0: gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történik a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A khingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Preveta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Preveta.
1: Kedves hallgatóink, Blaha Lujzáról, a Nemzet csalogányáról szól a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor, színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát Jászter Beáta kérdezi.
2: Nagy kedvencünk következik a legendás miskolci színészek sorozatban, a Nemzet csalogánya, egy kiváló magyar színésznő, Blaha Lujza. Hát én elindítom a gondolatokat, és Gábor, megbízlak azzal, hogy te urald és vezesd ezt az interjút, hogy ne legyünk egy medréből kilépő folyó, hisz annyi mindenről lehet Blaha Lujza kapcsán beszélni, hogy talán szétfeszíti nem egy, de két-három interjúnak a kereteit is. Hát nézzük akkor, hogy ez a csodálatos nő, aki színész családba született, tulajdonképpen mint gyerekszínészről is beszélhetünk róla, hisz 5 évesen már színpadon volt, és azt írták róla, 13 éves korára kész színésznő volt. Így volt-e?
3: Valóban beleszületett egy színész családban, és teljesen jogos, hogy bizony rengeteg dolgot lehetne Blaha Lujzáról mesélni. Rögtön az elején, hogy kicsit felkeltsem az érdeklődést, bár nem hiszem, hogy iránta nagyon kellene, hiszen megvan az érdeklődés. Azt kell mondjam, hogy ha azt mondjuk, hogy Blaha Lujza, akkor úgy egy polcra betesszük Déri nével, Fedákkal, Jászaival, tehát ugye a nagy színésznők között ott van az egyik ő. De ha valaki áttanulmányozza az ő életútját, akkor rá kell jönnie, hogy a legdiadalmasabb, a legsikeresebb magyar színésznőről beszélünk. Tehát senki nem mondhat el a pályája kapcsán annyi extremitást, annyi elismerést, olyan különleges tiszteletet, mint amennyit Blaha Lujza mondhat. Tehát az én szememben ő a magyar színészek között a legdiadalmasabb. Ez egyértelmű. Hát ebben nyilvánvalóan ugye belejátszott a kezdés is az, hogy valóban színész csapatban nőtt fel. Igazából az édesanyja volt, aki eredendően színésznő volt. Az édesapa kényszer pályára került a színházi világban, mert ő egyébként katonatiszt, huszártiszt volt, és a szabadságharc leverése után, hogy mentse az életét, azt tette, amit egyébként nagyon sokan, hogy beállt színésznek, és így elrejtőzött a civil világból, felvett egy színész nevet, és ugye a Váradi nevet, és akkor így ő el tudott bujdokolni. Ráadásul nagyon szép hangja volt, nagyon jó hangja volt, tehát abszolút színpadra is termett ebből a szempontból, és valóban abszolút színházi közegben nőtt fel a kislány. Ugye leírták azt is, mesélt, hogy például a pici gyerekként a Priel Cornélia, a híres színésznő ringatta, és valószínű, hogy ahogy kellett egy icipici kisgyerek a színpadra, őt már bevitték. Tehát azt hiszem, ilyen 4 éves korára teszi, hogy az első emlékképe, ami a színházhoz, a színpadra lépéshez köti, az akkori lehet. És megint csak ez is már önmagában egy különleges legdolog, bár Latabár Rezső már 2 évesen színpadon volt, de a 4 évesrel is listavezető Blaha Lujza, és 8 éves volt, amikor már az első kritika név szerint megjelent, és ugye nagy jövőt jósolnak neki, tehát ez megint egy különlegesség, hogy valakiről ilyen kicsilánként már kritikát írjanak. Ez így önmagában meg kell mondjam, hogy egyébként nagyon szépnek, meg nagyon romantikusnak tűnik, de egy helyen leírja Blaha Lujza, hogy bizony, ha ő rontott, vagy hibázott, vagy nem jutott eszébe a szöveg kisgyerekként, azért neki büntetés járt. Tehát ha nem volt jó az alakítás, úgymond, akkor nem volt vacsora. Tehát ez egy nagyon ellentmondásos dolog is volt. Ugye az is nehezítette a dolgot, hogy az édesapa nagyon váratlanul, fiatalon meghalt. A gyámapa, vagy a mostohaapa szintén színházi ember volt, tehát így tovább maradt a színházi közegben, de nyilvánvalóan azért hozzá olyan érzelmi kötődés talán nem lehetett kölcsönösen, mint mondjuk az édesapjával lett volna. Tehát valóban színpadon nevelkedett, színházi közegben nevelkedett, pici gyerekként mondhatni, a magába szívta ezt a világot.
2: Aztán 16 évesen férhez ment, és egy olyan férjet kapott, aki bizony elkezdte egyengetni a karrierjét, és kölcsönösen tanították egymást. Aztán meg nagyon hamar özvegy is lett.
3: Igen, Blaha Jánosként szoktuk emlegetni, igazából Jan Blaha nem is nagyon tudott magyarul, tehát a kommunikáció is nehezen mehetett. Aki felfedezte, hogy ebben a lányban nagyon sok tehetség van, egy fantasztikus hangi adottságokkal rendelkezik, és elkezdte tanítani, és elkezdte, mondhatni, mecénásként is egyengetni az útját, tehát vitte például Bécsbe, hogy esetleg ott csináljon karriert, tehát nagyon-nagyon tudatosan formálta nem csak a hangját, de a pályájának az ívét is. Ez megint egy nagyon érdekes történet, ugye, az idősebb férfinek férfi szemmel is megtetszett a kislány, mint mindenkinek egyébként, hiszen egy nagyon mutató, szép lányka volt. Lujza pedig ugye naív kislányként hozzáment ez a idősebb férfi, ez nyilvánvalóan le is írja a naplójában, hogy nem volt ez szerelem, egyszerűen szerette ezt az idős férfit, tisztelte, és már a házasság után is Ján bácsinak nevezte egyébként. Mondta is neki egyszer a férfi, vagy többször is, hogy ne bácsizzál már, ne bácsizzál. De nyilvánvalóan ez nem egy egyenrangú igazi társas kapcsolat volt, de egyértelmű, hogy a színésznő pályaizében nagyon-nagyon nagy jelentőségű volt. Az a zenei képzés, az a biztatás, az az elindítás, hogy haladjon, fejlődjön, amit ettől a férfi kapott. És hát nem véletlen, hogy élete végéig Blahánéként, illetve Blaha Lujzaként írta ki magát a színpadra, és megőrizte ezt az elnevezést. Ugye abban az időben az volt a szokás, a kezdetektől fogva, hogy egy színésznő, ha férjhez ment, akkor mindig úgy került ki a színpadra, hogy a férjezett nevével. Dériné Róza, Blaháné Lujza, stb. Lehetne a sort folytatni. Tehát ezzel jelezte egy nő, hogy ő férjezett, ez egy védettséget is jelentett a számukra, és hát Blaha Lujzát is ugye mindenféle névváltozattal találjuk. Anyakönyvileg egyébként Rei Ludovika, ebből lett aztán ugye a mostoha apá után Kölesi Lujzika, majd jött ugye a Blaháné Lujza, aztán jött a következő férj, a Soldos, a nemes ember, akivel nem volt egy boldog házasság, színpadot is el kellett volna hagynia, és aztán ugye Sprényi Ödön Báró, aki megengedte, hogy folytassa a karriert. Ez egyébként, ez is a Blaha Lujza nagyságát jelzi, és mutatja, hogy ezt talán már lehet, hogy beszéltük együtt is, hogy az 1940-es évek végéig, szocializmus időszakáig ugye színésznőnek lenni a polgári körökben az nem volt egy elfogadott dolog. Tehát, hogyha valaki hozzáment egy nemes emberhez, hozzáment egy jó pozícióban levő polgáremberhez, ügyvéd, rendőrkapitány, stb., akkor abba kellett hagyni a színészetet. Ugye ezt követelte volna a Blaha után a második férj, Soldos is, és a harmadik férjnél el tudta érni azt a színésznő, hogy játszhatott tovább. Nagyobb eseményeknél, vendégjátékoknál azt is kiírták a plakátra, hogy Báros Plényin Ödönné, illetve azt is, hogy Blaha Lujza.
2: Amikor meghalt az első férje, akkor elszerződött Budapestre, a Nemzetibe, és ugye azt írták róla, hogy operában, operetben, népszínműben egyforma sikerrel játszott. Állítólag még a Velszi herceg is a páholyból kihajolva nézte őt, és ugye említetted, hogy Bécsbe is leszerződött vendégjátékra, és hogy ott is azt akarták, hogy ott maradjon. És milyen csoda, hogy azt mondta, hogy nem, én magyar színésznő vagyok.
3: Igen, valóban, hogy a Dérinét ebben a tekintetben is követte egy kicsit, hogy ragaszkodott a magyar színpadokhoz, és valóban el szoktam mondani, ugye, hogy ha pontosan rendbe akarjuk rakni a kifejezéseket, akkor ugye van a prima donna, amit két szóba írunk, ez ugye az opera színpadon jelent meg, az első számú opera főszereplőnőnek a megnevezése volt. Na most Dériné Széppataki Róza még prima donna volt. És aztán ez ugye az operett műfajban egy szóba került írva, hogy prima donna. Na hát az első jelentős prima donna pedig Blaha Lujza volt. A francia operetteknek ő volt az első nagy sztárja, ő volt az első legendás hírű operett primadonnánk, és emellett ugye valóban próbálkozott operával is, de tisztában volt az értékeivel, a helyével, illetve nagyon ambiciózus volt. Tehát leírta azt, hogy hiába kapott opera a szerepeket, nem érezte magát jól az opera színpadon, megfelelő volt ugyan a hangja, de azt érezte, hogy nem tud az átlagon felülemelkedni az opera színpadon, és ezért ért vissza a klasszikus operetthez, illetve a népszínműhöz. Zárójelben jegyzem meg, egy klasszikus operettet elénekelni, egy Offenbachot, egy Millökert, az ugyanolyan, de akár egy Lehárt is, az ugyanolyan énekesi teljesítményt és hangot igényel, mint az opera. Tehát amikor azt mondom, hogy visszatért a klasszikus operetbe, és Millökert énekelt, meg Plánkettet énekelt, akkor zeneileg, énekesileg ugyanúgy kellett teljesíteni, mint mondjuk az opera színpadon, de ott talán egy erőteljesebb hangi anyagot igényeltek volna tőle. Ő nagyon okosan tudta, hogy az ő műfaja az micsoda, és mi az, amiben szárnyalni tud, és nem csak megfelelni.
2: Mindenki a profizmusáról írt, hogy mind a hangja, mind a beszéde milyen gyönyörű, milyen magyaros, milyen ékesen tudja magát kifejezni. Tehát tényleg egy állócsillag volt a magyar színművészetnek az egén.
3: Akik általában énekes színészként aratnak sikereket, az irigyek, a rossz indulatúak, stb. Szeretik ugye azt mondani, hogy hát énekesnek jó volt, színésznek nem annyira. Ezt mindenkiről elmondják, ugye, akiről lehet, tehát az összes énekes színésznőről hallottam már ilyet, nyilvánvalóan Blaháról is. Na most ezt száfolják a kortársak. Megjegyzem, ha valaki csak az énekével, meg az énekhangjával varázsolja el a közösséget, hát mondjuk az se egy kis dolog, és nem levecsülendő, tehát aki ilyen negatív véleményt tesz, az mondjuk önmagát minősíti, de ráadásul Blahánál még csak ez nem is igaz. Ugye az egyik klasszikus, ugye Jókai Mór például, aki ugye leírja, hogy a feleségével, Laborfalvi Róza színésznővel, aki ugye a nemzeti tragikája volt, egy véleményen voltak abban a tekintetben, hogy Blaha Lujza az ország egyik legjobb drámai színésznője is. Tehát nem lehet csak énekes színészként számon tartani, a csakot megint idézőjelbe téve. Na most, ha valaki, akinek nem lett volna érdeke vagy szempontja, hogy dicsérjen egy színésznőt egy színésznő feleséggel, az Jókai. Tehát ha ő leírta ezt és a felesége véleményét, hogy az egyik legnagyobb prózai színésznőnek és drámai színésznőnek tartják, akkor arra a véleményre lehet adni. De olvastam olyan véleményt is, amikor egyik színi tanár írta a növendékének, hogy Blaha Lujza attól a legjobb színésznő, szó szerint így írva, hogy úgymond mindent kétszer mond el a színpadon. Na most ezt a kétszer mondott, ezt úgy értelmezte, és aztán ki is derül a következő mondatba, hogy a szövegmondása és az éneklése mellett rendkívül erőteljes mimikával, gesztusrendszerrel, mozdulatsorral is eljátsza azt, amiről éppen beszél, vagy amit mond. Tehát egy nagyon intenzív színészi jelenléttel volt a színpadon. Ez nekünk ma természetes, de a maga korában ez nem volt az, de inkább a hangjával játszotta. Színész felvett egy jellegzetes póz, beállt abba a pózba, és álló pozícióba mondta a szöveget. Blaha viszont egy nagyon intenzív mimikával bírt. Ráadásul azt is tudjuk, ez egy másik helyről derül ki, másik írásból, hogy egy nagyon természetes játékmódot folytatott. A mimikája, a gesztusa is nagyon egyszerűek, nagyon hitelesek, nagyon emberiek és nagyon megélhetőek voltak, és nem egy ilyen teátrális műtevékenység volt. Egyszer úgymond volt egy botránya, csók jelenet volt a színpadon, És ugye a Blaha azt érzékeltette, hogy ez egy nagyon váratlan és nagyon heves és nagyon intenzív csókolózás volt, és akkor volt egy egyszerű hétköznapi gesztusa, amivel ezt ő lereagálta, és hát ez botrányt váltott ki, hogy hát ilyet nem lehet színpadon csinálni, ilyen naturális gesztust tenni, tehát ebből tudjuk azt, hogy nagyon természetes volt a játéka, amit egyébként hát sejthető is, hiszen a népszín művekben ő ugye parasztlányokat, parasztasszonyokat játszott, és ez egy természetes játékmódot követelt, tehát nem lehet az operetnek az elegáns stílusával mozogni. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az éneklés és a színpadi jelenlét és a színpadi játék az a hármasság, ami az ő esetében hatott. Azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy a hangjának valamilyen fantasztikus varázsa volt. És ugye ezt megint csak hangsúlyozni szoktam, hogyha ő operát is énekelt, akkor ez a hang nem csak egyszerűen egy kellemes, szép hangocska volt, de egy nagyon erőteljes, és főleg mondjuk a népszínmű világban, a nótáknak a világában egy nagyon erőteljes énekesi jelenlétet is feltételez.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról szóló, a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódját. Mikita Gábor színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát továbbra is Jászter Beáta kérdezi.
3: Ó, be nagyon kellett ez a csoda asszony, hogy ebből a földből életet fakasszon, s magyar legyen értünk, szépséges nagyasszony. Hát Adi így írt Blaha Lujzáról, és azt mondják róla, hogy ennek ellenére, hogy ennyire szerették és ünnepelték, őt soha nem ragadta el a siker, mindig nagyon egyszerű, erős és egyenes asszony maradt.
4: Nagyon örülök, hogy elhangzott néhány sor Adi verséből. Ez egyik legszebb Adi vers. Én nagyon szeretem ezt a verset. A Színész Múzeum falán olvasható is teljes egészében. De hát van egy kötetem, ami a Blaha Lujzáról szóló írásokat tartalmazza. Sorolhatnám az összes magyar írót, szinte mindenki írt Blaha Lujzáról, vagy életében, vagy halálában. Fantasztikus olvasnivaló, és mindenki óriási rajongással ír róla, tehát ez megint egy egyedi dolog. Tehát nem tudunk egyetlen olyan magyar színész vagy színésznőt sem felmutatni, akiről mindenki írt volna, vagy verset, vagy egy újságcikket, vagy egy kis prózai írást. Ugye Kródi Gyula írta például, hogy Jászai Mari sírni tanította meg a magyar asszonyokat, a pesti asszonyokat, Blaha Lujza pedig nevetni, mosolyogni. Hát ez is egy milyen nagy dolog. Megjegyzem, Blaha Lujza nem csak mosolyogni tanította meg a pestieket, de magyar nyelvre is megtanította őket. Magyar embernek is megtanította őket. Amikor meghalt, akkor a kultuszminiszter a nekrológiában szó szerint tényként közölte, és mindenki, aki írt róla ezt egy tényként, és nem egy túlzásként írt arra, hogy ő tette Pestet magyarrá. Tehát addig Pest alapvetően egy német ajkú és egy német identitású város volt, és Blahának a működése alatt fordult ez meg. És akkor lett Pest magyar városa, és mondom, nem túlzásként, hanem egy alaptényként írta le mindenki ezt az információt róla.
3: Nézzük akkor, Blaha Lujza és Miskolc, hogyan kötődik ő Miskolchoz, a magyar színjátszás bölcsőjéhez?
4: Állandó fellépője, vendége volt a városnak. Ugye ebben a korszakban természetes volt, hogy színészek, ugye vendégként, országos hírű színészek vendégként fellépnek a vidéki városokban. Közöttük Blaha Lujza az egyik rendszeres visszatérője volt Miskolcnak, és ezek között az egyik kiemelkedő pillanat volt az, amikor volt egy nagy színház felújításunk 1903-ban, és akkor a nyitó előadásra, az új színpadnak az átadására Blaha Lujzát kérték fel. Tehát az egy nagyon fontos ünnepi pillanat volt, és ugye el szoktam mondani, hogy ugye az elődök, akiktől ő átvette a stafétát, Déri nép, Laborfalvi Róza, ők hozzájuk szintén kötődik egy miskolci színpadnak az átadása. Hát ebben a tekintetben is folytatója lett az elődöknek, hogy ezt a színpadot, a legújabb színpadot a század elején, amikor megújult a színház technikailag, akkor ő adta át a nagy közönség számára, és a legnagyobb szerepeit itt eljátszotta Miskolcon, láthatta a miskolci közönség is. Kötődik hozzá anekdota is, mert

0: taps az nekik egy lelki táplálék. Azt gondolnánk, én magam is nagyon sokáig azt hittem egyébként, az, hogy a színész a tapsért él, és hogy az előadás végén a taps az, az mennyire fontos. Azt gondoltam, hogy hát ez egy ilyen kis színházi közhely. De aztán rá kellett jönnöm a közelmúltban, hogy nem, valóban a színészeknek nagyon-nagyon fontos az előadás végén taps. És bizony elmaradt a taps, ebben, és hát ez eleve meglepő volt, hiszen nem ehhez volt szokva ez a színésznő, és a Három Rózsa fogadóban szállt meg Miskolcon, és rögtön a színház mellett van ugye a villanyrendőrnél, akik ismerik Miskolcon, ott állt a Három Rózsa vendégfogadó, és ugye kért egy pohár vizet, és hozta neki a pincér a pohár vizet, és akkor az volt a reakció, hogy jaj, ez olyan hideg, mint a miskolci közönség. És ugye, hogy a Blaha Lujza azért egy okos asszony volt, a történet folytatása, ez egymástól független a két történet, csak aztán én raktam össze, hogy később megtörtént az, hogy vendéglőben Miskolcon előadás után hozták számára a levest, és akkor erre mondta, hogy jaj, ez a leves olyan forró, mint a miskolci közönség. Tehát van egy gyanúm, hogy ugye miután elterjedt ez, hogy a miskolci közönség ugye milyen hideg, szerintem az ő fülébe is vissza mehetett az, hogy hát a közönséget nem szabad leszólni, és lehet, hogy így próbálta ezt a mondatát helyre igazítani, hogy aztán később már a forróságát dicsérte a közönségnek, de azt gondolom, hogy ez is jellemző dolog, hogy tudok esetleg egy hibámon kicsit javítani. De egyébként valóban mindenütt azt találjuk, vagy azt látjuk, hogy egy nagyon barátságos, közvetlen asszony volt. Nyilvánvalóan tisztában volt a saját értékével, de miért ne lett volna tisztában.
1: Ő volt az első örökös tagja a Nemzeti Színháznak. Ez is nagyon sokat jelent.
0: Pontosan, tehát ugye, ahogy mondtam, hogy a legdiadalmasabb színésznő volt, hát bizony, először megint csak ez is egy leg, hogy ő kapta meg ezt legelőször. Ez megint nagyon érdekes dolog, ugye, amikor ő felkerült Pestre, akkor ugye a Nemzeti Színházba szerződtették, mert abban az időben a Nemzeti játszotta a zenés darabokat is. Hát akkor az volt az egyetlen magyar nyelvű színház, tehát mindent játszott, operettet is, operát is, prózát is, és nem titkolt szándéka volt az igazgatóságnak, hogy azért szerződtették le a Blaha Lujzát, hogy majd a zenés darabokban ő elcsábítja, átcsábítja a Német Színházból a közönséget. Tehát ez abszolút be is jött. És aztán egy újabb leg, amit kevés színésznő mondhat el, hogy ugye megépült a másik magyar nyelvű közszínház, kifejezetten zenés színháznak, a Népszínház, ahova ugye átcsábították Blaha Lujzát, és ezt megint tulajdonképpen tényszerűen mondják, és túlzás nélkül, hogy ezt pedig igazából Blaha Lujzának építették ezt a színházat. Tehát nem titkolt szándékkal, hogy ő itt lesz a sztár ebben a színházban. Ez így is lett. És aztán jött a fordulat, hogy ugye Blaha Lujza átment ugyan a Nemzetiből a Népszínházban, de aztán a Nemzeti Színházunkat, az első Nemzetinket ugye lebontották, mert hogy tűzveszélyes volt, életveszélyes volt, és akkor a Népszínházat nevezték ki Nemzeti Színházzá. Tehát tulajdonképpen így tovább kapcsolódott megint Blaha Lujza is ehhez a Nemzeti Színházas címhez, hogy a Népszínház szerepkör váltott, és ez valóban egy óriási rang és elismerés volt. De hát kapott ő nagyon sok díjat, ugye, aranykoronás kitüntetés Ferenc Józseftől, és más külföldi uralkodóktól is kapott nagyon komoly rangos elismeréseket, tehát ebben megint egyedülálló volt.
1: De hát ő az a színésznőnk, akiről még életében teret neveztek el, akiről rengeteg utcát neveztek el, nagyon sok köztéri alkotás ábrázolja őt, és hát van egy csodálatos torta, a Blaha Lujza torta, ami egy diós linzertésztából van, meleg málna lekvárral, rózsaszín fondánnal a tetején, hát egy rendkívül mutatós és nagyon finom, tartalmas, elegáns torta, hát azt hiszem, hogy ebben is leg-leg-leg.
0: Pontosan, tehát na ez megint ugye a diadalmas életút, hát nem tudunk még magyar színésznőt, akinek a életében közterületet neveztek volna el.

0: Tehát ezt is ugye leírták, Blaha Lujza ugye egy reggel kinyit az ablakot, kinézett, és meglátta, hogy a teret átkeresztelték Blaha Lujza térre, és róla nevezték el. Ráadásul azt a teret, ahol ugye a Népszínház, majd ugye a későbbi Nemzeti Színház áll, tehát a legnagyobb sikereinek a helyszíne. De nem csak teret neveztek el életében, hanem például a színházat is. Tehát az ő életében volt már Blaha Lujza a színház, az aztán később megszűnt, le is bontották az épületet, de hát ez is egy kuriózum. És nem úgy, hogy te nevezted el saját magadról a saját magánszínházadat, hanem ez egy tőle teljesen független színház volt, és már megkapott egy ilyen elismerést, egy ilyen színházi elnevezés is, de hát életében jelentek meg már jubileumi albumai is például, amit mi megint csak egy rendkívüli dolog. Akkor ugye az, hogy színpadon ugye köszöntünk egy nagy színésznőt, ez mondjuk megszokottabb dolog. De például azt, ahogyan őt köszöntötték színpadon a jubileumukon, hogy külön jelenetet írtak meg, volt olyan jubileum, ahogy a többi magyar színésznő, mint egy felsorakozott előtte a színpadon, és olyan felirattal vitték ki a koszorút, hogy koszorú a napnak a kis pici csillagoktól, vagy nem is tudom, hogy voltak a kis csillagok, tehát így is mutatták az óriási különbséget Blaha és maguk közt, tehát ezek az elismerések is valami fantasztikusak voltak, egyedülálló, tehát ha egymás mellé teszünk az örököstagságot, az államfőknek a díjait, a tér elnevezést, a színház elnevezést, hát hó, egy színésznő nincs, aki egyedül ilyen legeket el tud mondani, nemhogy itt sorozatban.
1: Ezen az éven emlékezünk a halálának a 100. évfordulójára, és amikor ő elhunyt, az egész nemzet gyászolta.
0: Méghozzá nem is akármilyen módon. Tehát az ő temetése az a fővárosnak, de mondhatjuk az országnak, az egyik legnagyobb lélekszámú temetése volt. Tehát nem tudunk még egy olyan, talán a Kossuth Lajosi, ahol ennyien megjelentek volna. Valóban egy nemzeti gyász lett, de tudjuk azt, hogy hát nem csak Pesten, meg nem csak a magyar területeken gyászolták, hanem bizony a határon túli vidékeken. A kolozsvári színház igazgató Janovics Jenő írta például egy nagyon szép írásban le, hogy hogyan köszöntek el tőle a kolozsvári, és nagyon nagy tisztelete, szeretete vette körül őt a határon túliak részéről is. Nagy fájdalma volt Trianon, úgyhogy ezt le is írta Blaha Lujza, hogy utána ő nem tudott például Kolozsvára már elmenni, fellépni, mert nem tudta feldolgozni ezt a tragédiát. De azért figyeltek rá, és a tisztelete megmaradt továbbra is a határon túlról. És hát megint csak mondanom sem kell, hogy a halálát követően is egyből létrejött emlékbizottság, és rengeteg kezdeményezés indult el, a szoborállítástól kezdve hosszasan lehetne sorolni, amivel próbálták az ő emlékét megőrizni. És hát nem csak próbálták, de hát ugye meg is tudták őrizni. Ugye színdarab született, talán már még az életében is, de rögtön utána, a halála után bemutattak egy darabot, ami róla szólt, és hát hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen módon őrizték az emlékezetét.
1: Lejárt a műsoridőnk, pedig még rengeteg dologról tudnánk beszélni Blaha Lujza kapcsán.
0: Lábjegyzetbe akkor még egy mondatot, ha lehet, például ő volt az első sztár, a mai értelemben vett sztár, aki nem csak a színpadon működött, de például ő volt az első olyan színésznő, akit a reklámszakma úgymond foglalkoztatott, tehát rengeteg dolgot reklámozott, de a kozmetikumiparban például rengeteg dolgot neveztek el róla. Hát külön érdekes lett volna, vagy érdemes lett volna beszélni a népszínműről is, hogy mitől lett ő a népszínműnek a nagyasszonya, és mit jelentett ez. Az is érdekes, hogy például az utolsó népszímű, a Matyó lakodalom, amiben fellépett, az már egy dokumentarista előadás lett volna, tehát ezzel is elindult egy új vonulaton. A film szerepeiről érdekes lett volna beszélni. Ez is egy különlegesség például, hogy a legelső magyar mozgófilmben is szerepelt.
1: Így van, a táncban.
0: Egy Csárdás tánca, hogy ugye a táncban. Illetve az utolsó nagy alakítását, a nagymamát, a Csiki Gergely komédiájában szintén filmre vetik. Ez a két filmje született a legelején, a pálya elején, ami a szép fiatal asszony mutatja, és az utolsó. Tehát ezt megint nehéz így überelni. Hangfelvétele is van, meg lehet találni a neten. Hát ez nyilvánvalóan nem ad semmi képet. Tehát azért ezt így lábjegyzetben, még ha van egy mondatom, hogy ha meghallgatjuk, ugye tudjuk, hogy a régi gramofonoknak a rögzítése az nem, az egy kezdetleges technika volt. Én, ahogy hallgatom, szinte az összes színésznőnek, énekesnőnek úgy szól egyébként magyar énekesnőnek a hangja ezeken a felvételeken, nagyon torzít, dinamikában és hangban is, tehát igazából az, hogy van két-három felvételünk, amin énekel, ez egy tiszteleti gesztus, de semmit nem tudunk megállapítani az ő énekesi tudásáról, vagy az ének hangjáról. És hát sajnos az első film, a táncunk sem maradt, meg nincs felvétel. Az idős Blaháról van egy-két mozgókép pillanat, ami mutatja az ő intelligenciáját, az ő finomságát, lelki finomságát, a nagy asszonyiságát. Tehát annak például egy nagyon szép hangulata, kifejező ereje van. De mindenkinek ajánlom, hogy adás után vegyék le a könyvesporttól az Adi kötetüket, vagy a neten írják be ezt a verset, mert egy csodálatos szép vers, és gyönyörűen mutatja, hogy egy istenasszonyként tekintette a korra közönségem a Halújzát.
1: Így van, és az ön életírásáról meg még egyáltalán nem is beszéltünk, az is megérne egy interjút.
0: Na, az életrajz az pontosan azt mutatja, hogy amit a színészetéről gondolunk, feltételezünk, hogy egy végtelenül természetes, egyszerű asszonyi karaktert mutat, nincsenek benne színésznői, primadonnai megnyilvánulások, egy nagyon közvetlenül, nagyon egyszerűen, szeretetteljesen fogalmaz, nagyon példaértékű számomra az is.
1: Megígérem, hogy vissza fogunk térni majd a beszélgetés sorozat végén erre, mert valóban ezekről mindenképpen beszélnünk kell. Hát átléptünk a 20. századba, a 19-ből Blaha Lujza segítségével. Kivel folytatjuk egy hét múlva?
0: Az a javaslatom, hogy folytassuk azzal a színésznővel, aki ugyanabban az évben született, mint Blaha Lujza, ugyanabban az évben halt meg, mint Blaha Lujza, és kislányként a győri apácáknak a padlásán azt játszották, azon versenytek, hogy melyikük a nagyobb színésznő, melyikük a nagyobb tragika, és ugye a homlokukhoz kapva dőltek hátra a padon levő szénába vagy dunyhába, és ájultak el, és estek össze, és aldokoltak. Akkor még Blaha Lujzát Köles Lujzikának hívták, a másik lány pedig Kripli Marinak. És a Kripli Mari az a Nemzeti Színháznak ugyanolyan nagy színésznője lett, ugye az előbb már említettük, Jászai Mari. Őt javaslom következő alkalomra.
1: Úgy legyen, köszönöm még egyszer.
0: Én köszönöm a figyelmet.
2: Kedves hallgatóink, Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról szólt a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát Jászter Beáta kérdezte.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a Tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a Tárca közleményében. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Még 2 napig tart a vagyonadóról szóló törvény társadalmi egyeztetése. Itt van a stúdióban Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó, és Fancsán Gábor, az LSM Hungary adóüzletág vezetője. A beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Már a törvénynek a bevezető második szakaszában is az áll, hogy a közterhek rendszerében a jövedelmi és fogyasztási viszonyok mellett kellő hangsúlyt kap a teherviselés harmadik pilléreként az adózók vagyoni helyzete. Mitől függ az, hogy egy adó, ha az vagyonra vonatkozik, gazdaságosan beszedhető? Jó rég nem próbálkoztunk vagyonadóval. Fancsán Gábor.
2: Alapvetően talán még nem próbálkoztunk, bár egyébként az adórendszerben létezik egy-két kisebb adó, nem ami a vagyonadó jeleit mutatja, ugye építményadó például, tehát amikor vagyontárgyat adóztatunk, de ilyen típusú, mint a nettó vagyonadó, ilyen nagy, egy kvázi teljes vagyoni helyzetet megpróbáló adó még nem létezett. Pontosan ezért nehéz is megmondani, hogy mikortól lesz ez gazdaságos. Nyilvánvalóan az a legfontosabb, hogy egy olyan adót alkossanak, ami alapvetően széleskörűen kiterjed a vagyonelemekre, és könnyen beszedhető, könnyen megállapítható. Adminisztrációban lehetőleg alacsony adminisztrációval jár, hiszen ekkor lehet könnyen ellenőrizni, könnyen a szabályokat követni, és akkor talán gazdaságosabb ugye maga ez az egész adóbeszedés, amitől ugye sok függhet a végén, hogy mennyi lesz a szaldója az adónemnek.
1: Az számít egy adónál, hogy az gazdaságos-e? Vagyis, hogy többet hozzon be, mint amennyit a beszedésére egyébként fordítani kell? Ez egy igényes, emberigényes, szoftverigényes, mindenféle igényes feladat.
2: Hát alapvetően szerintem azért elsősorban az adózásnak nem ez a legfontosabb szerepe. Természetesen számít, hiszen nyilván, hogyha az egész többe kerül, mint amennyit hoz, akkor nem feltétlenül éri meg. Tehát ugye itt az adózás tekintetében nagyon sokszor a társadalmi igazságosság, ugye vagy felelősségvállalás, vagy adott esetben ugye a terhek mondjuk megfelelő, súlyozottan egyenlő elosztása, ugye, hogy akinek esetleg több van, fizessen többet. Ezek az elvek nagyon fontosak. Tehát a társadalmi igazságosság szempontjából nem igazán fontos az, hogy mennyibe kerül és mennyit hoz, de a nap végén annak azért sok értelme nyilván nincsen, hogyha többe kerül, mint amennyit hoz.
3: Igen. Én itt amit kiemelnék, az az, hogy itt a tervezettel, illetve az indokolással egy időben egy hatásvizsgálati lap is nyilvánosságra került, és itt ugye szerepel egy kb. 800 milliárd forint, amit várható bevételként előirányoznak, illetve 15 ezer lehetséges adóalany.
1: Plusz
3: 2000, ami ez a vagyonkezelési konstrukciók, amik egy ilyen sajátos eset. Tehát látható, hogy azért az állam oldaláról is ez egy mindenképpen fontos adat, hogyha egy új adónemet megpróbálunk bevezetni, akkor a mögött megfelelő adózási bevétel is legyen. Ugye itt az előzményeket kapcsán még azt érdemes egyébként megemlíteni, hogy talán vannak olyan hallgatók, akik emlékeznek a luxusadóra, ez a 2005-t követő években került bevezetésre, ami ehhez hasonló adónem volt a magyar adórendszerben is, és ugye ez némiképp előkép is lehet, illetve tekinthetjük úgy, mint egy sikertelen próbálkozás, mivel ott mutatta, hogy egy új adónemnek a bevezetése az milyen problémás, mert első időszakban ott a beadott bevallások száma az igencsak elmaradt a várakozásokhoz képest, tehát itt is egy kihívás, hogy vajon egy új adónem, egy teljesen új szabályozás, az ténylegesen elhozza azt, hogy a megfelelő számú bevallás az benyújtásra kerül, főleg, ha egyébként azért itt a felkészülési idő meglehetősen rövidke, mert ugye a hatályba lépés az már december 15-én várható.
1: Lát az adónak egy ilyen társadalmi igazságosság érzetet erősítő szerepét, hogy akik nem tartoznak a hatálya alá, azok örüljenek, hogy a gazdagok is adózni fognak? Tehát az adó dogmatikában van ilyen cél?
3: Hát lehetséges igazából itt az egyik cél, sőt különösen a vagyonadónak az egyik deklarációja vagyoni egyenlőtlenségeknek a kiegyensúlyozása, tehát itt látni kell egy olyan célt, hogy mind Magyarországon, mind más országokban, tehát ez egy globális trend, az látható, hogy a vagyonosabb embereknek a vagyongyarapodása, tehát akár a top 100 emberrel, akár a felső 10-zel beszélhetünk, A bonyongyarapodás az jóval magasabb, tehát körülbelül egy ilyen 300-400%-os, mint általánosságban a társadalomnak a megtakarítása.
1: Ügyesebben bánnak a jövedelmeikkel.
3: Hát, vagy valamilyen okból kifolyólag, akár Magyarországon, akár globálisan, valahogy ez szükségszerű velejárója a globális piacnak, ez elképzelhető, és ezt az egyenlőtlenséget hivatott tulajdonképpen ez a vagyonadó többek között, mert nyilván ugye erre más eszközök is vannak, de többek között ezt hivatott, vagy ez a kísérlet, hogy ezt az egyenlőtlenséget valamilyen módon kiegyensúlyozzuk, vagy kompenzáljuk. Ez mind az indokolásból, mind a preambulumból, mind ugye a kapcsolódó kormányzati kommunikációból kitűnik, hogy ezt a fajta ollót, ami a társadalomba kinyílt, tehát az átlagos réteg, illetve a szegényebb réteg, illetve a vagyonos réteg közötti különbséget valamilyen módon ezzel az adónemmel kompenzáljuk.
1: Ugye vagyon elméletileg és tiszta, teljesen jogkövető magatartást feltételezve egy adózott jövedelemből halmozódik föl. Akkor ilyenkor az adózott jövedelemből felhalmozott vagyont duplán adóztatjuk? Vagy hogyha hivatkozunk az alaptörvényre, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket kiegyenlítjük ezzel, és a közös teherviselést jobban szétporlasztjuk, akkor ezzel rendben van?
3: Hát ugye szószoros értelmében véve, vagy hát úgy szakmailag kettős adóztatásról ilyen esetben nem beszélünk, nincs szó, mert nyilván gondolhatjuk azt, vagy lehet azt mondani, hogy itt másra annyi szó, mint hogy egy adózott jövedelemből még további adókat fizetünk, de hát leegyszerűsített példával élve ilyen hasonló helyzet már egyébként is előfordul, mert most amit a munkabért megkapunk, azután már fizettünk személyjövedelemadót, járulékokat, stb., majd utána bejönjünk a boltba és áfát kell utána fizetni, vagy még egyéb terheket. Úgyhogy hasonló, úgymond kettős vagy többes adóztatási szituáció már egyébként is van, vagy akár utána mondjuk építményadót fizetni az adott tulajdonomban álló építmény után. Tehát hasonló van, inkább csak azt mondanám, hogy ez az adó nem eddig nem volt benne a közgondolkodásban. Tehát most eddig mondjuk egy áfa fizetésen senki nem gondolkodott, hogy vajon ez kettős adóztatása. Volt rá gondolkodás, de nem általánosságban, vagy nem köznyelvileg. Volt rá gondolkodás, milyen esetben itt szintén arról van szó, hogy nem azonos az adótárgy, tehát elméletileg kettős adóztatás az nem valósul meg.
1: Fancsák Gábor szerint is rendben van? Tulajdonképpen senki nem fog elmenni az alkotmánybíróságra ezért.
2: Nem, biztos, hogy nem, ez szakmailag ez nem kettős adóztatás.
1: Sértheti egy ember érdekét az, hogy eddig nem tudtuk, hogy gazdag. De most, hogyha adó alanya lesz, akkor fogjuk tudni, hogy gazdag, és a gazdagokat nem szeretjük, kivéve, hogyha mi magunk vagyunk azok.
2: Hát alapvetően nem fogjuk tudni.
1: Itt ebben az országban mindenki szivárog.
2: Ennek nem szabadna, ugye ezt adótitoknak hívják, tehát az, hogy az adóhatósághoz valaki benyújt egy adóbevallást, az elvileg csak rá tartozik, most magánszemélyekről beszélünk. Nyilván lehetnek olyan körülmények, ami miatt akár nem is kiszivárok, hanem mindegy, most nem mennék bele, vannak olyan országok, ahol ez alapvetően egy-egy része akár nyilvános adat is. Nálunk ennek nem szabadna elméletben kiszivárognia. Az egy másik kérdés, hogy a hatóság azt szerintem egyébként is tudja. Tehát amiről beszéltünk is a hatásvizsgálati lapok kapcsán, teljesen egyértelmű, hogy pláne a vagyon tárgyakról, mint ingatlanok, biztos, hogy rendelkezésre állnak már szűrések és adatok cégértékekről ugyancsak. Tehát én azt gondolom, hogy a közvélemény nem tudja, és szerintem nem nagyon fogja megtudni, a hatóság meg már úgy is tudja, és nyilván már várja is azt, hogy ki milyen a vagyont fog bevallani. Lehet, hogy náluk is lesznek meglepetések, hogy a számot ők eltalálták-e, de az, hogy úgy nagyjából kik lehetnek a vagyonadó alanyai, szerintem azt nagyságrendileg már tudták azonosítani.
1: A hatásvizsgálati lap szerint 15 000 vagyonos magánszeméről és 2 000 vagyon kezelési adóalany lesz érintett, de már én 25 000-es számot is hallottam a kormányzat részéről. Jól becsülnek? Valóban 15 és 25 között van azoknak a száma, akik beleesnek?
2: Hát ezt szerintem ők hozzánk képest ők jobban tudják, de én azt gondolom, hogy annyiból, amit így én is hallottam ezeket a nyilatkozatokat, és egyre több helyen lehet ezt most hallani, hogy már 15-25 ezer és kicsit így mennek ezek a pontosítások. Mi is, ahogy elkezdtünk ugye az elmúlt hetekben egyre erősebben foglalkozni a témával az ügyfeleink kapcsán is. Azért az látszik, hogy sok olyan ember beleeshet, akiről akár ő saját maga sem gondolta volna feltétlenül. Ugye itt biztos, hogy lehetett már rengeteget a sajtóban másról is olvasni arról, hogy azért itt nyilván ez egy picit bulvárosan vagy viccesen hangzik, hogy nem is tudtam, hogy milliárdos vagyok, de alapvetően gondoljunk abba bele, hogy van egy cégem, amit most egy cégértékeléssel adott esetben lehet, hogy túlbecsül a maga jogszabály által meghatározott mechanizmus. Adott esetben lehet egy olyan ingatlanom, aminek lehet egy olyan értéke, amit vagy nem gondoltam, most itt szóba kerülhetnek régi budai hegyvidéki ingatlanok, amiket még saját maguk, saját kezükkel húztak fel emberek, és most egyszer csak milliós négyzetméter ára, több milliós négyzetméter árakról beszélünk. Tehát, és maga a cégértékelés során is majd talán kitérünk rá, hogy történik ez a módszer. Azért nem kell olyan nagyon nagy cégnek és olyan hatalmas nyerességet hozó cégnek lennie, hogy már igen komoly értéke legyen. Tehát egy saját ház, egy nyaraló, egy jobb autó, meg egy cég az akár már megvalósíthatja, hogy valaki eléri ezt az egymilliós határt, és szerintem, amit mi látunk, hogy egyre többen realizálják, hogy esetleg beleesnek, lehet, hogy a kormányzati oldalon is látják azt, hogy hát nyilván ők a adófizetés szempontjából a nagyobb vagyonú emberekre gondoltak, hiszen ők fogják, szerintem nagyon kevesen lesznek azok, akik az adó nagyon nagy százalékát fogják adni, de az összes többi az egy szélesebb réteg lehet.
3: Igen, hát én úgy látom, hogy itt az előzetes becslés az feltehetően ugye a két legfontosabb vagyontárgyon alapszik, ami hatály alá tartozik, tehát az ingatlan és a céges részesedések. És ezekre azért meglehetősen megbízható adatai vannak az adóhatóságnak. Ugye az ingatlan értékek elsődlegesen az illeték bejelentések alapján, tehát az illeték vagyonszerzés kapcsán már évtizedek óta adatbázist épít az adóhatóság, tehát arról megbízható információk vannak, hogy egyes ingatlanok bizonyos országrészeken milyen értékkel bírnak, tehát az viszonylag jól becsülhető, még akkor is, ugye, hogyha itt mindenféle saját értékelést is lehet hozni, meg más lehetőségek is vannak, tehát ez a belföldi ingatlanok az jól körülhatárolható, illetve a céges részesedések értéke, mivel ott a nyilvánosan elérhető beszámolón alapszik tulajdonképpen az értékelés, meg az abban szereplő információk, tehát ez is egy jól jósolható. A többi vagyontárgy, amik külföldön található ingatlanok például, vagy külföldi részesedések nehezebben jósolhatóak, illetve hát nyilvánvalóan elképzelhetőek olyan ingó vagyontárgyak, nem tudom, valakinek egy festmény lapul a fiókjában, amit azért viszont nehezen lehet jósolni, de hát ott ugye magát a piaci értéket is azért meghatározni igencsak problémás, tehát én szerintem ez a becslés, vagy ez az előzetes hatástanulmány, ez alapvetően ezen a két fő vagyon elemen alapszik, ami azért egész jól látható, hogy körülbelül mennyit ér.
1: Még mindig a hatásvizsgálati lapnál maradva azt mondják, hogy egy NAV ingatlan értékelési modell kiépítése, meg a bevallási nyomtatványok elkészítése kell még hozzá, de ezek már részben kész vannak. Valóban ennyi kell még hozzá, hogy ez a rendszer jól működjön?
3: Hát a rendszer, hogy részben már elérhető vagy működőképes, ez valószínűleg azon alapszik, amit említettem, ez az illetékbejelentések alapján épített rendszer. Hát én azért azt látom, hogy az értékelési rész az a leghosszabb az egész jogszabályban, meglehetősen részletesen került kidolgozásra, tehát az elmondható, hogy én legalábbis a saját várakozásaimhoz képest jóval részletesebben kidolgozott. Tehát nagyon sok potenciálisan felmerülő kérdésre választod. De hát azért már akár ügyfelek részéről, akár máshonnan is lehetett hallani olyan kérdőjeleket, amiket azért még ez a tervezet még nem rendez megnyugtatóan. Tehát azért ezt, hogy innentől kezdve több kérdés nem lesz a rendszer kapcsán, azt azért nem tudnám garantálni. De nagyon előremutatónak találom magam részéről, hogy ez a nyilvános adatbázis ez elkészül, vagy elérhető lesz. Ez nem csak vagyonadó, hanem hanem illeték szempontból, ami ugye egy átlag embert is nap mint nap érint, akár egy ingatlan vásárlás kapcsán.
1: Hogy beírom, hogy mennyi, megmondom, hogy mennyi illeték, aztán az adóhivatal azt a saját rendszer alapján ellenőrzi, igen, nagy eltérés van, akkor megmondja, hogy mennyit fizetek. Tehát ez az a rendszer.
3: Igen. Én azt gondolnám, és ez a napi használat során is, vagy akár egy ingatlan vásárlás előtt is szerintem nagyon hasznos lehet. Furcsa, hogy a vagyonadóig kellett várni ennek a vezetésére, vagy nyilvánossá tételére.
1: Fancsek Gábor, ennyi kell hozzá? Nagyjából kulcsra kész a rendszer, hogy látja?
2: Hát ugye a NAV-nak a rendszerét szerintem biztos, hogy már régóta építgetik erre, vagy ezzel kapcsolatban, és azt hallani, hogy nyilván ez csak találgatás, tehát ezt a tanácsadói szféra nem hiszem, hogy valid információkkal rendelkezik, de azért amiket hallunk háttérbeszélgetéseken, valószínűleg az ingatlan érték megállapítására tényleg áll rendelkezésre, és nem csak illetékhivatal, hanem rengeteg egyéb olyan adatbázis, amiből a NAV okosíthatja a saját rendszerét, és nyilván ma a mesterséges intelligencia megjelenésével szerintem valószínűleg elértük azt a lépcsőfokot, ahol ebből már egy hatékonyan működő rendszert lehet alkotni. Én sajnos, és ez nem a NAV-nak szól, hanem így az informatikával általánosságban véve is azt látom, hogy azért mindig az elején akadozhat, mindig a kicsit azért elcsúszhat, még pontosítani kell. Tehát én nem gondolnám azt, hogy ez január 1-től ez teljes mértékben és 100%-osan működni fog, de ha belegondolunk a digitális fejlesztésekbe, és ebben Magyarországon pláne az adóhatóság, a magyar adóhatóság nemzetközi szinten is azért eléggé az élmezőnybe tartozik, azt már tapasztalatból tudjuk mondani, hogy ez egy-két év alatt el tud jutni arra a szintre, ahonnan ez már tényleg egy valóban és jó használható rendszer lesz. Tehát ha így nézzük, akkor szerintem az ingatlan értékeléssel kapcsolatban biztos, hogy lehet egy hasznos és jól működő rendszert csinálni. A cégértékelés az egy másik téma, ugye arra nem lesz NAV rendszer, az szerintem az egy külön lapra tartozik.
1: Még mielőtt belemennénk a cégértékelésben, azt írja a törvény, és a magyarázat ezt el is magyarázza, hogy május 14-től a köztudomásúvá válástól lehet elvárni a rendeltetésszerű joggyakorlást. Szóval egy vagyonadó lesz, ezt a kampány óta tudjuk, aki előtte optimalizált, átszervezett, megoldotta, hogy egy elképzelt vagyonadó alól mentesüljön. Vele van mit kezdeni? Vagy ő ügyes volt?
2: Hát szerintem aki utána csinálja, ott se biztos, hogy ez olyan egyszerű, mint ahogy a tiltó szabály próbálná ezt tiltani, de szerintem ez vice versa elmondható. Azért emlékszem én még a vagyonosodási vizsgálatok idejére is, ugye az még jóval korábban volt, tehát az már több mint 20 éve, ha jól mondom, és egyébként is az adóhatósági ellenőrzések rendszere az egy olyan dolog, hogy vannak alapelvi szabályok, amik nem feltétlenül a törvény betűjéből levonhatók, hanem ahogy szokták mondani, hogy eset összes körülményeire tekintettel kell értékelni és vizsgálni valamit, tehát szerintem önmagában ez a köztudomásra jutás, ez csak egy plusz jó szabály, vagy plusz pozitív szabály a jogalkotói és a hatósági oldalon, vagy számukra. Tehát nyilvánvaló és teljesen érthető okokból tették bele ezt a törvénybe, és nyilvánvaló, hogy ennek lesznek is az alkalmazást illetően pozitív hatásai a fizetendő adó összegére tekintettel, tehát valószínűleg kevésbé lehet majd elkerülni, de én csak ebből kifolyólag azért nem vonnám le azt a következtetést, hogy ez a fekete vagy fehér, hogy előtte még jó volt, és utána nem. Szerintem itt, ahogy mondtam, az eset összes körülménye lesz a meghatározó, mert majd biztos belemegyünk ebben. Nagyon-nagyon sok egyedi helyzet lehet, és a vagyonadó tipikusan az az adó nem, ahol próbálhatunk mindent leszabályozni, csak maga az emberi élet, ahogy megy előre, ugye a családi helyzete, a vagyoni helyzete valakinek, vagy mindenkinek teljesen eltérő kis apróságokat, színes dolgokat hozhat, és ezt nem lehet minden szabályba írni.
1: Még egy általános kérdés, még mielőtt belemennénk a rendkívül érdekes részletekbe. Látják a piacon az ébredést, a mozgást, hogy akik úgy gondolják, vagy most ébrednek rá, hogy az adó alanyai lesznek, azok elkezdik átgondolni a folyamataikat, és elmennek tanácsadókhoz?
3: Én abszolút, én őszinte legyek, ezt már az év eleje környékén láttunk mozgásokat, tehát ugye a vagyonadó bevezetése, az ugye, mint ahogy talán volt is róla szó, ez már a választási kampánynak is egy fő üzenete volt, vagy egy fő ígérete volt, és azért már sokan akkor kezdték átgondolni a adott helyzet, jelenlegi helyzetüket. Nyilvánvalóan ez amint egyre konkrétabbá vált, egyre nagyobb számban jelent meg, és most, hogy ez a tervezet ez nyilvánosságra került, illetve hát ugye a médiában is gyakorlatilag mindenhol vagyonadóról szól minden, ezért tényleg egyre nagyobb a mozgolódás, és hát arról szívesen is beszélek, hogy milyen főbb irányokat látunk egyébként így az ügyfelek, illetve a potenciális érintettek részéről. Azt tény egyébként, ahogy Gábor is említette, hogy sok olyan van, aki tulajdonképpen eddig nem számolt azzal, hogy a vagyonadó hatálya alá fog tartozni, mégis most azzal szembesül, hogy mégis valahol a határ környékén tartózkodik, úgyhogy a mozgolódás az megindult, illetve hát korábban megindult, de most mindenképpen jobban felélénkült.
1: Mit kérnek az ügyfelek, csak hogy egy pillanatra bele tudjon magam élni egy milliárdos helyzetébe?
3: Mit kérnek? Hát igazából én a főbb stratégiák, a főbb megközelítéseket tudnám vázolni, tehát tulajdonképpen van egy olyan vonal, aki ennek a jogszabály alkotmányosságát, illetve a jogszabályszerűségét vitatja ugye ennek az egész vagyonadónak, maga akár ez a kétszeres adóztatás miatt, önmagában, hogy ezt bevezeték, önmagában, hogy egy milliárd a határ, miért pont egy milliárd a határ, illetve akár amiatt, hogy ugye van ez az új rendeltetésszerű szabályozás, ami, hogy ugye volt róla szó, ez május környékén megszabja ezt a határt, hogy ez vajon nem-e visszamenőleges hatályú jogalkotás, szempontból, hogy most ugye októberben vagyunk, és most azt mondják, hogy már májusban nem csinálhattam valamit.
1: Eddig majdnem úgy gondolkodom, mint egy milliárd.
3: tehát van ez a kicsit ilyen harciasabb, aki azt mondja, hogy ezt az ügyet, ezt az alkotmánybíróság elé kell citálni, vagy hát ugye, vagy valamilyen fórum elé, de a legpraktikusabb, meg a legaktuálisabb az minden esetben az alkotmánybíróság. Ugye van az a gondolkodás, aki azt mondja, vagy mondta már korábban is, hogy akkor az elköltözés, illetőségváltás, vagyonkihelyezése külföldre, elmenekülök a vagyon megfizetése alól, kevésbé a jogi vonal, és hát ugye van az szerintem, aki pedig inkább a kivárásra, illetve a szabálynak az értelmezésére hagyatkozik, tehát most akkor ő is a tervezet alapján megcsinálja a saját maga kalkulációját, és akkor meglátjuk, hogy mi hogyan alakul, azért még ebben is lehetséges változás, és
1: nem eszik olyan forró.
3: Igen, tehát én ezt a három fő irányt látom, hát meglátjuk, hogy melyik lesz az ideális, mert nyilvánvalóan az előre előzetesen biztosan látható, hogy az alkotmánybíróság az ezzel a szabállyal fog foglalkozni, úgy vagy az egész törvénnyel, vagy csak bizonyos rendelkezéseivel, hogy ez mikor jön el, az nagyban függ például ugye akár a köztársasági elnöktől is.
1: Mit kezd vele?
3: Mert ugye azért az nagyon fontos lehet az időzítés szempontjából, hogyha adott esetben a köztársasági elnök ezt nem írná alá ezt a jogszabályt, vagy megfontolásra küldi, vagy az alkotmánybírósághoz, akkor ennek a hatályba lépése az azért már nem biztos, hogy időszerű lesz, mert a december 15 azért két hónap múlva itt van, tehát akár azt is jelenteti, hogy ez a 26 végi állapot szerinti vagyonadó fizetés, ez valamilyen módon mégsem megvalósítható, de hát ezt majd meglátjuk.
1: Elesennél ugyanez a minta?
2: Hát alapvetően igen, egyetértek, hogy ez a három irány lehetséges. Szerintem azt azért fontos kiemelni, hogy ebből azért a harmadik irány az, ami szerintem a legtöbb ügyfélnél is felmerül, és valószínűleg a legracionálisabb is. Tehát önmagában az, hogy támadni a teljes vagyonadó törvényt, szerintem azt én azt gondolom, hogy nehéz lesz, de nyilván ezt biztos, hogy akinek ez fontosabb, az lehet, hogy ebben jobban beleásta magát. Én inkább a részletszabályok oldalán. Az elköltözés, az szerintem majd ez is lehet szóba kerül, az több oldalról is próbálják megakadályozni, és szerintem elég jó szabályokat találtak rá. Itt is lehet mondani, hogy mindig lehet próbálkozni, még az is lehet, hogy sikerrel, de azért én itt nagyon gyorsan leszögezném, hogy a magyar összadó teher akár az, hogy TBS számlánk van, hogy örökösödési illetékmentesség van, hogy 9% a társasági adó, 15% az SZIA. Tehát, hogy nehéz. Hát lehet, most direkt nem akarok szándékosan országokat mondani, ugye tőlünk keletebbre azért sokáig, most már kevésbé, de sokáig nagyon sok adómentes ország is volt, és a többi, és a többi. Nem biztos, hogy ott olyan jó élni, mert itt azért mégiscsak az Európai Unióban talán egy picit mi máshoz vagyunk szokva, és szerintem ez is sokat nyomat alatba, de amit a leginkább kiemelnék inkább az, hogy itt a részletszabályok, amit elhangzott, hogy egyedi helyzetek, egyedi esetek vannak, és mind az ingatlan, mind a cégérték tekintetében, akár az ingóságok tekintetében, a kivételszabályok, egyébként vagy pedig a nagyon részletszabályok, azok ha az ember leül és végig számolja, akkor biztos, hogy talál olyan dolgokat, vagy találhat olyan dolgokat, ami vagy lehetőséget kínál számára, vagy egyébként is ott van, és most bizonytalanságot jelent, vagy pedig akár a jogszabály tekintetében még finomításra is szorulhat. Tehát azért egy-két olyan szabályt már szerintem láttunk mi is, ami most azt nem merném kijelenteni, hogy jogilag megkérdőjelezhető, de hogy azon majd lehet, hogy meg fognak próbálkozni adott esetben ügyfelek, hogy megkérdőjelezzék, azt már látunk ilyeneket. Tehát inkább, mivel ahogy már elhangzott, ez egy nagyon részletes, nagyon jól kidolgozott szabály, de pontosan ezért, mivel rengeteg szabály és rengeteg részletszabály van, az egyedi esetekben hozhat olyan, vagy okozhat olyan helyzeteket, ami adott esetben lehet, hogy magát a szabálynak a alkalmazhatóságát vagy jogszerűségét esetleg megkérdőjelezi némelyek esetében, úgyhogy ezt meglátjuk.
1: Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletág vezetője és Butor Gábor ügyvéd adótanácsadó Rádió Arénájának vendége. A vagyonadóról beszélgetünk, a beszélgetést felvételről hallják. Bonyolultsági sorrendben menve, mi az a vagyon, amit viszonylag egyszerű bevallatni, felkutatni, és mi az, amit már bonyolultabb, nehezebb? Mi a sorrend? Fajcsák Gábor.
2: Alapvetően ez könnyű megmondani, mert a pénz és az értékpapír, legalábbis az értékpapírok nagy része, ami leginkább könnyen, egyrészt mondjuk így megtalálható, és egyébként az értéke is könnyen megállapítható, hiszen...
1: Pénz akkor is, hogyha párnacihában van otthon?
2: Természetesen akkor nem, ez teljesen jogos. Hát nem mondanám, hogy ennek a reneszánszát fogja okozni a vagyonadó, de azért szerintem ez egy reális kockázat adott esetben, hogy azért lehet olyan, de nem tudom, ezek inkább az ilyen kicsit az amerikai, vagy még inkább az angol filmek jutnak eszembe, hogy a kert végébe akkor elások egy zsák pénzt. Azért ezt szerintem Magyarországon nem gondolnám, hogy így előfordul, mert hát ugye akkor nem termel semmit, és nyilván annak úgy hosszú távon sok értelme nincs.
1: Például nem lehet belőle kifizetni a vagyonadót, hogyha nem termel a pénz.
2: Így van, de mondjuk, ha nem tudnak róla, nem kell fizetni, inkább itt azt kell mondani, hogy feltehetően a vagyonok legtöbbjének a hozama az tud magasabb lenni 1%-nál, vagy ugye még nem beszéltünk róla, de 100 milliárd forint vagyon felett 1,5% a vagyonadó. Tehát ha ennél nagyobb hozama van, akkor pluszban vagyok. Az egy másik kérdés, a 3%-a hozamom és annak az 1%-a vagyonadó, akkor nyilván az 1/3-a ment el. Tehát az egy magas adómérték valójában. Nyilván nem a jövedelemre fizetem, tehát így gyorsan szögezzük rá, hogy ne keverjük össze, ez a példát kicsit félreérthető, de alapvetően ez a lényeg, hogy ha többet tudok termelni egy adott tőkével, mint amennyi adót kell utána fizetnem, akkor nyilván azért megéri befektetni. Tehát a pénz utolérhetősége, ha bankszámlán van, és nem a kertben elásva, akkor ma már gyakorlatilag a legtöbb ország bankjai jelentenek adatokat, ami a magyar adóhatósághoz egy évvel később eljut. Tehát nagyjából persze van olyan ország a földön, ahonnan nem kapunk jelentést, de nem biztos, hogy ott a legbiztonságosabbak a bankok, és ott szeretnénk tartani a pénzünket. Ha pedig arra térünk át, hogy most az értéküket mennyire nehéz vagy egyszerű megállapítani, nyilván a pénznek az az értéke, ami, de az értékpapírok esetében is ugye a legtöbbnek, amiben egy átlag ember, még ha gazdag is befektet, az jellemzően valamilyen piaci jegyzett értékkel rendelkezik, és ebben az esetben ez viszonylag egyszerű az érték meghatározása.
1: Pénzértékét azt mindig forintban kell nézni, vagy hogyha másban tartom, akkor évvégén meg kell néznem az aktuális árfolyamot, és akkor az forintban annyi? Mert ezért egy nap az... Tehát nem adó tárgyév van, hanem egy nap. Ez a magyarázata?
2: Hát nem hiszem, hogy ezért van, de igen, és még ráadásul pontosítanék is, mert nem feltétlenül ugye egy nap, hiszen a befektetési portfóliók esetében különböző értékpapíroknál vannak, elég sok részletszabály van, de van olyan szabály, ami azt mondja, hogy nem a zárónapi árfolyam, hanem az utolsó 30 nap átlag záró árfolyam, ami számít. Tehát, hogy de most ebben ennél jobban nem mennék. Igen, ennél jobban nem mennék bele a részletszabályokba, de alapvetően az eredeti kérdése persze az adót magyar forintban fizetjük, tehát előbb-utóbb valahogy ezt ki kell számolni, hogy az mennyi, igen.
1: Ami nincs? Igen.
3: Mi is erre szolgál alapvetően az, hogy az MNB által közzétett árfolyamon kell ezt leegyszerűsítve átváltani, tehát hogyha ez euróban van, vagy amerikai dollárban, akkor ezen MNB árfolyam, tehát utolsó napi MNB árfolyam alapján kell átváltani. És hát ugye azért nem adóévet használ, ez talán az indokolás is kitérre, hogy hanem egy napot, tehát hogy ez az adóévet, mert nem egy időszakot adóztat a törvény, hanem egy napot, ami jelen esetben ugye 26. december 31 is minden évnek az utolsó napja lesz, tehát hogy arra a napra kell elkészíteni ezt a bevallást, azt az állapotot kell vizsgálni, nem egy adott időszakot. Egyébként ami ugye még a, hogy mi mennyire könnyen felkutathatóak, vagy mi a legkönnyebb, ugye itt ami problémát okozhat, véleményem szerint azért a külföldön lévő vagyontárgyak, tehát jó nyilvántartással rendelkezünk a belföldi ingatlanokról, a gépjárművekről, légijárművekről, tehát ugye amik valamilyen nyilvántartásban szerepelnek, vagy a céges részesedésekről, erről is cégjegyzékből, vagy egyéb nyilvántartásokból tudunk információt szerepelni, de azért a jó adat csere, adatszolgáltatás ellenére azért biztos, hogy vannak olyan országok, ahol egy részesedésnek vagy egy bármilyen vagyontárgynak a felkutatása azért okozhat problémákat.
1: Jó, de itt mindig az az összefüggés, hogy minél biztonságosabb az adott ország, valószínűleg annál jobb a nyilvántartási rendszere is. Tehát valószínűleg, ha Kanban van egy villám,

0: pénzügyi információkon túl nincsenek egyéb adatcserék, mármint automatikus adatcserék, ami eleve automatikusan jön, tehát igényelni lehet akár az EU-s irányelvek, akár kettős egyezmények alapján az adóhatóságnak egy csomó lehetősége van információt kérni, ami már eleve nehéz lehet, vagy lassú lehet, de előbb-utóbb eljutnak a megfelelő információig. De ha nem tud róla, akkor ez már egy nehezebb dolog, és mostanában azért az, hogy Horvátországban vagy Spanyolországban vesz magának valaki nyaralót, házat, az a vagyonosak körében szerintem elég elterjedt. Én nem tudok róla, hogy Spanyolországból jelenleg az ingatlan tulajdonosok nevét azt elküldenék Magyarországra, ha ezek magyar ingatlan tulajdonosok. És igazából ez ugyanúgy egy cég esetében, ha nekem van egy spanyol cégem magánszemélyként, mert ha mondjuk a magyar cégemen keresztül tartom, akkor lehet, hogy könnyebben látom, de van egy spanyol cégem, akkor ez így nem nyilvánvaló, és nem teljesen egyszerű, hogy erről a hatóság tudjon. Természetesen itt is azért közvetett információk útján a spanyol házat, mikor megvettem, a magyar bankszámlámról fizettem, küldi nekem évente, vagy akár levonják a bankszámláról, a számlámról évente, vagy havonta a rezsiköltséget, vagy bármi egyéb szolgáltatási díjat. Ha cégem van, osztalékot kaptam mondjuk tőle, és akár még a vagyonbevallásomban, vagy bocsánat, az adóbevallásomban is szerepeltettem a külföldről kapott osztalékot, vagy a külföldön szerzett kamatjövedelmet, az már a külföldi bankszámlámra utalhat. Tehát vannak közvetett információk, amit össze lehet szedni, de mivel ezek nem automatikusak, nem egy-egy listában állnak, ezt már sokkal nehezebb összeállítani, ezt egy-egy ember egyéni adóellenőrzésnél tudják vizsgálni, de egy 15-25 ezres mintában már alapvetően előre várni és tudni róla, az egyáltalán nem egyértelmű. Úgyhogy szerintem, és ezért is mondtam, hogy szerintem a pénz és az értékpapír vagyon az, ami leginkább utolérhető. Ettől függetlenül természetesen senkit nem bátorítanék arra, hogy minden mással játszon, de hogy a hatóságnak nehezebb dolga lesz vele, az biztos.
1: Jó, de ez egy detektív munkának tűnik. Hogyha nem tudja, hogy hol van, akkor el kell kezdeni, hogy jött-e a helyi takarító cégtől a takarításról számla. Milyen ingatlan takarított, kifizette ki. Kié az ingatlan?
0: Ez így van, igen. Alapvetően viszont azért a jogszabályban, az adójogszabályokban vannak komoly büntetési tételek. Tehát ha lehet, hogy 10 évig megúszom, de utána mondjuk az utolsó 5 év még el nem évült részét nekem mondjuk egy plusz 50% bírsággal kell megfizetnem. Ne adj Isten, esetleg azt mondják, hogy ez egy szándékos adóelkerülés, és valahogy behúzzák a 200%-os bírságot rá, akkor ha volt 50 millió vagyonadóm, és erre még utána 100 milliót rá kell tennem a 150, és ezt mondjuk 5 évre visszamenőleg, akkor az egyszerre hirtelen lehet, hogy nagyon sok lesz. Tehát azért az, hogy nem könnyű megtalálni, és nem könnyű utolérni, az nem biztos, ugye ez kvázi olyan, mint hogyha pénzt fektetünk be, a kockázat az nem mindig azonos azzal, hogy azonnal én bukok is a pénzemen, de ha egyszer lebukok, akkor az utána nagyon fájhat. Tehát én szerintem mindig voltak olyanok, akik próbáltak, hogy mondjam, jövedelmet vagy vagyont eltitkolni, de, és ez adott esetben akár sokáig sikerülhet is, de ugye annak ott a kockázata, ha egyszer ez kiderül, akkor utána sokkal többe kerül.
1: 5 év, itt is van az általános elévülés. Tehát úgy van, hogy 5 évig kell megoldani, hogy ne derüljön ki, ha valaki ilyenben gondolkodik?
2: Hát alapvetően az általános elévülés, ugye én azt gondolom, ugye, tehát az fontos a működési mechanizmusát kiemelni, hogy itt ugye, ahogy volt róla szó, nem az adóhatóság fogja megállapítani ezt az adót, hanem a jövő év augusztus 31-ig az adózónak kell egy bevallást benyújtania, tehát hasonlóan működik mondjuk, mint egy SZIA, ugye a május 20-ai határidő, az talán közismertebb, tehát hogy maga az adózó fogja ezt elkészíteni, és akkor majd egy ellenőrzés során fogja az adóhatóság ezt megvizsgálni. És ugye itt fontos, hogy ha van kérdés, akkor az iratokkal nekem kell tudnom alátámasztani, tehát nekem is van egy ilyen iratmegőrzési kötelezettségem. Maga alapvetően az általános adójogi elévülés, ugye a bevallás benyújtását követő, bevallás benyújtásának az évének az utolsó napja, tehát december 31-től számított 5 év, tehát alapvetően 5 év vagy 5 és fél évig merülhet fel potenciálisan a vagyonadónak a vizsgálata.
1: És akárhányszor újra kezdi a hatóság, az újraindul. Tehát így nem lehet elmenekülni előle?
2: Hát ugye a következő évnek az elévülése, akkor megint csak mondjuk 27. augusztus 31, akkor a 20

0: 27 december 31, és utána számított 5 év végéig kell, tehát ez mindig csúszik egy következő évre, úgyhogy alapvetően egy 5 évvel számolnunk kell, igen, és addig akkor az iratokat is meg kell tudni őrizni, tehát hogyha bármilyen kérdés van a egy ellenőrzés során, akkor ezt alá kell tudnom támasztani, hogy miért annyi volt az érték. Ugye itt, ami egy fontos dokumentum lehet, az a általam hozott, tehát úgymond a saját magam által készített értékelések, mert bizonyos esetben van arra is lehetőség, főleg ugye az ingatlannál és a cég részesedésnél emelik el az adóhatóság, ahol én alá tudom támasztani saját független szakértő által készített értékeléssel az értéket. Itt ez ugye nagyon fontos dokumentum, hogy ez milyen napra vonatkozik, milyen időszakra vonatkozik, és ugye ezt kikészítette, mert ugye erre is mindenféle részletszabályokat tartalmaz a törvény, tehát itt egy kellő bevétellel rendelkező, független és megfelelő szakképesítéssel rendelkező értékelőnek a szakvéleményét kell hoznom. Ez egy kulcskérdés lehet itt, hogy ezek az értékelések, ezek 5 évig meglegyenek. Kicsit több, mint 5 évig.
1: Mint mind a ketten a piacon dolgozók, én jól értem, hogy itt 2 millió forintot lehet a független értékelésre elszámolni. Egyébként annyit költök rá, amennyit akarok. De hogyha háromszor nagyon alálövök annak, mint amit az adóhivatal mond, akkor kizárnak a szakmából egy időre? Tehát, mintha volna a szabályozásban egy ilyen, hát hogy mondjam, figyelmeztetés a piacon dolgozó független értékelőkre, hogy nagyon-nagyon figyeljenek oda, hogy értékelnek.
0: Igen, én úgy értem, hogy ez a levonási lehetőség, tehát ez a 2 milliós levonási lehetőség, ez egyébként minden esetben van, mert van arra is lehetőség, hogy én magam hozok egy értékelés, de nem kötelező ennek az értékelésnek az alkalmazása a jogszabály alapján, és én úgy értem, hogy ez a levonási lehetőség, ez csak akkor van, hogyha kötelező a jogszabály szerint az értékelést hozni, tehát ez ha én hozok, akkor, de nem kötelező, akkor ez nem feltétlen levonás. Egyébként meg a költség az, hát ilyen nyilvánvalóan magasabb is lehet attól függ, hogy milyen tárgyakat kell értékelni, vagy mennyire kiterjedt ez a vizsgálat. Hát itt inkább azt mondanám, hogy van egy kedvezményre való lehetőség, vagy hát egy ilyen adóalap csökkentési lehetőség, ami egy szűk körben alkalmazható, de hát maga az összege az ennyiben van meghatározva. Tehát ez nem egy annyira magas. Igen.
2: Illetve itt azért szerintem azt érdemes látni, hogy egyébként például a cégértékelések tekintetében is, akik végezhetnek értékelést, olyan feltételeknek kell megfelelniük, értve ez alatt a különböző árbevételi előírásokat, hogy egyrészt viszonylag kevés, másrészt nagyobb cégek fognak ennek megfelelni. Én nem gondolom, hogy az ő esetükben ez egy reális kockázat lenne, hogy majd ők megpróbálnak a megbízó érdekeit képviselve valamilyen nagyon-nagyon valóságtól elrugaszkodott értékeléseket összeállítani.
1: Elég nagyok ahhoz, hogy ne lehessen őket megvenni.
2: Magyarul. Így van, és ez reputációs kockázat is. Tehát az természetesen, én nem mondom, hogy az ügyfelek érdekeit adott esetben nem képviselik, ha annak van valamilyen szinten egy kis rugalmasság a rendszerbe, azért ez nyilván mindig egy értékbeesés, és sosem fekete vagy fehér. De az, hogy ezek komoly 10-20-30 százalékos eltéréseket, tehát ilyen nagyon nagy százalékos eltéréseket okozzanak, azért az kétséges, és itt egyből fel is hívnám a figyelmet arra, hogy olyan szabály is van, ugye, hogy ha jól emlékszem az ingatlan értékelések esetén, hogy ha az értékelés 20%-kal eltér a jogszabály által jelzett módszerek alapján megállapítható értéktől, akkor annak az eltérésnek az indokát külön az értékelésben szerepeltetni kell. Tehát, hogy itt
1: és az lehet igaz is.
2: Az lehet igaz is. Tehát most itt tényleg nagyon-nagyon egyszerű dolgokra is gondolhatunk. Adott esetben lehetnek olyan akár értéknövelő felújítások, akár olyan értékcsökkentő helyzetek, ami egy jelentős állapotváltozást okoz, ami mondjuk nem feltétlenül. Ugye itt arról beszélünk, hogy egy ingatlannál alapvetően a fő módszerek onnan indulnak, hogy szerzési érték, és esetleg ha régebben szereztem, akkor annak egy indexálása valamilyen statisztikai indexel, vagy pedig a NAV rendszerét kell vizsgálni, vagy a NAV rendszere által adott számot, ami nyilván egy összehasonlítja a más hasonló ingatlanokkal, de azzal ezek a rendszerek nem tudnak dolgozni, ha nekem leégett a házam, ha adott esetben egy olyan műszaki állapot
1: biztosítási
2: romlás.
1: Értéket kell számolni, ha leégett a ház, ha volt biztosítás, nem?
2: Ugye a jogszabály ezzel nem foglalkozik. A jogszabály azt mondja, hogy ha nem is tudom pontosan a terminológiát, amit használ, de ha valamilyen jelentős értékváltozás következett be, akkor lehet szakértői értékbecslést alkalmazni, és ott mondja ki azt, hogyha ez emlékeim szerint 20%-ban határozza meg a korlátot, hogyha ez 20%-nál magasabb eltérést mutat az előírt módszerekhez képest, akkor azzal már az értékbecslésben foglalkozni kell. Úgyhogy szerintem ebben a tekintetben is elég alapos lett a jogszabály.
1: Elég alapos a jogszabály abban, hogy megmondja, hogy a tőzsdén nem jegyzett, vagyis ottani értékkel nem bíró gazdasági társaság egy KFT értéke az mennyi. Hogy kell megállapítani?
0: Hát igen, ez a legértékenyebb pontja talán az egésznek, mert ugye itt eddig inkább az ingatlan értékelésről volt szó, az talán exaktabb több módszer is, ugye ez a NAV által közzétett nyilvántartás is rendelkezésre áll, itt viszont ezt maga a jogalkotó is érezte, hogy ez egy súlyos téma, amilyen ez a külön mellékletbe került ki, egy ilyen hosszabb mellékletben került ez felsorolásra, és ugye itt ez korábban is elhangzott, hogy ezt a úgynevezett svájci modellt, vagy svájci módszer az, amit mintaként használt, ezt az indokolás is tartalmazza. Tehát valamilyen módon ez volt az előképe a magyar szabályozásnak. Hát itt el lehet mondani, hogy ebben azért a beszámolóban szereplő adatokból indul ki, és magának a megalkotásnak a célja az volt, hogy egy egyszerű, megbízható, és maga az indokolás szerint a valósnál némiképp alacsonyabb forgalmi értéket adjon ki. Hát bizonyos esetekben ez azért kérdéses, hogy ez mennyiben valósul meg, tehát én szerintem mostanában végzik az egyes cég tulajdonosok a mintaszámítást, ugye ez alapján a számítás alapján, vagy ez alapján a képlet alapján, tehát itt alapvetően a saját tőke, ami a beszámolóban szereplő saját tőke, és az adózott eredmény az, ami két olyan kulcs elem, ami alapján a cégértéket meg lehet, vagy meg kell határozni. Ez adott esetben, ahogy talán itt el is hangzott, azért meglehetősen kicsi, vagy a KKV szektornak inkább a középmezőnyében található cégeknél is akár eredményezheti azt, hogy ezt az 1 milliárdos határt az adott cég tulajdonos eléri. Úgyhogy ezzel még mi is ismerkedünk, ezzel a képlettel, hogy ez mennyiben valós, vagy mennyiben tényleg azt eredményezi, hogy a piacinál némiképp alacsonyabb értéket hoz. Viszont itt is ki kell emelni, hogy nagyon sok forgatókönyvre kitértek, és nagyon részletes ez a számítás egyelőre. Igen.
1: KFT tulajdonos ilyenkor okoskodhat úgy, hogy nem kéne inkább elérni az 1 milliárdos értéket, mert azt az 1% adót én inkább egy új gépsorra fordítanám. És ő ezt meg tudja oldani legálisan?
2: Hát...
1: Fölvesz egy hitelt.
2: Most azt nem mondanám, hogy ez ennyire egyszerű, és ez most a kérdésnek három része is van, amire három különböző választ lehetne most adni, úgyhogy elnézést ért, hogy nem tudok egyenest választ adni, de kezdjük onnan, hogy egyébként annyira nem is az 1 milliárd lesz ott a cél, mert ha csak van egy 200 milliót érő háza, vagy 100-150 milliót érő, ez vidéken sem annyira, tehát egy jól menő, közepes KKV tulajdonossának feltehetően már ilyen szintű vagy mértékű háza van. Ugye ne felejtsük el, hogy a gépjárművek esetén már 10 millió forint feletti értékben beszámítandó a vagyonba, van egy 40-50 milliós autója, akkor ezt is azonnal hozzá kell tenni. Ha ne adj Isten, az elmúlt 10 évben jól ment és vett föl osztalékot is, és ezt ő szorgos hangya módjára nem elköltötte, hanem félretette, akkor adott esetben a bankszámláján is lehet némi, akár 100-200 milliónyi KP, és akkor most már arról beszélgetünk hirtelen, ha jól számolom, hogy mondjuk 400 millió forint érték, és akkor hirtelen, ha vállalkozása, ha már 600-at ér, akkor eléri az 1 milliárdos vagyoni küszöb értéket ez a vállalkozó. Tehát szerintem egy picit ebből a szempontból, bár ezt sem mondanám, hogy alacsonyra lő, mert itt nagyon gyorsan kihangsúlyoznám, hogy más országokban, ahol van vagyonadó, egyébként a magyarnál alacsonyabb adómértékről indul, tehát mind a norvég, mind a svájci, spanyol az talán hasonló, de a lényeg, hogy a három fő olyan ország, ahol még Európában van vagyonadó, abból kettőnél sokkal alacsonyabb mértékkel indul. Ugyanakkor nyilván ott is különböző egyéb faktorok vannak, ami miatt ez elfogadható, hogy miért alacsonyabb. Visszatérve a magyarra, én azt gondolom, hogy ez nem magyar, hanem emberi sajátosság, hogy értelemszerűen az ember a saját pénzét azt azért a leghatékonyabban szeretné.
1: Az meg a termelés.
2: És magára fordítani. Hát vagy termelésre, vagy magára, mert itt az előbb, amit mondtam, persze nem gondolom, hogy hirtelen ezt fogja okozni, de az ember elkölti a pénzét, ugye, és nem a vagyonadóra fizeti be, akkor lehet, hogy nagyobb élvezetet okoz számára. Tehát adott esetben ugye itt nyilván ez is egy különbségtétel, hogy nem arra fizetünk, ugye, amit elköltöttünk, vagy amink volt, hanem ami van. Viszont nyilván az, hogy szerintem a beruházásokra egyébként ez lehet hatással. Lehet hatással az, hogy milyen összeget, ugye megvan az a megszokott szint, megvan az a megszokott életviteli szint, amiben ezek az emberek élnek. És most direkt ne a szándékosan ne a nagyon gazdagokról beszéljünk, ahol nem valószínű, hogy a, és itt megint nem szeretnék általánosítani, mert ahogy mondtam, mindenki egyedi eset, tehát ezt sem tudom mondani, hogy mindenkire igaz, hogy nem érinti, de a legtöbb esetben a vagyonadó nem feltétlenül fogja befolyásolni, hogy ő milyen házban lakik, milyen autót vezet, hova megy nyaralni, mennyit költ el egy utazásra. De ez a, egyébként nyilván létszámát tekintve ez a kisebb része a vagyonosoknak. A nagyobb része a vagyonosoknak, ha azt mondják, hogy néhány százmillió forintos eredménye van évente, amiből ő mondjuk eddig 100 milliót költött magára a 200-ból, és 100-at forgatott vissza, most meg hirtelen esetleg adott esetben még pár 10 millió forintot el kell költeni a vagyonadóra, ami mondjuk 200 millióból 100-at költöttem el, most meg még elmegy 30, akkor hirtelen már csak 70 marad a 100-ból. Ez persze nyilván annak, aki nem ebben a vagyoni helyzetben él, ez is jelentős, és nem feltétlenül érzi át, de abban a tekintetben, hogy megvalósítok-e egy beruházást, beszállok-e egy akkora vagy beszállok-e egy olyan dologba, ami most 4-5 évig lehet, hogy csak viszi a pénzt, és nem hozza, ezeket a úgymond beruházási döntéseket nyilvánvalóan befolyásolja az, hogy a vagyoni helyzetemet ez érinti-e úgy, ahogy én már nem szeretném, vagy sem. Ez megint egy egyedi dolog lesz.
1: De az elképzelhető, hogy inkább a vagyon fölélése irányába mozdítja el az embereket, hogyha ott vannak a talán még 4 birkintáska, még 4 meltű, még 4 manzsetta gomba, hogy a törvény magyarázatának az ékszerekről szóló felszorolását olvasom.
0: Ja, azért lehet ez problémás, akár ugye itt a kölcsönfelvétel is elhangzott, amit ugye le kell vonni. Csak hát annak valamilyen megnyilvánulása lesz, tehát ha kölcsönt veszek fel, akkor bejön pénz, és a pénz szintén a vagyon részét képezi, tehát ráadásul ott még annak megfelelő összeg is be fog érkezni, tehát ott végül is ugyanott vagyok.
2: És még költsége is van.
0: Az még költsége is van.
1: Erre valók a tanácsadó.
0: A birkintáska, meg egyéb luxus termékeknél pedig szintén ott vagyok, hogy az ingó dolog az szintén egy érték mellett figyelembe vendő, tehát valamire cselélek, ugyanúgy a vagyonadó tárgya lesz, tehát itt nem egy ingatlanadóról van szó mondjuk, vagy mint ez a korábbi luxusadó, még csak az ingatlan volt a tárgya. Nincs olyan lehetőségem nagyon, amivel azt mondom, hogy valamit valamire cserélek, hogy ezt veszek belőle, és akkor így ki tudok kerülni a vagyonadó hatály alól. Tulajdonképpen az ingónál azt mondja, hogy akkor ott a piaci értéket kell figyelembe venni, amit hát azért megint megér egy külön beszélgetés, hogy ott a piaci értéknél milyen problémák jöhetnek be, de még adott esetben egy műtárgynak a vásárlásánál még oda is kerülhetek, hogy több vagyonadót kell fizetnem, mert kevesen bért megvettem egy drágább műtárgyat, és a vagyonadó alapomat megneveltem.
1: De piaci érték, azt hogy lehet megmondani? Az annyi, amennyire adott pillanatban valaki megveszi. Nem annyi, amennyit ígér érte, hanem amennyire megmozdul a pénz. De ez csak akkor realizálódik, hogyha megmozdult a pénz. Hogy lehet valaminek, ami nem mozgott, a piaci értékét meghatározni?
2: Hát azért erre vannak módszerek a jogszabályban, tehát ahogy az ingatlanról is beszéltünk, a cégértékelésre is ez az úgynevezett svájci módszer, ez ott van. Az ingóságok esetében is vannak bizonyos szabályok, tehát hogy most szerintem a kereteket feszegetnénk, ha mindent elkezdenénk, mert tényleg, ahogy mondtuk is, hogy csak a cégértékelés már egy külön melléklet, több oldalas mellékletben jelenik meg, de szerintem az, hogy lehet értékelni, és egyébként vannak elég jó szakmai módszerek, én inkább arra térnék ki, és itt kerülgettük a forrókását itt, de hogy egy kicsit térjünk arra ki a bizonytalanságát tekintve, hogy lehet-e támadni, és hogy lehet támadni, és mit lehet támadni. Ebben az úgynevezett svájci módszerben, amiben a tőke és a jövedelem termelő képességét vizsgálják a cégnek, és ennek egy átlag számítással alkalmazott értékét használják a vagyonadóhoz, mint cégérték. Ebben van egy lefixált dolog, mégpedig ez a úgynevezett tőkésítési ráta, ami 15%, ezt emberi nyelvre fordítva elnézést azt jelenti, hogy egy vállalkozás elmúlt 3 adóévi adózott eredményének a számtani átlagát kell venni, és ezt tekinteni a cégérték 15%-ának, amit ha megfordítok, ez azt jelenti, hogy 6,67-tel kell megszorozni körülbelül, ahhoz, hogy kapjak egy hozamértéket a cégre. Ez 2/3 súlyjal számít, a saját tőkeérték 1/3 súlyjal, és akkor ennek a ilyen súlyokkal használt átlagával lesz a végén meg a cégértékem, amire fizetnem kell a vagyonadót. Na most ez a 6,67-es szorzó, ez viszont egy fix mutató. Aminek a hátránya az, hogy bár beszéltünk róla, hogy a jogalkotó kommunikációja alapján az volt a szám vagy a szabály megalkotásánál a fő szempont, hogy ne keletkeztessen lehetőség szerint jogvitákat és alulértékelje a cégeket. Szerintem ez a 6,67-es szorzó, ez már csak azért is lehet kérdéses önmagában, mielőtt a magyar cégeket vizsgálnánk, mert pontosan ilyen cég, lehet, hogy egy sincs, lehet, hogy van, ugye nyilván ezt nem tudjuk, de hogy egy ilyen fixálás, ez azt eredményezi, hogy lesz olyan cég, amit alulértékel, lesz olyan cég, amit felülértékel. Nekem ez egy picit már kérdőjeles, hogy ez ennyire leegyszerűsíthető-e jogilag, de még egyszer nem szeretnék előre szaladni abba, hogy ez jogszerű vagy nem. Igazából csak mint kérdés én is már magamba ezt fölteszem, hogy ez vajon mit fog majd jelenteni, és pláne hatását illetően, hiszen nem nagyon foglalkozik az ember azzal, hogy valami esetleg nem állná ki feltétlenül a jog próbáját, ha amúgy idézőjelben jobban járok és alul értékeli a cégemet. De azért, ha a magyar átlag KKV-ra gondolunk, és egy cégértékelésnél nagyon fontos, hogy mi a cégméret. Azért, mert a magyar piacon és a hozzánk hasonló országokban a tranzakciók során azok a cégek értékesek, akik a külföldi, nagyon nagy tőkével rendelkező országbeli multik vagy cégek számára is értékesek, érdekesek. Ezek jellemzően nagy méretre vadásznak, tehát hogy sok milliárdos, 10 milliárdos, akár 100 milliárdos most forintban üzletekre, sőt inkább, tehát ők azért inkább dollárban a 100 millió dolláros vagy fölötte lévő üzletekre vadásznak. Most megint, ha egy magyar tőzsdei cégre, egy MOL vagy OTP-re gondolunk, ott lehet, hogy simán alul értékeli egy ilyen szorzó. Nem vagyok befektetési tanácsadó, tehát nem akarok, tehát nem ebből az irányból közelítek. De egy átlag vidéki kis KKV, az alapvetően szerintem nagyon sok tulajdonos lenne, aki ha azt mondaná neki valaki, hogy most ennek a számtani átlagnak 6,66-szorosáért eladhatom a cégemet, akkor ő azonnal eladná. És az ő esetükben már kérdőjeles számomra, hogy biztos olyan könnyen el fogják-e fogadni, hogy nekik azután kell vagyonadót fizetni. És itt még elnézést, de egy számot itt hagyd dobjak be csak a 6,67-tel, ez azért tegyük össze, hogyha nekem az elmúlt 3 évem adózott eredményének a számtani átlaga 150 millió forint, akkor az kerekítve a 6,67-tel az egy 1 milliárd forint. Tehát azért szerintem, ha most így a hallgatók közül így végig gondolják pára, hogy ők vajon azt gondolják-e a cégükről, ha 150 millió forint jövedelmet tud nekik évente termelni, hogy az 1 milliárdot ér, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azt gondolják, hogy az ér annyit. Vagy hogy egy ilyen mértékű cég nagyon sokszor az alapítótól függ, és a többi. Most nem akarok minden esetet elmondani, de azért sok esetben...
1: Attól működik, hogy az a vezető, aki.
2: Így van. És ha ő nincs ott, akkor lehet, hogy nem ér annyit. Ezért mondom, hogy ő biztos, hogy találunk olyan, akár nyugdíj, korhatár közeli vagy felett lévő cégtulajdonost, aki még ma is dolgozik, mert nem tud mást kezdeni a cégével, és közben ezért a pénzért bármikor kiszállna.
1: Köszönöm szépen a magyarázatot, nem végeztünk ezzel még, mert a jogszabályt előbb-utóbb el fogják fogadni. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletág vezetője és Butor Gábor ügyvéd adótanácsadó volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás import igénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyerességének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyerességet biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölény eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Ratecki Andrást választotta meg kedden az országgyűlés, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. A Mi Hazánk által ajánlott Ratecki Andrást egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen és egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A Fidesz által javasolt Szabó László kommunikációs szakember, producer 52 igen, 131 nem voksot kapott, 7 tartózkodás mellett. A KDNP által jelölt Pindrok Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakemberre 53-an szavaztak igennel, 127-en nemmel, míg 9 képviselő tartózkodott. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke közölte, mivel nem szavazta meg a parlament a két jelöltet, új jelöltet kell állítani. A döntéshozatal követően letette esküjét a média tanács frissen megválasztott tagja. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4.585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4.580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5.878-7.961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye.
3: Az időjárásról.
4: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
3: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: Mikor harmadnap a bizottság arra jött, hogy megállapítsa pontosan a métát, már csak egyetlen alma lapult a levelek közt. A nevezetes bizottság, mely arra volt hivatva, hogy kettészelje azt, amit az Úristen egynek alkotott, négy tiszt úrból állott. Volt ott egy magyar, egy román, egy német, meg egy olasz. A magyar s a román tóva hagyta volna Mózsi is, mert hát kettőn áll a vásár. De hogy a két idegen mit akart a kommandón, azt semmiképpen sem tudta megérteni. Kísérte még őket azon kívül egy rakás katona, tisztilegény, meg mindenféle, de azok nem sokat számítottak. Az urak aztán elkezdték rángatni a métát maguk között, mint ebek a csontot. A magyar őrnagy az igen erősen megtetszett Mózsinak. Nagy, veres ábrázatú, vastagnyakú úr volt, s ha csak egy araszsal bejjebb akarták tolni valahol a románok a szöveket, már úgy ordított, hogy gyönyörűség volt hallani. Hanem a román őrnagy az se volt kutya. Ha nem tudta az igazát másképpen bizonyítani, hát ledobta magát a földre, és úgy rángatózott, mint a nyavaja törős, hogy ő a szent román földből még egy arasz sem enged át a magyarnak, inkább sújtsa le őket a pusztító istennyila azon nyomban mindenestül. Így ment ez minden egyes szölöp leverésénél. Egyik a szent román földet, másik az ezer éves Magyarországot védte ott a kommandón. A német meg az olasz pedig ott álltak kezükben a térképekkel, és döntögették az igazságot. Vajon melyikük akarja Romániát, s melyikük Magyarországot, tűnődött Mózsi, ahogy elnézte őket, de nem tudott rájönni semmiképpen. Mert úgy látszott, mintha mind a kettő egyet akart volna. És ez hol a magyarnak volt baj, hol a románnak. Rendre odaértek a Mózsi házához. Sőt, el is vonultak a ház előtt, anélkül, hogy pillantásra is méltatták volna. Hiába állt ki cégérnek Mózsi háznépestül az ajtó elébe. Csak mentek. És éppen az almafák között álltak meg újra. Nézni kezdték a kommandó tetején álló fellegesőt, s a hidat alant a fekete ügyön. Nézték a hátrahagyott szölöpök mellett felállított katonák sorát, s elkezdték igazgatni az egyenest. Veszekedtek pogányul. Mózsi meg topogott az ajtó előtt, mert úgy látszott éppen, mintha ő rajta néznének keresztül a méta keresésében. A román őrnagy leszúrta a cöveket az egyik almafa tövébe. De nem volt rest a magyar sem, menten kitépte onnan, s olyan káromkodott, hogy még az ördögök is elveresedtek tőle a pokolban, akárha bérmáló leánykák lettek volna. Két almafával odébb szúrta le. Erre aztán a román őrnagy elkezdte ököllel verni a földet, szinte zokogott dühében. A német meg az olasz pedig felváltva kukucskáltak valami részszínűs katujába, s végül is egy almafával beljebb került a cövek. Ettől aztán a román is, meg a magyar is egyszerre káromkodtak. Az almafákról lévén szó, Mózsit is érdekelni kezdte a dolog, s így hát szép lassan megindult az urak felé. Jó előre levette a kalapját, s igen nagy óvatossággal köszöntötte őket a maga földjén. Adjon az Úristen mindenkinek mindent! A magyar őrnagy menten odajött hozzá, sparolát is adott. Szerencséje van, ember! Valóban az lehet, azt láthatta Mózsi a többiek arcáról, mert a német meg az olasz még fölemelték valahogy a kezüket a sapkájukhoz, hogy a köszöntését fogadják. De a román az biccenteni is elfelejtett. Ideje, vallotta be Mózsi. Itt megy a határ, lássa, mutatott a magyar őrnagy a zövekre. Erre aztán úgy ügyeljen Kent, hogy el ne mozdítsa senki. Pedig nem ártana neki. Micsoda? Hökkent meg az őrnagy. Ha például bévinnénk Brassóba, hogy megláthassák ott is. Mosolyra virult az őrnagy veres képe, súlyos nagy kezével megveregette Mózsi vállát, s hátra pislogott a többiekre. Majd az is eljön még, mondta halkan, hogy azok ne hallják, ne féljen semmit. Én nem is, csak más se féljen. Az őrnagy ránevetett, s kihúzott a zsebéből egy nagy bőrtárcát. Abból is egy jókora szivart, s oda nyújtotta. Hát most már jobb lesz ezentúl, ugye? Azt Isten tudhassa csak, felelte Mózsi, és a szivart a füle megé szúrta. Ettől az őrnagy egy kissé elkomolyodott. Hát itt megy a határ, lássa, kezdte tanítani. A cölöpök között, egyenes vonalban, látja jól? Álljon ide így, most nézzen ettől a cölöptől ahhoz a lentihez. A ház magyar területre esik, tehát maga magyar állampolgár. Az egyenes ott megy el a pajta sarkánál, lássa, annak a ganédomnak a közepén. Az a kis bódé ott, az már román részre esik. Hínye a panciusád, hegyesedett ki Mózsi, az már elég baj, halljai. Ezen segíteni kell. Miért lenne akkor a baj, csodálkozott az őrnagy. Mert oda jár nálunk az ember, ha a bajára megy. Az a féle épület. Kacagott erre az őrnagy akkorát, hogy még a térdeit is megcsapkodta belé. Pedig nem kacagás ez, nézett rá Mózsi rosszallólag. Most helyszen útlevél kell ezentúl még a gyermekeknek is. Szertán nem hagyhatom, hogy körül piszkolják a házat. Több se kellett az őrnagynak. Elmondta mindjárt a többieknek is idegen nyelven a Mózsi gondját. Nevettek is rajta, ahányan voltak. De ezt már nem állhatta a természete, hogy így csúfá nevessék az idegenek. Sófolt hát egyet az eszin, s elkezdte mindjárt. Még tiszta szerencse, hogy a ganédom felett ilyen szépen megosztozának az urak. Lám, éppek felibe vágták. És az miért szerencse, kérdezte még mindig heherészve, újabb tréfára készen az őrnagy. Csak azért, mert így legalább mindegyikükre jut egy tarisznyára való, vágott Mózsi a szemével, és a villantásában benne volt az is, hogy no, most már nevethettek keveset magotokon is, lám. Hát, nem nevettek azok. Tették magukat, hogy a fülükön túl nem jutott a szó. Föl is kerekedének azon nyomban tovább, az erdő felé. De most már a magyar őrnagy se kacagott vissza, kezét se nyújtotta, még csak szóval sem búcsúzott. Furcsák vagytok, csóválta meg Mózsi a fejét. Amíg ti nevettetek rajtam, addig tetszett a dolog. De ha én nevetek egyszer rajtatok, akkor egyszeribe urak lesztek megint. Jól van, na. A cölöpnél két katonát hagytak hátra az urak, s hogy az igazságon csorba ne essék, hát egy magyart, meg egy románt. A magyar menten fütyörészni kezdett, felakasztotta puskáját az egyik almafára, ledobta a sapkáját, leoldotta a derékszíját is, és elhevert a fűben. A román peckesen sétált a maga oldalán, válra vetett fegyverrel, szigorúan. Nincs meleged, koma? Szólt át hozzá a magyar. A román megállt, és bámulni kezdte az eget. Na, nem tudsz magyarul? Mit akar ez, fordult a román Mózsihoz a maga nyelvén. Azt kérdi, hogy tudsz-e magyarul? Nem tudok. Meg hogy meleged van-e? Az van. Azt mondja, hogy nem tud magyarul, és melege van, vitte át a szót Mózsi a magyarhoz. Hát, Mondja meg neki, hogy tanuljon meg, és vesse le a zubbonyát. Mit mond? Kérdezte most már kíváncsian a Román. Hogy tanulj meg magyarul, és vesd le a zubbonyadat. A Román gondolkodott egy keveset, aztán lecsúsztatta válláról a puskát, és lefektette a fű közé. Körülnézett, majd a derékszíját is leoldotta nagy vigyázkodással. Végre leült. Ha valami tisztet látsz jönni, szóljál, nézett Mózsira aggodalmasan. Most már a magyar kérdezte meg. Mit mond a szőrös nyelvű? Hogyha tisztet látok, szóljak neki. Ne félj, koma, nem jönnek azok most erre, vigasztalta a magyar a románt a maga nyelvén. Hogy Mózsi ezt is átfordította, egészen megnyugodott a román. Végig hevert a füvön, dohányt vett elő a zsebiből, meg papírt, és sodorni kezdett. Kedvet kapott ettől a magyar is. Elővette a cigarettás dóznit. Szívott-e már magyar cigarettát, apám? Én aztán soha, vallotta meg Mózsi. Na, gyújtson rá akkor! Alig szippantottak kettőt-hármat, újra kikívánkozott a magyarból a szó. Hát, katona, hol te?
3: Hajjaj,
2: a románoknál. Ők legalábbis azt hitték. Megnyekkent ettől a beszédtől a magyar ott a füvön, mintha csiklandozták volna. Tán nem úgy volt.
3: Nem hát?
2: Ezt nem értem. Nehéz is, ismerte el Mózsi. Hova valósi maga?
3: Én? Dunántúról.
2: Hát ide figyeljen. Két eszendeig szolgáltam náluk, érti-e? Ez hogy ne érteném, bólintott a dunántúli. Nekem is két esztendőm telik a jövő héten. Na lássa. A különbség csak az, hogy én mégsem voltam távol innen egy hónapra sem a két esztendő alatt. Tán, ide osztották be valahova? Azt ők tudják, hogy hova osztottak, soha nem. Velem az úgy volt, tudja, hogy helyettem a rókák szolgáltak, meg a vaddisznók.
3: No,
2: hitetlenkedett a katona. Nem hiszi, sértődött meg Mózsi. Pedig az úgy volt. Bémentem a kaszárnyába, a hajtni Brassóban, s még neki is öltözhettem, már kérdi a Plutonér. Őrmester az maguknál, vagy olyan forma.
3: Kérdi.
2: Mi a mesterséged? Mondom én, hogy mi ez és ez. Vadőr, meg efére.
3: Igen, kérdi.
2: Hát vadászni tudsz-e?
3: Ha én nem, akkor ki?
2: Kérdem én.
3: Hát rókát tudnál előni?
2: Én? Akár most rögtön.
3: No, mondta a Plutonér, hát ide figyelj.
2: Az alezredes úr feleségének rókabunda kell. Érted-e?
3: Értem, mondom. Sze, lehetett ezt érteni.
2: Na hát azt mondja, ahány rókabőrt hozol, annyi hét szabadságot kapsz.
3: Ó, huncut állat a róka, mondom én, kell hozzá két hét.
2: Hát, legyen két hét, legyint a Plutonér. Hát így volt ez, lássa. És én minden második hétfőn beállíték tisztességgel a kaszárnyába, s letettem az őrmester úr elé egy rókabőrt. Még egy pohár cujkával is megvendékelt ilyenkor. Aztán, hogy meguntam a rókát, elkezdtem. Plutonér úr, nyestbőr, nem kell.
3: Dehogy is nem, mondotta ő.
2: Csak hogy az még huncutabb ám a rókánál is, így én. S a bőre tízszer annyit ér.
3: No, mondotta, tudod mit?
2: Egy nyestbőr, egy hónap. Aztán így is lett. Vaddisznóért 3 hét, vidrabőrért újra 1 hónap. Nyulat azt úgy vittem neki ráadásba, hogy jó kedve legyen. És biza, hamarabb elfogyja a két esztendő, mint a vadállatok itt fenn a kommandón.
3: Az áldóját, hát itt így ment, csodálkodott a magyar.
2: Így hát?
3: Bizan állunk, ezt nem lehet.
2: Nocsak, nem is kívánom, szögezte le Mózsi. A román ott túl a maga oldalán csak ült ez alatt nagy búsan, és szívta a dohányt. Néha félszemmel feléjük sandított, és a cölöpre, hogy nem történt-e vele valami. De ott volt az, ahová leszúrták, az almafa alatt. Mózsi elkezdte számba venni a fákat. 6 belőlük Magyarországra esett, 7 pedig odaát maradt Romániában. Ez kissé elrontotta a kedvét. Hiába, mégiscsak látszik, hogy prefektusi almák arra felé húznak. Ahogy ott vizslatta a fákat, egyszer csak megakadt a szeme azon az egy megmaradt almán. Ott sárgállott, éppen a cölöpön túl valamivel, Romániában. Na, itt segíteni kell az igazságnak, határozta el nyomban. Lassan arra fele lépkedett, mintha csak a fák állapota érdekelné. A katonák sem törődtek vele. A magyar búsulta a maga 2 esztendejét, s valószínűleg azt tehette a román is, mert igen árvának látszott. Mózsi pedig addig sündörgött, míg odaért az alma alá. Hirtelen kinyúlt érte, és letépte a fáról. De már ezt a mozdulatot meglátta a román is, és egyből talpra szökött. Állj! Se állok én, csodálkozott rá Mózsi ártatlanul. Mi van a kezedben?
3: Alma.
2: Mit akarsz vele?
3: Ugyan mit, viszem haza.
2: Azt nem lehet.
3: Ne te nem, miért nem?
2: Mert az román alma, innen volt a cöveken.
3: De az én almám, te,
2: ágaskodott Mózsiban a lélek.
3: Az lehet, de azért román alma, erősködött a katona is.
2: Alma, alma, s ha az én fámon van, talán csak leszedhetem.
3: Hát azt le, békült meg a román a paraszti igazság előtt.
2: Na hát. De át nem viheted?
3: Nem-e?
2: Azt nem?
3: Haza se, a házamba.
2: Oda se, román alma Romániában kell maradjon.
3: Te bolond, váltott egyet Mózsi az eszén.
2: Szelamét hazaviszem, az éj nektek marad.
3: Hogyan? Álmélkodott a román.
2: Hát úgyni, mutatott Mózsi a bódé felé. Ha meg is eszik a gyerekek Magyarországon, csak kikakálják Romániában megint.
3: A katona arca elsötétedett. Csúfolódsz velünk?
2: Én, tette kezét Mózsi a szívére.
3: Én soha.
2: Ti tanítottátok, még a ti edzőtök ragasztotta ki a községháza falára a nagy színes képet, hogy nem vész el semmi, ha a ganéra jól ügyel az ember.
3: Hát ott van, most ügyelhetitek.
2: Még ami ide átterem, az is nektek jut, hát mit beszélsz?
3: És azzal, mintha csak véletlen volna, kiesett a kezéből az alma, és jó méternyire túlgurult a cöveken. Mózsi meg szintén átlépett utána, és fölvette.
2: Tessék, nyújtotta oda a magyarnak, jól esik ez, ha melege van az embernek?
3: A román már nem szólott, csak állt nagy búsan, és nézett az alma után.
2: A magyar meg elővette a bicskáját, és ketté vágta.
3: Adja oda a komának, nyújtotta az egyik felét. Ne mondja, hogy rossz emberek vagyunk.
2: A román szó nélkül átvette, és belé harapott. Még a csutkáját is megette. Mózsi megnézte, hogyan fogy el az utolsó alma is a cöveg 2 oldalán? Aztán csak ennyit mondott.
3: Félek, így gondolták ezt Bécsben is.
2: De ezt már nem érthette sem a magyar, sem a román. Aztán, hogy a dél már erősen tovajárt, csak kiszólt az asszony is a házból. Hogy ejszen enni is kellene valamit, mert ez a nap se sokkal más, mint a többi, amiért éppen most ezik csúfa a kommandót.
3: Kerüljön beljebb maga es, szólt oda Mózsi a magyar katonának, aztán elmondta a románnak is ugyanezt.
2: A magyar az menten fölkelt a gyepről, csak éppen annyi kívánsága volt, hogy ameddig ő benn van, állana egy gyerek inn az udvaron, hogy láthassa valaki, ha visszajönnének a tiszturak. A román az már aggodalmasabbnak mutatkozott. Az már a magyaroké, az a ház, mondotta, hogy mehessek én oda? Ennyi a ház, bökött Mózsi a saját mellére. Jó, jó, búslakodott a másik, de te is magyar vagy. Eddig is az voltam, bosszankodott föl Mózsi. Mégis járt nálam még a prefektusotok is. De a románnak ettől sem vidult fel a kedve. Az más volt, mondotta, mert mi parancsoltunk akkor nektek. Aztán másként nem is tudtok bejönni egy házba csak úgy, ha ti parancsoltok ott? Csóválta meg Mózsi a fejét. Másként nem láttok szívesen, hümmögött a román. Tudjuk mi az. Csak úgy, ha muszáj. Hát, most nem muszáj, te bolond, veresedett el Mózsi. Azt lád, mégis béhívtalak. De tőlem? Itt rohadhatsz a puszta földön, ha ilyen nehéz a fejed. Na látod, keseredett el még jobban az Isten adta. Én rohadhatok, de bezzeg a másikat nem hagynád. A sok beszédtől türelmét vesztette a magyar katona is. Mit nyekereg a koma? Az, hogy nem gyűhet az ebédhez, mert az én házam Magyarország. Attól jöhet bátran. Én vagyok most a karhatalom, és én megengedem. Hallod-e, hé?

Ó, mamaliga, ismerte faltában, és ahogy csámcsogott, a tokánylé mind végigfolyt az állán. Miféle pogány étel ez a sárga? Kérdezte a magyar. Ez? Pulicka. Hát maguk itt olául élnek? Mi úgy élünk, ahogy lehet, rándította meg Mózsi a vállát. De azért elfogyott a tokány is, a puliszka is. Még a kovászos uborkából is csak a lé maradt meg. Várjanak csak, állott föl Mózsi az asztal mellő, ezt ma megünnepeljük. Micsodát? Kérdezte a dunántúli. Hát, hogy így összekerültünk hárman egy asztalhoz, s még csak halott sincs egy se. Azzal elővette a szekrény mögül egy nagy hasas korsót, s három poharat is hozzá a polcról. Na, Isten éltessen mindenkit odahaza! Ez mi? Kóstolta meg a magyar. Fenyővíz. Víz? Bárcsak minden második patakban ilyen folyna. Azzal egyhajtásra kiitta az egészet. A román az csak úgy szopogatta lassan. Kiveresedett a füle tőle, de nem szólt egy szót sem. Aztán miért mondta az előbb, hogy mindenkit odahaza éltessen az Isten, kíváncsiskodott a magyar. Mert úgy jó az, felelte Mózsi. Magát a Dunántúlon, ezt itt a regátban, s minket meg a magunk födele alatt. Hát erre a Dunántúl is sem mondhatott egyebet, mint hogy sóhajtott egy nagyot. A sóhajtást a román is átvette, pedig azt se tudhatta szegény, hogy miről volt szó. Kérdezze meg tőle, hogy miért sóhajtott, adta föl a leckét a magyar. Hát csak úgy, vonogatta meg a román a vállát, az ember sóhajt néha. Talán azért, mert jó volna már hazamenni. Na lássa, magyarázta el Mózsi a dolgot a Dunántúlinak. Ahány katona mind egyet gondol az egyenruhában. S mégis háború van, így a Dunántúli. De nem a katonák csinálják. Hát ez igaz. Aztán újra megittek egy-egy pohárral abból a fenyővízből. És esment egyel. Hát azt kérdezze meg tőle, veresedett neki a magyar, hogy mi anyja vajának kell nekik Erdély, mikor az örökké a miénk volt? Ezt hiába kérdjük, mert ennek nem kell csak a hazamenés, igyekezett Mózsi elejét venni a bajnak. De a Dunántúli nem hagyta magát. Hát akkor kinek kell? Mit tudom én, talán a királynak vagy a préfektusainak. No, csak kérdezze meg tőle. Hát Mózsi meg is kérdezte. Úgy felkapta ettől a román a fejét, mint a ló a farkast érez. Mert Erdély román föld, mondta ki az ítéletet. S miért román te? Foggatta Mózsi. Mert román, románok laknak benne. Hát én mi vagyok? Hát te magyar vagy. Akkor miért román föld az enyém? Azért, mert román. Mit mond? Kíváncsiskodott a Dunántúli. Azt mondja, hogy Erdély román. Román a keresztanyja térde, mondja meg neki, pattant föl a magyar. Erdély ezer esztendeje a miénk. De meg se várta, hogy Mózsi kitátsa a száját. Fölugrott nagy mérgesen, s rádobbantott lábával a padlóra. Magyar! Ordított a romára. Érted? Ez itt magyar! A román behúzta fejét a vállai közé, és laposakat pislogott, de azért nem engedte a magáét. Romúny, nyögte konokul. Magyar, döngette a másik, vadul a padlót. Romúny, magyar, romúny. Addig, hogy egyszer csak akkorát dobbantott bakancsával a neki mérgesedett Dunántúli, hogy nagy recsenéssel beszakadt a padlódeszka. Erre aztán abba hagyták, s nézték nagy búsa mind a ketten a kártételt.
Semmi az, vigasztalta Mózsi a két katonát.

0: Láttunk mi már ilyet máskor is errefele. Inkább igyunk rá egyet. Szótlanul vették kezükbe a poharakat. A magyar Erdélyre virágzott ki a Dunántúli. A román Erdélyre borult el a román. Ekkor fölemelte Mózsi is a poharát. Vissza az egész, mondotta, igyunk egyszer már a gazdára is, aki a gond, meg a munka, ha veszekedésben beszakasztják alatta a padlót. Ettől aztán a Dunántúli is elcsöndesedett. Megitta a pálinkáját, s visszaült az asztal mellé. Csak nézte a románt, de nem szólt. Az is őt. Mintha egymás temetésére készültek volna, úgy ültek ott. Annál játékosabb kedvelet Mózsinak. Tudják, mit kezdte? Tegyünk egy próbát. Olyant, amilyen Bécsben cselekedtek az urak, amikor kigondolták ezt a határt itten. És azt miként figyelt föl a két katona. Egyszerű az, oktatta ki őket Mózsi. Kezdj el mindegyikök a maga nótáját, de azt aztán úgy, ahogy csak bírja erővel. Én meg majd kisirülök, s meghallgatom kintről, hogy melyiké hallatszik erősebben. Annak lészen igaza. A Dunántúlinak egyszeribe tetszett a mulatság. Tele is szívta magát levegővel, s akkorát rikkantott, hogy a macska menten az ágy alá szaladt. Sárga lábú mindenit az anyádnak, hely, de engem szeres, ne az öreg apádat. De mert nincsen annyi hajat szála, hely, de hajat szála, s úgy fújta, de úgy, hogy az a kiveresedett képe majd meghasadt belé. Ez már igen, bólintott Mózsi vidáman. Ez már egyszer legyőz minden másféle igazságot. Te, szegény román, akár el se kezdjed. De ettől meg a román borzolódott föl, s nekifogott nagy kacskaringósan egy regáti szirbának. Még az izzadság is kiütött rajta a nagy igyekezettől. Na, csak fújjátok, adta ki Mózsi a parancsot. Én majd kintről meghallgatom, hogy melyiktök tudja jobban. Azzal már ment is kifele. Az asszonynak csak oda kacsintott a konyhában, értett az már abból is, s nem kérdezett semmit. Az a kettő meg úgy nekifogott odabent az éneklésnek, hogy majd megindult fölöttük a ház. Tán nem lakodalmat ülnek oda, Bé? Kérdezte meg a gyerek, akit őrtálnékítettek volt. Vaj, igen, adta meg Mózsi, műnk pedig szöktessük a mennyasszonyt. Azzal csak sírült föl az almafákhoz, megmarkolta a cöveket, s egyből kirántotta. Nézte, hogy hova szúrhatná, de nagyon elvinni nem merte mégse, csak éppen egy almafával odébb. Hadd legyen mégis a magyarnak több igaza, bár egy almafával. Mikor megvolt ezzel, s éppen nézte, hogy mit tehetne még, egy ember bújt elő hátulról a domb mögül. Megismerte mindjárt. Filimon volt a verespataki pakurár. Nagy fene batyúval húzódott a ház felé, mögötte a kutyája. Hát te, hová mégy, Filimon?
1: Vigyázz, súgta az ilyetten. Vannak itt katonák valahol?
0: Mózsi a házra mutatott. Nem hallod őket? Filimon hallgatózott, aztán megkérdezte.
1: Ölik egymást?
0: Nem-a. Hát mi ordítanak úgy? Csak egy kis politikai hangverseny. Hallgatta Filimon egy darabig a rettentő hangzavart, de aztán csak rántott egyet a batyuján. Na, Isten segítsen, én megyek. Hová te? Hova? Át. Csak nem maradok itt. Ezeknek.
1: Mi? Sze éppen úgy élhetsz ezentúl is, mint eddig. Juhok, slegelők maradnak.
0: Filimon megrázta a fejét.
1: Hogyne, 3 napja vannak itt, s már 4-szer hallottam, hogy büdös hol áll vagyok. Hát akkor inkább átmegyek. Brassóba van az öcsém, tudod.
0: Mózsi rosszallólag csóválta meg a fejét. Hey, Filimon, Filimon, hát én hány pofot kaptam a 22 esztendő alatt? S hányszor ordítottak rám, hogy büdös magyar vagyok?
1: még se mentem sehova.
0: Az más, rántotta meg a vállát a veres pataki. Nem volt hová, de nekem van.
1: S aztán úgy is visszajövök én még ide, azt tudom.
0: Ide?
1: Ide.
0: És azok mit szólnak majd hozzá, bökött Múzsi a ház felé.
1: Filimon lenézően legyintett. Azok? Hol lesznek azok akkor?
0: Köpött egyet, aztán kezet nyújtott.
1: Nem baj, Múzsi, majd megmentődünk, mindegyikünk a magáétól.
0: De én nem is akarok ám megmentődni a magamétól, hallod-e? Vetette föl Múzsi a fejét.
1: Örvendek, hogy itten van, ha még oly rustján ordibál is.
0: Filimon ránézett egy darabig, aztán elmosolyodott keserűen.
1: Add el, így beszéltem én is 22 évvel ezelőtt, de aztán megtanultam rendre, hogy nem én kellek annak a bukaresti úrnak, meg a többi regátinak, kellek a nyavaját, a zsír kell, meg a fa kell, meg a túró kell, meg mit tudom én, az adó kell, meg a katona. Na, Isten segítsem.
0: Indult volna, de Mózsi megállította.
1: Állj meg, szólott utána.
0: Nesze, útravalónak.
1: És kivette a füle mögül az őrnagy szivarját. Szép, ropogós, barna szivar volt. Filimon megnézte, elvigyorodott, és bedugta a tüszőjébe.
0: Találkozunk még, Mózsi.
1: Elég baj lesz.
0: Isten segítsen.
1: Isten, Isten.
0: Már ment is Filimon.
1: Mózsi meg nézett utána, és egyszeriben olyan rossz kedve lett, mint a hegynek, amikor felhő száll föléje.
0: Mi baj, apám? Jött oda a fia. Mit akart Filimonba?
1: Tévedés történt Bécsben, jelentette ki Mózsi a bajt.
0: Ugyan mi? Kíváncsiskodott a gyerek.
1: Aki idevaló, az elmegy, és aki nem idevaló, az ordít bent a házban.
0: Többet tettek, mint kellett volna, az a baj, vélte kicsi Mózsi.
1: És ez hogy értette?
0: Én úgy, ahogy már tegnap is mondottam, bölcsködött a gyerek.
1: A kimenetel szabályos volt, de a bejövetellel takarékoskodhattak volna.
0: Már éppen kezdte elővenni őket a búsulás, amikor csak omlottak alá az erdő felől a tiszturak.
1: Vigyázzanak!
0: Szökött be Mózsi az elkékülten bömbölő katonák közé.
1: Úgy megnyerték a versenyt mind a ketten, hogy már a tiszturak is itten vannak.
0: Ugrottak is kifele, a román is, meg a magyar is. Nyargaltak vissza az almafák közé, kapták magukra a puskát, derékszíjat. Csak nézték, hogy hol a szöveg, és már szöktek melléje két oldalt.
1: Törődtek is azok, hogy egy almafával több van-e a maguk oldalán, vagy kevesebb.
0: De még az urak se bajoltak azzal. Elölment a német, nagy léptekkel, mint aki születésénél fogva ura mindenféle hegynek, még a kommandónak is. Mögötte aprított az olasz, az se nézett se jobbra, se balra. A román s a magyar csak éppen, hogy intettek a maguk emberének, s mentek lefele nagy sietve a másik kettő után. Mint gazda mögött a kutya. Meg se látták Mózsit, ahogy ott a ház előtt billentett egyet a kalapján.
1: Volt gondja mindegyiknek a maga bajával, nemhogy még egy székellyel is törődhettek volna.
0: Így aztán Mózsi magára maradt a láthatatlan új ország határról.
1: Na, Isten, vakarta meg a fejét, te ezt megcsináltad.
0: Én igazíték rajta egy fára valót, s most esment rajtad a sor.
1: Hallám, mire jutsz velünk, ha azt akarod, hogy élni is lehessen?
0: Azzal szemére húzta a kalapját, s nézte, hogy csökletnek lefele a kétféle katonák.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár, Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetén 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra, házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve, például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50%-ban megosztják egymás között a terhet, közölte Kármán András. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata, a khingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A KSH ingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra még mindig lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg a létesítmények működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról. A közleményben azt írják, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A helyszínekre az erőművekéjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként egy imádságos kártyacsomagot mutatunk be önöknek. Vendégünk Damásdi Dénesné Judit, a Paraklétosz könyvesház vezetője lesz.
2: Épp azt szeretnénk vele elérni, hogy egyáltalán kezdjünk el imádkozni, és vegyük azt észre, hogy mennyi sokféleképpen lehet imádkozni, mennyi minden is imádság lehet az életünkbe, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, és van, akinek az egyik fajta imádság könnyen megy és jön magától, a másik nehezebben, a másik személyiségű embernek pedig lehet, hogy pont fordítva.
1: Aztán Vajda Noa Pálmát ismerhetik meg, elmeséli majd, hogy hogyan nyerte el a második Kazinczy érmét.
3: Apai ágon a nagyszüleim nagy kultúrakedvelők, művészetkedvelők voltak, és a művelődésben dolgoztak, és valószínűleg ez a vér csörgedezik bennem.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány éve új trendként jelent meg a társasjátékok kártyák piacán a beszélgetés indító kártyák műfaja. Létezik kártyacsomag önismeretre, baráti beszélgetésekre, pozitív beszélgetésekhez, családoknak, pároknak, csapatépítésre, léteznek szülő-gyerek kártyacsomagok és vicces tematikájú beszélgetés indító kérdések is. A Paraklétosz Könyvesház most Imádkozom címmel beszélgetés indító Istennel elnevezéssel adott ki egy 55 kártyából álló csomagot. A kiadvány egyéni elcsendesedésre és csoportos imádkozásra is használható. A kiadvány alkalmas lehet azoknak, akik úgy érzik egysíkúak az imádságaik, gyakran ugyanazért fohászkodnak és ötletet merítenének. A kártyacsomagról Damásdi Dénesnél Juditot, a Paraklétosz Könyvesház vezetőjét kérdeztem. Kezdjük a gondolattól, hogy hogyan született meg bennetek, bár egyébként ezt eléggé te jegyzed, ezt az imádkozom beszélgetés indító kártyát, tehát te írod alá az előszót, te vagy rajta szerkesztőként, vagy összeállítóként feltüntetesz, szóval akár kérdezhetem csak tőled is, hogy hogyan merült föl benned az, hogy kellene egy ilyen kártyacsomagot kiadnotok, összeállítanotok.
2: Ez már csak a legvége volt a folyamatnak, hogy formát talált ez a dolog. Ez egy nagyon régi, nem is tudom, minek nevezzem, szóval évekkel ezelőtt olvastam az imádkozással kapcsolatos könyvet, és így följegyeztem magamnak így néhány dolgot. És aztán ez a lista, mondjuk így, elkezdett aztán az évek alatt növekedni egy-egy ige hirdetés után, vagy egy-egy bibliaolvasás után, amikor újabb gondolatok így előkerültek az imádkozással kapcsolatban, hogy mi mindent is jelenthet az imádkozás, az Istennel való kapcsolat, akkor ezeket így följegyezgettem magamnak. És akkor lett belőle egy ilyen gondolatcsoport, egy ilyen gondolatlista, és úgy megfogalmazódott bennem az, hogy jó lenne ezzel valamit kezdeni, talán másnak is hasznos lenne. Aztán volt úgy, hogy félreraktam több hónapra is, aztán újra elővettem csak saját magamnak, újra végig olvasgattam, végig imádkoztam egy darabig, akkor újra még kerültek hozzá újabb gondolatok, szóval ez így formálódott. És aztán, amikor az elmúlt év végén megjelent úgymond a hivatalos közlemény, hogy a 2026-os év az imádkozás éve lesz, akkor így belém ütött a gondolat, hogy hát ha valamikor van aktualitása a dolognak, hogy ebből mégiscsak valami kiadvány legyen, vagy szülessen meg, akkor azt most kellene, hiszen ebben az évben nagyon sok minden az imádkozásról szól, programok, kiadványok születtek más kiadóknál is ebbe a témába, és akkor így újra előszedtem ezt a gondolatlistát igazából. Már menet közben is volt, hogy egyik-másikhoz írtam hozzá egy-egy igét, ami úgy nagyon megfogott, vagy úgy nagyon éreztem, hogy ahhoz a témához kapcsolódik, tehát már olyan félkész állapotban volt ez az egész, és akkor így elkezdtem gondolkozni rajta, hogy akkor mit is lehetne ebből kihozni, és akkor jött ez a gondolat, hogy egy ilyen, volt egyébként több alternatív ötlet vagy gondolat is, de a végén mégis arra jutottam, hogy egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon ige központú kiadványt csinálni, ahol az igék azok, amik magyarázzák, vagy alátámasztják, vagy tovább viszik a gondolatot egy-egy imádkozással kapcsolatos témába. És akkor jött ez az ötlet, hogy egy ilyen kártyacsomagot csinálni, ahol ezek a imádsággal kapcsolatos témák előkerülnek, és keresni hozzá egy rövid, egy kiemelt igét, és egy hosszabb bibliai szakaszt, ami segít abba a témába elmélyülni. És akkor így született meg ennek a kártya csomagnak az ötlete, és elkezdtünk rajta dolgozni, és hát mostanra lehet most már kézbe fogni, mert most már készen van.
1: Így a forma mennyire volt kézenfekvő, ez a beszélgetés indító kártya, mert hogy tulajdonképpen ez az alcíme, a kiadvány beszélgetés indító kártya Istennel, és ez olyan szempontból szerintem zseniális, hogy az elmúlt években sok ilyen beszélgetés indító kártyacsomag látott napvilágot. Nálatok is lehet kapni pároknak való kártyacsomagot, de én láttam már ilyen apa-fia beszélgető kártyaindítót, meg tényleg hát már annyiféle van, biztos te is láttál éneket.
2: Igen,
1: és maga
2: igen,
1: ez
2: igen,
1: a csavar,
2: igen.
1: Hogy az imádság tulajdonképpen egy beszélgetés Istennel, és ha ezt mondjuk valakinek nehéz elkezdeni, akkor ehhez is lett egy ilyen idézi a be berúgó kártyacsomag, tehát az egy beindító, bestartoló kártya, ez szerintem egy tök jó gondolati csavar, de hogy ez ott volt benned, jól gondolom?
2: Igen, természetesen. Tehát egyrészt az, hogy nagyon népszerűek manapság ezek a kártyacsomagok, akár a beszélgetés indító kártyák, de nem csak ilyenek vannak, hanem egészen másfélék is mindenféle témába tematikus kártyák, tényleg a motivációs kártyáktól kezdve addig, hogy aludj jól, és 66 ötlet, hogy tudj elaludni, ha egyébként nem bírsz aludni. Tehát innentől kezdve mindenféle ilyen létezik. És egyébként ez egy jó kérdés, hogy ez miért lett manapság ilyen népszerű, hiszen ugyanezeket a dolgokat, amik ezekben a kártyacsomagokban vannak, egy könyvbe is leírhatnánk, és úgyis használhatóak lennének ezek a gondolatok, de valami miatt ezeknek a kártyáknak mégiscsak van a formai megjelenése miatt, mégiscsak van valami más jelentősége, vagy bizonyos szempontból jobban használható, vagy népszerűbb, ilyesmi, erre majd még visszatérek. De a beszélgetés indító szó az nagyon határozott gondolat volt, egyébként volt több ötlet is az alcímre, de a végén mégiscsak arra jutottunk, hogy igen, ez abszolút hajaz a többi beszélgetés indító kártyára, de hogy mégiscsak ez a legjobb az ötletek közül, mert épp azt szeretnénk vele elérni, hogy egyáltalán kezdjünk el imádkozni, és vegyük azt észre, hogy mennyi sokféleképpen lehet imádkozni, mennyi minden is imádság lehet az életünkbe, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, és van, akinek az egyik fajta imádság könnyen megy és jön magától, a másik nehezebben, a másik személyiségű embernek pedig lehet, hogy pont fordítva, de hogy épp erre szeretne úgymond indítani, hogy na induljon el mindenki valahogy a maga útján. És maga a kártya csomag, tehát hogy kártyák vannak, én magam is így gondolkodtam rajta, hogy miért lettek olyan népszerűek manapság ezek a kártyák, és valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, hogy biztos, hogy sokféle oka van, egyszerűen néha csak vannak ilyen trendek, amiket így fölkapnak és tovább visznek, de hogy így a mai fölgyorsult világban az, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, rövidebbet, a hírek, a közösségi média posztok is, már most csak egy-két mondat, minél rövidebb, de figyelemfelkeltő legyen. Tehát, hogy lehet, hogy ez is így benne van, hogy így a kártya elég limitált a terjedelme, tehát tényleg néhány szavas kis gondolatok vannak rajta, tehát, hogy muszáj koncentráltan és tömören megfogalmazni rajta azt a témát, amit szeretnénk. De talán az is, hogy kézbefogható és jobban, mint egy könyv olyan szempontból, hogy ki lehet rakni az íróasztalra, a monitor elé, a pénztárcatokba, a műszerfalra, nem tudom én mi, vagy csak egyszerűen az étkező asztalra és ott van, tehát hogy és szem előtt van akár több napig ugyanaz a kártya, ugyanaz a téma, hogy talán emiatt is, vagy egy kicsit ugye szintén így a közösségi médiában vannak ezek a különböző kihívások, azok is általában ilyen rövid, egyszerű, csináld ezt, csináld ennyi napig, teljesítsd ezt, meg ezt, tehát hogy talán ezeknek a hatása is, hogy most csak vegyél egy kártyát, és akkor arra az egy dologra koncentrálj most, ami ott arra van, és arra próbálj fókuszálni. Na hát nekem ilyesmik jutottak így az eszembe, hogy miért is jók ezek a kártyák, akár a miénk, akár a más kiadóké is. Ez. Hát én is ezt raktam ki kedvencemnek.
1: És nem beszéltük meg. És
2: nem, akkor tényleg nem beszéltünk.
1: Olvasok még néhányat. Csak így kiválogattam párat. Beismerhetem erőtlenségemet, kudarcaimat, gyengeségeimet. Erőt kérek a kísértésekkel szemben. Isten előtt nyugodtan sírhatok. Megköszönöm, hogy Isten gondot visel ránk. Megtapasztalom, hogy Istennek gondja van ránk. Elismerem, hogy fogalmam sincs, mit tegyek, ezt már mondtam, és még egy bölcsességet kérek. És egy idézőjelbe játékra hívnálak. Most összekeverem az egészet. És húzok belőle egyet neked. Nem tudom, mi lesz az, és hogy ha megteszed, hogy elmondod, hogy mi jut erről eszedbe, vagy az, hogy ez miért került be a pakliba, vagy most éppen, ha ezt húznád, és nem egy rádióinterjúba lennél, akkor miért imádkoznál, de nyugodtan utasítsd vissza, ha túl személyes a dolog, és akkor húzok neked egyet. Megtapasztalom Isten csodáit.
2: Hát ez egy nagyon jó. Legfőképpen azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok csoda van az életünkben, meg körülöttünk, és nem mindig vesszük észre. Szóval néha kell, hogy egy kicsit így rá irányítsa valami a figyelmünket, hogy ne vegyük annyira nagyon természetesnek azt, hogy fölkeltünk ma reggel, meg hogy kisütött a nap, meg egyáltalán élünk, meg életet kapunk. Szóval szerintem az fontos, hogy erre újra és újra, Isten csodáira újra és újra rá csodálkozzunk, és tudjunk érte hálát adni, vagy hogy ilyen szemmel nézzünk a világra. És ha most akkor lehet nagyon személyesnek lenni, akkor most én például azt mondanám, hogy született ebbe az évbe két újabb kis unokám, és mind a kettő szülés bonyolult és veszélyes és problémás volt, de hála Istennek, hogy megszülettek és egészségesek, és az anyukák is egészségesek, és hogy ez egy nagy csoda volt most így a családunknak az életében, amiért nagyon hálásak vagyunk.
1: Köszönöm az őszintességedet. Megfordítottam a kártyát, amit húztam neked, és akkor itt van egy bibliai ige, illetve egy másik ige, ami egyébként szinte ugyanonnan van, de nem pont ugyanazok a versek, és ott pedig csak, hát úgy gondolom arra próbál rávezetni, hogy vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el azt a szakaszt is. De felolvasom azt, ha már kaptál egy kártyát, amit van az ige, az apostolok cselekedeteiből. Urunk, add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. És akkor alatta pedig az apostolok csodákat tesznek, felirat és az abcsából egy ige. Szóval hogy épülnek a kártyák, hogy válogattad hozzá az igéket?
2: Igen, akkor most jól gondolom, hogy ennél a kártyánál ugyanonnél van a kiemelt ige, meg a hosszabb ige szakasz. Igen. Van egy néhány ilyen benne, de a legtöbb helyen egyébként külön van. De most először, ha már azt az igét kaptam most akkor így tőled, akkor hadd reagáljak magára az igére, hogy nekem ebbe azt tetszik nagyon. Ez ugye akkor hangzik el, amikor kihengedik tehát az apostolokat, ott a nagy tanács elé hívják, meg jól megcincálják őket, és aztán elengedik őket, és akkor együtt imádkoznak a többi apostollal. És nekem ebbe azt tetszett nagyon, hogy nem azért imádkoznak, hogy őrizze meg Isten őket ezektől a szenvedésektől, vagy hogy hátratételt szenvedjenek, vagy börtönbe kerüljenek, hanem azért imádkoznak, hogy tudják a Isten igéjét hirdetni, és tudjanak Isten nevébe csodákat tenni. Szóval ez egy nagy dolog, mert ha nekünk valami bajunk van, akkor általában azért imádkozunk, hogy jaj, Isten gyógyítson meg, hozzon ki ebből a rossz helyzetből, őrizzen meg, ne kerüljek megint ilyen rossz helyzetbe, és hogy nekem ez egy nagyon szívhez szóló ez az ige, hogy ott az apostolok nem ezért imádkoznak, hanem a lényegért, hogy Isten evangéliuma terjedjen, és Isten szava terjedjen. De akkor visszatérek a kártyákra, tehát az egyik ige, egy kiemelt ige, ami valahogy nagyon kapcsolódik ahhoz a témához, a másik pedig egy hosszabb ige szakasz, nem mindig ugyanonnan van a kettő. És az egyik cél az volt, hogy nagyon sokszor a Bibliában levő konkrét imádságok kerüljenek elő. Tehát, hogyha már imádkozom kártya, akkor kitől másról tanuljunk például imádkozni, mint a bibliai személyekről. Tehát a Dávid imádsága, Ezékiás imádsága, Jósiás imádsága, tehát nagyon sok konkrét Jézus imádságából, tehát nagyon sok konkrét imádság előkerül az igék között, de vannak ahol más történetek, ahol meg inkább a témához valami konkrét történet kapcsolódik. Például azt hiszem, amiket felolvastál az elején, ott volt az, hogy megtapasztalom, hogy Istenek gondja van rám. És akkor ott például a Sámuel születése történet van, és abban így szó szerint van, ugye, hogy az Annának nem született gyereke, és ezért sírott a templomba, és akkor utána egy ilyen kis fél mondat csak, hogy hazamentek, és Istennek gondja volt rá, és gyermeket szült. Tehát, hogy nincs semmi nagy extra körítés, csak ennyi, hogy Istennek gondja volt rá, és akkor így ugrott be, hogy akkor ehhez a témához ez a történet, mert hogyha Istennek gondja van ránk, akkor nagyon bonyolult dolgok is egyszerűen megoldódhatnak, vagy nagyon nehéz helyzetekből is van kimenekedés. Szóval így épülnek föl, és akkor abban a kis leírásban, ami benne van, abban ez van, hogy olvassuk el a kiemelt igét, és akkor szálljunk egy kicsit több időt arra, hogy azt a hosszabb ige szakaszt is elolvassuk, emlékedjünk rajta, imádkozzunk mi is ennek nyomán, és hogy próbáljuk ezt egy valamennyi ideig, pár napig, vagy kinek mennyi idő, de hogy erre a témára fókuszálni, úgymond az imádságainkban.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatom a beszélgetést Domásdi Dénesné Judittal, a Paraklítosz könyvesház vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényel, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre és, ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közlemény. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és település fejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Magyarországon 108.422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyed évben, ami 13%-os éves növekedés az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben is két számjegyű növekedést mutatott a piac, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A harmadik negyedév 33.509 darabos forgalma, 12,3%-os éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8%-os növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8%-os emelkedését. A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2%-kal 10.445 darabra nőtt. Piaci részesedésük 8,4-ről 9,6%-ra emelkedett az első 9 hónapban. A használt személyautók regisztrációja 26,3%-kal 119.502 darabra növekedett az első 9 hónapban. A szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4% volt, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete hozzátéve, az erős forint támogatta a járműimportot.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Domásdi Dénesné Judittal, a Paraklétosz könyvesház vezetőjével, témánk pedig egy imádságos kártyacsomag. Amiről most beszélsz, az egyéni felhasználást jelent, de írod ebben a kis rövid leírásban, hogy akár csoportosan is lehet gyülekezeti közegben vagy más formában használni. Mit javasolsz inkább, vagy hogyan lehet csoportosan is használni ezt jól szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy az ilyenekben elég kreatívak szoktak lenni egyébként, akár mondjuk így az ifi vezetők, de akár a lelkészek, tehát akár egy bibliai órás csoportban. Tehát egyszerűen azt is el tudom képzelni, hogy fogják ezt a kártyapaklit, úgymond, és végig mennek a témákon, tehát akár egy egyéves ilyen bibliaolvasó vagy imaórai téma is lehet, és szépen sorba veszik. De akár olyan is lehet, hogy mondjuk egy alkalom végén mindenki kap egyet, és mondjuk a következő egy hétre vigye el magával, és ő azt foglalkozzon a következő egy hétben, és a következő héten pedig a következő imaórán mindenki elmondhatja, meg elimádkozhatja, hogy abból a témából ő hova jutott, vagy hogy tudta Istent megszólítani, vagy mit mondott neki. Tehát, hogy ez innentől azt gondolom, hogy már így önálló életet élhetnek ezek a dolgok, és szerintem jól használhatók. És természetesen lehet, mivel vannak benne úgymond hasonló

0: abból csinálni egy sorozatot, hogy akkor azokat végigvenni. És egyébként sokkal több volt az eredeti listámon, tehát legalább vagy háromszor ennyi volt, és ez már ilyen többszörös húzás, szűrés és összevonás, és nem tudom én miután lett a végeredmény, ez az 55 téma, ami most így itt van.
1: És miért 55, és miért vannak a kártyák megszámozva 1-től 55-ig?
0: Hát az 55-nek nagyon egyszerű technikai oka van, mert ennyi fér föl egy olyan nyomdai ívre, amiből ezeket a kártyákat készítik. Tehát ennek ennyi az oka, és ez pont belefér ebbe a kis maromba fogható kis dobozkába. A megszámozás az csak azért van, hogyha valaki mégis valamilyen szisztéma vagy rendszer szerint akarja használni, akkor könnyebben el tudjon igazodni rajta, akár fölírja, hogy mit tudom én, az 1-es, 5-ös, 18-as, meg 42-es már használtuk vagy vettük, és akkor most valami más legyen. Tehát ez tényleg semmi, azért is nincs nagy kiemelt szám, csak a sarkában egy pici kis számmal, hogy ennek csak egy ilyen jelentősége van, hogy ha valaki valamilyen rendszert keres benne, akkor az segíti, hogy tudja, hogy hol tart, vagy melyik kártya volt már felhasználva, vagy ilyesmi.
1: Megmutattam ezt a kártyacsomagot, amit kaptam tőled, ez a beszélgetés, ez néhány embernek, hogy mondják el ők is a véleményüket, hogy ne csak az én nézőpontom legyen benne ebben a beszélgetésben. És az egyikük azt mondta, hogy neki azt tetszik benne, hogy ha úgy érezné, hogy idézem, belterjes az ima életem, akkor húzok egyet, és akkor szélesít, innentől már nem idézett, szélesíti azt a témakört, amiben imádkozni lehetne. Mit gondolsz erről a felvetésről?
0: Ez teljesen így van, és ezt így gondolom, hogy hajlamosak vagyunk erre a belterjességre, akár életünk különböző szakaszaiba, különböző módon. Tehát mondjuk, hogyha jól mennek a dolgaink, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy csak Istent dicsérő vagy magasztaló imádságokat mondjunk, pedig lehet, hogy akkor is kellene mondjuk közbejárni a lelkészünkért, vagy egy beteg valakiért, vagy egy ismerősünkért. Amikor meg nehéz helyzetben vagyunk, akkor meg hajlamosak vagyunk arra, hogy csak kérjünk, könyörögjünk is, és szabadulást várjunk Istentől, pedig lehet, hogy akkor is észre kellene venni a csodákat, amiről az előbb beszéltünk. Tehát ezt egy nagyon jó meglátás, és ez is volt vele a szándék, hogy illetve a saját tapasztalatom, amit mondtam, hogy ez a listám nekem már megvolt gyakorlatilag évek óta, és én is magamnak is néha elővettem, és jó volt újra-újra végignézni, és olyanokkal találkozni, amiről esetleg úgy elfeledkeztem, és jó volt újra ilyen módon is újra imádkozni, vagy Isten elé állni. Igen, ez teljesen jó.
1: Egy másik észrevétel pedig az volt, hogy dicséret az irányotokba, hogy mennyire jó a kinézete a kártyának, hogy milyen menő, fiatalos, modern, mai világba illeszkedő, és a tesztelő azt mondta, hogy ez talán olyan emberekhez is közelebb vihetné az imádság gondolatát, meg a bibliai igéket, akik amúgy mondjuk egy, nem tudom, egy imakörben nem jelentkeznének, hogyha egy ilyen felhívást olvasnának valahol. Erről mit gondolsz, meg hogyan alakult ki a dizájnja a kártyának?
0: Igen, a második felére is mindjárt válaszolok, de először az első felére. Én is azt gondolom egyébként, hogy olyanokat is elindíthat, akik valóban nem mennének el egy imakörbe, mert annak nagyon sok oka lehet. Például akár egy ilyen korosztályos dolog is, hogy nagyon sok gyülekezetben inkább az idősebb korosztály az, aki mondjuk egy bibliaórára vagy egy imaórára jár, egy fiatal nem biztos, hogy tud hozzájuk kapcsolódni, nem biztos, hogy jó neki az az időpont, amikor ők összejönnek, stb. De azért azt is tudom, hogy vannak alternatív módok is, például a mi gyülekezetünkben is van a fiatalabb korosztályból néhány olyan valaki, akik online imádkoznak együtt egy páran, egy kisebb esti időpontban, mert ők akkor érnek rá, vagy akkor jó nekik. Tehát, hogy azért az jó, hogy Isten bármikor és bárhol megszólítható, és éppen ezért én is azt gondolom, hogy ez jó lehet olyanoknak is, akiknek bármilyen ok miatt nincs lehetőségük, hogy mondjuk másokkal így együtt imádkozzanak. A kinézet és a dizájnért nem egészen minket illet a dicséret, mert ezzel kapcsolódtunk az imádság évének az arculatához, tehát ott készült egy grafikai terv, amit kértek, hogy az imádság éve programok, vagy kiadványok, vagy bármi ilyenen, hogy legyen egy egységes megjelenés. És amikor felvetődött ez az ötlet, hogy mi készítünk egy ilyen kártyacsomagot,

0: akkor megkérdeztük őket, hogy úgymond egy ilyen konkrét termékkel is, tehát hogy nem csak egy programról van szó, hanem egy termékkel is kapcsolódhatunk ehhez, és hogy megengedik-e, hogy használjuk azokat a grafikai elemeket, amiket ők ehhez készítettek, és örömmel adták úgymond az engedélyt, úgyhogy a rajta levő logó, meg a színek, ezek abból a imádságéve arculati elemekből állnak össze. Természetesen már magát, hogy a kártyán hogy legyen, meg a doboz hogy nézzen ki, azt már a mi grafikusaink készítették, de hogy ez egy ilyen közös projekt volt, úgymond.
1: Egyszer végig kísérhettem egy társasjátékotokat tesztelőként is bekapcsolódva ebbe a fejlesztési munkába, de a végső cél az volt, hogy ebből egy cikket tudjak írni, és ezért kérdezem, hogy ezt a csomagot, ezt valahogy teszteltétek? Vagy ez egy annyira személyes dolog, meg önálló dolog, hogy ezt te próbáltad ki mondjuk az évek alatt, hogy összeírtad a témákat, vagy volt ennek is valami idézőjeles tesztelése?
0: Hát ilyen konkrét tesztelése nem volt, mivel ugye ez egy más jellegű dolog, tehát a játéknál ugye a játéknak úgymond működnie kell, az imádságnál meg mindenkinek magába kell úgymond imádkoznia, meg Istenhez fordulnia, de a maga az például, hogy mi legyen az 55 gondolat, ami rákerül, meg ennek a megfogalmazásába a szerkesztő kollégám Mikja Zsolt, aki egyébként a többi dolgainknak is a szerkesztője, avval ő dolgozott rajta, tehát ugyanúgy, mint amikor egy könyv kézirat van, és azt ő átbogarásza, és javítja, és húzza, és kiegészíti, meg nem tudom én mi, tehát ez a kiadvány is ugyanúgy végigment, és így nyerte el a végleges formáját. És arra is próbáltunk úgymond figyelni, hogy ezek a különböző nagyobb témák, amiket az előbb említettem, hogy például a bűnbánat, vagy a segítségkérés, vagy a háladás, hogy mindegyikből, ha nem is most darabra ugyanannyi, meg nem is lehet mindegyiket annyira bekategorizálni, de hogy azért mindenféle téma jelen legyen, és előkerüljön. Úgyhogy egy néhány gondolat ő tőle származott, tehát a Zsolt kollégámtól, aki ezeket a egyenetlenségeket úgymond észrevette, hogy hát ebbe vagy abba a témában, ami azért jó lenne egy-kettő, hogy jobb legyen az egyensúlya az egész dolognak.
1: Néhány nappal ezelőtt jelent meg ez a kiadványotok, van-e már visszajelzés olyantól, aki ezt megvásárolt, a kézbe vette, elkezdte használni?
0: Igen, megvásárlás mindenféleképp, tényleg egy néhány napja jelent meg, de a könyvesboltok már rendeltek belőle, meg a webboltunk is. Egyébként igyekeztünk arra is, hogy minél olcsóbb legyen, hogy így minél többekhez eljuthasson, tehát ezért is van, hogy egy kis kompakt dobozba van, tehát nem akartunk ennek nagyobb doboz, vagy jobban lehetett volna ugyanezeket nagyobb kártyákra, vagy ilyesmi, de hogy ezzel most kimondottan az volt a cél, hogy egy mindenki számára, vagy minden gyülekezet számára, vagy mindenki számára elérhető áru termék legyen, úgyhogy a könyvesboltok nagy örömmel fogadták, épp tegnap volt a kollégám Budapesten, és már vitte a különböző boltokba, és nagyon örültek neki, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz a fogadtatása, és nem feltétlen hozzánk kell, hogy visszajusson a visszajelzés, hanem reméljük, hogy fölfele Istenhez fog a visszajelzés visszajutni, hogyha valakit ez megérint, és tényleg előrébb tud lépni, jutni az imádkozás útján.
1: Kedves hallgatóink, az imént Domásdi Dénesné Juditot, a Paraklétosz könyvesház vezetőjét hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: A szavak ereje az irodalomban és az előadásmódban is megmutatkozik. A vajdasági Vajda Noa Pálma több mint 10 éve foglalkozik versmondással, a közelmúltban megnyerte a Kazinci verseny országos döntőjét. De mit jelent számára a szép magyar beszéd, és milyen élmények kísérték végig a versenyen? Lackó Enikő tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett vele.
2: Milyen érzés volt kimondani, hogy te nyerted az országos döntőt?
3: Az az igazság, hogy nem is hittem el. Én amikor másodikos gimnazista voltam, akkor is megkaptam ezt a Kazinci érmet, és akkor is úgy lögdöstek ki, hogy amúgy mondták a nevedet, menj már ki. És azért így az egyetemen nyilván komolyabb volt a verseny, nagy nívó jó volt, és nem számítottam ennyire szép eredményre, de hát amikor ugye visszafelé mondták a neveket, és hát amikor már nem maradt más, csak én, akkor azért nagyon meg voltam illentődve, de nyilván nagyon durva ezt kimondani.
2: Mesélnél egy kicsit a Kazinci versenyről? Milyen volt a döntő, és te hogyan élted meg ezt az utat egészen a győzelemig?
3: B-fejes Katalin tanárnővel készültünk a döntőre, az egyetemről, a Szegedi Tudományegyetemről, és igazából kellett egy szabadon választható szöveggel készülni, ami annyit takar, hogy ki kellett választanunk egy körülbelül 3 perces szöveget, azt megtanultuk szépen felolvasni, amit ott a bírálóbizottság előtt ugye elő kellett adni, illetve volt egy kötelező szöveg, amit ott kaptunk készhez, volt rá 20 percünk, hogy megtanuljuk felolvasni, és ugyanúgy elő kellett adni. Az első szövegben tudom, hogy nagyon-nagyon szerettem a szövegemet, ez Nagy Lászlónak az emberi arcáról szólt, és nem volt olyan flow élményem, hogy ez most nagyon-nagyon jó lett volna, de tudtam, hogy jó, de úgy elment egynek, azt éreztem. Viszont a második szövegnél, megmondom őszintén, még egy-két olyan furcsa tekintettel is találkoztam a zsűri tagok közül, és úgy gondolkodtam, hogy itt valami biztos nem jó. És hát azért nyilván ez is rátett még egy lapáttal, hogy megilletődtem az eredménynél.
2: Szerinted mi volt a legnehezebb része a felkészülésnek?
3: Talán az, hogy nem szabadott túl sokszor elolvasnom a szöveget, mert a verseny előtt, a döntő előtt már voltak olyan pillanatok, amikor a szavakat, bizonyos szavakat a szövegen behelyettesítettem egy szinonimával. És így néztünk egymásra a tanárnővel, hogy hát ez nem lesz jó, mert ugye miközben olvassuk a szabadon választható szöveget, ki van vetítve mögénk, és mindenki látja, mindenki tudja követni, hogy én szóról szóra pontosan azt olvasom-e fel, ami le van írva. De végül nem volt ebben sem gondom. Igazából átadni, át tudtam adni, ez volt a legnehezebb, hogy ne tanuljam meg, mert mégiscsak ugye felolvasni kell, és mivel versmondó vagyok, van bennem egy olyan lüktetés, hogy én ezt nagyon át szeretném adni, viszont ezt muszáj volt szabályoznom.
2: Több mint 10 éve foglalkozol egyébként versmondással. Mi fogod meg benne eredetileg?
3: Nem tudom, ez egy gyerekálomnak indult, 11 évvel ezelőtt még akkor. Nekem apai ágon a nagyszüleim nagy kultúrakedvelők, művészetkedvelők voltak, és a művelődésben dolgoztak. És valószínűleg ez a vér csörgedezik bennem. Szóval egy előadásra voltunk hivatalosak, amikor hallottam egy versmondó lányt, és én ott eldöntöttem, hogy én is versmondással szeretnék foglalkozni. Szóval ez csak így jött. Azóta pedig, ha mondhatom, ez már karrier szinten űzöm.
2: Mi az, amit a közönség nem lát abból, hogy mennyi munka van egy előadás mögött?
3: Ó, hát nagyon sok mindent azért. Szokták is kérdezni tőlem, hogy nem izgulsz, és akkor így nézek az emberekre, hogy de, amúgy izgulok. Nagyon-nagyon sok munka van egy-egy vers mögött, és ezt szerintem nem is lehet egy időkeretbe betenni, hogy egy vers mögött most tényleg mennyi munka van, hogy az 2 hét, vagy 1 hónap, vagy nehogy Isten 1 év több, mert van olyan vers nem is, ami mögött több év van, mire beért. Nekem nyilván már állt az agyam arra, hogy én verset tanuljak az évek alatt, és ez könnyebben megy, viszont az, hogy én pillanatnyilag a színpadon azt úgy tudja átadni az érzéseimet, a gondolataimat, ahogy azt kell, és ahogy azt szeretném, az nem mindig jön össze. Szóval ilyenkor van, de van, amikor a munka úgymond kárba vész, de hát mostanában úgy nézem, hogy megérett a gyümölcse a munkámnak.
2: Mennyi idő egyébként megtanulni egy verset? Nyilván tudom, ez függ attól is, hogy mennyire hosszú, de mondjuk egy rövidebb verset mennyi idő alatt tanulsz meg?
3: Ez is változó. Változó, hogy le vagyok-e terhelve, sok jelenésem van-e, mert most mondjuk ebben a fél évben nagyon sok helyen fel kellett lépjek, akár versenyszerűen, akár rendezvényeken. Tényleg nem tudok mit mondani, tehát hogyha nagyon akarok, pár nap alatt megtanulok egy verset, egy rövidebb verset, viszont olyan is volt már, hogy 6 verssel készültem egy versenyre. Versenykiírásba fel volt tüntetve, hogy nem szabad olyan verseket mondani, amit már valahol mondtunk, valahol máshol, és hát olyankor volt egy hónapom 6 új versre. De azt is megcsináltam. Szóval ez attól függ, hogy mennyire szánom rá magam, vannak-e más feladataim ez mellett. Változó.
2: Van valamilyen furcsa vagy vicces rutinod fellépés vagy verseny előtt?
3: Igazából csak a száj bemelegítés, ami lehet, hogy így kicsit viccesebb annak, aki meglát és nem tudja, hogy mit makogok, megegek ott a színpad mögött. Van egyfajta rutinom, amivel mindig bemelegítem a számat, az úgynevezett fogmosás, meg ilyesmi, és azt, hogyha látják, hát akkor volt, aki már nevetett rajtam, hogy mit csinálok, de egyébként különösképpen nem. Nincsen.
2: Van olyan vers vagy szerző, akihez újra és újra visszatérsz, aki mondjuk közelebb áll a szívedhez, mint a többi?
3: Van, az egyik József Attila, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és számomra nagyon kézzel foghatónak érzem azért, mert pont 100 évvel az ő születésétől fogva, tehát hogy pont 100 évvel utána járok én is ott az egyetemre Szegeden, és kicsit úgy, hogy nem tudom, ez a szellemisége így engem is megfogott, illetve nagyon-nagyon szeretem Terék Annát, ő egy vajdasági költő, akinek a szövegeivel mostanában nagyon megtaláltam magam.
2: Te is szegedi BTK-s hallgató vagy, mit üzennél azoknak a hallgatótársaidnak, akik szeretnének magabiztosabban és szebben beszélni?
3: Azt, hogy mindenképpen nyúljanak a költészethez, mert a költészet által sokkal szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, és hát foglalkozzanak ezzel, és már a hétköznapokban oda kell figyelni arra, hogy választékosan, szépen artikulálva beszéljünk, mert ez lesz az a kincs, amit továbbadunk a generációknak.
2: Hogyha egy szerzőt ajánlanál, nyilván mondjuk ez lehet, hogy akkor József Attila lesz, de mit ajánlanál azoknak a hallgatóknak, akik most akarnak mondjuk belekezdeni, olvasni verseket, vagy akár novellákat, bármi mást, kit ajánlanál nekik?
3: Ez változó attól függ, hogy az ember a klasszikus vagy a kortárs szerzők felé orientálódik, de nem tudom, tehát amúgy József Attila igen, tehát szerintem az örök klasszikus és a legjobb, viszont vannak már nagyon jó kortárs költőink is, Dékány Dávidtól kezdve, Terék Annán át, szóval nagyon-nagyon sok, de ez szerintem nem feltétlen szerzőtől függ, hanem inkább a műtől, hogy mi az, ami megragad bennünket.
1: Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációszakos egyetemistát, Kazinci érmes versmondót hallották.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az építési vállalkozók országos szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5878-7961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál tájékoztatott a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írja a tárca közleménye. Közölték azt is, hogy a jövő évi támogatási időszakkal párhuzamosan megkezdődik a foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer felülvizsgálata is. A cél rugalmasabb, az egyéni szükségletekhez jobban igazodó rendszer kialakítása, amely a munkahelyek megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre, a képzésre, az átképzésre, és ahol ez lehetséges, a nyílt munkaerőpiacra történő átmenet segítésére, olvasható a tárca közleményében. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők. Az október 8-a és 11-e között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak, írja a közlemény hozzátéve, emellett virágültetés, templomtakarítás, plébánia kertek rendezése, óvodák és iskolák dekorálása, padok lefestése és udvari játékok felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között. A legtöbben, csaknem 4000-en Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a programhoz, írja a közlemény. Ebben az évben számos programmal és kezdeményezéssel ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a Debreceni Református Kistemplom. A jubileumra egy új kiadványt is megjelentetnek, az első kötet az épület, a harangok, az orgona történetével, városi emlékekkel foglalkozik majd, és tervezik a folytatást, egy második kötetet is. Az első könyv bemutatóját épp az évforduló napjára, december 5-ére időzítenék. Veres Dániel muzeológus szerkesztő beszélt rádiónknak mindenről.
3: December 5-én lesz 300 éve, hogy befejezték a kistemplom építését 1726-ban. Az első kötetet pontosan a 300. évfordulóra szeretnénk megjelentetni, és ebben az első kötetben építészettörténeti, várostörténeti, illetve harang- és orgonatörténeti dolgozatok fognak megjelenni. A második kötetben pedig a klenódiumokkal, urasztali textíliákkal, úrvacsorai keresztelőjedényekkel fogunk majd foglalkozni. Én az építészettörténeti részt írom, az orgonákról ír Fekete Károly püspök úr, illetve Szabó Balázs, aki vezette is ennek az Auer orgonának a felújítását, amire most különösen büszke a kis templom az utóbbi években. A Déri Múzeum futótárának a vezetője Szabó Anna Viola írt arról, hogy hogyan jelenik meg a kis templom a városban készített fényképeken. Horváth Péter, a Városháza tervtárának a vezetője pedig ennek az előzményeit írta meg, tehát hogy a fotográfia feltalálása előtti debreceni ábrázolásokon, fametszeteken hogyan jelenik meg a kis templom. És Hegedűs Gyöngyi kolléganőm, aki szintén itt dolgozik a Református Múzeumban, ő pedig a kis templom harangjairól írt egy dolgozatot. A legérettebb dolgozat a kis templomról majdnem 100 évvel ezelőtt jelent meg, amikor 1928-ban befejezték az utolsó nagy felújítását a kis templomnak, akkor Zoltai Lajos a levéltári források alapján összefoglalta a történetét. Egyébként ezt a tanulmányt most közöljük is a kötetben.
2: A debreceni református nagytemplom turisztikai célpontként októberre, a reformáció hónapjára is több rendezvényt kínál a látogatóknak. A programsor elemeként hétvégén nyílt meg egy új kiállítás a templom Kálvin galériájában. Grönland a jégbezárt történet címmel Bán István Észtországban élő fotós képeiből láthatnak válogatást az érdeklődők. Részletek Kósáné Nagy Máté Nórától, a Debrecen nagytemplom református egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjétől.
4: Október ugye a reformáció hónapja, és ez egy ilyen tekintetben is nagyon lényeges hónap. A mi életünkben is azért megjelenik ez, és a mi programjainkban is. Több programmal, több helyszínen is készülünk. Október 11-től november közepéig megtekinthető egy nagyon különleges fotókiállítás a templomnak a második emeleti Kálvin galériáján, Grönland a jégbezárt történet. Ez a kiállítás címe, és hogy mire kell itt gondolni, hogyan Grönland a nagy templomba. Hát úgy, hogy Bán István egy amatőr fotós, aki egyébként Észtországban él, viszont a gyökerei azok Kárpátaljáig vezetnek vissza. Egy református családból származó úr, aki ugye nagyon sokat látott a világból, és saját bevallása szerint ugye pár évtizeddel ezelőtt is már nagyon divatosak voltak ezek az útleírások, az útleíró könyvek, ugye szeretjük ezeket olvasgatni.
5: Legalább képzeletben utazni.
4: Igen, igen, tehát azért a mai napig is megjelennek ilyen könyvek, de amikor még ugye nem volt annyira lehetőségünk, akkor ezek voltak nagyon jellemzőek, és ahogy kinyílt a világ és lett lett lehetősége az embereknek utazni, úgy egyre többet tapasztaltak, és ő is már több mint 30 országban járt, és próbálja lencse végre kapni a különleges pillanatokat. Járt Grönlandon is, és ugye a református kötődése miatt például az olyan pillanatokat igyekszik megörökíteni, amikor mondjuk egy protestáns templomot megpillant a fjordok között. Hogy bizony a hit, a megmaradás, az otthonérzés, azért ezek állandó dolgok, a világnak bármelyik pontján is járunk.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezetőt, Bódisz Attilát hallják. Október 14-i szerdai műsorunkban is először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután Bogya Sándort, a Nébi növényegészségügyi osztály vezetőjét kérdezzük arról, hogy a lakosság segítségét kérik a pöttyös lámpahordó kabóca jelenlétének igazolásához, feltérképezéséhez.
2: A kifejlett kabóca előső szárnya szürkés, fekete foltokkal, még a szétnyitott hátsó szárnyakon feltűnő piros-fekete-fehér mintázat látható. A lakosság segítsége most különösen fontos. Az első magyarországi példányt is lakossági bejelentésnek köszönhetően sikerült megtalálni. Ha valaki a kertjében, szőlőültetvényében vagy máshol pöttyös lámpahordó kabócára gyanús rovar talál, kérjük haladéktalanul jelezze a növényegészségügyi hatóságnak. A bejelentéshez a Nébik honlapján található egy bejelentési űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat. Lehetőség szerint készítse jól felismerhető fényképet, vagy gyűjtse be a látott egyedet. Már a gyanús észlelést is érdemes bejelenteni, nem szükséges megvárni, míg a megtaláló teljes bizonossággal azonosítani tudja a rovart.
1: Kedves hallgatóink, kérem tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgató testvéreket, Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Jó ezen a reggelen úgy találkoznunk, hogy bár talán sok felé vagyunk, mégis ugyanaz az ige érkezhet meg hozzánk. Lehet, hogy valaki már uton van, más még otthon készülődik, vagy éppen egy csésze kávé mellett hallgat bennünket. Bárhol is érjen bennünket ez a néhány perc, csendesedjünk el együtt, és figyeljünk arra, mit szeretne Isten ma az igén keresztül a mi szívünkre helyezni. Istennek szent ígéjét olvasom közöttetek, ahogy írva található János első levelében, a 4. fejezetben, a 11. verstől egészen a 16. versig. Eképpen. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete lesz teljessé bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk. Ő maga lelkéből adott nekünk, és mi láttuk, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben. És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét, Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Kedves testvérek, János apostol az előző versekben arról beszél, hogy miben mutatta meg Isten az irántunk való szeretetét. Elküldte egyszülött fiát a világba, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, most pedig egy nagyon egyszerű következtetést von le ebből, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Figyeljük meg, milyen sorrendben mondja ezt, nem azzal kezdi, hogy nekünk jobban kellene szeretnünk egymást, nem azzal, hogy próbáljunk meg türelmesebbek, kedvesebbek, megértőbbek lenni, hanem azzal, hogy Isten szeretett minket. A mi szeretetünk mindig válasz arra a szeretetre, amelyet előbb kaptunk tőle. Mert szeretni nem könnyű. Könnyű szeretni azt, aki szeretetre méltó, aki kedves hozzánk, aki megbecsül bennünket. De mi van azzal, aki megbántott, aki csalódást okozott? Akinek talán már sokszor megbocsátottunk, és ő mégis ugyanazt tette? Éppen ezekben a helyzetekben derül ki, hogy a szeretetünk csupán emberi érzése, vagy valóban Isten szeretetéből táplálkozik. János nem azt mondja, hogy a másik ember mindig méltó lesz a szeretetünkre. Azt mondja, hogy nézd meg, hogyan szeretett téged Isten, és ha ő így szeretett téged, akkor te sem zárhatod be a szívedet a másik ember előtt. Ezután egy különös mondat következik, Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Istent nem láthatjuk a szemünkkel, mégis láthatóvá lehet valamit belőle tenni ebben a világban. Hol? Éppen azoknak az életében, akik hozzá tartoznak. Amikor valaki megbocsát ott, ahol emberileg inkább visszaütne, amikor lehajol ahhoz, akit mások észre sem vesznek, amikor türelmes marad ahhoz, akiből már mindenkinek elege van. Na ott valami láthatóvá válik az Isten szeretetéből. Kedves testvérem, milyen nagy felelősség ez. Talán vannak emberek körülöttünk, akik nem olvasnak Bibliát, nem járnak templomba, és alig tudnak valamit Istenről. De bennünket látnak. Látják, hogyan beszélünk egymással, hogyan bánunk azzal, akik gyengébbek nálunk, hogyan viselkedünk akkor, amikor megbántanak bennünket, és lehet, hogy éppen rajtunk keresztül találkoznak először valamivel abból a szeretetből, amellyel Isten szereti az embert. De János ennél is tovább megy. Nem csak arról beszél, hogy nekünk szeretnünk kell, hanem arról is, hogy Isten maga marad meg bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy maga a lelkéből adott nekünk. Vagyis ezt a szeretetet nem nekünk kell saját erőnkből előállítanunk, hanem Isten lelke munkája bennünk. Ő az, aki újra megtanít szeretni, amikor mi már elfáradunk benne. Ő az, aki képessé tesz megbocsátani, amikor mi már csak a sérelmeinket látjuk. És ennek a szeretetnek ismét Jézus Krisztus a középpontja. János azt mondja, mi láttuk a bizonyságot, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Ez a keresztény ember bizonyságtétele. Nem egyszerűen arról beszélünk, hogy szeretni jó, ennél sokkal többet hirdetünk. Isten elküldte a világ üdvözítőjéül, Jézus Krisztusban megmutatta, milyen az ő szeretete, benne utat nyitott számunkra, önmagához. Ezért mondhatja végül János, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét, talán éppen itt kell ma nekünk is megállnunk. Nem csak tudni, hogy Isten szeret, nem csak beszélni róla, hanem megismerni és hinni, elhinni, akkor is, amikor nem értem az életemet, elhinni akkor is, amikor nehézségeken megyek keresztül, elhinni akkor is, amikor önmagamat sem érzem szeretetre méltónak. Mert Isten szeretete nem a mi érzéseinken nyugszik, hanem Jézus Krisztuson. És aki ezt a szeretetet megismerte és elhitte, annak az élete sem maradhat ugyanaz, mert aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Ezért szeressük egymást, nem azért, mert mindig könnyű, nem azért, mert mindenki megérdemli, hanem azért, mert Isten előbb így szeretett bennünket. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad irántunk való szeretetedet. Add lelkedet, hogy szeretetben maradjunk, és életünkön keresztül mások is megláthassanak valamit belőled. Amen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy ezen a reggelen együtt csendesedhettünk el Isten igéje mellett. Vigyük magunkkal mindazt, amit az Úr ma a szívünkre helyezett, és kísérjen bennünket az ő szeretete egész napunkon. Áldás, békesség!
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyerességének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyerességet biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölényben eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az építési vállalkozók országos szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint mint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4.585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4.580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5.878-7.961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, elsőként igazolták Magyarországon, sőt az egész Európai Unióban a pöttyös lámpahordó kabóca jelenlétét. Ez a kártevő komoly kockázatot jelenthet, főleg a szőlőültetvényeken, valamint gyümölcsfákon, erdészeti fákon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt kéri, ha nem is teljesen biztos valaki abban, hogy pöttyös lámpahordó kabócát lát, értesítse a hatóságokat, mert a szakemberek így tudnak a kártevő elterjedése ellen a leghatékonyabban cselekedni. A részletekről Bogya Sándor, a Nébi növényegészségügyi osztály vezetője számolt be az Európa Rádiónak, a riporter Hegedűs Márk.
2: Azzal kezdeném, hogy a Nébi kiemelten fontosnak tartja a lakosság hiteles és naprakész tájékoztatását. Ezért a pöttyös lámpahordó kabócával kapcsolatos legfontosabb információkat, a faj felismerését segítő képeket, valamint az aktuális tudnivalókat a Nébi honlapján is közzétettünk. Arra biztatunk mindenkit, hogy elsősorban ezekből a hiteles szakmai forrásokból tájékozódjon. A faj neve egyébként egy régi tévedésből származik, valaha úgy gondolták, hogy ezeknek a kabócáknak egyes fajai fény bocsájtanak ki. Valójában nem világítanak, a pöttyös jelző pedig a kifejlett rovar jellegzetes, fekete foltos szárnyaira utal. Hogy hogyan fedeztük fel ezt az új fajt, és hogyan jutott be az országba? A pöttyös lámpahordó kabóca első hazai előfordulására egy Bács-Kiskun vármegyei lakossági bejelentés hívta fel a hatóság figyelmét. A bejelentő egy számára ismeretlen rovart észlelt a kertjében, és az egyedekről fényképet küldött a Nébi ügyfélszolgálatára. A fényképek alapján felmerült a pöttyös lámpahordó kabóca gyanúja, ezért a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi szakemberei helyszíni vizsgálatot végeztek. A helyszínen több fejlődési alakot, nymfákat és kifejlett egyedeket is találtak. Hatósági mintavétel történt, majd a Nébik növényegészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma először morfológiai, később molekulális vizsgálattal is megerősítette, hogy a Lycorma delicatula egyedeiről van szó. A rendelkezésre álló információk alapján egyelőre nem lehet biztosan megmondani, hogyan került a károsító Magyarországra. A pöttyös lámpahordó kabóca petecsomóit nem csak növényekre, hanem különböző élettelen felületekre, például faanyagra, raklap,

0: dobokra, ládákra, konténerekre, sőt járművekre és más kültéri tárgyakra is lerakhatja. Emiatt a nemzetközi áruforgalommal nagy távolságokra is eljuthat. A Bács-Kiskun vármegyei esetnél is vizsgáltunk egy lehetséges fagöngyölekhez kapcsolódó behurcolási útvonalat, de ennek és a károsító megjelenésének összefüggése jelenleg nem bizonyított. A hatóság ezért a további felderítés mellett a lehetséges behurcolási útvonalak feltárását is végzi. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy nem egyetlen, véletlenül behurcolt példányról van szó, hiszen a helyszínen nimfákat és kifejlett egyedeket egyaránt találtunk. A bejelentő beszámolója szerint hasonló rovarokat már 2025-ben is látott ugyanott, ezt azonban utólag nem lehetett hatóságilag igazolni. Jelenleg ezért az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy mekkora területre terjed ki az előfordulás, és található-e további populáció a környezetben. Hogy mekkora veszélyt jelenthet Magyarországon a pöttyös lámpahordók, a bosza? A faj jelentős növényegészségügyi kockázatot jelent, ezért az Európai Unióban zárlati károsítónak minősül. Ugyanakkor a magyarországi helyzet súlyosságáról egyetlen megtalálás alapján még korai lenne következtetéseket levonni. Jelenleg az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy elszigetelt behurcolásról van-e szó, vagy a környezetben vannak-e a környezetben további egyedek, illetve egy kialakulóban levő populáció is jelen van-e már. A nemzetközi tapasztalatok azonban indokolják az óvatosságot. A faj Ázsiából származik, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is sikeresen megtelepedett és terjedésnek indult. Az EPO régióban 2026. augusztusában Moldovában észlelték először. A moldovai első gót felszámolását követő monitoring során a környezetben további izolált populációkat is találtak, ami jól mutatja a korai és intenzív felderítés fontosságát. A cél Magyarországon ezért most az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban meghatározzuk az előfordulás kiterjedését, és megakadályozzuk a károsító megtelepedését és továbbterjedését. Hogy milyen növényeket veszélyeztet leginkább, és mekkora gazdasági kárt okozhat? A pöttyös lámpahordó kabóca rendkívül sok tápnövénnyel rendelkezik, mintegy 100 növényfajon figyelték már meg. Kiemelt jelentőségű tápnövénye a Magyarországon is széles körben elterjedt inváziós bálványfa, az Ailanthus altissima. Ez még nem lenne akkora probléma, de gazdasági szempontból elsősorban a szőlő veszélyeztetettsége ad okot aggodalomra. Emellett különböző gyümölcsfákon, dísz- és erdészeti fafajokon is táplálkozhat. A nimfák és a kifejlett rovarok egyaránt szívogatásukkal gyengítik a növényeket, nagy mennyiségű mézharmatot ürítenek, amelyen korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. Tartós erős fertőzés pedig a gazdanövények pusztulásához is hozzájárulhat. Csak egy példa, Észak-Amerikában súlyosan fertőzött szőlőültetvényekben helyenként akár 90%-os termésveszteséget is tapasztaltak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországon is ilyen mértékű kárral kell számolni. A tényleges hazai gazdasági hatás attól függ majd, hogy sikerül-e a károsító megtelepedését megakadályozni, illetve esetleges megtelepedése esetén mekkora területen és milyen egyedsűrűségben lenne jelen. Hogyan ismerheti fel a lakosság és mit kell tenni, ha valaki ilyet talál? A faj fejlődési alakjai meglehetősen jellegzetesek. A fiatal nimfák feketék fehér pöttyökkel, a későbbi fejlődési stádiumban pedig vörös, fekete-fehér mintázatúvá válnak. A kifejlett kabóca elülső szárnya szürkés, fekete foltokkal, még a szétnyitott hátsó szárnyakon feltűnő piros-fekete-fehér mintázat látható. A lakosság segítsége most különösen fontos. Az első magyarországi példányt is lakossági bejelentésnek köszönhetően sikerült megtalálni. Ha valaki a kertjében, szőlőültetvényében vagy máshol pöttyös lámpahordó kabócára gyanús rovar talál, kérjük haladéktalanul jelezze a növényegészségügyi hatóságnak. A bejelentéshez a NÉBIK honlapján található egy bejelentési űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat. Lehetőség szerint készítse jól felismerhető fényképet, vagy gyűjtse be a látott egyedet. Már a gyanús észlelést is érdemes bejelenteni, nem szükséges megvárni, míg a megtaláló teljes bizonossággal azonosítani tudja a rovart. A legfontosabb most a korai felismerés. Minél hamarabb tudomást szerez a hatóság egy új előfordulásról, annál nagyobb az esély arra, hogy a károsító megtelepedését és további terjedését sikerül megakadályozni. További információ és a károsító felismerését segítő képek a már említett névig tájékoztatóban érhetők el.
1: Hogyan lehet megakadályozni a megtelepedését? Mert ezt mondta, hogy még nem biztos, hogy Magyarországon ebből nagy kár keletkezhet, hogyha...
0: Hát most egy fertőzési pontunk van, ide zárlatot rendeltek el a kollégák. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felelhető egyedeket azt mind befogták. Ugye a döntő többségük a laboratóriumba került, már csak néhány darabról volt szó. Korábban a bejelentő védekezett már ellene, eltávolította a tojáscsomókat, kemotoxal lepermetezte az egyedeket, tehát per pillanat nem nincs tudomásunk további egyedekről. Viszont a környéket egy intenzív felderítésnek kell alávetni, és minden információ közelebb visz minket ahhoz, hogy tudomást szerezzünk a terjedésről.
2: Kedves hallgatóink, Bogya Sándort, a Nébi Növény Egészségügyi Osztály vezetőjét hallották arról, hogy a lakosság segítségét kérik a pöttyös lámpahordó kabóca jelenlétének igazolásához, feltérképezéséhez. A riporter Hegedűs Márk volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Lénárt Vandától. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek újra gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1–0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyereséget biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölény eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Ratecki Andrást választotta meg kedden az országgyűlés, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. A Mi Hazánk által ajánlott Ratecki Andrást egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen és egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A Fidesz által javasolt Szabó László kommunikációs szakember, producer 52 igen, 131 nem voksot kapott, 7 tartózkodás mellett. A KDNP által jelölt Pindrok Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakemberre 53-an szavaztak igennel, 127-en nemmel, míg 9 képviselő tartózkodott. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke közölte, mivel nem szavazta meg a parlament a két jelöltet, új jelöltet kell állítani. A döntéshozatal követően letette esküjét a média tanács frissen megválasztott tagja. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4.585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4.580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5.878-7.961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néha gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit hallják, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát, ahol a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Október 14-e van, amikor a Helénnek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapos hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg kínálatunkat 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokat adunk, ezután 7:30-kor hírek következnek. Majd témánk lesz, hogy Elritók Nóra pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány és Művészeti Iskola alapítója és szakmai vezetője a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjének polgári tagozata kitüntetését vehette át augusztus 20-án az Országházban. A Csere János díjas pedagógus a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik esélyeinek javítása érdekében több évtizeden át példaértékű elhivatottsággal végzett munkája, értékteremtő és hiánypótló társadalmi tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Elritók Nórával beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk tehát 8 óráig, ha tehetik, töltsék velünk a következő órát.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Október 14-e van a Helének és a Domonkosok névnapja, Isten éltesse az ünnepelteket, és természetesen azokat is, akik ezen a napon születtek. 1235-ben Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárot magyar királlyá koronázta Béla királyfit, negyedik Béla néven. 1604-ben Bocskai István erdélyi fejedelem győzelmet aratott Álmosd és Diószeg között a császári seregek fölött. 1763-ban Eszterházy Károly megalapította az Egri Líceumot. 1883-ban nyílt meg Szeged első állandó színháza. 1889-ben ezen a napon Szili Kálmán személyében először választott természettudóst főtitkárává a Magyar Tudományos Akadémia. 1911-ben Budapesten bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1914-ben pedig átadták a Csepeli Szikra távíró állomást. 1923-ban az 1912-ben Pozsonyban alapított és ott működő Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Magyarországra, Pécsre költözött. 1923. október 14-én nyitotta meg Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, egykori pozsonyi protektor. És 1964-ben e napon kapott Nobel békedíjat Martin Luther King. 1783. október 14-én született Palóci László, liberális reformpolitikus, Borsod vármegye országgyűlési követe. Palóci a reformkor országgyűlésein különösen a vallásszabadság kérdésével foglalkozott, ő javasolta, hogy magyar nyelven vezessék az országgyűlés jegyzőkönyveit. 1839-től volt Borsod vármegye másodalispánja. 1827-ben e napon született gróf Zichy Mihály, festőművész, grafikus, 1846-ban Sikedanc Albert műépítész festő, az eklektikus építészet jeles képviselője, a Millenniumi Emlékmű, a Műcsarnok és a Szép Művészeti Múzeum tervezője. E napon hunyt el 1981-ben Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus, művész, Balázs Béla díjas, érdemes művész. 1983-ban Ranódi László Kossuth díjas filmrendező hunyt el, 1985-ben Emil Gilels ukrán zongoraművész, 1990-ben pedig e napon hunyt el Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. Az október 14-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát.

fényes öntudat, ideális világ. Fejben kavargó gondolatok, napi teendők fenyegető listája, szüntelen késés és rohanás, állandó készenlét, kinek lenne ismerős ez a néhány gondolat. Maximális teljesítményt nyújtani otthon és a munkahelyen már az is kihívást jelent, hogy valaki a kettőt ügyesen egyeztesse. Ha mégsem sikerül, általában az otthon a magánélet szenvedi meg a kárát. A munkahely frusztrált, hajszolt munkaerőt kap, a család pedig egy mindig fáradt, ideges apát, anyát, gyermeket. Gyakran tesszük fel a kérdést, kik és mikor gondolták úgy, hogy az emberi léleknek szüksége van egy ideára, amibe folyton menekülhet. Már az időszámítás előtt is tudták, hogy az ideák világa olyan kecsegtető álomkép, amihez jó néha visszanyúlni. Platón jól ismert barlang hasonlata is valami ilyesmiről szól, a megbékőzött embernek föl kell szabadulnia és kilépnie a fényre, öntudatra ébrednie ahhoz, hogy egy ideális világot teremthessen magának. Ha a Plátont ledobnák ma, és lenne két órácskája, hogy beszélgessen néhány éppen rohanó nővel, jó eséllyel elképedne, hogy mind ideál képeket kergetnek. Kifogástalan külső, páratlan karrier, példaértékű magánélet, na meg persze a tökéletes férfi. Ha őt sikerült megtalálni, akkor válik minden teljessé. Olyan kár, hogy ez mégsem ennyire egyszerű. Az ideák olyanok, mint a távolban feltűnő hegy. Ahogyan haladunk felé, velünk együtt halad. Ma már, ha valakinek nem jön össze valami, nem keresi annak az okait, hanem gondolkodás nélkül rávágja, magánéleti probléma volt az akadály. És ez valóban így van. A magánélet döntően meghatározza munkáját, sikereit, vagy sikertelenségeit, karrierjét, minden pillanatát. Akinek zűrök vannak a magánéletében, nehézségek adódnak a munkájában is. Éppen ezért kell megtanulni, hogy a magánélet csak akkor lesz rózsás, ha nem ideákra, hanem valóságra épül.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek újra gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2% ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyerességének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége, és az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeinek támogatását javasolja, közölte a szövetség. A nemzetközi geopolitikai helyzet és a magas üzemanyagárak jelentős rendkívüli nyerességet biztosítanak a nagy olajvállalatok számára. Ezzel párhuzamosan a hazai kis- és középvállalkozások, köztük a független benzinkutak, kisboltok és magánfuvarozók, a növekvő költségek, az ellenük alkalmazott árprés és az inflációs nyomás miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetsége. Közleményükben kiemelték, céljuk a tisztességes piaci verseny feltételeinek biztosítása, a magyar vállalkozások megőrzése és az üzemanyagkereskedelemben tapasztalható piaci erőfölényből eredő hátrányok mérséklése. A kialakult piaci helyzet nem eredményezheti a független magyarországi kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők és a közlekedési szolgáltatók ellehetetlenülését, fogalmaz a Független Benzinkutak Szövetségének közleménye. Az építőipari vállalkozásoknál 2026-ban fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el. Ezt közölte a bérek nemzetközi versenyképességének értékelése alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szakszövetség felmérte a magyar vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alakulását, és mindezt összevetette a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint Németország építőipari bérszintjeivel. Mint írják, a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és a cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.696.430 forint, 4585 euró, amely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ami havonta 4580 euró, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 5878-7961 euró közötti bérektől, írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Elritók Nóra pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány és Művészeti Iskola alapítója és szakmai vezetője a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjének polgári tagozata kitüntetését vehette át augusztus 20-án az Országházban. A Csere János díjas pedagógus a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik esélyeinek javítása érdekében több évtizeden át példaértékű elhivatottsággal végzett munkája, értékteremtő és hiánypótló társadalmi tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat, amely szerinte az elmúlt 27 év munkájának köszönhető. Elritók Nórát Bozás Bori kérdezte.
2: Egy interjúban hallottam, hogy ön úgy értékelte, hogy az elmúlt 27 évnek az elismerése ez. Hogyan gondol rá?
3: Először is nagyon meglepett, mert tényleg az elmúlt 16 évben nem azon szocializálódtam, hogy bármiféle állami elismerés vagy odafigyelés lett volna, helyesebben odafigyelés volt, de az nem abban az irányban, amit most ez a díj tükröz. Teljesen váratlanul ért az egész. Nem is tudtam felfogni a jelentőségét csak akkor, amikor elindult az a rengeteg gratuláció, aminek a mennyiségével a mai napig nem tudtam megbirkózni, mert egyszerűen képtelen vagyok a Facebookon az elejére visszagörgetni a kommenteket, hogy azokat is lájkoljam, hogy kifejezzem nyilván annak, aki időt szánt rá, hogy gratulált, hogy legalább egy lájkot nyomjak rá, hogy köszönöm szépen. Akkor fogtam fel a jelentőségét, meg akkor éreztem meg, hogy ennek egy picit ilyen rendszerváltó üzenete is lett, és nyilván nem csak az enyém miatt. Aztán szerettem volna abba is belekapaszkodni, hogy ne ez a 16 év legyen ebben a díjban a meghatározó, hiszen az egész életem benne van, az alapítvány, a csapat munkája, és ezért fogalmaztam úgy, hogy én inkább a 27 év munkájának az elismeréseként fogom fel, az Igaz Gyöngy munkájának az elismeréseként, hogy arra most felkerült egy szép korona ezzel.
2: 1999-ben jött létre az alapítvány, majd egy évvel később az iskola, és ugye ön már akkor ráébredt arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokkal nem egyszerű frontálisan kommunikálni, és egy teljesen más eszközt használt, mégpedig a rajzolást. Ez 27 éven keresztül ez a nagyon érdekes szemléletmód, ez a másképp hozzáállni a mély szegénységben élőkhöz, akikben nyilván van valahol egyfajta elzárkózás, egyfajta düh, és nagyon sok másfajta érzelem, amiről ön tudna a legtöbbet beszélni. Ez egy olyan lehetőséget biztosított nekik, ami ugyan még nem országos szintűen elismert irányvonal, de lehet-e esetleg ez az? Tehát későbbiekben tényleg felfigyelhetnek-e, vagy odafigyelhetnek-e a mély szegénységben élőkre olyan módon, hogy azokkal az eszközökkel közelítsenek feléjük, amelyekkel valóban tudnak nekik segíteni?
3: Igen, és tulajdonképpen a 27 éves Igaz Gyöngyös történet előzménye is ehhez a dologhoz kapcsolódik, hiszen én rögtön a főiskola után olyan iskolában kezdtem el tanítani, ahol magas volt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya, tehát ott én a pályám kezdetétől az oktatásban erre fókuszáltam. Ugye az Igaz Gyöngyben is az első 10 év ezzel telt, és utána jött az a felismerés, hogy nem elég csak a gyerekekkel foglalkozni, muszáj a családi háttérrel és azzal a közeggel, amiben ezek a gyerekek élnek, mert enélkül az iskola hatása leamortizálódik. Most az, hogy miért a művészet lett, ha megnézzük a világon bárhol azokat a szegénység ellen küzdő modell,

0: leleket, amik sikeresek, azokban mindegyikben van valamilyen olyan alkotási elem, ami az érzelmi intelligenciát, a szociális készségeket fejleszti, és ez azért nagyon fontos, mert ezekkel az eszközökkel lehet olyan készségeket fejleszteni, mint az önbecsülés, az önértékelés, az énhatékonyságérzés, és hogyha közönségben gondolkodunk, és mindig abban gondolkodunk az alkotásban is, akkor ott van az együttműködési képesség, a közös sikerélmény megélése, és ezt nagyszerűen vissza lehet csatornázni más területére is a személyiségfejlesztésnek. Na most az új kormány nyitott erre, hiszen azt látjuk, hogy az oktatáspolitikában azok a alternatív iskolákban egyébként jól bevált és ott használt elemek, amelyek a művészettel nevelés része az oktatásnak, a nevelésnek, az ott van. Úgyhogy most van remény arra talán, hogy nyitnak ebbe az irányba is. Hát ugye nekem is voltak tankönyveim még a liberális kormány idején, aztán utána a tankönyvpiac átalakult. Nyilván arra is van remény, hogy ezek a könyvek újra előkerülnek, vagy átdolgozással újra használhatók lesznek. Ma is keresik ezeket a pedagógusok, mert pontosan érzik, hogy, és nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknél, hanem minden gyereknél, mennyivel hasznosabb ebből a pedagógiai szemszögből megközelíteni az oktatást.
1: Egy korábbi interjúban említette, hogy még konkrét megkeresés, vagy csak inkább érdeklődés volt az új kormányzat felől az önök által vezetett szakmai irányvonal kapcsán, hogy azóta változott ez?
0: Nem, az oktatási minisztérium részéről nincsen azóta sem változás. A Szociális és Családügyi Minisztérium részéről egy olyan programba, vagy egy olyan kezdeményezésbe vagyunk benne, amikor civil szervezeteket bizonyos társadalmi leszakadást érintő témákkal kapcsolatban meghívnak beszélgetésre. Ők úgy fogalmaztak, hogy még ez az információgyűjtésnek a szakasza. Nyilván ezen már voltam én is egyen, és most a közeljövőben lesz még kettő, amire majd a kollégáim fognak menni. Hát ennyi van. Én azt gondolom, hogy olyan sok a feladat és annyi az információ, ami most rájuk zúdul, hogy abban nagyon nehéz most még priorizálni is. Hát reménykedek nyilván, hiszen az alapítványnál mindig is az volt a célom, hogy valamiféle rendszer szintű hatást tudjunk azzal a munkával elérni, amit azokkal a tapasztalatokkal elérni, amiket megszereztünk, és hát nagyon reménykedek benne, hogy azért ebben a politikai klímában lesz lehetőség arra, hogy ezek mint jó gyakorlatok előkerüljenek kormányzati szinten is, és beépüljenek. Várom.
1: Ez lenne az igazi elismerés?
0: Azt gondolom, hogy igen. Nyilván borzasztó fontos az is, hogy az embernek az egyéni teljesítményét elismerjék, bár ezt én inkább csapat teljesítménynek, az igazi teljesítményének értékeltem, de mindig az volt a célom, hogy ne egy ilyen civil zárvány jöjjön létre, vagy ne egy ilyen szakirodalmi lábjegyzet az igazi ügy, vagy akár az én munkám kapcsán, hanem tényleg legyen egy esélykiegyenlítőbb rendszer, és azok a tapasztalatok legyenek benne ebben a rendszerben, amiket mi innen megtapasztaltunk. Mert nagyon más felülről ránézni, vagy akár kutatások szintjén ránézni, elméleti modellekben ránézni, külföldi példák alapján ránézni a magyarországi generációs szegénységre, mint a terepről megtapasztalva. Ez egy nagyon sajátos nézőpont, hogy mi a gyerekek szintjéről, a családok szintjéről, az intézményrendszer szintjén át egészen a szakpolitikáig láttuk át ezt a folyamatot, és hát a tapasztalat a koromnál fogva még a rendszerváltás előttről indult ezzel a szemlélettel, és azért ez egy szerintem nagyon fontos dolog. Egyébként az elmúlt 16 évben nyilván ez a rendszer szintű hatásról lepattantunk, tehát itt semmi sem volt. Egyetlen pont volt, ahol valamennyire tudtunk hatni, hogy a szakpolitikában, az egyetemi képzésben, a szakember képzésben be tudtunk kapcsolódni. Több egyetemmel dolgoztunk együtt. Nagyon boldog vagyok, hogy Szegeden két kurzus is van, ami az igazgyógy módszertanára épít a szociális munkás képzésben. Az egyik az a közösségi erőforrásokra építés, a másik pedig pont az, hogy ezeket az alkotási folyamatokat, hogy lehet a szociális munkával ötvözni úgy, hogy azokat a családsegítők is tudják vinni.
1: Hogyan tovább a munka területén, vagy az alapítvány és az iskola területén?
0: Abban bízva, hogy, és ezt megtapasztalva, hogy kevesebb ellenszélben dolgozhatunk, visszük tovább a munkát. Ez egy generációs léptékű probléma, és a megoldást is generációs léptékben kell elképzelni. Ugye a Toldi modell, ami egy ilyen pilot programja az igazgyógynak, azt eleve 20 évre terveztük, ennek most vagyunk a 17. événél. A 20 az azért lesz mérföldkő, mert akkor már kell, hogy mutasson a modell olyan elemeket, ilyeneket, amikor a közösség átvesz tőlünk feladatokat, és lehet egy picit visszavonulni, visszalépni az igaz gyönynek. Ki tudunk nevelni olyan munkatársakat, akár a gyerekek közül is, akik át tudják venni az alapítvány feladatait, és hát a közösséget meg tudjuk annyira erősíteni, hogy saját maguk képessé válnak arra, hogy megszervezzék az életüket. Tehát ez a cél, visszük tovább. Hát aztán, hogy amikor azt mondjuk, hogy most már felszabadul előforrás a tolni modellből, hogy akkor mit kezdünk vele, az egy nagy kérdés. Nyilván lehet az, hogy átmegyünk egy másik településre, vagy a tudásmegosztás felé fordulunk inkább, vagy valamilyen más innovatív területet keresünk. Ez egyébként egy nagy dilemma volt pár évvel ezelőtt, amikor a támogatóink, tanácsadóink megnézték ezt a toldi modellt, és azt mondták, hogy hát ez láthatóan működik. Hát akkor tessék átvinni más településekre is, ilyen franchise-szerűen, és akkor ad szóljon. Csak hogy ott van, hogy ebben a munkában nagyon sok állami feladat van, és ezt a főleg az elmúlt 16 évben civil és céges támogatásokkal vittük. Tehát ebben nem voltak a nagyon-nagyon kötelező iskolai támogatáson kívül más források. És az, hogyha az államnak a feladatait megoldják a civilek állami forrás nélkül, akkor az állam hátradől és azt mondja, hogy megvan, hogy nincs probléma. És ez egyfajta tanult tehetetlenség is az állam részéről, és ezért azt gondoljuk, hogy ez nem jó módszer, hogy az állam nem jól működik, a civil szféra pedig céges és civil támogatásokból próbál ezen segíteni, a rendszer kell megváltoztatni, és hát nyilván ennek a beavatkozási pontjain majd még sokat kell gondolkodnunk, de most még folyik tovább úgy a munka, mint eddig. Annyi változás van még az alapítvány munkájában, hogy nekem ez a második tanévem, amikor nem kezdem el szeptemberben a tanítást, ugye nyugdíjba mentem, ami nem azt jelenti, hogy kivonultam az alapítvány életéből, csupán azt, hogy egy más szerepben próbálok most segíteni, egy összegző és az ügyképviselő szerepet vinni, és két kollégámnak adtam át egy ilyen kettős vezetéssel az operatív munkát. Veres Tamás vette át a szociális résznek az irányítását, és Kispap Csilla pedig az oktatási résznek az irányítását. Nyilván szoros együttműködésben dolgozunk napi egyeztetésekkel, de azért most én mégis egy más szerepben vagyok. És ez így jó, mert sokat dolgoztunk azon 5 évet, hogy ez az utódlás, ez zökkenőmentesen megtörténjen, hiszen az is egy nagyon fontos dolog egy civil szervezet alapítójának, hogy lássa, hogy működik a modell akkor is, hogyha nincs benne úgy, mint az alapításkor.
2: Elritók Nóra pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány és Művészeti Iskola alapítója és szakmai vezetője, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjének polgári tagozata kitüntetését vehette át augusztus 20-án az Országházban. Elritók Nórát Bozás Bori kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a Mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-i döntését, amellyel elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika, a kulturális és innovációs minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkár letartóztatását, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban, írja az MTI. A kecskeméti törvényszék sajtóosztályának keddi tájékoztatása szerint a gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntető eljárás. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik biztosítás közvetítő az MTI-vel. A közvetítő statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. A díjmoratóriumot követő mérsékelt díjemelkedés több tényezőre vezethető vissza. Az éves lakásbiztosítási kampányok bevezetése, illetve a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások megjelenése óta erősödött a díjverseny a biztosítók között, amelyek emiatt óvakodnak a jelentősebb tarifa változtatásoktól. Emellett az építőipari infláció is jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban, így eleve kisebb volt a gazdasági környezet díje. Emelő hatása. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi BOS csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltsége. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. Emellett hangsúlyt kap a kritikus gondolkodás fontossága és a kockázatok is, közölték. A diákok saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, így közvetlenül megtapasztalhatják, hogyan használható a mesterséges intelligencia különböző problémák és kreatív feladatok megoldására. Első körben a cég magyarországi vállalatainak körzetében lévő középiskolákat keresték meg. Budapesten, 60-ban, Egerben és Miskolcon vannak ezek, de a kezdeményezés országos, a vállalat nyitott az együttműködésre a hazai középiskolákkal minden megyében.
0: Az időjárásról.
1: Ma a változóan felhős ég mellett néhány órás napsütésre van kilátás, inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk rökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 13 és 19 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Megsebeztek a gyülekezetben? Második rész. Én építem majd fel egyházamat. Máté evangélium a 16. fejezet 18-as vers. Sherry Surratt író megjegyzi, hogy amikor Jézus az egyháza felépítését ígérte, nem holmi téglákról vagy gerendákról beszélt, amelyekből egy épület összeáll, hanem arról, hogy ő hétköznapi, húsvér emberekből építi fel az egyházát, akik tökéletlenek, megtörtek, és akik a zűrös életükkel együtt lépnek be minden alkalommal a templom ajtaján. Ezért halt meg Krisztus, emberekért és a gyülekezetért, vagyis egy emberek alkotta és emberek vezette csoportért, akik között egyetlen tökéletes sincsen. Hibás bagázs vagyunk, és remélhetőleg felismerjük, hogy egyedül Jézus hozhat helyre minket. Bármennyi ideje legyünk is a gyülekezetben, sosem leszünk tökéletesek, de minden nap fejlődnünk kell. Felkelés után minden reggel szemben találjuk magunkat az emberi mi voltunkkal, és amikor egymásnak ütközünk, sebeket szerzünk. Természetes hajlamunk óckodni attól, ami fájdalmat okoz, ezért amikor rólunk szóló pletykák jutnak a fülünkbe, vagy gyűlöletet és képmutatást tapasztalunk akár a testvérek körében, akár a lelkészeink részéről, természetes, hogy megfordul a fejünkben, hogy odébb álljunk. Ám ha ezt tesszük, azzal elszakítjuk magunkat valamitől, amit Isten a javunkra szeretne használni. A Biblia sehol sem mondja, hogy nem fognak megsebezni bennünket. Azt viszont tanítja, hogy a megbántódás és az önsajnálat nem segít. Igéje óva int bennünket a megkeseredéstől. Ez távolról sem jelenti azt, hogy tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Azt jelenti ellenben, hogy legyünk őszinték, ismerjük el, ha összetörték a lelkünket, de hagyjuk Isten kezében a bosszúállást. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A mikrofonnál Lénárt Vanda köszönti Önöket. Hallgassák meg magazin műsorunk második órájának kínálatát 9 óráig. A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum kiemelkedő eredményeket ér el a tehetséggondozás területén, amit a nemrég elnyert minősített tehetséggondozó műhely cím is tanúsít. A szakmai sikerek és a diákok eredményei mögött egy elhivatott és stabil tanári kar áll. A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum több mint fél évszázados múltra építve biztosít szakképzési lehetőségeket a térség tanulói számára.
2: A Petőfi egy rendkívül nagy múltú, most már szerintem inkább közel 100 éves, bár 80 évet meghaladt életkorú, nagy hagyományokkal rendelkező iskola. Alapvetően a közgazdasági ágazatát gazdálkodás és menedzsment ágazatban és az informatika és távközlés ágazatban oktatunk. A két ágazatban három szakmát szerezhetnek a fiatalok, a pénzügyi számviteli ügyintéző, szoftverfejlesztő tesztelő és informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusok lehet. A tehetséggondozásról érdeklődsz, és érdekes ez, mert valójában mi az általános iskolából érkező fiatalokra úgy nézünk, mint potenciális győztesekre. Nekünk valamennyi gyerek egy-egy olyan izgalmas kihívás, hogy felderítsük, hogy mi van bennük, mit tudnak, és mi az, amiben nagyon jók. És nekünk semmi más dolgunk nincs, csak ezt a felszínen hozni, és erre építeni.
1: Egy fiatalon elhunyt sportemberre, pedagógusra, édesapára és barátra emlékeznek hamarosan egy különleges közösségi eseménnyel. Toldi András mindössze 30 éves volt, amikor idén nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének tanáraként és labdarúgóként is sokak életére hatással volt, a pályán és azon kívül is közösséget épített.
3: Mélyen megérintett. Körülbelül 3 hónappal ezelőtt ez a rettenetes hír, és nem tudtuk elfogadni, de ugye el kell fogadni az elfogadhatatlant is. És így, mivel Andris édesapja, ő a tűzoltóságon dolgozik, és hosszú ideig tűzoltóparancsnok volt, és ugye a tűzoltóság egy család, egy nagy család, úgy éreztük, hogy valamit tennünk kell, és meg kell őriznünk az emlékét, illetve valahogy valamit tenni, hogy az a jóság, az a tisztaság, ami Andrist jellemezte, ezt kiemeljük. És itt végül is így indult ez a szikra a tűzoltóságon, és ez pedig elmondhatom szerencsére, hogy ez rendkívül gyorsan elterjedt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan támogatják ezt a rendezvényt, és nagyon-nagyon sok szervezője van ennek a rendezvénynek.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli második órájának kínálata 9 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum kiemelkedő eredményeket ér el a tehetséggondozás területén, amit a nemrég elnyert minősített tehetséggondozó műhely cím is tanúsít. A szakmai sikerek és a diákok eredményei mögött egy elhivatott és stabil tanári kar áll. A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum több mint fél évszázados múltra építve biztosít szakképzési lehetőségeket a térség tanulói számára. Az intézményképzési kínálatában a gazdálkodás és menedzsment, valamint az informatika és távközlés ágazatok szerepelnek, így a diákok pénzügyi számviteli ügyintéző, szoftverfejlesztő és tesztelő, illetve informatikai rendszerüzemeltető technikus képesítést szerezhetnek. Az intézményben zajló tehetséggondozásról Nagy Tibor Zoltánné Harsányi Zsuzsanna igazgatóhelyettessel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Kisvárdai SC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban nagy gondot fordítanak a pedagógusok és persze a vezetőség a tehetséggondozásra, és ez gyakorlatban is megmutatkozik a hétköznapok során. Két éve már akkreditált tehetségpontként is működik az intézmény, és tavaly, ahogyan egy előző beszélgetésben lehetett hallani, minősített tehetséggondozó műhelyként is kaptak egy címet. A következő percekben Nagy Tibor Zoltánné Harsányi Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszonnyal fogok beszélgetni arról, hogy miért is helyeznek ilyen nagy hangsúlyt a tehetséggondozásra a Petőfiben, hiszen nagyon sok diák jár oda, és ez egy óriási feladatvállalás, hogy külön még tehetséget is gondozzanak a tanítás mellett.
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, üdvözöllek Szabolcs. Valóban így van, a Petőfi egy rendkívül nagy múltú, most már szerintem inkább közel 100 éves, bár 80 évet meghaladt életkorú, nagy hagyományokkal rendelkező iskola. Alapvetően a közgazdasági ágazat, tehát gazdálkodás és menedzsment ágazatban és az informatika és távközlés ágazatban oktatunk. A két ágazatban három szakmát szerezhetnek a fiatalok, a pénzügyi számviteli ügyintéző, szoftverfejlesztő tesztelő és informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusok lehetnek. A tehetséggondozásról érdeklődsz, és érdekes ez, mert valójában mi az általános iskolából érkező fiatalokra úgy nézünk, mint potenciális győztesekre. Nekünk valamennyi gyerek egy-egy olyan izgalmas kihívás, hogy felderítsük, hogy mi van bennük, mit tudnak, és mi az, amiben nagyon jók. És nekünk semmi más dolgunk nincs, csak ezt a felszínre hozni és erre építeni. Viszont azt is tudjuk, hogy mint bármelyikünk, azt, hogy a tudásunk legjavát tudjuk adni, ahhoz kell egy egészséges személyiség. És az egészséges személyiséget támogatni kell. Na most a tehetséggondozás során mi azért figyelünk arra, hogy természetesen a tanulmányi szakmai versenyekre a maximális ismeretanyagon túl megfelelő módszertannal kollégáinknak rendkívül bevált tematikája van már, akár a pénzügyi számviteli ügyintéző szakmai versenyeken, most már örömmel mondhatjuk, hogy az informatikai versenyeken is, hiszen Junior Skills, World Skills versenyeken nagyon szép eredménnyel próbálgatják szárnyaikat a tanulóink, de sportversenyekben ugyanúgy helyt tudunk állni, mint matematika versenyen, hát tavaly országos 8. helyezett lett egy tanulónk, ami rendkívüli iskolai teljesítmény volt. Történelem, de tehát a humánról ne felejtkezzünk el, hiszen az anya nyelvünket művelni, a történelmünket ismerni, óriási kincs, hiszen csepp nemzet vagyunk. Szóval a felsorolásból is kiderült, hogy az, hogy valaki tehetséges, az nem csak annyi, hogy egy bizonyos tantárgyból vagy szakmai területen ő nagyon sokat tud, hanem azt is jelenti, hogy a személyiségét olyan szinten tudja kibontani, hogy van neki egy olyan hobbija, ami megerősíti, ami megtanítja küzdeni. Erre nagyon jó a sport. Nálunk a tömegsport úgy van szervezve, hogy a mindennapos testnevelés biztosítva legyen, röplabdázni tudnak, futzálozni tudnak. Van kézilabda, és van hagyományos futball edzésünk. De az egészséges test, fizikum, tudjuk, hogy nagyon sok gyerek a számítógépek, mobiltelefonok használata miatt gerincferdüléssel vagy egyéb olyan fizikai deformitással küzd, ami miatt gyógytestnevelő kolléganőnk foglalkozik velük, és megtanítja őket, hogy hogyan figyeljenek oda a fizikai egészségükre. Irodalmi színpad, az önkifejezés. Elvárás a tanulóinknál, hogy szakmai vizsgán, informatika ágazatban vizsgaremeket mutatnak be, a pénzügyi számvitel ügyintéző szakmai vizsgán pedig portfóliót mutatnak be. Mit akar ez a két munka? A portfólió bemutatása során a tanulók megmutatják, hogy a nálunk eltöltött évek alatt a pénzügyi, gazdasági ismereteik hogyan fejlődtek, melyek voltak a képzésnek azok a területei, amik buktatóként, vagy élmény, siker elemként jelentek meg, és ezt a portfóliukban nagyon szépen összerakják, és ha arra gondolunk, hogy őket a munkavilágára neveljük, ott egy interjún, egy állásinterjún el kell tudni adni magukat, akkor ez tökéletesen megalapozza a jövőjüket, de ezt elő kell adni. Ehhez kell egy olyan képesség, ami kommunikációval jár. Meg kell tanulniuk a vizsgabizottságot, aki független vizsgabizottság, hitelesen meggyőzni arról, hogy ez a szakmai tudás, ha bár ő ezt előre elkészítette, ezt a bemutatót, prezentációt, ez a szakmai tudás az ő birtokában van, és ő ezt alkalmazni is tudja. Informatikusainknál ugyanez a helyzet. Ők vizsgaremeket készítenek a vizsga évében, ott például előjön az angol nyelvű kommunikáció. Nagyon sok informatikus fiatal, ugye, ha most becsukja mindenki a szemét, és azt mondja, hogy informatikus, akkor egy pince, szemüveg, chips, kóla, millió monitor jut eszünkbe. Na most, ha ilyen magának való, nagyon nehezen kommunikáló fiatalokkal találkozunk, őket fel kell arra készíteni, hogy idegenvizsgabizottság előtt azt a munkát, amit ők ott csapatban végeznek, azt elő tudják adni. Úgy, hogy kétség ne férjen ahhoz, hogy ezt ők együtt ebben az évben csinálták. Angol nyelven és magyar nyelven. És állniuk kell a kérdések tüzét is, hiszen a szakmai vizsgabizottság nyilván kérdéseket fog feltenni, hogy még bizonyosabb legyen az, hogy valóban ők készítették. Szóval az irodalmi színpad és a színjátszás mi másra készít elő, mint arra, hogy hitelesen megformáljanak egy szerepet, ebben az esetben a leendő pénzügyi számviteli ügyintéző, vagy szoftverfejlesztő tesztelő, vagy az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus. Ebben támogatni és segíteni kell őket, ebben pedig a színjátszókörünk teljesen tökéletes helyszínt ad. És ezt tudjuk, hogy az országos versenyeken is sok segítséget jelent a diákoknak, nem egy győztes diákunk van, aki színjátszókörös is.
2: Nyilván nagyon fontos az, hogy a diákoknak legyen lehetőségük a tehetségüket kibontakoztatni és megmutatni. A pedagógusoknak meg szerintem nagyon jó a visszajelzés, hogyha egy versenyről úgy jönnek vissza a diákok, hogy nagyon szép eredményt hoznak, és egy ilyen visszacsatornázási lehetőség, amelyen már több vettek részt a diákok, és igazgatóhelyettes asszony volt valamikor ennek még az úttörője, hogy az országos középiskolai diákprojekt versenyen elinduljon az intézmény csapata, és itt nagyon komoly energiákat és feladatokat mozgósítottak ahhoz, hogy egy olyan komplex versenyen vegyenek részt, ami már egy szemléletformálást is hoz a diákok életébe. Erről mesélne nekünk igazgatóhelyettes asszony.
3: Örömmel, mert hogy megjelenik az a fajta ismeretszerzési forma, amit projekt típusú oktatásnak nevezünk, és ahogyan a szoftveres kollégáim elmondták, valóban ez a projektmunka, ez megint csak arra tudok hivatkozni, hogy a szakmában, a munkavilágában használatos tevékenységi formára készíti fel a tanulókat. Hiszen ha arra gondolunk, hogy dolgozunk a mindennapi életben, és szembe találjuk magunkat egy problémával, amit meg kell oldani. Bizonyára vannak nagyon tehetséges embertársaink, de általában egyedül nem megy. Azt viszont, hogy én megtaláljam azokat a társakat, munkatársakat, akikkel ezt meg tudom valósítani, nagyon kevés munkahelyen lehet válogatni. Többnyire adott egy olyan munkaközösség, ahol meg kell találni a közös hangot, meg kell találni azt, hogy nekem milyen hatékony szerepem van ebben a csapatban, meg kell tanulnunk azt, hogy megtervezzük a munkát, figyelembe vesszük, hogy milyen adottságaink vannak, mik azok, amik támogatnak bennünket a projekt, a munka megtalálása, megvalósítása során, mik azok, amikben segítségre szorulunk, és akkor tudunk egy olyan reális célt kitűzni, egy olyan feladat megvalósítási tervet összeállítani, ami a projektversenyen elvárás, és ezt tudni kell, hogy a döntőben itt egy rendkívül tapasztalt zsűri figyeli a fiatalok előadását, és nagyon rövid idejük van. 7 percük van a fiataloknak bemutatni azt a munkát, amit mondjuk 3 éve az én csapatom 5 hónapon keresztül csinált végig, de a kollégáim által bemutatott verseny, ami szintén országos harmadik volt, az is 4-5 hónap eredménye volt. Azt hiszem, hogy a fiatalok is valahogy így lőtték be ezt az időtartamot. Rengeteg munka, és a komplexitása az, ami nagyon nehéz. A tanártól, vagy oktatótól és a diáktól is nem csak azt feltételezi, hogy te a tanórákon, amikor az egyes szakterületeknek az ismereteit megtanulod, a maximálisat nyújtod, hanem otthon egyéni tanulást, az egyéni kutatást, a kapcsolattartást, a folyamatos kapcsolattartást a csapattársaiddal, ezt feltételezi. És akkor itt tanárnak, diáknak, csapattagoknak nincs jogod azt mondani, hogy én most erre nem érek rá, ne haragudjatok. Tehát ha valaki ebbe beszállt, ebbe a fajta munkaformába, akkor ő azt is vállalta, hogy amíg ez a projekt meg nem valósul, addig neki kötelezettségei vannak, és így lehet sikeres munkavállalókat, és így lehet sikeres szakembereket képezni. Kitartó, alapos, rendkívül magas színvonalú munkát végezni, és ez mindig meghozza a gyümölcsét. Tehát ezen a bizonyos versenyen most már 2-szer voltunk különdíjasok, 2-szer voltunk 3. helyezettek, és hát reméljük, hogy ez az út most már csak felfelé fog vezetni. Bízunk benne, hogy a diákok is megtalálják benne az élvezetet, mert vannak konfliktusok.
2: Jó követni egyébként a Petőfinek a közösségi oldalát, mert azon kívül, hogy a napi történéseket láthatjuk, és belepillanthatunk a diákok és a pedagógusok életébe, olykor viccesen, olykor tényszerűen, azért az is látható, hogy milyen országos eredmények születnek. Ezért is kérdezem igazgatóhelyettes asszonyt, hogy erre a tanévre van-e valamilyen nagy célkitűzés?
3: Azt hiszem, hogy az iskolák nagy célkitűzése mindig az, hogy az eddigi eredményeinket legalább megtartani, és ha lehet, akkor még jobb eredményeket elérni. Mint minősített tehetségműhely, most már a hálózat is elvárja tőlünk, hogy olyan programokat is szervezzünk, amiben a tehetséges tanulóink bemutatják tehetségüket, illetve az intézmény meg tudja mutatni, hogy nem csak a saját tehetségeivel foglalkozik és hogyan foglalkozik, hanem azt a fajta kitekintést, hogy mint tehetségműhely nekünk meg kell mutatni, hogy mi nagyon szervesen építünk arra, hogy az általános iskolás diákok minket észrevegyenek. Ezért van az, hogy online térben is igyekszünk érdekes a fiatalok számára szimpatikus módon megjelenni, de olyan tartalmakat is megjelenítünk, amit azért a szülők is okkal és nagyon alaposan tudnak belőle informálódni. Minden esetre, mint tehetségműhely, nekünk most elvárás, hogy szervezzünk egy olyan műhelyprogramokat, amelyiknek egyike például egy szakmai beszélgetés, és ezt éppen az irodalmi körre, a színjátszókörrel szeretnénk megtenni. Városi rendezvényen már tavaly is adtunk egy olyan nyilvános előadást, ahol idősek otthonából és más iskolákból eljöttek meglátogatni a mi tanítványaink produkcióját. Az idén is reméljük, hogy lesz egy ilyen lehetőségünk a Fehérgyarmati Művelődési Központ támogatásával egy szereplésre, és ezt szeretnénk egybe kötni egy olyan műhely beszélgetéssel, ahol elmondjuk, hogy a színjátszás milyen támogatást, milyen segítséget jelent a tanulóink számára. Ezen kívül pedig olyan programokat kell szerveznünk, amelyekkel bevonzuk, vagy legalábbis amelyek nem csak a mi diákjaink számára vonzóak, hanem a környék általános és középiskolás diákjai számára is. Így például a futszál versenyünk, futszál kupánk, ahol általános iskolás csapatokat, társintézmények, középiskolai csapatokat is meghívtunk. Még egyszer mondom, nagyon fontos, mert a diákoknak a visszajelzés visszajelzés, a kollégáknak a visszajelzés nem csak a tanulmányi versenyeknek az eredménye, hanem az a fajta elismertség, amit diák-diáktól kap, amit kolléga-kollégától kap, és az iskola számára pedig az, hogy szívesen jönnek hozzánk, szívesen választanak bennünket továbbtanulási célul, mert tudják, hogy lehet, hogy nem a Petőfit a legkönnyebb elvégezni, de ha valaki a Petőfibe jön, ő időtálló, hiteles tudást kap, és olyan lehetőségeket, ahol az ő személyisége a lehető legjobban ki tud bontakozni, és ahogyan az iskola hitvallása is mondja, mi olyan diákokat szeretnénk nevelni és útra engedni, akik képesek alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz.
1: A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum kiemelkedő eredményeket ér el a tehetséggondozás területén, amit a nemrég elnyert minősített tehetséggondozó műhely cím is tanúsít. A szakmai sikerek és a diákok eredményei mögött egy elhivatott és stabil tanári kar áll. A Kismárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum több mint fél évszázados múltra építve biztosít szakképzési lehetőségeket a térség tanulói számára. Nagy Tibor Zoltáné, Halsányi Zsuzsanna igazgató helyettessel Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Egy fiatalon elhunyt sportemberre, pedagógusra, édesapára és barátra emlékeznek hamarosan egy különleges közösségi eseménnyel. Toldi András mindössze 30 éves volt, amikor idén nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt. A nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének tanáraként és labdarúgóként is sokak életére hatással volt, a pályán és azon kívül is közösséget épített. Az ő emlékére szervezik meg a Tiszta Szívvel Toldi András jótékonysági emlékfutást november 28-án, amelynek útvonala Sényőt és Napkort is érinti, két olyan települést, amely meghatározó volt András életében. A szervezők nem csak egy sporteseményt szeretnének létrehozni, hanem lehetőséget arra is, hogy együtt emlékezzenek rá mindazok, akik ismerték, szerették, vagy szeretnének részesei lenni ennek a közösségnek. Az egyik szervezővel, Oszlár Gábor tűzoltó őrnaggyal, a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnokával Bekfi Mária beszélgetett.
2: Novemberben Tiszta Szívvel Toldi András emlékére szerveznek egy emlékfutást. Talán kezdjük ott, hogy honnan jött ez az ötlet, hogy egy emlékfutással tisztelegjenek az emlék előtt, és hogyan kapcsolódik önhöz Toldi András és családja.
3: Milyen megérintett? Körülbelül 3 hónappal ezelőtt ez a rettenetes hír, és nem tudtuk elfogadni, de ugye el kell fogadni az elfogadhatatlant is. És így, mivel András édesapja, ő a tűzoltóságon dolgozik, és hosszú ideig tűzoltó parancsnok volt, és ugye a tűzoltóság egy család, egy nagy család, úgy éreztük, hogy valamit tennünk kell, és meg kell őriznünk az emlékét, illetve valahogy valamit tenni, hogy az a jóság, az a tisztaság, ami András jellemezte, ezt kiemeljük, és itt végül is így indult ez a szikra a tűzoltóságon, és ez pedig elmondhatom szerencsére, hogy ez rendkívül gyorsan elterjedt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan támogatják ezt a rendezvényt, és nagyon-nagyon sok szervezője.

0: szavakat találni. Andrisra én úgy gondolom, hogy az a kisugárzás, ami benne volt, amikor csak találkozott vele az ember, tényleg bármilyen rossz padban volt, egyszerűen ráragadt az a jókedvés és mosoly. Több megyei futballválogatatba is futballozott, és óriási szeretet övezte mindenhol, és óriási tisztelet. Az iskolában, ahol tanított, a diákjainak az osztályfőnöke volt, és pont ugye ez az osztály most 8.-ba lépett, és tehát nekik is nem csak tanár volt, és nem csak osztályfőnök, hanem tényleg egy olyan védelmező is, és támogató ember, aki megtett olyat, hogy elment a diákjáért, aki mondjuk nem olyan élethelyzetben volt, értement hosszú heteken keresztül minden reggel is elvitte az iskolába, még ez a srác magától el nem kezdett tényleg rendszeresen, rendesen járni az iskolába, tehát tényleg a végletekig elment, ő volt Andris.
1: November 28-án szombaton szervezik meg ezt az emlékfutást 8 és 13 óra között a Sényői sportpályán, illetve Sényő és Napkor között lesz a táv. Hogyan kapcsolódik ez a két település hozzá?
0: A két település ugye Napkoron született és nevelkedett fel Andris, és miután ugye megházasodott, és most ugye új életet kezdett, így került Sényő településre, és mivel ez a két település ugye így kulcs szerepet játszott az életében, úgy gondoltuk, hogy ezt mindenféleképpen összekötjük. Ugye családja most is Sényő településen és Napkor településen élnek a családtagjai, tehát úgy gondoltuk, hogy ennek egyfajta ilyen erkölcsi etikai része van, hogy összekapcsoljuk ezt a két települést, és ez a nyomvonal összekösse ezeket a helyeket, ahol Andris döntően ugye töltötte az életét, és ugye ő sényői temetőben nyugszik, és ennek a versenynek a nyomvonala, a két hosszabb táv az ott megy el. Tehát fontos az, hogy ez egy jótékonysági futóverseny, ahol gyűjtünk tényleg a családnak, mivel ugye sajnos elvesztették férjet, édesapát, most kezdtek új életet, új házba, költöztek, ugye is mindenfajta teherrel ott maradtak, anyagi teherrel, tehát fontos, hogy ez a része is döntő szerepet kapjon, viszont még fontosabbnak tartjuk azt a fajta erkölcsi dolgot, hogy ezt az örökséget, amit Andris képvisel, ezt fenntartsuk, tovább vigyük, és ez fennmaradjon, és mindenki ez eljusson, és az a közösségépítő erő, amit Andris képviselt, ezt mondjuk hozzuk össze, amit például ugye a sport is nagyon erősen tud képviselni, mert ilyenkor nincs ellenfél, hanem tényleg együtt egymás sikerének örülve, és tényleg egymással töltjük el ezt a november 28-ai szombati délelőttöt.
1: A toldiandrisemlékfutás.hu oldalon részletesebben olvashatnak magáról, a programról és az eseményről. Lehet nevezni is, mit kell tudni a távokról, és arról, hogy kik nevezhetnek. Van esetleg korhatár?
0: 5 ilyen idézőjelben mondjuk versenyszámunk van. Van 3 futás, egy 2,8, egy 6,2 és egy 11 kilométeres távval. A legrövidebb távban lehet 18 év alatt is jelentkezni, a két nagyobb távban valahogy ez így alakult, hogy ott korosztályok, de 18 év felett nevezhetnek, illetve a közös egyeztetések, szervezések során felmerültek azok az igények is, hogy mi valaki mondjuk nem annyira a sportember, de szeretne mindenféleképpen jelen lenni, ott lenni és mozogni, és közösen emlékezni és ott lenni. Tehát ők, nekik van egy rövid táv, ugye egy gyaloglás, egy sétálás, ahol lehet tényleg közösen sétálni, és van egy biciklizés, ugye a leghosszabb távon, az pedig, hogyha valaki mégis egy kis könnyítést akar, egy kis segítséget igénybe venni, akkor van egy ilyen biciklis távunk is.
1: Mi lesz a táv végén? Mivel készülnek, amikor beérnek azok, akik mondjuk a leghosszabb távot választották?
0: Igen, pont a jó hírt kaptunk, mert bizonyos mennyiségű befutóérmet ugye megrendeltünk, és ugye a versenykírásban azt írtuk le, hogy a futók mindenféleképpen kapnak egy befutóérmet, és már biztos, hogy mind a akik sétálnak, ugye a gyaloglásban vesznek részt, mint a biciklisek, kerékpárosok, tehát mindenkinek az biztos, hogy lesz egy-egy szép befutóérem, aki kirakhatja majd emlékezni Andrisra, erre a napra, hogy ott voltunk, és azt a pozitív energiát, amit remélem ez a nap is magában fog hordozni, hogy ez ott maradjon, és amikor előveszi az ember, akkor egy kicsit, hogyha rosszabb kedve van, feltöltődjön akár, de természetesen emellett frissítésekkel, egy jó ebéddel mindenkit majd szeretettel fogunk várni.
1: Említette, hogy Andris egy közösségformáló személyiség volt, és talán ez az alkalom is azt mutatja, hogy az emléke tovább él, hiszen ez egy olyan esemény lesz, amelyért sokan tesznek. Ugye azt is elmondta még a beszélgetésünkön kívül, hogy sok támogatója van az eseménynek, tehát valóban

0: Van ezt egy nagy közösség, szeretné ezt az emlékfutást. Mit kell tudni erről a háttérmunkáról? Kik azok, akik a háttérben támogatják ezt az eseményt, hogy megvalósulhasson, és valóban egy közösségként tudjanak róla megemlékezni?
1: Húha, ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, mert nem is szeretnék senkit kifelejteni. Tényleg nagyon sok támogatónk van, aki maga az, hogy azok a források meglegyenek, hogy mindenkinek mondjuk legyen érme, legyen egy ebéd, legyen egy frissítőponton, ugye egy tea, vagy banán, szőlőcukor, stb., ugye, ami a futóversenyekre jellemző. Emellett ugye nagyon-nagyon sok szervezettel fel kellett venni a kapcsolatot, és a különböző engedélyeket ugye ezt azért szigorúan be kell szerezni. Tehát tényleg itt én nem tudnám felsorolni végig, hogy kik azok, amik támogatnak. Ugye a főszervezők ugye a Sínyű Község Önkormányzata, a Sínyűi Futballklub, és ugye a Nyíregyházi Tűzoltóság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetségen keresztül, de mondom, tehát a rendőrségtől elkezdve különböző cégek, különböző magánemberek, tényleg, tehát hihetetlen módon, akik adtak mondjuk egy dolgot, akkor utána már másnap hívtak, hogy hát ő akkor elkészíti ezt a weboldalt, és akkor ezt használjuk, tehát nem akarok senkit kihagyni, ezért nem kezdek vele a felsorolásba, de tényleg nagyon-nagyon széles összefogás, ami történik.
0: Amikor ez kipattant a fejükből, ez az ötlet, akkor gondolták, hogy egy ilyen nagy eseményé fogja kinőni magát, hogy ekkora támogatottsága lesz? Bizonyára reménykedtek benne, hiszen valóban egy olyan személyiségről beszélünk, aki nagyon sokakon segített, de mégis valahogy, amikor az ember elkezd szervezni egy eseményt, akkor úgy van vele, hogy csak reménykedik abban, hogy lesz támogatottsága, de ez megmutatta, hogy valóban az összefogás és a megemlékezés az egy hatalmas eseményé tudja kinőni magát.
1: Igen, mindig az ember, ha bármilyen belekezd, ugye azért van egy görcs benne, hogy mi van, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy eltervezi, úgyhogy reméljük az időjárás is majd úgy alakul, de azért titkon mi gondoltuk, ismétlem magam, de tényleg, ahogy Andris jellemezte, és az az energia, amit ő adott mindenkinek, ahogy bárkivel találkozott és beszélt róla, tudtuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan meg fognak mozdulni. Tehát azért mi ezt számoltuk, hogy azért meg fog mozdulni nagyon-nagyon sok barát, ismerős, és nagyon sok ember, ismeretlenek is.
0: Eddig vannak-e már statisztikai adatok, hogy hányan jelentkeztek?
1: Hú, ezt most pont nem néztem meg, olyan 60-70 ember, aki már nevezett, ugye most indítottuk el a nevezési felületet, tehát november végéig még van idő, és ugye ez a november 28-dik egy dátumnak is egy jelentősége van, ugye az András nap, ugye ez november 30-án van, és ezért úgy gondoltuk, hogy akkor a legközelebbi hétvégére, legközelebbi szombati napra, akkor tervezzük ezt a versenyt, tehát így is valahogy kapcsolni.
0: Hát bíztatunk mindenkit, hogy aki teheti, az vegyen részt az alkalmon. Utolsó kérdésként azt szeretném megkérdezni, hogy mi módon lehet lesz támogatni a családot, ugye egy jótékony futásról van szó.
1: Így van, tehát ugye a nevezéssel elsősorban, az, hogy ott vannak. Én azt gondolom, az a legnagyobb támogatás majd, hogyha a tényleg ott megjelenünk nagyon-nagyon sokan, és együtt teljesítjük ezeket a kihívásokat. Emellett ugye, tehát a Toldi Andris emlékfutás.hu weboldalon rajta van minden információ, és akár ugye utalással, hogyha valaki mégsem tud akár bármiféle gond, probléma miatt eljönni, tehát lehetőség van a támogatásra, és akár ott a helyszínen is.
0: Bízhatunk mindenkit, hogy vegyen részt ezen az emlékfutáson.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És köszönjük, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Egy fiatalon elhunyt sportemberre, pedagógusra, édesapára és barátra emlékeznek hamarosan egy különleges közösségi eseménnyel. Toldi András mindössze 30 éves volt, amikor idén nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének tanáraként és labdarúgóként is sokak életére hatással volt, a pályán és azon kívül is közösséget épített. Az ő emlékére szervezik meg a Tiszta Szívvel Toldi Andris jótékonysági emlékfutást november 28-án, amelynek útvonala Sényőt és Napkort is érinti, két olyan települést, amely meghatározó volt Andris életében. A szervezők nem csak egy sporteseményt szeretnének létrehozni, hanem lehetőséget arra is, hogy együtt emlékezzenek rá mindazok, akik ismerték, szerették, vagy szeretnének részesei lenni ennek a közösségnek. Az egyik szervezővel, Oszlár Gábor tűzoltó őrnaggyal, a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokával, Bekfi Mária beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Kétség és bizalom. Rossz hallani, de ki kell mondjam, hogy minden hívőben ott kavarog-e két dolog. Igen, a kétség is. Bevallani is nehéz, mégis így van. Akkor lennénk hiával a kétségnek, vagyis akkor nem lenne bennünk egy szemernyi kétség sem, ha 100%-ban megbíznánk az Úrban. Csak hogy erre senki nem képes. Az Istenbe vetett bizalom és a bennünk lévő kétség fordítottan arányos. Minél inkább bízunk az Úrban, annál kisebb a kétség a szívünkben. Minél nagyobb a kétség bennünk, annál kevésbé bízunk az Úrban. Amikor azt mondom, hiszek Istenben, akkor azzal azt állítom, hogy bízom benne. De mennyire? Érdemes tükörbe néznünk ezen a téren is. Ismerjük Pál apostol sorait, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Állítjuk magunkról, hogy szeretjük az Urat, hiszünk benne, és mégis mennyi kétség van bennünk. Hol bicsaklik meg az Isten iránti bizalmunk? Ott, hogy nekünk is vannak szándékaink, akaratunk, célunk. S mi ezeket szeretnénk letolni az Úr torkán. Vagy mondhatom szebben is, szeretnénk, ha az Úr azokat valósítaná meg az életünkben, amiket mi elképzelünk. Közben pedig rendszeresen ezt imádkozzuk, legyen meg a te akaratod. Nézzük meg az imáinkat. Tele vagyunk kérésekkel. Ezt, meg ezt, add meg, Uram. Sokszor néznek ki így az imáink. Ahogyan ima nélkül is ezt gondoljuk, az Úr tegye meg, amit én szeretnék. Közben ismerünk három igét, mely helyre tesz bennünket. Az első így hangzik. A ti gondolataitok nem az én gondolataim, így szól az Úr. A második, csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. A harmadikat Jézus mondta, tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Ezek az igék, a törtető, akarnok, erős vágyakkal rendelkező énünket helyre kellene tegyék. Vajon helyre teszik-e? Nekem az Isten sem mondja meg, hogy mit tegyek. Ilyet soha nem szokott mondani a hívő ember, de sajnos gyakran cselekszünk így. Nem mondjuk ezt, de a tetteink erről árulkodnak, ezen mondat kimondása nélkül is. Ez súlyos kritika a hívő létünk irányába, és igazán valós képet ad arról, hogy mennyire bízunk mi az Úrban. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katártól hallják. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Az erről szóló kormánypárti képviselői indítványt kedden utolsó napirendi pontként tárgyalta meg az országgyűlés, írja az MTI. Hantosi István a Tisza képviselője, aki két frakciótársával jegyzi a december 24-e munkaszüneti nappá tételét kezdeményező javaslatot, az előterjesztők nevében azt mondta, a többi munkaszüneti naphoz hasonlóan általános üzletzárást indítványoznak, a kereskedelmi egységeknek csak egy szűk köre tarthatna nyitva. December 24-én csak a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág és édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve a benzinkúton belül működő üzletek tarthatnának nyitva. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával megszűnik az a korábbi gyakorlat is, hogy a munkanap áthelyezések miatt decemberben sokszor egy-egy szombaton is dolgozni kellett, jelezte Hantosi István. Az Európai Unió általános ügyek tanácsa is támogatja a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok újbóli elérhetővé tételét, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András arról írt, 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás szabadul fel azzal, hogy a tanács is jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó pozitív értékelés. Feloldják továbbá a magyar egyetemek Erasmus Plusból és Horizonból való kizárását. A pozitív értékeléshez többek között helyre kellett állítani Magyarországon a jogállamot, fel kellett számolni a korrupciót, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, nagyobb hatásköröket kellett biztosítani az integritás hatóságnak, fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és szigorúbbá kellett tenni a vagyonnyilatkozati rendszert, emlékeztetett a pénzügyminiszter. Losonczy Gézát nevezték ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal új elnökének október 16-ai hatállyal, megbízatása 7 évre szól, tájékoztatta a kormányzati kommunikáció az MTI-t. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalról szóló 2013. évi 22. törvény rendelkezései alapján a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a hivatal új elnökét. Losonczy Géza az energetikai szektor elismert szakértője, aki mintegy 20 éve támogatja az iparág szereplőit stratégiai és szabályozási kérdésekben. Nemzetközi tapasztalatát Európa csak nem valamennyi országának energiapiacán, valamint több európai és ázsiai ország szabályozási reformjaiban való közreműködés során szerezte, írták. Szakterülete felöleli a MEC által felügyelt valamennyi ágazatot, a földgáz és villamos energiapiasztól a megújuló energiákon és a távhőszektoron át, egészen a hulladékgazdálkodási és vízi közmű területekig. A Magyar Közlöny keddesti számában olvasható, hogy Juhász Edit, a hivatal elnökének közszolgálati jogviszonya október 15-i hatállyal megszűnik, miután lemondott pozíciójáról. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az év egyik leggyorsabb hullócsillagait produkáló meteorraja, az Orionida. A csillagászati maximum idején ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A megfigyelést az éjszaka első felében még zavarja a fényes hold, amely azonban hajnali fél háromkor lenyugszik. Ezt követően már sötét égbolt tűzoltalat alatt lehet gyönyörködni a hulló csillagokban, melyekből majd hajnalban lehet látni a legtöbbet, olvasható a közleményben. A nagysebességű Orionidák különlegessége, hogy a hulló csillagokat okozó szemcsék a neves Héli üstökös által hátrahagyott törmelékből származnak. A tájékoztatás szerint a Föld évente kétszer is keresztezi a Héli üstökös pályáját, ilyenkor ütközik az üstökös által hátrahagyott törmelék árammal. Az októberi találkozás során alakul ki az Orionidák meteorraja, 2027. május elején pedig ugyanezen üstökös törmelékéből az Éta Aquaridák meteorjai tűnnek fel. Az Orionidák meteorjai körülbelül 66 km-es másodpercenkénti sebességgel, vagyis megközelítőleg 240 ezer km-es óránkénti sebességgel találkoznak a Föld légkörével. Az égbolton így egészen gyorsan, általában a másodpercnél rövidebb idő alatt szaladnak végig.
0: Az időjárásról.
1: Ma a változóan felhős ég mellett néhány órás napsütésre van kilátás, inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 13 és 19 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként egy imádságos kártyacsomagot mutatunk be önöknek. Vendégünk Damásdi Dénesné Judit, a Paraklétosz könyvesház vezetője lesz.
2: Épp azt szeretnénk vele elérni, hogy egyáltalán kezdjünk el imádkozni, és vegyük azt észre, hogy mennyi sokféleképpen lehet imádkozni, mennyi minden is imádság lehet az életünkbe, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, és van, akinek az egyik fajta imádság könnyen megy és jön magától, a másik nehezebben, a másik személyiségű embernek pedig lehet, hogy pont fordítva.
1: Aztán Vajda Noa Pálmát ismerhetik meg, elmeséli majd, hogy hogyan nyerte el a második Kazinczy érmét.
3: Apai ágon a nagyszüleim nagy kultúra kedvelők, művészet kedvelők voltak, és a művelődésben dolgoztak, és valószínűleg ez a vér csörgedezik bennem.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány éve új trendként jelent meg a társasjátékok kártyák piacán a beszélgetés indító kártyák műfaja. Létezik kártyacsomag önismeretre, baráti beszélgetésekre, pozitív beszélgetésekhez, családoknak, pároknak, csapatépítésre, léteznek szülő-gyerek kártyacsomagok és vicces tematikájú beszélgetés indító kérdések is. A Parakletosz könyvesház most Imádkozom címmel beszélgetés indító Istennel elnevezéssel adott ki egy 55 kártyából álló csomagot. A kiadvány egyéni elcsendesedésre és csoportos imádkozásra is használható. A kiadvány alkalmas lehet azoknak, akik úgy érzik egysíkúak az imádságaik, gyakran ugyanazért fohászkodnak és ötletet merítenének. A kártyacsomagról Damásdi Dénesnél Juditot, a Parakletosz könyvesház vezetőjét kérdeztem. Kezdjük a gondolattól, hogy hogyan született meg bennetek, bár egyébként ezt eléggé te jegyzed, ezt az imádkozom beszélgetés indító kártyát, tehát te írod alá az előszót, te vagy rajta szerkesztőként vagy összeállítóként feltüntetve, szóval akár kérdezhetem csak tőled is, hogy hogyan merült föl benned az, hogy kellene egy ilyen kártyacsomagot kiadnotok, összeállítanotok.
2: Ez már csak a legvége volt a folyamatnak, hogy formát talált ez a dolog. Ez egy nagyon régi, nem is tudom, minek nevezzem, szóval évekkel ezelőtt olvastam az imádkozással kapcsolatos könyvet, és így följegyeztem magamnak így néhány dolgot. És aztán ez a lista, mondjuk így, elkezdett aztán az évek alatt növekedni egy-egy igehirdetés után, vagy egy-egy bibliaolvasás után, amikor újabb gondolatok így előkerültek az imádkozással kapcsolatban, hogy mi mindent is jelenthet az imádkozás, az Istennel való kapcsolat, akkor ezeket így följegyezgettem magamnak, és akkor lett belőle egy ilyen gondolatcsoport, egy ilyen gondolatlista, és úgy megfogalmazódott bennem az, hogy jó lenne ezzel valamit kezdeni, talán másnak is hasznos lenne. Aztán volt úgy, hogy félreraktam több hónapra is, aztán újra elővettem csak saját magamnak, újra végig olvasgattam, végig imádkoztam egy darabig, akkor újra még kerültek hozzá újabb gondolatok, szóval ez így formálódott. És aztán, amikor az elmúlt év végén megjelent úgymond a hivatalos közlemény, hogy a 2026-os év az imádkozás éve lesz, akkor így belém ütött a gondolat, hogy hát ha valamikor van aktualitása a dolognak, hogy ebből mégiscsak valami kiadvány legyen, vagy szülessen meg, akkor azt most kellene, hiszen ebbe az évben nagyon sok minden az imádkozásról szól, programok, kiadványok születtek más kiadóknál is ebbe a témába, és akkor így újra előszedtem ezt a gondolatlistát igazából. Már menet közben is volt, hogy egyik-másikhoz írtam hozzá egy-egy igét, ami úgy nagyon megfogott, vagy úgy nagyon éreztem, hogy ahhoz a témához kapcsolódik, tehát már olyan félkész állapotban volt ez az egész, és akkor így elkezdtem gondolkozni rajta, hogy akkor mit is lehetne ebből kihozni, és akkor jött ez a gondolat, hogy egy ilyen, volt egyébként több alternatív ötlet vagy gondolat is, de a végén mégis arra jutottam, hogy egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon ige központú kiadványt csinálni, ahol az igék azok, amik magyarázzák, vagy alátámasztják, vagy tovább viszik a gondolatot egy-egy imádkozással kapcsolatos témába. És akkor jött ez az ötlet, hogy egy ilyen kártyacsomagot csinálni, ahol ezek a imádsággal kapcsolatos témák előkerülnek, és keresni hozzá egy rövid, egy kiemelt igét, és egy hosszabb bibliai szakaszt, ami segít abba a témába elmélyülni. És akkor így született meg ennek a kártyacsomagnak az ötlete, és elkezdtünk rajta dolgozni, és hát mostanra lehet most már kézbe fogni, mert most már készen van.
1: Így a forma mennyire volt kézenfekvő, ez a beszélgetés indító kártya, mert hogy tulajdonképpen ez az alcíme, a kiadvány beszélgetés indító kártya Istennel, és ez olyan szempontból szerintem zseniális, hogy az elmúlt években sok ilyen beszélgetés indító kártyacsomag látott napvilágot. Nálatok is lehet kapni pároknak való kártyacsomagot, de én láttam már ilyen apa-fia beszélgető kártyaindítót, meg tényleg hát már annyiféle van, biztos te is láttál ilyeneket.
2: Igen,
1: és maga
2: igen,
1: ez
2: igen,
1: a csavar,
2: igen.
1: Hogy az imádság tulajdonképpen egy beszélgetés Istennel, és ha ezt mondjuk valakinek nehéz elkezdeni, akkor ehhez is lett egy ilyen idézi a berúgó kártyacsomag, tehát ez egy beindító, bestartoló kártya, ez szerintem egy tök jó gondolati csavar, de hogy ez ott volt benned, jól gondolom?
2: Igen, természetesen. Tehát egyrészt az, hogy nagyon népszerűek manapság ezek a kártyacsomagok, akár a beszélgetés indító kártyák, de nem csak ilyenek vannak, hanem egészen másfélék is mindenféle témába tematikus kártyák, tényleg a motivációs kártyáktól kezdve addig, hogy aludj jól, és 66 ötlet, hogy hogy tudj elaludni, ha egyébként nem bírsz aludni. Tehát innentől kezdve mindenféle ilyen létezik. És egyébként ez egy jó kérdés, hogy ez miért lett manapság ilyen népszerű, hiszen ugyanezeket a dolgokat, amik ezekben a kártyacsomagokban vannak, egy könyvbe is leírhatnánk, és úgyis használhatóak lennének ezek a gondolatok, de valami miatt ezeknek a kártyáknak mégiscsak van a formai megjelenése miatt, mégiscsak van valami más jelentősége, vagy bizonyos szempontból jobban használható, vagy népszerűbb, ilyesmi, erre majd még visszatérek. De a beszélgetés indító szó az nagyon határozott gondolat volt, egyébként volt több ötlet is az alcímre, de a végén mégiscsak arra jutottunk, hogy igen, ez abszolút hajaz a többi beszélgetés indító kártyára, de hogy mégiscsak ez a legjobb az ötletek közül, mert épp azt szeretnénk vele elérni, hogy egyáltalán kezdjünk el imádkozni, és vegyük azt észre, hogy mennyi sokféleképpen lehet imádkozni, mennyi minden is imádság lehet az életünkbe, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, és van, akinek az egyik fajta imádság könnyen megy és jön magától, a másik nehezebben, a másik személyiségű embernek pedig lehet, hogy pont fordítva, de hogy épp erre szeretne úgymond indítani, hogy na, induljon el mindenki valahogy a maga útján. És maga a kártya csomag, tehát hogy kártyák vannak, én magam is így gondolkodtam rajta, hogy miért lettek olyan népszerűek manapság ezek a kártyák, és valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, hogy biztos, hogy sokféle oka van, egyszerűen néha csak vannak ilyen trendek, amiket így fölkapnak és tovább visznek, de hogy így a mai fölgyorsult világban az, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, rövidebbet, a hírek, a közösségi média posztok is, már most csak egy-két mondat, minél rövidebb, de figyelemfelkeltő legyen. Tehát, hogy lehet, hogy ez is így benne van, hogy így a kártya elég limitált a terjedelme, tehát tényleg néhány szavas kis gondolatok vannak rajta, tehát, hogy muszáj koncentráltan és tömören megfogalmazni rajta azt a témát, amit szeretnénk. De talán az is, hogy kézbefogható és jobban, mint egy könyv olyan szempontból, hogy ki lehet rakni az íróasztalra, a monitor elé, a pénztárcatokba, a műszerfalra, nem tudom én mi, vagy csak egyszerűen az étkező asztalra és ott van, tehát hogy és szem előtt van akár több napig ugyanaz a kártya, ugyanaz a téma, hogy talán emiatt is, vagy egy kicsit ugye szintén így a közösségi médiában vannak ezek a különböző kihívások, azok is általában ilyen rövid, egyszerű, csináld ezt, csináld ennyi napig, teljesítsd ezt, meg ezt, tehát hogy talán ezeknek a hatása is, hogy most csak vegyél egy kártyát, és akkor arra az egy dologra koncentrálj most, ami ott arra van, és arra próbálj fókuszálni. Na hát nekem ilyesmik jutottak így az eszembe, hogy miért is jók ezek a kártyák, akár a miénk, akár a más kiadóké is. Ez. Hát én is ezt raktam ki kedvencemnek.
1: És nem beszéltük meg. És
2: nem, akkor tényleg nem beszéltünk.
1: Olvasok még néhányat. Csak így kiválogattam párat. Beismerhetem erőtlenségemet, kudarcaimat, gyengeségeimet. Erőt kérek a kísértésekkel szemben. Isten előtt nyugodtan sírhatok. Megköszönöm, hogy Isten gondot visel ránk. Megtapasztalom, hogy Istennek gondja van ránk. Elismerem, hogy fogalmam sincs, mit tegyek, ezt már mondtam, és még egy bölcsességet kérek. És egy idézőjelben játékra hívnálak. Most összekeverem az egészet, és húzok belőle egyet neked, nem tudom, mi lesz az, és hogy ha megteszed, hogy elmondod, hogy mi jut erről eszedbe, vagy az, hogy ez miért került be a pakliba, vagy most éppen, ha ezt húznád, és nem egy rádióinterjúban lennél, akkor miért imádkoznál, de nyugodtan utasítsd vissza, ha túl személyes a dolog, és akkor húzok neked egyet. Megtapasztalom Isten csodáit.
2: Hát ez egy nagyon jó. Legfőképpen azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok csoda van az életünkben, meg körülöttünk, és nem mindig vesszük észre. Szóval néha kell, hogy egy kicsit így rá irányítsa valami a figyelmünket, hogy ne vegyük annyira nagyon természetesnek azt, hogy fölkeltünk ma reggel, meg hogy kisütött a nap, meg egyáltalán élünk, meg életet kapunk. Szóval szerintem az fontos, hogy erre újra és újra, Isten csodáira újra és újra rá csodálkozzunk, és tudjunk érte hálát adni, vagy hogy ilyen szemmel nézzünk a világra. És ha most akkor lehet nagyon személyesnek lenni, akkor most én például azt mondanám, hogy született ebbe az évbe két újabb kis unokám, és mind a kettő szülés bonyolult és veszélyes és problémás volt, de hála Istennek, hogy megszülettek és egészségesek, és az anyukák is egészségesek, és hogy ez egy nagy csoda volt most így a családunknak az életében, amiért nagyon hálásak vagyunk.
1: Köszönöm az őszintességedet. Megfordítottam a kártyát, amit húztam neked, és akkor itt van egy bibliai ige, illetve egy másik ige, ami egyébként szinte ugyanonnan van, de nem pont ugyanazok a versek, és ott pedig csak, hát úgy gondolom arra próbál rávezetni, hogy vegyem elő a bibliámat, és olvassam el azt a szakaszt is. De felolvasom azt, ha már kaptál egy kártyát, ami itt van az ige, az apostolok cselekedeteiből. Urunk, add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. És akkor alatta pedig az apostolok csodákat tesznek, felírat és az abcsából egy ige. Szóval hogy épülnek fel a kártyák, hogy válogattad hozzá az igéket?
2: Igen, akkor most jól gondolom, hogy ennél a kártyánál ugyanonnél van a kiemelt ige, meg a hosszabb ige szakasz. Igen. Van egy néhány ilyen benne, de a legtöbb helyen egyébként külön van. De most először, ha már azt az igét kaptam most akkor így tőled, akkor hadd reagáljak magára az igére, hogy nekem ebbe az tetszik nagyon. Ez ugye akkor hangzik el, amikor kihengedik tehát az apostolokat, ott a nagy tanács elé hívják, meg jól megcincálják őket, és aztán elengedik őket, és akkor együtt imádkoznak a többi apostollal. És nekem ebbe azt tetszett nagyon, hogy nem azért imádkoznak, hogy őrizze meg Isten őket ezektől a szenvedésektől, vagy hogy hátratételt szenvedjenek, vagy börtönbe kerüljenek, hanem azért imádkoznak, hogy tudják a Isten igéjét hirdetni, és tudjanak Isten nevébe csodákat tenni. Szóval ez egy nagy dolog, mert ha nekünk valami bajunk van, akkor általában azért imádkozunk, hogy a Isten gyógyítson meg, hozzon ki ebből a rossz helyzetből, őrizzen meg, ne kerüljek megint ilyen rossz helyzetbe, és hogy nekem ez egy nagyon szívhez szóló ez az ige, hogy ott az apostolok nem ezért imádkoznak, hanem a lényegért, hogy Isten evangéliuma terjedjen, és Isten szava terjedjen. De akkor visszatérek a kártyákra. Tehát az egyik ige, egy kiemelt ige, ami valahogy nagyon kapcsolódik ahhoz a témához. A másik pedig egy hosszabb ige szakasz. Nem mindig ugyanonnan van a kettő. És az egyik cél az volt, hogy nagyon sokszor a Bibliában levő konkrét imádságok kerüljenek elő. Tehát, hogyha már imádkozom kártya, akkor kitől másról tanuljunk például imádkozni, mint a bibliai személyekről. Tehát a Dávid imádsága, Ezékiás imádsága, Jósiás imádsága, tehát nagyon sok konkrét Jézus imádságából, tehát nagyon sok konkrét imádság előkerül az igék között, de vannak ahol más történetek, ahol meg inkább a témához valami konkrét történet kapcsolódik. Például azt hiszem, amiket felolvastál az elején, ott volt az, hogy megtapasztalom, hogy Istenek gondja van rám. És akkor ott például a Sámuel születése történet van, és abban így szó szerint van, ugye, hogy az Annának nem született gyereke, és ezért sírott a templomba, és akkor utána egy ilyen kis fél mondat csak, hogy hazamentek, és Istennek gondja volt rá, és gyermeket szült. Tehát, hogy nincs semmi nagy extra körítés, csak ennyi, hogy Istennek gondja volt rá, és akkor így ugrott be, hogy akkor ehhez a témához ez a történet, mert hogyha Istennek gondja van ránk, akkor nagyon bonyolult dolgok is egyszerűen megoldódhatnak, vagy nagyon nehéz helyzetekből is van kimenekedés. Szóval így épülnek föl, és akkor abban a kis leírásban, ami benne van, abban ez van, hogy olvassuk el a kiemelt igét, és akkor szánjunk egy kicsit több időt arra, hogy azt a hosszabb ige szakaszt is elolvassuk, emlékedjünk rajta, imádkozzunk mi is ennek nyomán, és hogy próbáljuk ezt egy valamennyi ideig, pár napig, vagy kinek mennyi idő, de hogy erre a témára fókuszálni, úgymond az imádságainkban.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatom a beszélgetést Domásdi Dénesné Judittal, a Paraklitos könyvesház vezetőjével. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Az erről szóló kormánypárti képviselői indítványt kedden utolsó napi rendi pontként tárgyalta meg az országgyűlés, írja az MTI. Hantosi István a Tisza képviselője, aki két frakciótársával jegyzi a december 24-e munkaszüneti nappártételét kezdeményező javaslatot, az előterjesztők nevében azt mondta, a többi munkaszüneti naphoz hasonlóan általános üzletzárást indítványoznak, a kereskedelmi egységeknek csak egy szűk köre tarthatna nyitva. December 24-én csak a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág- és édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve a benzinkúton belül működő üzletek tarthatnának nyitva. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával megszűnik az a korábbi gyakorlat is, hogy a munkanap áthelyezések miatt decemberben sokszor egy-egy szombaton is dolgozni kellett, jelezte Hantosi István. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a Mederben, Paks és Dunaszent Benedek között. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az év egyik leggyorsabb hullócsillagait produkáló meteorraja, az Orionida. A csillagászati maximum idején ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A megfigyelést az éjszaka első felében még zavarja a fényes hold, amely azonban hajnali fél háromkor lenyugszik. Ezt követően már sötét égbolt alatt lehet gyönyörködni a hullócsillagokban, melyekből majd hajnalban lehet látni a legtöbbet, olvasható a közleményben. A nagysebességű Orionidák különlegessége, hogy a hullócsillagokat okozó szemcsék a neves héli üstökös által hátrahagyott törmelékből származnak. A tájékoztatás szerint a Föld évente kétszer is keresztezi a héli üstökös pályáját, ilyenkor ütközik az üstökös által hátrahagyott törmelék árammal. Az októberi találkozás során alakul ki az Orionidák meteorraja, 2027. május elején pedig ugyanezen üstökös törmelékéből az Éta Aquaridák meteorjai tűnnek fel. Az Orionidák meteorjai körülbelül 66 km-es másodpercenkénti sebességgel, vagyis megközelítőleg 240 ezer km-es óránkénti sebességgel találkoznak a Föld légkörével. Az égbolton így egészen gyorsan, általában a másodpercnél rövidebb idő alatt szaladnak végig.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Domásdi Dénesné Judittal, a Parakletosz könyvesház vezetőjével, témánk pedig egy imádságos kártyacsomag. Amiről most beszélsz, az egyéni felhasználást jelent, de írod ebben a kis rövid leírásban, hogy akár csoportosan is lehet gyülekezeti közegben vagy más formában használni. Mit javasolsz inkább, vagy hogyan lehet csoportosan is használni ezt jól szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy az ilyenekben elég kreatívak szoktak lenni egyébként, akár mondjuk így az ifi vezetők, de akár a lelkészek, tehát akár egy bibliai óráscsoportban. Tehát egyszerűen azt is el tudom képzelni, hogy fogják ezt a kártyapaklit úgymond, és végig mennek a témákon, tehát akár egy egyéves ilyen bibliaolvasó vagy imaórai téma is lehet, és szépen sorba veszik. De akár olyan is lehet, hogy mondjuk egy alkalom végén mindenki kap egyet, és mondjuk a következő egy hétre vigye el magával, és ő azt foglalkozzon a következő egy hétben, és a következő héten pedig a következő imaórán mindenki elmondhatja, meg elimádkozhatja, hogy abból a témából ő hova jutott, vagy hogy tudta Istent megszólítani, vagy mit mondott neki. Tehát, hogy ez innentől azt gondolom, hogy már így önálló életet élhetnek ezek a dolgok, és szerintem jól használhatók. És természetesen lehet, mivel vannak benne úgymond hasonló témák is, amik tényleg szinte csak egy kicsit más szavakkal vannak megfogalmazva, de azért is gondoltam, hogy ez így jó, mert hogy néha csak egy nagyon pici másféle megfogalmazás is más irányba viszi a fókuszt vagy a gondolatainkat, tehát hogy segít abba, hogy tényleg sokféleképpen tudjunk Istenhez kapcsolódni. De csinálhatunk belőle úgy is sorozatot, hogy ami hasonló téma, tehát mondjuk egy Isten dicsőítés, vagy egy segítségkérés, vagy egy bűnbánat, tehát hogy ezekhez a témákhoz összegyűjtjük azt a 6-8 nem tudom hány kártyát, ami mondjuk ahhoz a témához kapcsolódik, és akkor mondjuk abból csinálni egy sorozatot, hogy akkor azokat végigvenni. És egyébként sokkal több volt az eredeti listámon, tehát legalább vagy háromszor ennyi volt, és ez már ilyen többszörös húzás, szűrés és összevonás, és nem tudom én miután lett a végeredmény, ez az 55 téma, ami most így itt van.
1: És miért 55, és miért vannak a kártyák megszámozva 1-től 55-ig?
2: Hát az 55-nek nagyon egyszerű technikai oka van, mert ennyi fér föl egy olyan nyomdai ívre, amiből ezeket a kártyákat készítik. Tehát ennek ennyi az oka, és ez pont belefér ebbe a kis maromba fogható kis dobozkába. A megszámozás az csak azért van, hogyha valaki mégis valamilyen szisztéma vagy rendszer szerint akarja használni, akkor könnyebben el tudjon igazodni rajta, akár fölírja, hogy mit tudom én, az 1-es, 5-ös, 18-as, meg 42-es már használtuk vagy vettük, és akkor most valami más legyen. Tehát ez tényleg semmi, azért is nincs nagy kiemelt szám, csak a sarkában egy pici kis számmal, hogy ennek csak egy ilyen jelentősége van, hogy ha valaki valamilyen rendszert keres benne, akkor az segíti, hogy tudja, hogy hol tart, vagy mely kártya volt már felhasználva, vagy ilyesmi.
1: Megmutattam ezt a kártyacsomagot, amit kaptam tőled ez a beszélgetéshez néhány embernek, hogy mondják el ők is a véleményüket, hogy ne csak az én nézőpontom legyen benne ebben a beszélgetésben. És az egyikük azt mondta, hogy neki azt tetszik benne, hogy ha úgy érezné, hogy idézem, belterjes az ima életem, akkor húzok egyet, és akkor szélesít, innentől már nem idézett, szélesíti azt a témakört, amiben imádkozni lehetne. Mit gondolsz erről a felvetésről?
2: Ez teljesen így van, és ezt így gondolom, hogy hajlamosak vagyunk erre a belterjességre, akár életünk különböző szakaszaiba, különböző módon. Tehát mondjuk, hogyha jól mennek a dolgaink, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy csak Istent dicsérő vagy magasztaló imádságokat mondjunk, pedig lehet, hogy akkor is kellene mondjuk közben járni a lelkészünkért, vagy egy beteg valakiért, vagy egy ismerősünkért. Amikor meg nehéz helyzetben vagyunk, akkor meg hajlamosak vagyunk arra, hogy csak kérjünk, könyörögjünk is, és szabadulást várjunk Istentől, Pedig lehet, hogy akkor is észre kellene venni a csodákat, amiről az előbb beszéltünk. Tehát ezt egy nagyon jó meglátás, és ez is volt vele a szándék, hogy, illetve a saját tapasztalatom, amit mondtam, hogy ez a listám nekem már megvolt gyakorlatilag évek óta, és én is magamnak is néha elővettem, és jó volt újra-újra végignézni, és olyanokkal találkozni, amiről esetleg úgy elfeledkeztem, és jó volt újra ilyen módon is újra imádkozni, vagy Isten elé állni. Igen, ez teljesen jó.
1: Egy másik észrevétel pedig az volt, hogy dicséret az irányotokba, hogy mennyire jó a kinézete a kártyának, hogy milyen menő, fiatalos, modern, mai világba illeszkedő, és a tesztelő azt mondta, hogy ez talán olyan emberekhez is közelebb vihetné az imádság gondolatát, meg a bibliai igéket, akik amúgy mondjuk egy, nem tudom, egy imakörben nem jelentkeznének, hogyha egy ilyen felhívást olvasnának valahol. Erről mit gondolsz, meg hogyan alakult ki a dizájnja a kártyának?
2: Igen, a második felére is mindjárt válaszolok, de először az első felére. Én is azt gondolom egyébként, hogy olyanokat is elindíthat, akik valóban nem mennének el egy imakörbe, mert annak nagyon sok oka lehet. Például akár egy ilyen korosztályos dolog is, hogy nagyon sok gyülekezetben inkább az idősebb korosztály az, aki mondjuk egy bibliaórára vagy egy imaórára jár, egy fiatal nem biztos, hogy tud hozzájuk kapcsolódni, nem biztos, hogy jó neki az az időpont, amikor ők összejönnek, stb. De azért azt is tudom, hogy vannak alternatív módok is, például a mi gyülekezetünkben is van a fiatalabb korosztályból néhány olyan valaki, akik online imádkoznak együtt egy páran, egy kisebb esti időpontban.

0: vagy kiadványok, vagy bármi ilyenen, hogy legyen egy egységes megjelenés. És amikor felvetődött ez az ötlet, hogy mi készítünk egy ilyen kártyacsomagot, akkor megkérdeztük őket, hogy úgymond egy ilyen konkrét termékkel is, tehát hogy nem csak egy programról van szó, hanem egy termékkel is kapcsolódhatunk ehhez, és hogy megengedik-e, hogy használjuk azokat a grafikai elemeket, amiket ők ehhez készítettek, és örömmel adták úgymond az engedélyt, úgyhogy a rajta levő logó, meg a színek, ezek abból a imádságéve arculati elemekből állnak össze. Természetesen már magát, hogy a kártyán hogy legyen, meg a doboz hogy nézzen ki, azt már a mi grafikusaink készítették, de hogy ez egy ilyen közös projekt volt, úgymond.
1: Egyszer végig kísérhettem egy társasjátékotokat tesztelőként is bekapcsolódva ebbe a fejlesztési munkába, de a végső cél az volt, hogy ebből egy cikket tudjak írni, és ezért kérdezem, hogy ezt a csomagot, ezt valahogy teszteltétek? Vagy ez egy annyira személyes dolog, meg önálló dolog, hogy ezt te próbáltad ki mondjuk az évek alatt, hogy összeírtad a témákat, vagy volt ennek is valami idézőjeles tesztelése?
0: Hát ilyen konkrét tesztelése nem volt, mivel ugye ez egy más jellegű dolog, tehát a játéknál ugye a játéknak úgymond működnie kell, az imádságnál meg mindenkinek magába kell úgymond imádkoznia, meg is nehez fordulnia, de a maga az például, hogy mi legyen az 55 gondolat, ami rákerül, meg ennek a megfogalmazásába a szerkesztő kollégám Mikja Zsolt, aki egyébként a többi dolgainknak is a szerkesztője, avval ő dolgozott rajta, tehát ugyanúgy, mint amikor egy könyv kézirat van, és azt ő átbogarásza, és javítja, és húzza, és kiegészíti, meg nem tudom én mi, tehát ez a kiadvány is ugyanúgy végigment, és így nyerte el a végleges formáját. És arra is próbáltunk úgymond figyelni, hogy ezek a különböző nagyobb témák, amiket az előbb említettem, hogy például a bűnbánat, vagy a segítségkérés, vagy a háladás, hogy mindegyikből, ha nem is most darabra ugyanannyi, meg nem is lehet mindegyiket annyira bekategorizálni, de hogy azért mindenféle téma jelen legyen, és előkerüljön. Úgyhogy egy néhány gondolat ő tőle származott, tehát a Zsolt kollégámtól, aki ezeket a egyenetlenségeket úgymond észrevette, hogy hát ebbe vagy abba a témába, ami azért jó lenne egy-kettő, hogy jobb legyen az egyensúlya az egész dolognak.
1: Néhány nappal ezelőtt jelent meg ez a kiadványotok, van-e már visszajelzés olyantól, aki ezt megvásárolta, kézbe vette, elkezdte használni?
0: Igen, megvásárlás mindenféleképp, tényleg egy néhány napja jelent meg, de a könyvesboltok már rendeltek belőle, meg a webboltunk is. Egyébként igyekeztünk arra is, hogy minél olcsóbb legyen, hogy így minél többekhez eljuthasson, tehát ezért is van, hogy egy kis kompakt dobozba van, tehát nem akartunk ennek nagyobb doboz, vagy jobban lehetett volna ugyanezeket nagyobb kártyákra, vagy ilyesmi, de hogy ezzel most kimondottan az volt a cél, hogy egy mindenki számára, vagy minden gyülekezet számára, vagy mindenki számára elérhető áru termék legyen, úgyhogy a könyvesboltok nagy örömmel fogadták, épp tegnap volt a kollégám Budapesten, és már vitte a különböző boltokba, és nagyon örültek neki, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz a fogadtatása, és nem feltétlen hozzánk kell, hogy visszajusson a visszajelzés, hanem reméljük, hogy fölfele Istenhez fog a visszajelzés visszajutni, hogyha valakit ez megérint, és tényleg előrébb tud lépni, jutni az imádkozás útján.
1: Kedves hallgatóink, az imént Domásdi Dénesné Juditot, a Paraklétosz könyvesház vezetőjét hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A szavak ereje az irodalomban és az előadásmódban is megmutatkozik. A vajdasági Vajda Noa Pálma több mint 10 éve foglalkozik versmondással, a közelmúltban megnyerte a Kazinci verseny országos döntőjét. De mit jelent számára a szép magyar beszéd, és milyen élmények kísérték végig a versenyen? Lackó Enikő tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett vele.
2: Milyen érzés volt kimondani, hogy te nyerted az országos döntőt?
3: Az az igazság, hogy nem is hittem el. Én amikor másodikos gimnazista voltam, akkor is megkaptam ezt a Kazinci érmet, és akkor is úgy lögdöstek ki, hogy amúgy mondták a nevedet, menj már ki. És azért így az egyetemen nyilván komolyabb volt a verseny, nagy nívó jó volt, és nem számítottam ennyire szép eredményre, de hát amikor ugye visszafelé mondták a neveket, és hát amikor már nem maradt más, csak én, akkor azért nagyon meg voltam illetődve, de nyilván nagyon durva ezt kimondani.
2: Mesélnél egy kicsit a Kazinci versenyről? Milyen volt a döntő, és te hogyan élted meg ezt az utat egészen a győzelemig?
3: B-fejes Katalin tanárnővel készültünk a döntőre, az egyetemről, a Szegedi Tudomány Egyetemről, és igazából kellett egy szabadon választható szöveggel készülni, ami annyit takar, hogy ki kellett választanunk egy körülbelül 3 perces szöveget, azt megtanultuk szépen felolvasni, amit ott a bírálóbizottság előtt ugye elő kellett adni, illetve volt egy kötelező szöveg, amit ott kaptunk készhez, volt rá 20 percünk, hogy megtanuljuk felolvasni, és ugyanúgy elő kellett adni. Az első szövegben tudom, hogy nagyon-nagyon szerettem a szövegemet, ez Nagy Lászlónak az emberi arcáról szólt, és nem volt olyan flow élményem, hogy ez most nagyon-nagyon jó lett volna, de tudtam, hogy jó, de úgy elment egynek, azt éreztem. Viszont a második szövegnél, megmondom őszintén, még egy-két olyan furcsa tekintettel is találkoztam a zsűri tagok közül, és úgy gondolkodtam, hogy itt valami biztos nem jó. És hát azért nyilván ez is rátett még egy lapáttal, hogy megilletődtem az eredménynél.
2: Szerinted mi volt a legnehezebb része a felkészülésnek?
3: Talán az, hogy nem szabadott túl sokszor elolvasnom a szöveget, mert a verseny előtt, a döntő előtt már voltak olyan pillanatok, amikor a szavakat, bizonyos szavakat a szövegen behelyettesítettem egy szinonimával. És így néztünk egymásra a tanárnővel, hogy hát ez nem lesz jó, mert ugye miközben olvassuk a szabadon választható szöveget, ki van vetítve mögénk, és mindenki látja, mindenki tudja követni, hogy én szóról szóra pontosan azt olvasom-e fel, ami le van írva. De végül nem volt ebben sem gondom. Igazából átadni, át tudtam adni, ez volt a legnehezebb, hogy ne tanuljam meg, mert mégiscsak ugye felolvasni kell, és mivel versmondó vagyok, van bennem egy olyan lüktetés, hogy én ezt nagyon át szeretném adni, viszont ezt muszáj volt szabályoznom.
2: Több mint 10 éve foglalkozol egyébként versmondással. Mi fogod meg benne eredetileg?
3: Nem tudom, ez egy gyerekálomnak indult, 11 évvel ezelőtt még akkor. Nekem apai ágon a nagyszüleim nagy kultúrakedvelők, művészetkedvelők voltak, és a művelődésben dolgoztak. És valószínűleg ez a vér csörgedezik bennem. Szóval tehát egy előadásra voltunk hivatalosak, amikor hallottam egy versmondó lányt, és én ott eldöntöttem, hogy én is versmondással szeretnék foglalkozni. Szóval ez csak így jött. Azóta pedig, ha mondhatom, ez már karrier szinten űzöm.
2: Mi az, amit a közönség nem lát abból, hogy mennyi munka van egy előadás mögött?
3: Ó, hát nagyon sok mindent azért. Szokták is kérdezni tőlem, hogy nem izgulsz, és akkor így nézek az emberekre, hogy de, amúgy izgulok. Nagyon-nagyon sok munka van egy-egy vers mögött, és ezt szerintem nem is lehet egy időkeretbe betenni, hogy egy vers mögött most tényleg mennyi munka van, hogy az 2 hét, vagy 1 hónap, vagy nehogy Isten 1 év több, mert van olyan versem is, ami mögött több év van, mire beért. Nekem nyilván már állt az agyam arra, hogy én verset tanuljak az évek alatt, és ez könnyebben megy, viszont az, hogy én pillanatnyilag a színpadon azt úgy tudja átadni az érzéseimet, a gondolataimat, ahogy azt kell, és ahogy azt szeretném, az nem mindig jön össze. Szóval ilyenkor van, tehát van, amikor a munka úgymond kárba vész, de hát mostanában úgy nézem, hogy megérett a gyümölcse a munkámnak.
2: Mennyi idő egyébként megtanulni egy verset? Nyilván tudom, ez függ attól is, hogy mennyire hosszú, de mondjuk egy rövidebb verset mennyi idő alatt tanulsz meg?
3: Ez is változó, hogy le vagyok-e terhelve, sok jelenésem van-e, mert most mondjuk ebben a fél évben nagyon sok helyen fel kellett lépjek, akár versenyszerűen, akár rendezvényeken. Tényleg nem tudok mit mondani, tehát hogyha nagyon akarok, pár nap alatt megtanulok egy verset, egy rövidebb verset, viszont olyan is volt már, hogy 6 verssel készültem egy versenyre. Versenykiírásba fel volt tüntetve, hogy nem szabad olyan verseket mondani, amit már valahol mondtunk, valahol máshol, és hát olyankor volt egy hónapom 6 új versre. De azt is megcsináltam. Szóval ez attól függ, hogy mennyire szánom rá magam, vannak-e más feladataim ez mellett. Változó.
2: Van valamilyen furcsa vagy vicces rutinod fellépés vagy verseny előtt?
3: Igazából csak a száj bemelegítés, ami lehet, hogy így kicsit viccesebb annak, aki meglát és nem tudja, hogy mit makogok, megegek ott a színpad mögött. Van egyfajta rutinom, amivel mindig bemelegítem a számat, az úgynevezett fogmosás, meg ilyesmi, és azt, hogyha látják, hát akkor volt, aki már nevetett rajtam, hogy mit csinálok, de egyébként különösképpen nem. Nincsen.
2: Van olyan vers vagy szerző, akihez újra és újra visszatérsz, aki mondjuk közelebb áll a szívedhez, mint a többi?
3: Van, az egyik József Attila, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és számomra nagyon kézzelfoghatónak érzem azért, mert pont 100 évvel az ő születésétől fogva, tehát hogy pont 100 évvel utána járok én is ott az egyetemre Szegeden, és kicsit úgy nem tudom, ez a szellemisége így engem is megfogott, illetve nagyon-nagyon szeretem Terék Annát, ő egy vajdasági költő, akinek a szövegeivel mostanában nagyon megtaláltam magam.
2: Te is szegedi BTK-s hallgató vagy, mit üzennél azoknak a hallgatótársaidnak, akik szeretnének magabiztosabban és szebben beszélni?
3: Azt, hogy mindenképpen nyúljanak a költészethez, mert a költészet által sokkal szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, és hát foglalkozzanak ezzel, és már a hétköznapokban oda kell figyelni arra, hogy választékosan, szépen artikulálva beszéljünk, mert ez lesz az a kincs, amit továbbadunk a generációknak.
2: Hogyha egy szerzőt ajánlanál, nyilván mondjuk ez lehet, hogy akkor József Attila lesz, de mit ajánlanál azoknak a hallgatóknak, akik most akarnak mondjuk belekezdeni, olvasni verseket, vagy akár novellákat, bármi mást, kit ajánlanál nekik?
3: Ez változó attól függ, hogy az ember a klasszikus vagy a kortárs szerzők felé orientálódik, de nem tudom, tehát amúgy József Attila igen, tehát szerintem az örök klasszikus és a legjobb, viszont vannak már nagyon jó kortárs költőink is, Dékány Dávidtól kezdve, Terék Annán át, szóval nagyon-nagyon sok, de ez szerintem nem feltétlen szerzőtől függ, hanem inkább a műtől, hogy mi az, ami megragad bennünket.
1: Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációszakos egyetemistát, Kazinczy érmes versmondót hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.adam@mérnökimunkavedelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a Mederben, Paks és Dunaszent Benedek között. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék a kecskeméti járásbíróság október 1-jei döntését, amellyel elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika, a kulturális és innovációs minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkár letartóztatását. A Nemzeti Kulturális Alapáltal kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban, írja az MTI. A kecskeméti törvényszék sajtóosztályának keddi tájékoztatása szerint a gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntető eljárás. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben, azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik biztosítás közvetítő az MTI-vel. A közvetítő statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. A díjmoratóriumot követő mérsékelt díjemelkedés több tényezőre vezethető vissza. Az éves lakásbiztosítási kampányok bevezetése, illetve a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások megjelenése óta erősödött a díjverseny a biztosítók között, amelyek emiatt óvakodnak a jelentősebb tarifa változtatásoktól. Emellett az építőipari infláció is jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban, így eleve kisebb volt a gazdasági környezet díje emelő hatása. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi BOS csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltsége. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. Emellett hangsúlyt kap a kritikus gondolkodás fontossága és a kockázatok is, közölték. A diákok saját érdeklődési területükön kísérletezhetnek, így közvetlenül megtapasztalhatják, hogyan használható a mesterséges intelligencia különböző problémák és kreatív feladatok megoldására. Első körben a cég magyarországi vállalatainak körzetében lévő középiskolákat keresték meg. Budapesten, 60-ban, Egerben és Miskolcon vannak ezek, de a kezdeményezés országos, a vállalat nyitott az együttműködésre a hazai középiskolákkal minden megyében.
1: Az időjárásról.
3: Ma a változóan felhős ég mellett néhány órás napsütésre van kilátás, inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 13 és 19 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a magazinműsor minden hallgatóját, Béli Katalin szerkesztő riporter vagyok. A keresztény orvosok 29. konferenciáját Miskolcon a Református Püspöki Hivatal nagy termében tartották október 9-e és 11-e között. A társaság célja összefogni, bátorítani és képezni a keresztény egészségügyieket, végzetteket és hallgatókat Magyarországon és határainkon túl. Szeretnének élő közösséget létrehozva növekedni hitükben, hogy Jézus Krisztus tanújaként végezhessék munkájukat. Szándékuk az, hogy bátran képviseljék a keresztény értékeket társadalmunkban a hit és a szakma szabályai szerint. A háromnapos rendezvényen szakmai előadások, bizonyságtételek, kerekasztalbeszélgetések hangzottak el, például súlyos beteg a családban, szabadulás a digitális függőségből, beszámoló Kárpátaljáról vagy nigériai misszióról. A programot irodalmi est, koncert, templomséta kísérte. A konferenciáról elsőként dr. Győri Gábor, a Keresztény Orvosok Társaságának vezetőségi tagja beszélt. Talán tisztázzuk a hallgatók előtt, hogy a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága milyen céllal, milyen üzenettel működik, mi az, amit át kell adni egymásnak, a társadalomnak.
2: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, röviden KOMT, az egyik legelső civil szervezet volt közvetlenül a rendszerváltozás környékén, ami megalakulhatott. De ennek az előzménye már korábbra évtizedekre nyúlt vissza, olyan keresztény hitvalló egészségügyiek, orvosok és más egészségügyi szakmákba tartozó testvéreknek a mondjuk így illegalitásban való közössége, ami lelkészek köré, külföldről jött misszionáriusok segítségével és hűséges közösségekben zajlott. Az egyik ilyen közösség egy belső számüzetésben létrejött kis imakör volt a Nyíregyházi Kórházban még a 60-as évek legelején, ahova a hitük és származásuk miatt rendszeridegen fiatal orvosok kerültek az ország minden részéből, és az ő testi, lelki, szellemi túlélésüket segítette egy olyan igei ima közösség, ami talán tekinthető a KOMT egyik csírájának. És amikor lehetőség volt már persze hivatalossá is tenni ezt a szervezetet, akkor több mint 400 kollega jelentkezett egészen rövid idő alatt, ami minden képzeletet felülmúlt akkor a 90-es évek legelején. Hát, hogy mi a küldetésünk? A küldetésünk nagyon egyszerű, hogy a Krisztus evangéliumát megéljük, és ebben egymás felé is segítséget nyújtsunk, hogy a pácienseink, a betegek és azok családtagjai felé reménységet tudjunk adni. Tehát azt hiszem, hogy ennyi, és ez egy általános és örök küldetése a szervezetünknek.
1: Hadd mutassam be a vezetőség másik tagját.
3: Dr. Fischl Anna Tuovi.
1: Hogyan kapcsolódik az általános egészségügyi körforgásba ez a társaság? Tehát milyen szerepet töltenek be a magyar egészségügyi palettán?
3: Én úgy látom, hogy alapvetően olyan orvosokból állunk, akiknek nagyon fontos mindennapjaikban megélt Isten hite, és így keressük egymást is, mert azért a most szekalozált világunkban eléggé furcsán néznek egyik másik kolléga, amikor előhozzuk, hogy hát Istennek legyen hála, sikerült ez vagy az a egyik vagy másik beteggel kapcsolatban. Úgyhogy igazániból én azt gondolom, hogy a keresztény egészségügyek mindig is keresték egymást, és mi egy ilyen sziget akarunk lenni ebben a társadalomban, hogyha valaki hozzánk fordul, akkor itt biztosan talál olyan kollégákat, akikkel meg tudja osztani nem csak a szakmai élményeit, hanem a szakmájában megélt Isten élményeit is.
1: Ez a Miskolci konferencia 29. milyen gyakorisággal évente rendezik ezt?
3: évente rendezzük meg. Ebből is lehet sejteni, hogy azért már több mint 30 éve jelen vagyunk a Magyarországon, de nyilván nem voltunk. Tehát az a 400 fő, aki az elején csatlakozott, ő belőlük most már azért fogytunk. Hát változott a világ, és körülöttünk egy generáció, az most már hagyja el a társaságot. A Covid alatt volt egy alkalom, amikor kimaradt.
1: Hogyan alakul egy ilyen konferenciának a tematikája? Milyen elvek mentén?
2: Alapja a társaságunknak a imaközösség, és minden dolgot, amit tervezünk, azt igyekszünk ebben a közösségben megimádkozva, megbeszélve elvenni, úgymond, hogy Isten vezethessen minket, és általában egy téma, egy ige az, ami kialakul leghamarabb, ahogy összejövünk. Így például erre az idei konferenciánkra ezt az igét kaptuk, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangélium 8. rész 36. vers. És ennek a relevanciája, a valóság tartalma az egészségügyön belül azt gondolom, hogy nagyon tetten érhető. És akkor ezt meghirdetve keressük azokat a testvéreket, akik szakmailag is hiteles módon, és nyilván hitbeli meggyőződéssel is hiteles tanúságot téve tudnak valamilyen részletéről ennek a nagy témának elmondani nekünk. Ezek lehetnek személyes bizonyságtételek, vagy pedig szakmai előadások is. Vegyesen van a témában, illetve vannak szemináriumok, amik akár korosztályos jelleggel, vagy szintén tematikusan vonzák a hallgatókat, illetve lesz kerekasztal beszélgetés is a témában. Előadóink között vannak orvosok, egészségügyi dolgozók, lelkipásztorok, szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek, úgyhogy egy nagyon széles és színes programnak nézünk elébe.
1: Említette az imént, hogy ugye szakmai része is van ezeknek a konferenciáknak, most megint doktornőhöz fordulok, hogy szakmailag mit jelentenek ezek a konferenciák? Tehát van ennek utóélete, van-e lenyomata, megjelenik-e írásban, hogyan működik a dolog?
3: Van rendszeres újságunk, a Tál és Kendő, ezekben szoktunk összefoglalókat közé tenni, de igazándiból én azt gondolom, hogy minden előadásnak az utóélete az a jelenlévőknek, akik végighallgatták, az életében és a munkájában mutatkozik meg, de hogyha kézzelfoghatóbbat szeretnénk, akkor a honlapunkon elérhető YouTube videók vannak évekre visszamenőleg, talán a 16-os évektől folyamatosan minden év konferenciájának az összes felvétele megtalálható a Keresztény Orvosok honlapján.
1: Vajon a hit a gyógyításban milyen súllyal szerepel? Aki ateista, az is a jó Istenhez imádkozik, amikor nagyon beteg lesz.
2: Hát azt mondják, hogy legalább 3 olyan hely van, ahol nincsenek ateisták. Az egyik a zuhanó repülőgép, a másik a lövészárok és az intenzív osztály. Tehát ez talán olyan fekete humornak tűnhet, de igen, amikor szüleim mesélték, nagyszüleim mesélték, hogy amikor a szovjet katonák haldokoltak a világháborúban, vagy az 56-os forradalomban, akkor azt mondták, hogy Bozse moly, mi úgy tekintettünk rájuk, mint az ateista kommunistákra, de az ő szavuk is a jaj Istenem volt. De talán személyesebbé téve a dolgot, nekünk hívő egészségügyieknek a saját mentál higiénés működésünk szempontjából nagyon fontos, hogy ne kapcsoljuk ki a hitünket, és ne kapcsoljuk be a tudós ember szerepét, hanem hogy ezt integrálva együtt tudjuk megélni, és nincs ellentétben. A betegeink számára pedig még fontosabb, hiszen felmérések is bizonyítják, hogy aki hívő, az gyorsabban és jobban gyógyul, és hogyha ebben támogatást tud adni az egészségügyi ellátórendszer, az pedig nagyon ideális. Más tanulmányok azt mondják, hogy egy átlag ember az nem különíti el önmagában a testet, a lelket, a szellemet, hanem úgy egységben él, és nagyon idegen számára az orvosi vagy egészségügyi ellátás, ahol ezt szétszedjük. Nyilvánvalóan tudni kell a határainkat, és jól integrálva alkalmazni. Hagy osszak meg egy személyes példát. Volt egy, én körzeti orvosként dolgoztam, és egy háznál történt sikeres újjáélesztés, újraélesztés eseményével a nővér is, a körzeti nővér, én is végig imádkoztuk, amíg dolgoztunk, és elláttuk a klinikai halálban levő páciensemet, és megkértük a feleségét, hogy ő menjen be a másik szobába, és ott imádkozzon. És aztán ezt előadhattuk, ezt az esetet a Semmelweis Egyetem klinikáján, és az akkori professzor úr, aki hát annak a tudományos ülésnek az elnöke volt, az egy kicsit olyan viccesen, amikor ezt mondtam, hogy megkértem a feleséget, hogy ő imádkozzon, mi meg ugye végeztük a dolgunkat, azt mondta, hát Gábor, azért örülök, hogy nem te imádkoztál, és ő próbálta újraéleszteni a férjét. Ebből is látszik, hogy a szerepekben helyt kell állnunk, de én magamban végig imádkoztam. És amikor az amúgy szintén testvérünk, nőtestvérünk, ápolónő vagy körzeti nővér, visszamentünk a rendelőbe, és a mentő elvitte az élő embert, akkor azt mondta, hogy olyan jó volt, Gábor, hogy tudtam, hogy amíg dolgozunk, te is és én is imádkozunk. Hát nekem talán ez egy ilyen személyes élmény, ami erről eszembe, erről a kérdéséről eszembe jutott.
1: Történnek csodák? Rendelőben, műtőasztalon?
3: Biztos vagyok benne. Nyilván a mindennapjainkban nem feltétlenül vesszük észre, mindig csak utólag tudatosul, hogy ez nem feltétlen volt előre látható, hogy minden jól alakul, hanem olyan sok buktató lett volna a menet közben. És erre ez a válaszom.
1: Elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy milyen tematikában épül fel ez a 29. konferencia? Talán idézzük meg ezt a három napot.
3: Hát, ugye az első nap az mindig a megérkezésről szokott szólni, inkább csak úgy élvezzük egymás jelenlétét, meg köszönjük a helyszínnek, hogy befogadott bennünket, és utána mindig igyekszünk az előadók, nem feltétlen van az egész fölfűzve egy fűzérre, hanem kinek, mikor, hogyan van ideje eljönni eleve az eseményünkre, nem mindenki tud egész idő alatt maradni, és így a felfűzés, hogyha úgy akarjuk, akkor ugye az elején az inkább a mottónkat próbáljuk követni, hogyha a fiú megszabadított titeket, akkor valóban szabadok lesznek. Ugye először ugye arról szólunk, hogy Krisztusban szabadulunk meg, és nem másban. Második napot igyekszünk általában a családi foglalkozás, ugye a gyerekeket is jobban elfogadni, hogy az a korosztály, aki most ilyenkor fiatal felnőttként családalapítással, kicsi gyerekekkel van otthon, vagy megy jár el dolgozni, akkor ne kelljen a hétvégéjét is feláldoznia. Megint egy következő műsora, hogy hadd hozhassa magával a családját, hogy ilyenkor a szombati napon mindig szervezünk valamilyen gyermekfoglalkozást, aztán egyik évben vannak gyermekek, a másik évben nem jönnek, ez mindig attól is függ, hogy éppen a kollégák mennyire elfoglaltak, vagy mennyire azért is igyekszünk most már így az iskola kezdésre időzíteni az eseményeket, hogy jobban a családok egybe tudjanak lenni, és nem mindenki nyaralgasson. És utána vasárnap pedig egy közös Isten tisztelettel, misével búcsúzunk, zárjuk az együtt töltött időt, és összefoglaljuk egy kis morzsaszedéssel, hogy mi történt. Ott szokott lenni kerekasztal beszélgetés, ahol többen kifejtik nem csak orvosok, nővérek, hanem az egyéb szektorban dolgozók is, lelkészek, lelki gondozók az ő álláspontjukat az éppen megadott témáról.
1: Végül megtudhatjuk, hogy hol praktizálnak.
2: Én családorvosként dolgoztam közel 20 évig, és most pedig az IHS Global nevű missziós szervezetnek vagyok az ügyvezető igazgatója, és egészségügyi dolgozóknak a továbbképzését, hitelvű, a hit és az egészség kapcsolatáról való továbbképzését végezzük 134 országban.
3: Én azt mondom, hogy gyerekorvos.
1: Nagyon szépen köszönjük, és hát áldott együttlétet, ahogy Isten tisztelet vagy mi előtt szoktuk kívánni, nyugodtan kívánhatjuk önöknek is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Dr. Fis Anna Tuovit és dr. Győri Gábort, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának vezetőségi tagjait hallották. Rövidesen folytatjuk a konferencián készült összeállításunkat.

0: Dr. Sólya Menikő főorvosasszony az életéről beszélt itt ezen az előadáson, arról a több évtizedről, amelyet úgy jellemzett, hogy miskolci munkáját a szeretet kísérte végig.
1: Ez valóban így van, ez volt a kulcs szó az életemben, attól a perctől kezdve, hogy Miskolcra jöttem, és itt alapítottam családot, meg itt voltam gyerekgyógyász.
0: Itt tulajdonképpen a gyermekegészségügyi központ kialakításában, fejlesztésében, az orvosok elbuválásában, tehát itt egy nagyon nagy munkát lehetett elkezdeni, és aminek országos hírű végeredménye is lett, hiszen ön a vezetője, igazgató főorvosa is volt ennek az egészségügyi központnak.
1: Elég hosszan voltam az igazgatója, tulajdonképpen ezt az egész fejlesztést Kossár László professzor úr kezdte el, aki megalapította itt a megyei gyerekosztályt még a Semmelweis kórházban, az ő utóda Velkei László, aki kiteljesítette ezt. Amikor én idejöttem Miskolcra, akkor már tulajdonképpen megvolt a épülő gyerekegészségügyi központ terve, talán még nem volt engedélyezve, tehát én fiatal orvoskoromként, már szakorvosként kerültem a gyekbe. És a ő szellemét vittem tovább aztán, amikor megkaptam a vezetői pozíciót, és barátok vettek körül egy életen át. A gyekből indultunk, de a Petőfi utcai gyerek kórház orvosai, vagy a gyereksebészet orvosai is valahogy úgy átvették ezt a mentalitást, amit a két alapító meg létrehozott, és nekem könnyű dolgom volt. És tényleg a szeretet jegyében dolgoztunk, és amikor most 2023-ban visszahívtak másfél évre, mert egy válsághelyzet alakult ki, akkor is ez volt a kulcs szó.
0: Nagyon sok minden változott közben, változott az orvoslás, változott a technika. Nyilván, hogy a fiatal kollégák egy másféle szempontból közelítenek talán az orvosláshoz is, de az alap mindenféleképpen, főleg egy gyermekorvosnál, az a fantasztikus odafigyelés és aggódás a beteg gyermekért és a szeretet.
1: Igen, valami közös van bennünk. Tehát amikor visszamentem egyekbe, akkor is azt tapasztaltam, hogy mindenki alapvető elhivatottságát tekintve teljesen egy platformon áll velem. Az egészen más, hogy az életem során a gyerekgyógyászat magyarországi, meg világviszonylatban is óriási fejlődésen esett át. Tehát ők már egy más feladattömeggel találkoznak, más munkastílusba dolgoznak, de az alapvetés, hogy a beteg jólétének elsődlegessége a döntő, ez fontos, ő számukra is fontos, és mindig is az volt az alapelvem, hogy ezt nem lehet egyedül csinálni, tehát kell hozzá a hit és egy család, egy jó család, de ezekből az előadásokból is kibontakozott, hogy a család nélkül, a segítő család nélkül azért az ember nem tud jó orvossá válni, mert nekünk ha még most is, ha valamelyik betegem telefonál, én azonnal felveszem a telefont, néha férjem rám szól, hogy miért. Hát mondom, azért, mert még mindig orvos vagyok valahol.
0: És a gyermekorvosnak a kis betegei családjával is tartani kell a kapcsolatot, ez egy külön empatikus feladat.
1: Ez egy külön nagyon fontos feladat, de én általában úgy vettem észre, hogy a családhoz a gyereken átvezet az út. Tehát ha egy embernek szimpatikus a kezelő orvos, vagy egy gyereknek, egy kisgyereknek, akár egy csecsemőnek is szimpatikus a kezelő orvos, akkor előbb-utóbb az édesanyja meg a család is megszereti.
0: Akkor, amikor a Keresztény Orvosok Társasága felkérte erre az előadásra, milyen szívvel készült, hiszen ez egy olyan csoport, akiket a hit tart össze.
1: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának alapításától kezdve tagja vagyok, és már két alkalommal beszéltem Miskolcon rendezett konferencián, de akkor mindig a gyógyításról, a gyerekorvoslásról, a gyekről, a gyógyításról. És ez, hogy egy tanúságtételt tegyek, lehet, hogy nem is volt igazi tanúságtétel, mert én egy kicsit mindig olyan, tehát van egy magánszférám, amit nem szívesen osztok meg, és azért, hát így sikerült, azért is mondtam, hogy ez az én két fillérem, mert én a hivatásomról másként beszélek, mint ahogy a belső énemről, ami még mindig egy olyan gyereki én, aki a harang, tényleg láttam gyerekkorban elsuhanni az angyalokat karácsony előtt a ház felett, és komolyan láttam, tehát, hogy így beleéltem magamat az Isten hitbe már pici gyerekként, és az egész életemben átvezetett ez, hogy a jó Isten segít engem. Nem véletlenül kértem a támogatását minden reggel, és minden este beszámoltam, hogy mit tettem a családomban, a hivatásom során, elpanaszoltam a gondjaimat, nem akartam itt mondani, de az, hogy a rosszul lévő gyerek mellett imádkozunk, azt én egy volt apáca nővértől tanultam meg, még a gyekindulás akkor, amikor az onkohematológiai osztályon dolgoztam, és ő, amikor azt mondta nekem, hogy doktornő, itt a rózsafüzér, imádkozunk, akkor tudtam, hogy ő már tudja, és a gyerek is tudta. És oda tett egy kis szentképet, akár ott volt a szülő, akár nem, de ha ott volt a szülő, ő is csatlakozott, de ha nem volt ott, akkor annál inkább is mi imádkoztunk a gyerekért.
0: A betegségek gyógyításában segítette a hit. Történtek-e csodák? Ott volt-e mindig a Jóisten maguk mellett?
1: Azt nem lehet várni, hogy a Jóisten mindig velünk van, mert végül is az kiszámíthatatlan a sors. Tehát éppen azt lehet, hogy a diákomon rajta volt, hogy nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy az ember szeretné és elvárja, de én azt tanultam meg, hogy mindig úgy van jól, ahogy történik, és el kell fogadni, ami történt, és próbálni kell alkalmazkodni, és megtalálni a tovább lépés útját. Tehát ha meghalt egy gyerek például az intenzíves ügyeletemben, nem tudtam átadni az intenzíves stábnak, nekem akkor is mosolyogva kellett a osztályon beteg gyerekei közé, meg a szülők közé oda mennem, és ez is a hit segített, hogy tovább lépjél. Ez így történt, majd este még foglalkozunk a gondolattal, vagy ha a szülő bejön, akkor gondolálunk, közösen kísérjük egymás vállán a bánatunkat, de a napi munkát ez nem befolyásolhatta.
0: Hogyan értékeli így visszanézve az életpályáját, hogy mi volt az a legnagyobb dolog, amit elért? Mert hogy a városi kitüntetések, a szakmai díjak, de emberileg mi a legnagyobb az életében?
1: Apró dolgok, hogy most is ide jönnek, és azt mondják, hogy a gyerekbe tanulták azt, ami a később életükben a gyógyítás terén jó volt. Tehát az apró jó cselekedetek, a magatartás, az nyomot hagy, a szavak és a cselekedetek. Amikor apró kis szívességet vagy szeretettel közelít az ember valakihez, valaki felé, az mindig a legnagyobb jó, mert gyümölcsöző példa. És a gyerekeimmel kapcsolatban is ezt láttam, mert sokszor kérdezgetem tőlük utólag is, hogy milyen gyerekkoruk volt két orvos szülő mellett. Felváltva ügyeltünk, hogy bár itt volt mind a két nagyszülő, ez segítségünkre volt, vagy Miskolcon éltek, és csak azt említik, hogy nem engedtem, hogy betegek legyenek hétvégek. Meggyógyítottam őket. Tehát ezt jól érezték magukat közöttünk. Hol a férjem volt velük, hol én. És ilyen apróságokból, hogy vidámak voltunk otthon, mindig a jó oldalát néztük a dolgoknak, ha valami összetört, vagy nem sikerült, akkor lépünk egyet tovább, majd jobb lesz holnap. Tehát ilyen mentalitás. A nagy dolgok, én nem hiszem, hogy nem voltak nagy dolgok az életemben. Úgy, így összeállt. És szerencsém van. Mert hát a férjem még él, a gyerekeim megvannak, jól vannak az unokáim, sikeresek. Szeretnek minket. Szóval ez tényleg egy én nem tudom, hogy megérdem, ez komoly kérdés számomra, hogy megérdemeltem-e.
0: Életút a Krisztus megszabadít ige segítségével. Ez volt a címe, dr. Sólyom Enikő gyermekorvos, a Gyermekegészségügyi Központ igazgató főorvosa előadásának a címe.

0: 8 év gyermekorvosi misszióban Kárpátalján, ez már Zonda Igor gyermekorvos előadásának címe.
1: Hát igen, nehéz terepen töltött 8 évet. 8 év volt ez?
2: Igen, hát most már 8 és fél, tehát 2018 áprilisában kezdtem, és ez most már 8 és fél év, igen.
1: Zonda Igor gyermekorvos, 8 év gyermekorvosi misszióban Kárpátalján címmel tartotta meg az előadását. Míg a háború előtt kezdődött ez a folyamat, de hát akkor is nehéz körülmények voltak, hogy emlékszik rá.
2: Hát igen, nagyon nehéz volt. Az egészségügyi állapotok azért akkor is nagyon, nagyon nehezek voltak. Nagy szükség volt akkor is a segítségre.
1: Hogyan sikerült kijutni? Hogyan lehetett ezt a folyamatot elindítani? Hiszen magyar orvost biztos, hogy szívesen látnak. Hogyan tudták meg, és hogyan jöttek a betegek?
2: Hát a kezdetekben ez végülis nagyon egyszerűen, egész egyszerűen én kimentem egy kis faluban, egy Gút nevezetű kis faluban, és ott kezdtem el. Előtte én megbeszéltem az ottani lelkésszel, illetve iskolaigazgatóval, és megbeszéltük a... És egész egyszerűen kimentem, és megvizsgáltam a gyerekeket, és elkezdtem ott oltani. Aztán jöttek sorba a falvak, Barkaszó, Balazsér, Bene, Csongor, körülbelül olyan 10-12 faluba sikerült így eljutnom a 2 év alatt, és aztán ezek után, mindezek megkoronázásaként ajánlották föl a Tarasz Közi Ferenc vezető beregszászi lelkész, hogy bevihetem ezt az orvosi vizsgálatot Beregszász városba.
1: És itt most már egy rendelőjük van, milyen időközönként mennek ki?
2: Ez a rendelő ez úgy néz ki, hogy egy gyülekezeti termet alakítanak át, akkor, amikor kimegyünk, 2 havonta szoktunk kijárni, és körülbelül egy olyan kétnapos akció ez. Ezen kívül most Nagy Dolgomba is kaptam egy megbízást, és azt is most már másfél éve ellátom. Nagy Dobronyba a gyerek otthonban van rengeteg gyerek, akiknek nagyon soknak hiányoznak az oltásra, és ezeket pótolom.
1: Itt mondta az előadásában, hogy tulajdonképpen olyan életkörülmények vannak, olyan viszonyok vannak, amit mi el sem tudunk képzelni, és gondolom, hogy a háború miatt ez még csak fokozódik.
2: Hát igen, a Nagydobroni gyerek otthonban tényleg olyan fantasztikus munkát végeznek az ott dolgozók.

0: Sok, nálunk még a fejlődést is vizsgálják, ott van-e valamilyen?
1: Hát az az igazság, hogy amit én végzek, az azért elsősorban az oltások pótlása, mert egész egyszerűen nincsen rá energia és idő több mindenre. Nagyon sok mindenre lenne szükség egyébként, és vannak kollégáim, akik egyébként ezt megpróbálják valamilyen szinten pótolni, de nyilván azért ezt nem lehet. Tehát nem lehet kívülről. Én, amit tudok, az elsősorban a védőoltások beadása. De vannak betegségek, amiket ki tudunk szűrni a gyerek orvosi vizsgálatok során. Ezeknek egy részét lehet kezelni ott kint, ezeknek egy részét van, akiket át kell hozni Magyarországra, de van, akiket hát nem tudjuk megoldani a kezelést. Sajnos.
0: Van olyan tapasztalata, hogy nehezítik az önök munkáját?
1: Tulajdonképpen nincs. Tehát most már egyáltalán nincs. Ami problémás, az a határon való átjutás. Ebben volt egy segítség, nekem volt egy diplomata útlevelem, amit most sajnos most nincsen, de nagyon remélem, hogy meg fogják hosszabbítani, illetve újra fogok kapni. Azzal nagyon könnyű volt az átjutás, de alapvetően nem akadályozták a munkámat.
0: Teljesen egyedül végzi ezt a munkát?
1: Igen, tehát orvosként egyedül vagyok. Volt egy idő, amikor volt kintről, Kárpátaljáról két kollégám is, aki segített, de ők mind a háború alatt átjöttek. Tehát ők most már itt élnek Magyarországon, és ők nem tudnak átjönni, mert az egészségügyi embereket, főleg orvosokat, az ott akkor nem engednék őket vissza Magyarországra. Én megyek egyedül orvos, és egy asszisztensnőt szoktam magammal vinni, aki szintén Kárpátaljáról, ő is áttelepült, de őt nem fenyegeti a retorzió.
0: Tehát félelem nincs magában?
1: Egyáltalán nincs. Igazából nem is volt soha.
0: Na akkor most forduljunk rá arra, amiért most itt vagyunk, a Keresztény Orvosok Konferenciájára. Ebben a folyamatban, ebben a misszióban az egész dolognak a hit az alapja, én szerintem.
1: Igen, így van. Tehát alapvetően van egy szakmai indítatás is. Eredetileg egy szakmai indítatás volt, ami miatt én ezt elkezdtem, de rögtön már a kezdetek kezdetétől nagyon-nagyon erősen megvolt ennek a spirituális oka is, és igazából teljesen összefonódik a kettő. Tehát az egész tevékenység mindenestül, tehát egy gyülekezeti teremben oltunk, úgyhogy igék vannak a falon, a köszöntésekben az egészet teljes mértékben áthatja a misszió. És igazából nekem az a mottom, hogy a Szentírásból, hogy látva a ti cselekedeteiteket, dicsőítik a ti atyátokat. Tehát én végzem a saját munkámat szakmailag, nyilván nekem ott nem az a célom, illetve nem az a feladatom, hogy prédikáljak, illetve igét hirdessek, de én abban bízom, hogy látva ezt a munkát, azok, akik oda jönnek, gyerekek, felnőttek, szülők, stb., azok látják azt, hogy mindezt a munkát igazából Isten égisze alatt végezzük.
0: Emellett a munka mellett az itthoni praxisát hogyan tudja folytatni?
1: Hát alapvetően nekem azért a munkám gerince az, amit itthon csinálok, hát ez két havonta egy hétvége. Tehát igazából ez a legkevésbé se zavarja, sőt, lelkileg feltölt. És egyébként ami érdekes az, hogy szakmailag, noha papíron ugyanazt csinálom, mint itthon Magyarországon, mégis hihetetlenül más. Tehát annyira más kihívások, annyira más problémákkal kell ott szembesülni, és nagyon jó, mert valahogy ez a szakmailag is, azt is mondhatom, hogy még akár kiégés ellen is jó pszichológiailag, mert egy nagyon más dolog, és tehát egy más változatos.
0: Megtudhatjuk, hogy hol praktizál?
1: Én a harmadik kerületben Budapesten, ott van a házi gyerekorvosi praxisom, és egyébként én még allergológiát is rendelek a 12. kerületben.
0: Emberi történetek, emberi sorsok, amiket lát, nyilván, hogy ennyi idő alatt már emberi kapcsolatok is kialakulnak, milyen visszajelzések jutnak el önhöz?
1: Hát rengeteg, tehát egyrészt nagyon sok

0: úgymond szakmai kapcsolatom alakult ki azokkal az emberek, akik segítenek, akik ott támogatják a munkámat, akik szervezik az ottani betegeket, az egész betegellátást. Ebben a oroszlen része a tarackközi házaspárnak van, aki a vezető lelkész Beregszászon, illetve felesége, Pocsai Marian, ők hihetetlen nagy energiával, kezdve azon, hogy náluk szoktam lakni, ott Beregszászon, hihetetlen szervező munkát, fantasztikus teljesítmény nyújtanak, de ugyanakkor rengeteg emberrel ismerkedtem meg, orvosokkal, a betegek is nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, hát rengetegen, akik a háború miatt áttelepültek, azok itt is Budapesten megkeresnek, és jönnek hozzám, nagyon sok pozitív visszajelzés, tényleg, nagy öröm ott dolgozni, mindig feltöltekezve jövök haza.
1: És keresztülők is lettek ott.
0: Igen, van egy nagyon kedves guti házaspár, akikkel most már komatársak lettünk, úgyhogy ott a harmadik kisgyerekük, a Attilának a keresztülei, a feleségemmel mi lettünk, igen.
1: Hogy egy is elnevesszen a kicsinyek közül, ennek az igei idézetnek a jegyében tartotta előadását Zonda Igor gyermekorvos.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáján készült, amelyet Miskolcon a Református Püspöki Hivatal nagytermében tartottak. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
1: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 해서 해.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: az értékek hullámhosszán. Az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Az erről szóló kormánypárti képviselői indítványt kedden utolsó napirendi pontként tárgyalta meg az országgyűlés, írja az MTI. Hantosi István a Tisza képviselője, aki két frakciótársával jegyzi a december 24-e munkaszüneti nappá tételét kezdeményező javaslatot, az előterjesztők nevében azt mondta, a többi munkaszüneti naphoz hasonlóan általános üzletzárást indítványoznak, a kereskedelmi egységeknek csak egy szűk köre tarthatna nyitva. December 24-én csak a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág és édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve a benzinkúton belül működő üzletek tarthatnának nyitva. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával megszűnik az a korábbi gyakorlat is, hogy a munkanap áthelyezések miatt decemberben sokszor egy-egy szombaton is dolgozni kellett, jelezte Hantosi István. Az Európai Unió általános ügyek tanácsa is támogatja a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok újbóli elérhetővé tételét, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András arról írt, 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás szabadul fel azzal, hogy a tanács is jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó pozitív értékelés. Feloldják továbbá a magyar egyetemek Erasmus Plusból és Horizonból való kizárását. A pozitív értékeléshez többek között helyre kellett állítani Magyarországon a jogállamot, fel kellett számolni a korrupciót, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, nagyobb hatásköröket kellett biztosítani az integritás hatóságnak, fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és szigorúbbá kellett tenni a vagyonnyilatkozati rendszert, emlékeztetett a pénzügyminiszter. Losonczy Gézát nevezték ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal új elnökének október 16-ai hatállyal, megbízatása 7 évre szól, tájékoztatta a kormányzati kommunikáció az MTI-t. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalról szóló 2013. évi 22. törvény rendelkezései alapján a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a hivatal új elnökét. Losonczy Géza az energetikai szektor elismert szakértője, aki mintegy 20 éve támogatja az iparág szereplőit stratégiai és szabályozási kérdésekben. Nemzetközi tapasztalatát Európa csak nem valamennyi országának energiapiacán, valamint több európai és ázsiai ország szabályozási reformjaiban való közreműködés során szerezte, írták. Szakterülete feleleli a MEC által felügyelt valamennyi ágazatot, a földgáz és villamos energiapiasztól a megújuló energiákon és a távhőszektoron át, egészen a hulladékgazdálkodási és vízi közmű területekig. A Magyar Közlöny keddesti számában olvasható, hogy Juhász Edit, a hivatal elnökének közszolgálati jogviszonya október 15-i hatállyal megszűnik, miután lemondott pozíciójáról. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az év egyik leggyorsabb hullócsillagait produkáló meteorraja, az Orionida. A csillagászati maximum idején ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A megfigyelést az éjszaka első felében még zavarja a fényes hold, amely azonban hajnali fél háromkor lenyugszik. Ezt követően már sötét égbolt égbolt alatt lehet gyönyörködni a hullócsillagokban, melyekből majd hajnalban lehet látni a legtöbbet, olvasható a közleményben. A nagysebességű Orionidák különlegessége, hogy a hullócsillagokat okozó szemcsék a neves héli üstökös által hátrahagyott törmelékből származnak. A tájékoztatás szerint a Föld évente kétszer is keresztezi a héli üstökös pályáját, ilyenkor ütközik az üstökös által hátrahagyott törmelék árammal. Az októberi találkozás során alakul ki az Orionidák meteorraja, 2027. május elején pedig ugyanezen üstökös törmelékéből az Éta Aquaridák meteorjai tűnnek fel. Az Orionidák meteorjai körülbelül 66 km-es másodpercenkénti sebességgel, vagyis megközelítőleg 240 ezer km-es óránkénti sebességgel találkoznak a Föld légkörével. Az égbolton így egészen gyorsan, általában a másodpercnél rövidebb idő alatt szaladnak végig.
0: Az időjárásról.
1: Ma a változóan felhős ég mellett néhány órás napsütésre van kilátás, inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 13 és 19 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával beszélgetünk. A szerteágazó tevékenység hosszú évek alatt épült egymásra, és nem külön-külön létező területet foglal el a három gyermekes édesanyai életében. Hivatásában. Gimnáziumi éveiben még orvosnak készült, aztán valahogy megszólította a feljebb való, és annak ellenére, hogy a lelkipásztori szolgálatot nem tartotta a nőnek való feladatnak, mégis belevágott, és mára, ha nem is orvosként, de gyógyít, méghozzá lelkeket. Tartsanak velünk, és ismerjék meg Berényiné Csinádi Melindát, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Melinda, hogy mutatnád be magad?
1: Ez egy jó kérdés. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze vallástanára vagyok, illetve mentálhigiénés szakember, valamint gyakorlatilag a végzés szélén álló pár és családterapeuta.
0: Jó szerteágazó a feladatod, és ezt mindet használod is.
1: Igen, jelen pillanatban mindet használom. Természetesen a lelkészséget és a tanítást a gimnáziumban, a mentálhigiénét és a családterápiát, az pedig a Nagyerdei Református gyülekezetben, mint gyakorlatilag segítő szakember, ahol fogadok segítségre szorulókat. De egyébként a mentálhigiénét a gimnáziumban is használom, hiszen a gyerekek között is folyamatosan szükség van arra, hogy a kis lelkükkel foglalkozzunk, így hát mindent mindenhol használok, hiszen a gyülekezetben azért lelkész is vagyok a terápia közben, minden össze mosódik egy kicsit.
0: Nem lehet külön választani a
1: Nem, kettőt? Azt gondolom nem. Hivatalosan lehet, hogy kellene. Különösképpen, amikor az ember terapeutaként van, akkor elvileg háttérbe kellene szorítani a lelkipásztort, és ott gyakorlatilag a mentálhigiénés szakmára és a terápiás folyamatra teljesen objektív, kicsit távolabbról tekintő módon kellene tekinteni. Azonban nekem ez nem megy. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a terápia során én bibliai igéket hoznék, hiszen az a lelki gondozás, hanem sokkal inkább a személyemben jelenik meg, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban. Tehát, hogy én mindenképpen egy keresztény segítő vagyok. Akkor is, hogyha erről nem beszélek egyértelműen.
0: Jó, de az iskola a munkahelyed, az és akkor szolgálatot teljesítesz a Nagyerdei gyülekezetben, és akkor kikkel foglalkozol egyébként többet, kiknek a lelkével, a felnőttekével, a családokével, vagy inkább itt a fiatalságnak a lelkét pátyolva?
1: Hát abszolút a gyerekekkel.
0: Ugye?
1: Tehát azért itt vagyok teljes állásban. A gyerekekkel foglalkozni pedig hát órán is foglalkozik az ember. Egyrészt a rendes vallástanári folyamatokban és oktatás során. Aztán hát ott vannak a helyettesítős órák, amiket én folyamatosan önismeret fejlesztésre és játékokra használok, közösségépítésre. Játékok használatát próbálom megcélozni, hogy minél inkább fejlesszük a közösséget, illetve empátiás készségüket, önismeretüket, szóval ott is mindig megjelenik a mentálhigiéne, meg hát a egyéni beszélgetésekben.
0: Hogy lettél te lelkipásztor?
1: Ez egy vicces történet, hiszen én valaha orvosnak indultam. Én szívvel, lélekkel orvos szerettem volna lenni, hiszen a családomban édesapám is orvos, a nagybátyám is orvos, a nővérem is orvos, és hát én mindig is annak készültem, hogy majd gyógyítani fogok.
0: Aztán hát gyógyítasz most is.
1: Így van, és ez a történetnek a szépsége is a vége, szóval, hogy én gyógyítani akartam. Aztán jött ez a fránya kémia, és akkor kiderült, hogy az bizony kifog rajtam, akkor elhatároztam, hogy tanár leszek. Mert hogy én nevelni szeretnék, és értékeket átadni, és középiskolásokkal foglalkozni, mert én tanítani fogom az embereket, és valamilyen értéket közvetíteni. Aztán utána tizedikes voltam, amikor az Úristen megszólított, de hát én nagyon nem akartam meghallani, mert azért női lelki pásztorság az egy kicsit nehezített pálya, még azért mindig nagyon férfi központú ez a pálya, és hát én azt láttam, hogy azok a barátnőim, akik a teológián vannak, azért küzdenek magánélet egyensúlya, meg a hivatás egyensúlya, szerepek, szóval nem olyan könnyű, így hát én azt mondtam, hogy egy biztos nem leszek lelkipásztor nőként, mert én ezt köszönöm szépen, ebből én nem kérek, megyek tanárnak. Na de hát az Úristen nem hagyott békén, és hát folyamatosan szólt a különböző ige hirdetések és áhítatók és könyvek által, hogy de Melinda, gyere és szolgálj engem.
0: Jó, de bocsánat, ez hogy történt?
1: A lelkemben.
0: Az Úristen megszólított.
1: Igen.
0: Tehát ezt hogy kell elképzelni nekünk egyszerű halandóknak?
1: Egyszerű halandónak nem tudom megmondani pontosan, ez valahol a szent lélek, amikor az embernek van egyfajta spirituális Isten élménye. Nem tudom neked jobban megmondani. Ott ülsz és érzed a lelkedben, hogy az a csendes szelíd hang megszólít, és nem hagy békén. És te próbálod ugye ezt mondani, nem, ezt csak én mondom magamnak, ezt bebeszélem magamnak, ez csak egy gondolat. És nem hagy békén. És érzed azt, hogy ez valahol rajtad túlmutató, és érzed, ahogy kimunkálódik a lelkedben, és elindul egy folyamat. Nem egy monológ az Úristennel, hanem egy dialógus, és ez egy küzdelem volt. Hosszú ideig tartott, nem tudom jobban elmondani, hónapokig tartó küzdelem volt, amíg azt nem tudtam mondani, hogy rendben van, uram, te akarod, akkor követlek téged, és nagyon izgalmas volt, mert utána nem csak az, hogy békességem volt benne, hanem minthogyha a tenyerén hordozott volna. A teológiára az egész felvételi folyamat. Egy ilyen döbbenetes élmény volt a számomra. Akkor még másképp ment, több napon keresztül tartó felvételi volt. Még akkor nem pontokat vittünk, hanem tényleg felvételiztünk magyarból, történelemből, egyházismeretből. Volt egy műveltségi teszt, volt egy diákfelvételi, elbeszélgetés beszélgetés, volt egy lelki alkalmassági, kvázi pszichológiai alkalmassági, és egy szóbeli. És az Úristen ezen úgy vitt keresztül, hogy így döbbenetes volt a számomra, és megerősítő volt.
0: És azt a félelmedet is sikerült leküzdeni, hogy nőként ezen a még mindig férfias pályán?
1: Nem, én ettől kezdve csak azt tudtam, hogy nőként, ha az Úristennek terve van velem, akkor majd lesz feladatom, és ő vezetni fog. Ennyit tudtam. Tehát azt pontosan tudtam, hogy ettől nem lesz könnyebb az utam. Nem is lett.
0: És a család mit szólt hozzá, az orvos családod?
1: Akkor még élt az édesapám. Ő őrült neki, hogy lelkészek is vannak a családban. Tehát,
0: na, ezt nem mondtad.
1: Lelkészek is vannak. Tehát például az én dédnagyapám Karcagon volt lelkipásztor, aztán az én nagymamámnak a testvére, dr. Török István volt a dogmatika etika professzor, itt sokáig a debreceni teológián, egy komoly hitvalló lelkipásztor volt, és teológiai tanár. Többen is voltak, akik lelkipásztorok. Tehát a hit az nagyon komoly örökségem és a hitgyakorlás, így hát nem jelenkezett a család, kicsit meglepődtek, de benne volt ez már addigra valahol a levegőben. Mondom, ez egy folyamat vége volt, több hónapig tartott. Hát refis diák voltam.
0: Tehát így kötődsz Debrecenhez, vagy itt is születtél, vagy itt nőttél fel, vagy milyen kötődéseid vannak?
1: Hát a család Debrecenben élt, illetve hát eredetileg az apai ágon Marosvásárhely mellől származik a család.
0: Egyik ága.
1: Egyik ága, illetve egész pontosan végül a Nyárászárad a környékéről. Az én nagyapám jött el Trianon után először Karcagra, ahol beleszeretett a lelkipásztor lányába, őt feleségül vette, egy darabig ott volt tanár, aztán utána az egyetemre jött oktatónak a földrajztanszékre, és akkor költözött a család Debrecenbe. A másik ágon a anyai nagyapám családja élt itt Debrecenben. Ők egy kereskedő család voltak, több üzlettel, bolttal, és hát ők is itt éltek. A szüleim itt találkoztak, azonban édesapám, aki orvos volt, őt az élet a Dunántúlra szólította, és akkor Tatabányára került a mi kis családunk, de én akkor még nem éltem. Így hát én már Tatabányán születtem, utána az édesapám Nyíregyházára került megyei főorvosnak. Többek között akkor már benne volt a családban a vágy, hogy közeledjünk Debrecenhez, a gyökerekhez, a itt lévő családtagokhoz, és aztán talán, amikor édesapámról kiderült 2,5 évvel később, hogy beteg, akkor a család visszaköltözött Debrecenbe. És azóta, hosszú évtizedek óta itt élünk. Tehát kvázi lehet azt mondani, hogy debreceni vagyok, de nem Debrecenben, hanem Tatabányán születtem. De hát debreceni alapvetően a család identitása.
0: Mikor végeztél a teológián, és amikor végeztél, akkor elkezdtél szolgálni valahol?
1: Hú, nagyon-nagyon régen végeztem a teológián 2005-ben. Segédlelkészként Hosszúpályiban voltam, ami azért volt nagyon izgalmas, mert hogy a nagyvárosi lány, aki panel házban nőtt fel a 9. emeleten, kikerült hát egy kis településre, ami teljesen más világot jelentett. Eleinte nem volt könnyű, meg kellett tanulni, hogy például az ottani gyerekek között nagyon másképp kell forgolódni, a kicsik között a hitoktatásban. Sok volt a hátrányos helyzetű gyerkőc, őket hogyan lehet megszólítani. Nagyon sok hányatott sorsú emberrel találkoztam azon a vidéken, és nagyon sokat tanultam abból, hogy mondjuk hogyan lehet őket az Isten igéjével megszólítani. Nem volt könnyű év, de nagyon sokat profitáltam belőle, és hát utána kaptam egy lehetőséget, hogy a nagyerdei református gyülekezetnek legyek a beosztott lelkésze, és ott szolgáltam 5 éven keresztül, mint beosztott lelkész, valamint ifjúsági lelkész, meg hát természetesen ott is hitoktattam, ahogy ez mindig lenni szokott. Tehát a fiatalok ott voltak az életemben folyamatosan, és hát az ifjúsági csoportok vezetése. Az egy rendkívüli 5 év volt, amit ott eltöltöttem. Nagyon jó visszaemlékezni ezekre az időkre. Különösképpen azért, mert az a feladatom, hogy akkor nagyjából 10 ifjúsági csoport munkáját és a vezetőkkel való munkát kellett összehangolni.
0: De szerinted az életkorodból fakadt ez, hogy inkább az ifjúság felé orientálódtál, vagy leginkább velük tudtad megtalálni a közös hangot?
1: Nem tudom igazán, hogy miért. Mondjuk talán inkább azért, mert 16 éves koromtól kezdve úgy hozta az élet, hogy ifjúsági csoportokat vezettem. Tehát olyan redes anyagyülekezetemben, a Mester utcai gyülekezetben volt egy pár olyan év, amikor nem volt olyan lelkipásztor vagy ifjúsági vezető, aki tudta volna vinni az ifi csoportot, és én 16 évesen, ha nem akartuk, hogy megszűnjön az ifink, el kellett kezdjen vezetni. Idéglenesen, de el kellett kezdeni. És akkor ott valahogy rám ragadt ez a terület.
0: De már akkor te tudtad, hogy lelkipásztor szeretnél lenni?
1: Nem, ez még előtte volt, közvetlenül. Mondom, az ott egy folyamat volt, ez is talán belejátszott. Azért, mert amikor az ember elkezd szolgálni, és elkezdi az Isten igéit boncolgatni, már pedig egy ifi készülésre erre szükség van, akkor elkezd mélyülni a hite. Elkezd az Istennel való kapcsolat mélyülni. Mert hogy az igével foglalkozik, és hát megszólítja az embert, formálódik. És akkor valahogy nyitottabbá váltam én is az Úristennel való kapcsolatra. Ez volt az a nyár, amikor én magam is megtértem, és akkor kialakult egy valóban személyes kapcsolat az Úristennel. És hát ennek lett a része az, hogy utána elhívott lelki pásztornak. Tehát volt ez az Isten élmény ott, az oratóriumban csücsülve.

0: Berényinét Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával folytatjuk beszélgetésünket.
1: És meddig voltál Hosszúpályban?
2: Hosszúpály egy év volt, a hatod éven volt csak.
1: Honnan, hova kerültél?
2: A Nagyerdei Református
1: Gyülekezetbe. És onnan, hogy kerültél ide, ahol most vagy?
2: Oda úgy kerültem, hogy férjhez mentem, mert a gyülekezetbe besített egy fiatalember, és utána megismerkedtünk, és ő elvett engem feleségül. Férjhez mentem, és született három gyerkőcünk, három fiú, két évente egymás után, és akkor 7 évet otthon töltöttem a fiúkkal.
1: Már és közben nem is hívtak sehová, hogy egy-egy istentisztelet, vagy egy-egy szolgálat?
2: Hát nagyon volt jellemző. Egy-egy esküvő úgy ismerősöknek, vagy temetés, amikor ismerős megkért, hogy ugyan már végezzek el egy-egy szolgálatot, de nem. Abban az időszakban tényleg a gyerekeken volt a fókusz, és akkor a 7. év volt az, amikor már a legkisebb gyerkőc is 2 éves volt, hogy na akkor keresett meg Győri József igazgató úr a refiből, hogy nagyon kellene 4 darab órára egy vallástanár, mert hogy hiával vannak a vallástanárnak, de nincs teljes státusz.
1: Egy református gimnáziumban, ugye?
2: Hát igen, mert ez mindig bonyolult, tehát hogy azért ez nem olyan egyszerű, hiszen az óraháló főleg 2 szakosoknál. Tehát volt vallástanár, csak volt, akinek az ének volt a másik szakja, a média, vagy az angol, és akkor volt egy év, amikor pont úgy adta ki az óraháló, hogy 4 órára, tehát 2 osztályhoz kellett volna egy tanár, illetve igazgatónak a távlatos célja volt a csoportbontás. Régen, amikor még én gimis voltam, akkor fiú-lánybontásban tanultuk a hittant.
1: Ha miért kellett külön választani a fiúkat meg a lányokat?
2: Az egy nagyon jó dolog volt. Másképp lehet beszélgetni egy fiú meg egy lány csapatban.
1: Tényleg?
2: Igen. Mondjuk abban az időben úgy volt, hogy 2 osztályonként voltunk, tehát hogy igazából is nagy volt a létszám, és akkor amíg mondjuk a lányok hittanon voltak, a fiúk azok tornáztak, aztán fordítva, tehát a testneveléssel voltunk bontásban, de aztán utána megváltozott a törvény, mások lettek az óraszámok, és akkor megint megszűnt a csoportbontás, de igazgató úr pontosan látta, hogy a lányok más igényekkel, másképp érnek, máshol tartanak, más az érdeklődési köre, mint a fiúknak, illetve azt is látta, hogy a lányoknak szükségük van arra, hogy olyan beszélgetések legyenek, ami a női voltukról szól, hiszen 10 évesen egy nagyon érzékeny korszakot élnek meg. Ezt a fiúkkal együtt nem nagyon lehet. És hát férfi lelkész vallástanár volt az iskolában, és akkor 2 lánycsoportot kaptam. És akkor valahol innen indult.
1: Nő a nővel.
2: Igen, nő a nővel. Ez nagyon furcsa volt egy ideig, mármint nem nekem, hanem az iskolán belül, hiszen a Debreceni Református Kollégium gimnáziumban tradicionálisan férfi vallástanárok voltak, nagy nevű férfi vallástanárok.
1: És megnyíltak a hölgyek?
2: Jaj, persze, természetesen, főleg hát akkor még én is jóval fiatalabb voltam, ez 10 évvel ezelőtt volt nagyjából, és kisgyerekek voltak, szóval, hogy azért az ott nagyon jól működött, és hát utána kaptam a lehetőséget, mivel nem volt teljes státusz, ugyanakkor a Dóczi gimnáziumban is volt egy nagy váltás, mivel ott az egyik vallástanár kiment gyülekezetbe, hogy szükség volt ott is egy vallástanárra, és akkor 1/3 óraszámban dolgoztam a Dóciban, 2/3 státuszban pedig a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában.
1: De most már csak itt vagy?
2: Igen, igen, azért, mert itt közben megtörtént egy kis átalakulás, volt, aki nyugdíjba ment, az egyik kollégám, illetve megváltozott a iskolalelkészi státusz is, tehát hogy az óraszámok változtak, és akkor most én vagyok az iskolalelkész.
1: Iskolalelkészként egyébként a hittanórák, a vallásórák mellett még mi a feladatod? Tehát mit várnak el tőled?
2: Iskolalelkészként a törvény is kimondja, hogy a szervezői munka, a lelki vezetés, tehát gyakorlatilag az iskola lelki arculatának a formálása.
1: Évnyitókon felszólalsz, tehát őt mondasz áhítatot, vagy valamit, tehát ezt szoktál, ugye?
2: Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy a kollégámmal együtt felváltva, tehát éves bontásba szoktuk csinálni, ő is lelkipásztor, annak idején fele-fele arányban szolgáltunk. Ő azonban azt választotta, hogy inkább ő szeretne a tanításra fókuszálni. Ő nagyon szereti a tanórai munkát, így hát a fakultációkat viszi, és a magasabb óraszámban tanít, tehát ő rá az oktatási feladatok hárulnak jobban, érem pedig a lelki munka. De az évnyitókon, ballagáson felváltva, évzárón felváltva szoktunk szolgálni, pont azért, mert mind a ketten lelkipásztorok vagyunk.
1: Én úgy képzelem, hogy ez az óra ott a diákság számára a nyugalom szigete.
2: Ezt én is szeretném hinni, remélem, hogy ez a tapasztalat. Én igyekszek velük nagyon sokat beszélgetni. Az a tanári aszpolitikám része, hogy beszélgetni. beszélgetés, a történetek, megérteni a saját életünket. Természetesen a teológia, mint tudomány, az egy exakt kutatásokkal bíró tudomány. És a vallásórának van egy objektív, tanítható része. Ezt kérjük számon. Azonban az egésznek akkor lesz értelme, hogyha ez életszagúvá válik, ez pedig a beszélgetésekben lehetséges. Tehát, hogy akkor van értelme mindannak, amit tanítunk, hogyha megértik azt, hogy annak a több ezer éves történetnek, ami a Szentírásban van, annak mi a mondani valója a mai ember számára, az ő számukra. Így hát remélem, hogy a nyugalom szigete, igyekszünk sokat beszélgetni, mondjuk ettől aztán néha kicsit zajossá válik az óra, meg hát vannak mindenféle gyakorlatok, játékok, képek, ehhez hasonló dolgok, szóval azért a csend az távoli az óráktól.
0: Igaz az, hogy a vallástanár tud a legtöbbet a diákjairól?
2: Hát a vallástanár biztos, hogy sokat tud a diákjairól, de azért én azt látom, hogy mondjuk például a nyelvórák is nagyon nagy teret engednek arra, hogy beszélgetnek a különböző témák kapcsán a diákok, és ott is elmondják azt, hogy mi van velük. Én azt gondolom, hogy azok a tanárok tudnak sokat a diákjaikról, akik beszélgetnek velük.
0: Hát ez most függetlenül a tantárgytól.
2: Igen.
0: Na most ez a terápiás, lelki segítői vonal, ez mikor és hogyan lépett be az életedbe, tevékenységedbe, a szolgálatodba, mert ugye ez is egy szolgálat.
2: Valahol mindig benne volt. A segítségnyújtás és a beszélgetés az mindig a része volt. Valahol talán onnan indult, hogy én magam is átéltem, hogy milyen nagy jelentősége van, mikor nekem segítenek. Ezért már utaltam rá, nekem édesapám beteg volt, neki szklerózis multiplexe volt, ami nagyon sok hitkérdést vetett fel bennem. Ez a miért pont ő, miért van szenvedés a világban, mi az élet értelme, mi az élet célja, mi miért történik, mit jelent az, hogy eleve elrendelés, mi a mozgásterem. Szóval nekem nagyon-nagyon sok kérdésem volt, már 10 éves koromban. És az Úristen mindig adott mellém olyan segítőket, olyan lelkipásztorokat, akik leültek velem beszélgetni, és kigubancoltuk ezeket az elakadásokat. Sokat, meg nagy kérdéseket. És volt egy lelkipásztorom, aki azt mondta, hogy az a jó, hogyha vannak kérdőjelek az ember életében, mert abból előbb-utóbb pontok lesznek. És nekem mindig voltak olyanok az életemben, akik elindítottak, hogy ezekből a kérdőjelekből pontok legyenek. Aztán, amikor teológus voltam, akkor halt meg az édesapám, és akkor is voltak olyanok, akik mellém álltak, a tanáraim között is. Tehát az egyetemi tanáraim között is volt olyan, aki megállított, aki leült velem, aki érzékeny volt arra, hogy egy 20 éves lánynak azért ez egy nehéz időszak. És ez nagyon komoly hatással volt rám. Hogy mit jelent az, hogy ha úgy segítenek, és úgy kérdeznek, és úgy kísérnek, hogy én abból tudok vigaszt meríteni, tudok növekedni. Igen ám, csak hogy azt érzékeltem, hogy a teológián el nincs idő. Tehát már mint hogy nem arra, hogy ezt én megkapjam, hanem hogy megtanuljam, hogy ezt hogy is kell jól csinálni.
0: Mármint a terápiát?
2: Igen, magát a terápiát. Igen, a lelki segítést, hiszen hát ott rengeteg óránk volt. Mindenféle szerteágazó dolgot kellett, és természetesen volt úgynevezett poimenika, ami a lelki gondozás tudományával foglalkozó tárgy. Na de hát az a éves szintű néhány óra, ott 5. év tájékán azért az nagyon-nagyon kevés volt. És hát lelkipásztorként az ember gyászolókkal találkozik, házasulandókkal találkozik, krízisben lévőkkel találkozik, olyanokkal találkozik, akiknek mondjuk az életében változások vannak, tehát nagyon-nagyon sok mindennel. És én azt éreztem, hogy nincsenek eszközeim. Tehát tudok nagyon okosakat mondani, na de hát nem biztos, hogy az én okoskodásom a legjobb.
0: Hogy a Biblia nem volt elég? Tehát a bibliai vezetés az kevés?
2: Azért a Biblia nem úgy működik, hogy receptes könyv. Tehát fellapozom, oké, akkor mit tudom én, hiszt is a gyereked, na akkor ez a Zsoltár részlet majd segít neked. Jó, hát a 127. Zsoltár sok mindenben eligazítás, vagy az is, amikor a ifjú királynak tanácsot ad a tanítója, mondjuk a példabeszédek könyvéből, na de hát azért ez nem receptes könyv. Tehát, hogy ezt apró pénzre kell váltani, pont amiről az előbb is beszéltem a vallásoktatás kapcsán, ez nem úgy működik, hogy na, akkor 2 igét olvasok, és ott ültek előttem, és volt, hogy azt mondtam, hogy te jó ég, Úristen segíts, mert hogy én most mit mondjak? Ha itt elkezdek okoskodni, mi van, ha ártok. Hát nem vagyok az ő cipőjükben. Itt vagyok 20 évesként, és akkor ott ül előttem valaki, aki mondjuk az 50-es éveiben vagy 60-as éveiben van, mondjuk egy diagnózissal. Mit okoskodok én itt? Ha csendben maradok, rendben van, de nem azért jött, hanem ő segítséget vár. Élettapasztalatom még nem volt. Vagy hát nagyon kevés. És ott volt bennem, hogy csak ártani ne. csak ne romboljak. De ugyanakkor segíteni is kellett volna, hát én voltam a lelki pásztor. És akkor döntöttem úgy, hogy akkor elindulok mentálhigiénét tanulni. Ami azért is egy izgalmas történet volt, mert hogy választhattam volna a pásztorál pszichológiát, abban az időben még volt pásztorál pszichológiás képzés a teológián, de én úgy voltam vele, hogy megmérettettek az egyházon kívül. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen egy olyan egyetemi képzés, ami egy világi. És ez is izgalmas volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, kikerültem a zárt burokból be a Nagy Debreceni Egyetem forgatagába és a tanulmányosztály harcaiba, meg hát egyébként is teljesen más volt a szemlélet, nagyon másfajta oktatók voltak, és ez is egy izgalmas tanulási folyamat volt. Mert kikerültem jobban a világba, és ott kellett megálljak. Szakmailag, emberként, nem egy nyelvet beszéltünk sokszor, rá kellett döbbenjek, hogy nincs csak azok az emberek, akik nem az egyházban szocializálódtak, ugyanarról beszélnek, de másképp. És akkor azt is megtanultam. És nagyon izgalmas volt, hogy ők meg úgy tekintettek rám, mint csodabogárra. Mert hogy azért nem általános, hogy egy 20 éves lány lelkipásztor. És ez egy nagyon izgalmas folyamat volt ez a tanulási folyamat is, és nagyon sokat tanultam, szakmailag is, és hát elkezdtem ebbe az irányba haladni. Na de hát utána jöttek a gyerekek, így hát volt 7 év szünet, amikor igyekeztem édesanyának lenni, és helytállni otthon a fogzás, a hisztik, a logisztika, a játszótér és lecke, mindenféle kihívásai között egyensúlyozva, és az is izgalmas volt, nagyon szerettem a gyerekekkel lenni. Életem egyik legjobb időszaka volt a kicsikkel együtt töltött időszak.

0: Azt mondtad, hogy nem választható szét a kettő, és nem is választott szét a teológiát és a lelki segítést, akkor hogyan vegyi, tehát hogyan erősíti, hogyan segíti egymást a két oldal?
1: Hát úgy, hogy egyik nincs a másik nélkül.
0: De hát csak van, mert vannak külön mentálhigiénés.
1: Jó, de bennem nincs.
0: Nálad nincs.
1: Nálam nincs. Az én lelkemben mondom, hogy különböző szerepeink vannak, de azért ez bennem összefügg. Én ha terápiát is végzek, én mindig egy hívő ember leszek és egy lelkipásztor. Akkor is, hogyha nem kerül szóba még Isten neve sem. De a személyiségemben, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban ott lesz. És ugyanúgy az órai tevékenységemben is. Tehát én tanítok, ugyanúgy megvannak az óravázlataim, a PPT-im, megvan a tananyag, megvannak a központi fogalmak, ugyanúgy iratok dolgozatokat, de én mindig egy mentálhigiénés segítő szakember is leszek, egy terapeuta, aki igyekszik a gyerekekre érzékenyen reagálni, és igyekszem úgy beszélgetni velük, hogy ez a lelkükre hasson.
0: Van úgy, hogy konkrétan nem fordul hozzád valaki, de a környezetedben van, akár tanítványként, akár gyülekezeti tagként, és meglátod, hogy most más, nem olyan, mint szokott lenni, és te lépsz oda hozzá. Lehet ilyet?
1: Persze, természetesen lehet. Egyik legfájóbb pont volt az életemben, amikor 12-ben a végzősökkel az egyik utolsó órán írattam egy olyan kis cetlit, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi az, amit kapott, mi az, amit nem kapott. Ez még valahol sok évvel ezelőtt volt, valahol még a vallástanári pályám kezdetén, és ott egy lány leírta, hogy neki volt egy nagyon nehéz szakasz az életében. Egy introvertált lány volt. És meg olyan jól esett volna, hogyha valaki megkérdezi, mi van vele. És ez a lány segített nekem abban, hogy megértsem, hogy igen, az osztályra úgy tekintünk, mint osztály. De ott egyének vannak. És nagyon komoly feladat, tudatos feladat kell legyen, hogy észrevegyük az egyént. Aztán persze nehéz, mert hogy nem biztos, hogy el akarja mondani, meg nem biztos, hogy tényleg van gubanc, meg van, aki tolakodásnak érzi, de azért, amikor látom a gyerekeket mondjuk feküdni az asztalon, például ma reggel is volt ilyen, akkor azért eszembe jut, hogy mi van, hogyha nem csak simán fáradt, mert hogy mondjuk reggel 8 óra van, és hát kamaszként reggel a 8 óra az nagyon korai, hanem felvetődik bennem, hogy mi van, hogyha valami terhet hordoz. Aztán van, hogy megkérdezem, igen, tehát úgy figyelgetem őket. Csak hát azért nehéz, mert hogy senkinek nincs a homlokára írva, és hát sokan vannak, azért 400 diák. De igen, előfordul, hogy a folyosón valakit megállítok, vagy óra után megkérdezem, hogy mi van veled.
0: Mondhatom, hogy ki vagy erre élezve?
1: Hát remélem, de nem merem ezt kimondani, mert azt gondolom, hogy sokkal többet kellene tenni, mint amire képes vagyok.
0: A másik. Akárhányszor látlak, mindig mosolyogsz, energikus vagy, jössz, teszed a dolgod, és soha semmikor nem láttalak fáradtnak, szomorulnak, levertnek. Honnan szerzed ezeket az energiákat, ezt a töltést, hogy mindig tudj adni? Mert ugye ez egy nagyon nehéz feladata és szolgálata az életnek, amit te felvállaltál.
1: Én is el szoktam fáradni. Csak amennyire lehet azért az ember ezt próbálja házon belül megoldani. Tehát mondjuk nekem nagyon sokat ad a családommal való kapcsolatom. A férjem nagyon komoly hátterem. Az, hogy azért vele mindent meg tudok beszélni. Azért ez nekem nagyon sokat jelent. Megkább azért az Istennel való kapcsolat. Tehát, hogy azért igenis ott van, hogy azért vele megbeszélgetem a dolgaimat. Máshogy nem megy, muszáj újra és újra erőt meríteni, meg hát azért nekem is vannak olyanok, akikkel át tudok beszélni egy-egy élethelyzetet.
0: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy a lelkipásztor fordul lelkipásztor kollégához időnként?
1: Nem biztos, hogy lelkipásztorhoz. Vannak embereim, akikhez bármikor fordulhatok. De van, hogy ezek egyébként nem is ilyen tudatos, na akkor üljünk le, és akkor én most elmondom, és boncoljuk és terápia, hanem csak beszélgetünk. Tehát a hétköznapok során egy kávé mellett. Vannak olyan régi kapcsolataim, például gimnázium, teológia, van olyan barátnőm, aki lelkipásztor, és vele úgy tudok leülni, beszélgetni, hogy benne teljes mértékben megbízhatok. És akkor egy-egy élethelyzetet átbeszélgetünk, mint két barátnő, de olyan barátnő, akik hívő emberek és szakemberek. Vannak a környezetemben jó páran, akinek azért hozzám is van egy jó szava. És akkor az elég.
0: Hogyan, milyen úton, módon képzed magad tovább, mert ha jól sejtem, akkor ez pont az a terület, amikor folyamatosan folyamatos impulzusokra, újabb és újabb információkra van szüksége az embernek, ugye?
1: Hát igen, folyamatosan igyekszem olvasni. Ott van a rengeteg könyvem, én nagyon szeretek olvasni, a gyerekeim mindig nevetnek is rajtam, hogy engem legjobban a könyvek hoznak lázba. Ilyet ott sorakozik a polcon sok-sok szakirodalom, teológiai és pszichológiai egyaránt, meg hát azért vannak távlatos célok és álmok, hogy mi mindenben lehetne fejlődni. Mindig van hova. Az eszköztárat lehet gyarapítani. Nagy álmom az, hogy a Szentírás történeteit feldolgozni. Már vannak is erre nézve kísérletek, és már próbálkoztam is, például csoportban. Ami nem kimondottan bibliodráma, hanem egy kicsit ilyen önismeret, feladatok, kicsit olyan, mint a meseterápia, de ez nem mese, mert hogy Szentírás, hanem egy-egy történet mélyére látni.
0: Ezt már elkezdted írni?
1: Vannak, igen. Ilyesmiket szoktam csinálni, a gimisek között is szoktam, meg gyülekezetbe is.
0: De még könyvben nem jelent meg.
1: Jaj, nem, dehogy.
0: De ez a cél, nem?
1: Nem feltétlenül könyv a cél, hanem használ.

0: emelni egy gyereklétből a felnőtt létbe. De a gyülekezetben most is volt a gyülekezeti táborban, ahol a tematikához illeszkedve csináltam önismereti foglalkozást felnőtteknek.
1: Nemrég beszélgettünk, amikor Angliában voltál, egy ilyen konferencia volt, hogy azért megfordulsz ilyen rendezvényeken is.
0: Igen, most Írországba készülök.
1: Most Írországba készülsz, tehát az is hasonló lesz?
0: Most annyi lesz a különbség, hogy ott gyülekezetekbe és iskolákba fogunk ellátogatni. Iskola lelkészek fogunk néhányan, az ifjúsági irodának köszönhetően Írországba menni október végén, pont azért, hogy szakmailag fejlődjünk. Így hát most gyülekezetek és iskolák kerülnek terítékre. Az előző egy nagy ifjúsági konferencia volt, szakmai anyagokat hoztunk, találkozás lehetősége volt, az egy másfajta terület volt, az is nagyon izgalmas volt, ez pedig megint másfajta impulzusokat fog jelenteni a szolgálatomra nézve.
1: Melinda, mennyire érzed, hogy a helyeden vagy, hogy azt csinálod, amire születtél?
0: Én nagyon szeretem, amit csinálok. Mindent, a legapróbb részletekig. Tehát ez egy nagyon sok színű munka. Nagyon sok szervezés van benne, az előbb kérdezted, hogy iskola lelkészként mit csinálok. Folyamatosan szervezhetek, nagyon kreatív. A fiatalok állandó kihívást jelentenek, hogy lehet őket megszólítani, hogy lehet a közömbösség falán áthatolni, milyen módszerekkel. Most például nagyon élveztem a csendes nap szervezését. Az imádság éve van, a egyház tematikája az imádság, ehhez kapcsolódtunk, és hát szerettem volna, hogy a diákok jobban megértsék, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat. Így hát nagyon sok anyag született, ahol sétálva kinn a nagy erdőn, a kiszáradt nagy erdőn, kvázi lelki sétát tett két osztály, annak az anyagát kidolgozni. Akkor önismereti beszélgetés, bevontam a fiatal kollégákat. Nagyon szép feladat volt, és nagyon lelkesítő feladat volt a fiatal kollégákkal együtt dolgozni. Fantasztikus élmény volt, hogy ilyen területen is kollégáimmá váltak. Ott volt a dicsőítő csapat, csináltam egy imaszobát, ahol szintén volt egyfajta lelki vezetett imádság, és ezek olyan jó kihívások, hogy lehet a fiatalokat megszólítani, ezt én nagyon-nagyon élvezem. És hát ott van a gyerekek mellett a felnőttek területe, így a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Fiatalok is vannak, meg felnőttek is.
1: Azért a család is profitál ebből a szolgálatból, nem? Tehát könnyebben tudsz a fiúknak is segíteni, a férjeddel is másképp tudod átbeszélni a dolgokat ezzel a látásmóddal, nem?
0: Hát azt nem tudom, hogy a gyerekeim mennyire örülnek neki. Őtőlük azért megszoktam néha kapni, anya, ez pszichológiai kérdés volt. Szóval azért a fiúk annyira nem biztos, hogy lelkesednek ezért.
1: Hány évesek?
0: Jaj, nagyok, borzasztó nagyok most már. 12, 14 és 16 évesek. Iskolába is kamaszok, otthon is kamaszok, kritikusak. Nem olyan egyszerű ez mindig, mint ahogy tűnik, de egy nagyon édes csapat, és nagyon jó velük lenni, de mondjuk nem biztos, hogy ők mindig a lelki segítő szakembert várják az anyjuktól.
1: Egy vasárnapi ebéd hogy zajlik nálatok?
0: Mint minden családban szerintem.
1: Főzöd a húslevest?
0: Reggel igyekszem gyorsan főzni, mert megyünk gyülekezetbe, aztán utána van egy normális vasárnapi ebédünk, húsleves, vagy valamilyen leves, második, és hát beszélgetünk. Azért ott mindig előkerül az, hogy mi volt a gyülekezetben, az Isten tiszteleten, egy teljesen hétköznapi. Reménykedek abban, hogy a legtöbb családban így zajlik egy vasárnapi ebéd. Nekem fix a ideám az, hogy közös étkezések. A mi családunkban ez nagyon-nagyon fontos. Ezt én otthonról hozom, hogy amikor csak lehet, együtt kell étkezni, tehát nálunk a beszélgetés itt is megjelenik. Amikor csak lehet, minden étkezés együtt zajlik. Nyáron, amikor a gyerekek otthon vannak, akkor reggeli ebéd vacsora.
1: Hiszel a beszélgetés erejében?
0: Igen, abszolút. Emberi történetekben is, a beszélgetésben, igen.
1: És a szavak gyógyító erejében?
0: Hát abban mindenképpen. Tehát gyakorlatilag erről szól az összes munkám és az összes terület.
2: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszonthallásra!

0: Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Az erről szóló kormánypárti képviselői indítványt kedden utolsó napi rendi pontként tárgyalta meg az országgyűlés, írja az MTI. Hantosi István a Tisza képviselője, aki két frakciótársával jegyzi a december 24-e munkaszüneti nappát tételét kezdeményező javaslatot, az előterjesztők nevében azt mondta, a többi munkaszüneti naphoz hasonlóan általános üzletzárást indítványoznak, a kereskedelmi egységeknek csak egy szűk köre tarthatna nyitva. December 24-én csak a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág és édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve a benzinkúton belül működő üzletek tarthatnának nyitva. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával megszűnik az a korábbi gyakorlat is, hogy a munkanap áthelyezések miatt decemberben sokszor egy-egy szombaton is dolgozni kellett, jelezte Hantosi István. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a Mederben, Paks és Dunaszent Benedek között. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik biztosítás közvetítő az MTI-vel. A közvetítő statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. A díjmoratóriumot követő mérsékelt díjemelkedés több tényezőre vezethető vissza. Az éves lakásbiztosítási kampányok bevezetése, illetve a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások megjelenése óta erősödött a díjverseny a biztosítók között, amelyek emiatt óvakodnak a jelentősebb tarifa változtatásoktól. Emellett az építőipari infláció is jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban, így eleve kisebb volt a gazdasági környezet díje. Hatása. Az Európai Unió általános ügyek tanácsa is támogatja a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok újbóli elérhetővé tételét, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András arról írt, 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás szabadul fel azzal, hogy a tanács is jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó pozitív értékelését. Feloldják továbbá a magyar egyetemek Erasmus Plusból és Horizonból való kizárását. A pozitív értékeléshez többek között helyre kellett állítani Magyarországon a jogállamot, fel kellett számolni a korrupciót, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, nagyobb hatásköröket kellett biztosítani az integritás hatóságnak, fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és szigorúbbá kellett tenni a vagyonnyilatkozati rendszert, emlékeztetett a pénzügyminiszter. A vallás turisztikai tevékenységek tapasztalatok bemutatására, a jó gyakorlatok átadására Örökség Akadémiát szervez a Tiszántúli Református Egyházkerület. A fórumon az eddigi projektekről, elsősorban a most futó Róhús román-magyar határmenti programról számolnak be a szakemberek, amit a Királyhágó melléki református egyházkerülettel közösen valósítanak meg, és amelynek a célja a középkori templomok útja tematikus hálózat fejlesztése, kibővítése. Október 15-én csütörtökön Csarodán a középkori templomok útja látogató központban várják az érintett települések lelkészeit, valamint turisztikai szakembereket, partnerszervezetek képviselőit. Részletek Deák Attilától, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési csoport vezetőjétől.
2: Úgy neveztük el, hogy Örökség Akadémia. Tulajdonképpen ez egy ilyen tudásmegosztó fórumnak tekinthető. Korábban is voltak már ilyen kezdeményezéseink több évvel ezelőtt. Kifejezetten törekszünk arra, hogy jó gyakorlatokat mutassunk be. Csarodán a középkori templomok útja látogatóközpontban fogjuk tartani október 15-én, amelyre nagy szeretettel várunk egyházközségeket, a középkori templomok útja mentén lévő egyházközségeket elsősorban. Azon túl nagyon szeretnénk, hogyha a túravezetők, szakvezetők, idegenvezetők is tudnának csatlakozni, tehát olyan szereplők, akik mutatják ezeket az értékeket, és most a turisztikai együttműködésekre szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Szóval teljes mértékben látjuk, hogy a turizmus együttműködés nélkül, hálózatok nélkül nem működik. Ugye a tematikus utaknak ez egy borzasztó nagy nehézség, a monotonitása, és mi ezt mindig próbáltuk oldani az úgynevezett örökségtúrákkal, ami nem csak a tematikának a vezéralakjait tartalmazza, hanem minden mást, ami egy adott területen megtalálható és látvány. Például ez egy olyan innováció volt, vagy egy olyan megközelítés volt az elmúlt évekből, ami nagyon-nagyon jól működik. És hát ez egy több állomásból álló, vagy több részes rendezvénysorozat lesz ez most az első alkalom, de valójában tényleg az lesz a célunk, hogy ezt az úgynevezett örökség disszeminációt ilyen csúnyán fejezem ki, tehát az örökségértékek bemutatását minél hatékonyabbá és minél szakszerűbbé tegyük.
1: Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az év egyik leggyorsabb hulló csillagait produkáló meteorraja, az Orionida. A csillagászati maximum idején ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A megfigyelést az éjszaka első felében még zavarja a fényes hold, amely azonban hajnali fél háromkor lenyugszik. Ezt követően már sötét égbolt alatt lehet gyönyörködni a hulló csillagokban, melyekből majd hajnalban lehet látni a legtöbbet, olvasható a közleményben. A nagysebességű Orionidák különlegessége, hogy a hulló csillagokat okozó szemcsék a neves héli üstökös által hátrahagyott törmelékből származnak. A tájékoztatás szerint a Föld évente kétszer is keresztezi a héli üstökös pályáját, ilyenkor ütközik az üstökös által hátrahagyott törmelék árammal. Az októberi találkozás során alakul ki az Orionidák meteorraja, 2027. május elején pedig ugyanezen üstökös törmelékéből az Éta Aquaridák meteorjai tűnnek fel. Az Orionidák meteorjai körülbelül 66 km-es másodpercenkénti sebességgel, vagyis megközelítőleg 240 ezer km-es óránkénti sebességgel találkoznak a Föld légkörével. Az égbolton így egészen gyorsan, általában a másodpercnél rövidebb idő alatt szaladnak végig.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: De alig telt el a nap, s virrat helyette másik, már újra bezörgetett egy őrjárat Mózsihoz a házba. Hé, maga az a táncos csuda Mózes? Úgy ismernek. De fene zsidó neve van, hallja? Erre már megnézte Mózsi is jobban a katonát. Hegyke képű, háromcsillagos legényke volt. Olyan vékonyra volt nyesve a bajusza, mint a cérnaszál. Megnézte jól, aztán csak ennyit felelte ki. Krisztus is zsidó volt. Nevettek a katonák ezen, nevetett a háromcsillagos is. Aztán csak előhangoskodott a jövetelével. Magánál lőfegyver van.
3: Nálam-e? Csodálkodott Mózsi.
2: Magánál hát, elő vele. S minek köllene? A hadapród úr parancsára.
3: Hát az ki?
2: Az olyan őrmester, aki civilben is úr.
3: Aha, bólogatott rá Mózsi.
2: S annak köllene a puska? A három csillagos úgy nézett rá, mint gyerekre a tanító.
3: Dehogy is, minden nemű lőfegyvert be kell szolgáltatni, az a parancs, nem hallott róla?
2: Hát, hallani hallottam, vallotta be Mózsi, de az már régecském volt, fél esztendeje annak.
3: Az más, legyintett a keskeny bajuszú, az a románok dolga volt, most újra be kell szolgáltatni.
2: És most is csak a magyaroktól veszik el, kíváncsiskodott Mózsi.
3: Mindenkitől egyformán.
2: Na, hát az szép. Aztán csak álltak az ajtóban. Na, apafej, hát hol az a fegyver, türelmetlenkedett a háromcsillagos.
3: Miféle fegyver, kapta föl a fejét Mózsi.
2: Ne tökéletlenkedjék, förmett rá szigorúan a katona. Hát, ami magánál van.
3: Ami nálam van.
2: Na, olyan fegyver nincsen, rázta meg Mózsi konokul a fejét.
3: Hát nem maga a vadőr itten?
2: Vaj én?
3: Aztán micsoda vadőr maga, hogy puskája sincsen?
2: Székely! Részvétel nézett rá a háromcsillagos.
3: Aztán mi lett a puskájával? Elvitték a románok?
2: Hát, azt alig hinném, húzta be Mózsi a nyakát.
3: Nem adta be nekik?
2: Nem ettem gombát.
3: Hát mit csinált vele?
2: Eltettem.
3: Hova?
2: Tovani, az erdőbe.
3: De már erre elveresedett a katona ábrázata.
2: Ajja, mit komédiázik itt? Szekkor van puskája magának?
3: Vanni van, vallotta be Mózsi ezek után.
2: Mi mondta akkor, hogy nincs? Dühösködött a másik.
3: Én kérem, olyan nem mondtam.
2: Ne beszéljen, ordított a háromcsillagos, s az előbb tagadta le.
3: Én, berzenkedett neki Mózsi is, tőlem csak azt kérdezte, hogy van-e nálam fegyver.
2: Hát nálam aztán nincs, az szent igaz.
3: Jól van, apám, nevetett a háromcsillagos. Látom, hogy megszokta a románoknál a csavarosságot, hanem most egy-kettő elé azt a fegyvert.
2: Megvakarta Mózsi a fejét.
3: Hát az nem olyan egyszerű, mondotta.
2: Miért nem egyszerű, ütődött meg a katona.
3: Mert fönn vagyon az, messze, a hegyem.
2: Hát akkor jöjjön, menjünk érette.
3: Azt lehet, sóhajtotta Mózsi. Aztán csak éppen kalapot vett, botot, s elindultak. Elől Mózsi, mögötte a katonák. A háromcsillagos még vígasztalgatta is, mert nagyon látszott rajta a szomorkodás. Ne búsuljon semmit, ha vadőr marad, visszakapja.
2: Vissza-e? Virágzott ki Mózsi szemlátomást.
3: Ez biztos. Akkor hiba nincsen.
2: Mentek. Meredek csapásokon fölfele, sűrű nagy erdők között. Egy idő múltával újra megszólalt a katona.
3: Aztán mióta van elrejtve az a puska? Tova tavasztól, vallotta be Gózsi. Mióta a románok még a serétes puskától is félteni kezdték az országukat. Nevettek ezen a katonák vidáman. Aztán csak mentek, mentek. Sok van még odáig? Kérdezte újra egy idő múlva a főkatona, mikor már alig győzte a szuszogást. Csak most kezdődik, vigasztalta Mózsi. Hát, kezdődött is. Akkora csúnya sziklák meredeztek mindenfele, hogy nézni is alig győzték őket. Meg is állott a három csillagos minden percben, és törülgette magáról az izzadságot. Maga hova valósi? Kérdezte meg tőle egy ilyen megállásnál Mózsi. Budapesti vagyok, felelte az büszkén. Az nagy dolog, ismerte el Mózsi is. De ilyen sziklák még a Gellért hegyen sincsenek, hallja, borzolódott szegény. Azt is elhiszem. Fújtak a katonák, erős, nehezükre esett a mászás. Csak éppen az egyik egy kis tömzsi barna képű bírta valahogy. De annak aztán úgy járt a szeme a fák között, mint a gyík. S ha valami nyomot látott, majd, hogy meg nem szagolta, annyira megörvendett neki. Látta Mózsi mindjárt, hogy rendes ember lehet. Hát maga, honnan gyűjt, kérdezte meg tőle. Én, a Bakonyból, felelte az. Hát az mi? Az, hegy, meg erdő. Na, akkor jó. Medve van-e sok? Az nincsen, de szarvas annál több. Az is valami, ismerte el Mózsi, és attól kezdve egészen másképpen nézett a tömzsire. Alig értek végére a sziklának, olyan boróka sűrűség következett, hogy csak kínlódás volt megmozdulni benne. Nem is állotta meg a budapesti káromkodás nélkül. De a búbánatát maga aztán jól elrakta azt a puskát. Hászé, jól, hagyta rá Mózsi is. Végül nagy kínlódások árán megérkeztek egy fához. Vénséges vén bükfa volt ez, s jó magosan rajta akkora lyuk, hogy egy ember is belefért volna kényelmesen. Na, állott meg Mózsi a falat. Ez az. Megnézték a katonák nagy fürkészve a fát. Hát ilyent lentebb nem kaphatott volna, bosszankodott még egyre a csillagos. Ilyet aztán nem, vallotta Mózsi meggyőződéssel. Na, akkor szedje csak elé gyorsan, s menjünk, mert dél lesz mindjárt. Jó, jó, bóklászta körül Mózsi a bükfát, de föl is kell mászni, reá. Hát mászék! Mászom, mászom, de tartsa a vállát valaki. A három csillagos rámutatott a barna képűre, de Mózsi megrázta a fejét. Igen, kicsiny, még a másik sem elég. Ejszem, maga a leghosszabb. Minek is tiszteljem? Szakaszvezető, húzta ki magát a három csillagos. Hát, ha az, akkor ejszem, maga álljon ide, hadd szállhassak a hátára, különben nem érjük föl soha. Morgott a szakaszvezető, de azért csak odaállt a fa alá. Mózsi meg fölhágott a hátára, s onnan a vállaira. Szöges bakancsaival meg is dömöckölte tisztességesen. Ne topogjon már annyit ember, sziszegett szegény feje odalent. Szel, nem topogok én, de hogy ellenezte Mózsi. Csak fene magosan van az a nyílás itt, tudja. Azért valahogy csak elérte. Elérte, s belenézett. Forgatta a fejét. Siessen má, sürgette lent a szakaszvezető. Széttöri a vállamat. Megdöngette Mózsi a fát. Szólott, mint az üres hordó. De a következő pillanatban már szökött is le a szakaszvezető válláról. Hí, a kutyateremtésit. Na, mi a? Megvan a puska? Megvanni megvan az bizonyára, vélte Mózsi, de egyéb is van. S az mi? Nézett rá a szakaszvezető, bosszúsan, s a vállait tapogatta.
4: Az vadmé.
3: Hol? Ottni, a ligban. S biza, Rajzott a kis kifele nagy döngve a méhek a likon, de olyan zummogással, hogy hallani is rossz volt. Hű, hát most mi lesz? Nézett a szakaszvezető fancsali képpel a fára és a méhekre. Én nem tudom, búsult Mózsi. Pedig a puskát csak ki kell vegyük. Vegye bizaszt, javalta Mózsi, de vigyázzék, mert 20 ilyen méh, ha megszúrja, belépusztul még a biva is, nem egy szakaszvezető. Nézték a katonák tanácstalanul a fát, meg is rugdosták, hogy hadlám, mennyi a méh benne. Hát, volt ott elég, sokkal több 20-nál. Csak úgy nyüzsögtek a lik szájánál, nagy haragosan. Egyikük ki is vágódott sebesen a többi közül, és egyenes bele a szakaszvezető arcába. Ki a ménykőbe, kapott az arcához szegény, de megszúrt, gyerünk innét sebesen emberek. Mentek is, nem kellett mondani kétszer. Mózsi búsan kullogott utánuk. Na szegény, drága puskám, kesergett. Lépes méz lesz belőle, csúfolódott az egyik katona. Mózsi megnézte csúnyán, de nem szólt. A szakaszvezető az arcát tapogatta, amelyik dagadozni is kezdett már ügyesen. Nem baj, vigasztalta azért lefele menet Mózsit. Majd úgy jelentjük, hogy ellopták a fegyvert. Úgy se jön ide föl senki, hogy utána nézzen. Nagyot sóhajtott Mózsi szíve legmélyéből. Hát ez igaz. Nem tehetünk egyebet, nem biza. Ahogy lefele haladtak, szótlanul a kis tömzsi lassan Mózsi mellé is ündörgött. Nézte a szemes arkából egy darabig, aztán csak odasúgta halkan, hogy meg ne hallja a többi. Hát, ezekkel a méhekkel szerencséje volt földi. Mózsi is visszanézett rá, aztán bólintott. Hát, tiszta igaz. Nekem is van ám puskám odahaza, súgta tovább a Bakonyi. Éppeg egy ilyen fában. Akkor jó helyt vagyom. Mentek egy darabig, kissé el is maradtak a többitől. Újra a Bakonyi szólalt meg elsőnek. De hallja, én nem vittem volna őket ahhoz a fához, amelyikben a puskám van. Vittem volna egy másikhoz, és azt mondtam volna, hogy nicsak ellopták. És még vigyorgott is, hogy lám ő, milyen ügyes ravasz ember. De már erre Mózsi is elmosolyodott a maga módján, és csak ennyit szólott. A vadmé az figurásabb. A Bakonyi csóvágatta a fejét, hogy éppen oda költöztek, mintha előre kiszámította volna. Ránézett Mózsi. Kiszámítottam én ezt már pendelyes koromban. Hogy? Hát csak úgy, hogy ma akkor is vadméhek voltak ebben a fában. Erre már a Bakonyi is elámult. Úgy nézte Mózsit, mint Pilátus a feltámadást. De akkor hogy tehette oda a puskát? A puskát csillant föl Mózsiban a lélek. Azt maga ne féltse. Van itt odvasfa annyi, mint pap a pápa temetésin. Ettől már kedvre derült a Bakonyi is. Vidáman kuncogott Mózsi mellett, ahogy lefele másztak a meredek sziklákon. De csak fúrhatta valami még az oldalát, mert később újra megkérdezte. Aztán vad mi? Csak ez az egy van? Nem, villant rá vissza Mózsi. De ez volt a legmesszibb, tudja. Ettől aztán a Bakonyinak olyan jó kedve lett, hogy még fütyörészni is elkezdett hamarjában. Nekem ez nem jutott volna az eszembe, hallja, vallotta be becsületesen. Tetszett Mózsinak az egyenes beszéd. Meg is jegyezte rá a vigasztaló jó indulattal. Ja, attól még élhetnek emberek a Bakonyban is. Csak a szakaszvezető fogta ott elő nagy szomorúan a dagadt képit. A Gellért hegyen nincsenek méhek, ugye? Kíváncsiskodott Mózsi, mikor az erdőből kiértek. De nem is felelt rá szegény. Hát az almafák dolga így végződött abban az első termő esztendőben. Rájövő tavaszon egyszeribe úgy kivirágoztak, mintha csak akkor értették volna meg a kommandói felszabadulást. Még azok is, melyek odaát maradtak a cöveken, úgy megtöltötték magukat virággal, hogy csoda volt nézni. A hadapród úr, aki odalenn a fekete ügy hídjánál uralkodott a katonák fölött, még a menyasszonyát is felhozta egy napon almafát csudálni. A kisasszony úgy odalett a gyönyörűségtől, hogy menten le is törött néhányat a legvirágosabb ágak közül. Akkor jött le éppen Mózsi az erdőről, puskával a hátán, most már, mint társulati vadőr.
4: Adjon Isten, köszönt illendőleg.
3: Jó napot, Mózsi, fogadta a hadapród úr a köszöntést, kitavaszodott kedvel.
4: Szépen virágoznak az almafái, hallja-e?
2: Joguk van hozzá, jelentette ki Mózsi.
3: Miért? Nézett az idegen kisasszony csodálkozva Mózsira.
4: Először is, mert tavasz van, fejtegette ez a természet igazságait. Másodszor, mivel hogy két ország határát kell nekik díszíteniük egy akarattal.
3: Nevetett a kisasszony a furcsa beszéden, a hadapród úr meg feléje billentett a kezével.
2: A menyasszonyom, mondta, mihez tartás véget, Budapestről érkezett szabadságra. Isten tartsa meg, emelt egyet Mózsi a kalapján.
4: Messzire együtt virágot szedni?
3: A fiatalok összenevettek, ahogy az fiatalokhoz illett, aztán a kisasszony elővette a kézitáskájából egy kis fekete könyvecskét, meg egy plajbász hozzá, és úgy fordult Mózsihoz, mint aki valami fontosat akar.
5: Újságíró vagyok, mondotta, és szeretnék egy interjút magától, jó ember. Mindig szívemen viseltem a föld népének sorsát.
4: Az bizony, szépen tetszik cselekedni, hagyta rá Mózsi.
3: Csak tessék azért még egyszer elmondani, hogy nekem mi legyen a dolgom.
5: Interjú, jó ember, nem tudja mi az?
4: Tudni tudom én, óvatoskodott Mózsi.
3: Csak éppen, hogy másképpen beszélnek magyarul Budapesten, mint nálunk. Hát én kérdezni fogok, s maga feleljen szépen, jó? Szíveskedett a kisasszony.
4: Cikket akar írni magáról az újságba, dicsekedett a hadapród is.
3: Nocsak, mondotta Mózsi, és megszegte a nyakát hozzá. Megpróbálhassuk. A kisasszony megnyálaszta a ceruzát, aztán kirukkolt az első kérdésével. Mi a foglalkozása, atyafi?
4: Mózsi önérzetesen düllesztette neki a mellét a kérdésnek. Erdőpásztor és vadőr.
3: A kisasszony beírta serényen a könyvecskébe. Földje nincs, ugye?
4: Hogy az ántiba ne volna, veresedett el Mózsi.
3: Hát ez itt kereken micsoda?
4: Csalódott arccal nézett rá a kisasszony.
3: Mennyi van?
4: 6 hold szántó, 8 hold kaszáló a hegymeget, s 23 hold erdő.
2: Igaz, hogy még apám nevén van, aki meghót, tette hozzá csöndesebben, de hát ez az adó miatt történt.
3: Keserű szájjal jegyezte a kisasszony a mondottakat, és gyorsan áttért egyébre. Sokat szenvedett a 22 év alatt, ugye?
4: Nem többet, mint már.

Szenvedett a 22 év alatt, ugye? Nem többet, mint más. Szenvedett a 22 év alatt, ugye? Nem többet, mint más.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszta-Edericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomagértékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazinc-Barcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, szervezők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában majd 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Túri Attilát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, Ibüldíjas építészt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy elfogadta a meghívásunkat. A napokban megtartott a tisztújító közgyűlést, és a Magyar Művészeti Akadémia ismét 3 évre önt választották az MMA elnökévé. És hát, hogyha megnézzük a névsort, akkor abból az látható, hogy jobbára az akadémia vezetésében sem történt nagyobb változás, újra választották Rifli Gábor eddigi főtitkárt, a korábbi alelnök Rátóti Zoltán színművészt is. Ez azt is jelzi, vagy jelezheti, hogy a tagság is úgy gondolja, hogy az irány az jó, ez az irányvonal az, ami folytatandó, és az eddigi vezetéssel folytatandó?
2: Én azt gondolom, hogy igen, hisz elég nagy többséggel kaptam én bizalmat és hatalmas erőt a tagságtól, és ez igaz a többi emberre is. Ugyanakkor van egy fiatalitás, hisz az elnökségbe például bekerült Balázs János vagy Janku Laura is, akiknek a személyét én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát, ahogy Bodonyi Csaba alapító tagunk szokta mondani, nem revolúció, hanem evolúció. Tehát egy lassabb, de megfontoltabb változás, azt gondolom, hogy egy akadémiához ez illik.
1: Majd erről a változásról beszélünk, csak még itt a tisztújítással kapcsolatban, itt sajtóbeli beszámolók szerint az elnöki posztra Zoboki Gábor építész pályázott még, de ugyancsak sajtóbeli hírek szerint a jelölőbizottság már korábban, hát nem is tudok, hogy fogalmazni, hogy differenciált a pályázók között, és pedig volt ajánlott, meg kiemelten ajánlott jelölteket nevezett meg. Ez amúgy az MMA alapszabályából adódik, vagy ez csak a jelölőbizottság számára egy ilyen formai dolog volt?
2: A jelölőbizottságnak az a feladata, hogy a jelen esetben 22 jelölt közül olyan személyeket javasoljon, akik együttműködésre képesek. Tehát elolvassa a pályázatokat, elolvassa, hogy mit tartanak
1: fontosnak. Hát van egyfajta ilyen előszűrés, mondhatjuk azt, hogy...
2: Javaslat. Tehát tisztelettel itt művészekről van szó.
1: Ja, igen.
2: Tehát azért nagyon-nagyon különböző a habitus, nagyon különböző az a világ, ahova fölnyúlnak a művészek a felhők fölé, és valamit megpróbálnak lehúzni. Tehát tapasztaltam azt, nagyszerű és kiváló emberek az előző választásnál, de elmondták a beszédjüket, és azt mondtam, hogy igen, ez egy nagyon szép színházi produkció volt, de hogy ebből az akadémia mi a csodát fog tudni kezdeni egy elnökségi ülésen, abban azért voltak kétségeim.
1: Igen, tehát ha jól értem a szavait, akkor nem elegendő az, hogy jeles művész legyen, és legyen mögötte egy művészi teljesítmény és egy művészi minőség, hanem ehhez kell valami szervezetvezetői tudás is, vagy alkalmasság.
2: Részben igen, részben egyfajta együttműködési képesség. Tehát, attól, világos, hogy ez valakinek igen. nincs meg, attól még a világ legnagyobb írója lehet, és bármi alkalmas, igen, de ezért van az, hogy a jelölőbizottság mindjárt kiemelten alkalmas jelöltként nevez meg valakit. Tapasztalat, együttműködő képesség egyéb, és ez nem azt jelenti, hogy a többiek azok nem számítanak, de ezt a szempontot figyelembe kell venni.
1: Nyilván egy tisztújítás után óhatatlanul újra fogalmazni, újraértékelni kell feladatokat, vagy stratégiát alkotni, akár új szempontok szerint, és hát mindezt most olyan helyzetben kell megtenni, amikor egy új kormány van 16 év után, új kulturális kormányzat van, és hát a kultúráért felelős miniszter épp a napokban bejelentette, hogy átvilágítják, vagy át fogják világítani az MMA működését. Erről lehet egyébként valamit tudni? Ez elkezdődött, vagy kaptak erről bármilyen értesítést, megkeresést? Egyáltalán volt már bármilyen egyeztetés a kulturális tárcával és annak vezetőivel?
2: Menjünk akkor sorba.
1: Menjünk.
2: Jó, tehát egyeztetés volt szeptember közepén, és én ismertettem miniszter úr és államtitkárok számára, hogy mi végis mit csinálunk, hisz az az érzésem, hogy társadalom viszonylag keveset tud arról, hogy egy akadémia mit csinál, és arról, hogy a művészeti akadémia arról még kevesebbet. Tehát milyen feladatokat látunk el, milyen közfeladatokat látunk el, ezt egyébként a 2011-es 109-es törvény meghatározza 20 pontban, hogy melyek azok a közfeladatok, amiket el kell látnunk, ezeket csináljuk. Hogy a költségvetésünket hogy osztjuk föl, mire megy ez a egyébként hatalmas összeg, de hát ez kívülről tűnik hatalmasnak, ez a intézményeket kell.
1: Van egy intézményhálózat is, a
2: hát van egy műcsarnok, Vigadó, Kutatóintézet, Magyar Építészeti kiadó. Múzeum, a kiadó, ezek hatalmas összegeket jelentenek, tehát ezeket ismertettem miniszter úrral, megbeszéltük, amit meg kell beszélni, hogy ez az átvilágítás mit jelent, ez én úgy értelmeztem abból a szövegkörnyezetből, hogy az MMA-t és más intézményeket meg akarják nézni, hogy milyen feladatot látnak el a magyar kultúrába, milyen fajta ellentmondások vannak esetleg, vagy milyen párhuzamosságok, vagy hogyan erősítik egymást. Én azt gondolom, hogy ki fog alakulni majd egy olyan kulturális stratégia, amelyben a közjavára ezek az intézmények tudnak dolgozni, és egymást erősítve tudnak dolgozni. Ezt tartanám a legfontosabb dolognak. Nem az a kérdés számomra, hogy ki az igazi egy-egy poszton, hanem hogy hogyan lehet dolgozni, és ennek mi az eredménye, és ez az eredmény kellően transzparensen közvetíthető egy társadalom számára, és meg lehet nézni, ki mire jutott.
1: Azt nyilatkozta közvetlenül az áprilisi választások után az egyik internetes portálnak, hogy megpróbálom pontosan idézni, hogy nem a félelem vagy a bizonytalanság határozza meg az MMA jövőképét, de most azért óhatatlanul bizonytalanabb a helyzet, és úgymond bizonytalanabb a terep az akadémia számára. Ezt most hogy látja?
2: Ez természetes, hogyha az híreket hallja az ember, vagy az előbb, amire utalt, hogy a kormányzat át akarja strukturálni a kultúrát. Nyilvánvalóan egy másfajta helyzet van. Mi továbbra is tesszük a dolgunkat, és továbbra is transzparensen tesszük, és továbbra is együttműködésben, ezt is hangsúlyoztam mindig, hogy nekünk kötelességünk a mindenkori kormányzattal együtt működni. A 109-es törvény egy közfeladat ellátásról szól, és ennek számtalan szereplője van, együtt kell dolgoznunk.
1: Ja, az elmúlt években azért az MMA sokfelől, sokaktól kapta a bírálatot, hogy hát úgymond politikai erőtérben működik, és pedig a kormányzat politikai erőterében. Ön, illetve az MMA több vezetője is rendre elmondja, hogy nincs politikai feladat vagy küldetés az MMA-nak. A testület nem párt szempontok szerint működik, de ugye ez a felemlegetett és sokak által rendre előhozott politikai beágyazottság talán azért is kerül előrendre, mert hogy az MMA annak idején, ugye ha jól emlékszem, 90-es évek elején, 92-ben, ugye egyesületként jött létre, és aztán, ahogy ön is említette, 2011-ben, tehát az Orbán kormány 16 évének első esztendejében alkotmányban rögzített köztestületi státusz kapott anyagi forrásokkal, azzal az intézményhálózattal, amit az előbb próbáltunk is számba venni, vagy felsorolni. Ennek olvasata sokak számára lehet az, hogy az MMA státuszát és szerepét a Fidesz politikai akaratának köszönhet, és ez rendre előkerül a sajtóban különböző igen. helyeken.
2: Tisztelettel, nem a Fidesz, hanem egy parlament hoz egy törvényt. Az, hogy ebbe a Fidesznek többsége volt, ez egy tény. Mint ahogy a mai parlamentben pedig a Tiszának van igen. többsége. Tehát ha csak ebbe tudunk gondolkodni, akkor elveszünk, már mint a magyar társadalom elveszik, mert a vagy-vagy világába csúszunk bele, ami soha nem az élet, hanem a megosztottságot jelenti. Az, hogy egy kormány létrehoz egy szervezetet, amelynek egyébként van előzménye, kulturális előzménye, és volt munkája és eredménye, ez egy kormány, vagy parlamenti döntés, nevezhetjük politikai döntésnek, de ez nem azt jelenti, hogy a működése politikai működés, hanem a közszolgálati működés. És itt van egy hogy mondjam, a kritikus hangokba egy másik fajta hang, ami azt mondja, hogy közhatalmi. Közhatalom az az államhatalom, meg annak szervezetei, rendőrség, stb. Stb. Az MMA közszolgáltatás, kulturális szolgáltatásra hivatott, és ez van megfogalmazva. Az, hogy ennek mi a struktúrája, és akkor legyünk konkrétak ebbe a dologba. Miért az MMA, és miért nem a Széchenyi és Irodalmi és Művészeti Akadémia? Ez volt a döntés. Ez kétségtelen, hogy létrehozott egy olyan aránytalanságot, amely nem helyes. De ennek az én megközelítésemben nem az a megoldása, hogy most vagy az egyik, vagy a másik, hanem helyzetbe kell hozni a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, hogy azokat a feladatokat, amely az alapszabályában szerepel, meg tudja valósítani, és azt a 100, körülbelül 160 művészt, akik kiváló és kétségtelenül a magyar kultúra színejava, meg kell tudni tisztelni ugyanúgy, ahogy a Tudományos Akadémia tagjait is, és ahogy a Magyar Művészeti Akadémia tagjait is életjáradékkal.
1: Mennyire lehet éles most ez a szembenállás a két művészeti akadémia között? Ugye a SIMA, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, ugye az MTA berkein belül működik, és ők most egy igen, hát élesen megfogalmazott nyilatkozatot adtak ki az MMA közgyűlése után rögves néhány órával. Sérelmezték, hogy fél évvel a választások után úgymond az MMA szerepe még csorbítatlan, mint írják, igyekszem pontosan idézni, elengedhetetlen, hogy az előző kormány által kialakított torz politikai kapcsolatokon nyugvó párthűséget jutalmazó kultúra támogatási rendszer átalakuljon. Ennek része kell, hogy legyen a NER kiszolgálására létrehozott aránytalan anyagi forrásokhoz juttatott, nem akadémiaként működő, hanem miniszteriális feladatokkal felruházott MMA közhatalmi szerepe megszűnjön. Volt erre úgymond már egy válasza, egy hivatalos válasza az MMA-nak, de érdekelne, hát ha lehet azt mondani, akkor Túri Attila személyes válasza, bár nem hiszem, hogy az különbözik az MMA testületi állásfoglalásától, szóval mi lehet erre a válasz?
2: Hát részben az, amit az előbb mondtam, hogy nincs közhatalmi szerepe az MMA-nak. Az MMA dolgozik, teljesíti azokat a közszolgáltatásokat, közfeladatokat, ami a törvényben elő van írva. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás nem, hogy mondjam, nem vezet eredményre. Tehát ebből a dologból kiindulni, hogy mennyi a pénz, mennyi a hatalom, ebből nem tudunk párbeszédet csinálni, én másban gondolkodom. Én a művész generációknak, középgenerációnak, fiatal generációnak a segítésében gondolkodunk, és ezt tesszük ösztöndíjrendszerünkkel, a programpályázatainkkal, avval, hogy egy vidéki hálózatot építettünk ki, sőt ez a hálózat már átnyúlik a határon túlra, Erdélybe is, hisz akadémiát alapítani alapvetően Budapesten lehet, de az életének nem csak Budapesttől kell
1: tudni szólni. Hát ez el is kezdődött az elmúlt években, ugye a regionális munkacsoportok létrehozásával. Pontosan. Ez megtörtént az MMA-nál.
2: Én ebbe kívánok dolgozni, és nem abba, hogy most ki.
1: Nyilván, hogy nem is ezen a úgymond vetélkedésen vagy vitán van itt a hangsúly, csak ön is azt mondta az MMA közgyűlése előtt is és utána is, hogy jobb helyzetbe kell hozni, és hogy az egyik legfontosabb feladatának tekinti azt, hogy a másik művészeti akadémiát is jobb helyzetbe hozzák. Én most itt megnéztem számokat, nem akarok nagyon ezzel részletesen foglalkozni, de hogyha megnézzük a számokat, hát tudjuk az MMA-nak a tagságát, az ösztöndíjrendszerét, az intézményhálózatát, de ugye ha jól láttam a számokat, akkor az MMA éves költségvetése az olyan 14 milliárd forint körül.
2: Nagyjából, igen.
1: Nagyjából. Van emellett még egy ingatlan vagyon, amit hát ugye működtetni kell, meg fenntartani kell. A másik akadémia, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia évről évre nagyjából 14-15 millió forintból működött, és működik az MTA költségvetésében. Most mondjuk egy jó év van, mert most idén, ha jól láttam a számsorokat, akkor olyan 35 millió forintot kaptak. ez nyilván nagyságrendi különbség, még úgy is, hogy a másik akadémiának nincs intézményi hálózata, nincs ilyesfajta ösztöndíjrendszere, nincs olyan tagsága, ami rendszeres havi juttatásokkal járna, de azért ez nagyon markáns nagyságrendi különbség.
2: Ez így van, de ez a kérdés nem nálunk adok, hanem ez egy kormányzati döntés, illetve a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia a Tudományos Akadémiának a kapcsolt része. Tehát bármilyen juttatást csak a Tudományos Akadémián keresztül kaphat, ebbe a Tudományos Akadémia vezetésével tökéletesen együttértünk.
1: Elképzelhetőnek tartja, hogy lehet mondjuk egyfajta átjárhatóság a két művészeti akadémia között. Ugye nem ördögtől való dolog ez, hiszen vannak 10 vagy 11-en, akik közös.
2: 11 tagság, közös tagban, igen.
1: Közöttük a Szakonyi Károly, Orosz István, tehát jeles nagyon jeles művészek, akik mind a két akadémiának tagjai. Tehát akár szerencsés lenne egy ilyenfajta közeledés vagy közelítés, egyfajta ilyen átjárhatósága, vagy egyáltalán milyen lépések, gesztusok kellenének ahhoz, hogy ne legyen ez az áldatlan szembenállás?
2: Én a saját, szemszögön felől, vagy szempontom szerint tudom ezt nézni. Én azt gondolom, hogy beszélhetünk árokról, kultúrharcról, sok minden egyéb ilyesmiről. Ez nagyon-nagyon nem szerencsés egy ilyen országban, Magyarországon. Az, hogy ennek mik a történelmi előzményei, most ebben nem megyünk bele, ez rövid.
1: Azt hiszem, hogy így visszamehetnénk, ugye nem csak az elmúlt időszakra kell itt reflektálni,
2: hanem a 19. századig.
1: A 19. századig, de legalább mondjuk igen. A 20. század elejéig mondjuk.
2: A 19. század, igen, hát Bécs vagy...
1: Igen, meg a népi urbánus ellentét, az acélkorszak.
2: Az ugyanaz,
1: igen.
2: Csak az acélikán levették.
1: Nagyon messze menő eredői vannak.
2: Igen, átcsomagolták igen. Ebbe a dologban. Nem ebben szeretnék foglalkozni. A árkok betemetése vagy hídverésnek egyetlen egy módszerét ismerem, dolgozni kell. És erre mondom azt, hogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia egy, kapja meg a megtisztelést. Kapjon anyagi forrást a céljainak a megvalósításához. És utána évente üljünk le és nézzük meg, hogy ezeknek mi az eredménye. Nem kell, egymás ellen dolgozni. Az, hogyha egy másik fajta ösztöndíjrendszer van, ha jól emlékszem, benn van az alapszabályukban, hogy ösztönzés, akkor másfajta van. Nyer a magyar művészeti élet ezen? Természetesen. Aki oda akar, oda megy, aki máshova akar, máshova megy. Kiállítások, szimpóziumok, alkotótáborok. Ha másfajta gondolat szerint rendeződik ez a dolog, akkor semmifajta probléma nincs. A művészeti életbe az ilyen értelmű párhuzamosság csak nyereség, csak gazdagítás jelent. Én ezt az egy módszert tudom, és nem azt, hogy ki az igazi vezető, ki az igaz ember, ki az igazi Trebics ezen a szinten meg, mert ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy régi fajta gondolkodás, amiben nem nagyon rossz élményeket idéz föl.
1: De ennek révén, amit felvázolt és elmondott, ebből az is kiolvasható, hogy talán ezen az úton, hogyha haladunk, akkor ez a fajta szekértáborok közötti ellentét, vagy lövészárkokból egymásra figyelés és lövöldözés, ez azért oldódhat. Hát, sőt, most már nem is lövészárkok, hanem ez a szépen vagy inkább rettenetesen kiépült háborús mazsinóvonalt lehet emlegetni. És ennek kapcsán az jut az eszembe, ilyen jelképes dolog, sok-sok évvel ezelőtt a Poszton, a országos színházi találkozón Jordán Tamásnak volt egy ilyen jelképes gesztusa, hogy csináltak egy ilyen performance jellegű akciót, hogy elástak egy csatabárdot, hogy legyen vége már ennek a megkülönböztetésnek. Ugye ott a színházi világban is ott van a Magyar Színházi Társaság, és a másik oldalon pedig a Magyar Teátrumi Társaság, ahol szintén üzengetések és konfliktusos helyzetek vannak a két szervezet között. És aztán eltelt sok-sok év, mindenki ott meghallgatta, mindenki rábólintott, hogy ez milyen jó lenne, aztán nem nagyon történt semmi, sőt már azóta poszt sincsen. Tehát nem sok eséllyel kecsegtetnek ezek a dolgok.
2: Én nem gondolom azt, hogy a felszínen kell tudni ezt a dolgot. Nagyon nemes gesztus egy bárnak az elásása, de nem ettől
1: hát
2: lesz jobb.
1: Igen.
2: Jó, de nem a jelképek, tehát ebben ez a világ ma tele van jelképekkel. Ez a világ olyan, hogy egy életművet le lehet rombolni ideig, óráig egy jól sikerült bunyrajzzal, egy mémmel, egy bármivel. Tényleg így van ez? Tehát tényleg ilyennek kell lennünk? Nézze, egy példát tudok, az én szakmám, ez egy elég összetett szakma, elég összetett művészet, gazdaság, jog, bármi egyéb ilyesmi az építészet, ugye? Ráadásul alapszükségletet elégít ki, lakhatás nélkül elég nyomorult az ember. Az Országos Építészeti Tervtanácsban együtt ülök részben szimásokkal is, részben olyan emberekkel is, akik egyik testületnek sem a tagja.
1: Igen.
2: Nagyjából 90%-ban egyetértünk egy-egy tervnek a megítélésében, hogyan segítsünk rajta, hogyan konzultáljunk, hogyan menjünk tovább, és a 10% sem a egyik vagy másik testülethez, vagy egyik vagy másik irányzathoz való tartozásból adódik, egész egyszerűen egyéni karakter, hogy én hol látom a megoldást, a másik hol látja. 90%. Tökéletesen együtt tudunk működni, tudjuk egymást akár még ugratni és viccelni is a különbözőségeken. Én ezt a hangulatot gondolnám termékeinek, és mi nem ásunk el minden ülés előtt csatabárdot, és nem látványos készfogásokat, vagy nem készfogásokkal megyünk be, hanem dolgozni megyünk. És a munka az, és a társadalom számára fölmutatott eredmények az, aminek a tükrébe ezt meg lehet valósítani. És itt nem kell nagy dologra gondolni, egymás szemébe kell nézni, és egy picit magunkba is természetesen, és azt mondani, hogy hát ez a kezdeményezésünk szárba szökkent, ez a kezdeményezésünk úgy látszik, hogy nem talált értő fülekre. Akkor mit csináljunk? Ez ugyanaz a dolog, mint a mindenfajta, hogy mondjam, forrás elosztásnál, hogy a megszerzés, az elszámolás az még rendben van, de hogy ennek valójában mi az eredménye, ebből milyen fajta társadalmi haszon van, ismeri valaki az NK-ba készült tanulmányoknak és dolgoknak az eredményét, van róla egy olyan statisztika, ami látható a köz számára, hogy ez hova ment és miért ment. Tudunk róla valamilyen fajta átfogó képet? Nem. De ez nagyon sok minden egész. Mi nagyon, hogy mondjam, nehezen, de az MMA-ba biztosított ösztöndíjaknak látjuk az eredményeit. És ezek nagyon változatosak, és szó nincs arról, hogy itt egyik vagy másik tábornak az eredményeit. Nem, tényleg nem akarok neveket mondani, de hát messze nem mondható róluk, hogy itt a Fidesznek, vagy a nem tudom én kinek csápoltak volna. Hát.
1: Ugye, amikor mi most hosszan és rendre két művészeti akadémiáról beszélünk, vagy beszélgetünk, akkor lehet, hogy sokakban megfogalmazódik a kérdés, hogy hát szükség van-e Magyarországon két művészeti akadémiára. Megnéztem mondjuk Franciaországban 4 művészeti akadémia
2: működik. Olaszországban 7 művészeti akadémia van, és én nem tudok olyanról, hogy a Firenzei Akadémia, a Velencei Akadémiát bármi miatt. Az egyiknek inkább a gyűjteménykezelés, a másiknak az oktatása. Pontosan. Tehát van itt annyi feladat, de tisztelettel, hogyha itt két akadémia működik, két művészeti akadémia, és a Szimának is van egy ösztöndíjrendszere, valószínű elképzelhető, hogy más elvek alapján.
1: Meg a hálózatos szerkezete ugyanaz.
2: De lehet, hogy ők azt mondják, hogy nem ezt a 3 éveset kell csinálni, hanem inkább valami fajta más. Teljesen jó. Ahogy mondtam, ki fog nyerni ezen? Magyar művész társadalom, és végül is a magyar társadalom, ugye? Tehát Ilyen értelemben ezek a fajta párhuzamosságok hasznosak, míg más rendszerekbe, igazgatási rendszerekbe, egyéb ilyenekbe zavart jelentenek, úgy a művészetben, mivel egy szabad műfaj, ezért csak hasznosak tudnak lenni.
1: És hát hasznos tud lenni nyilván a párbeszéd és a kölcsönös egymásra odafigyelés. Folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Túri Attilával, a Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott régiói elnökével. Beszélgettünk már a tisztújító közgyűlésről és művészeti teljesítményről, művészeti minőségről is, és hogyha azt mondom, hogy érték, minőség, művészeti teljesítmény, az MMA-nak kulturális értékrendet, egyfajta világképhez kapcsolódó értékrendet kell közvetítenie, szempontrendszernek kell lenni a források elosztásakor, a támogatásoknál, akár az ösztöndíj rendszernél, akár különböző pályázatoknál. Hogyan látja?
2: Természetesen van egy belső értékrendje, hisz az a most emeltek 365 művész, aki életművével fémjelzi a Magyar Művészeti Akadémiát, kialakít ilyen értelemben egy közös értékrendet, függetlenül attól, hogy milyen világnézete, milyen politikai nézetei vannak, de a művészet iránti elkötelezettség, ami áthatja ezt a dolgot, mi ez? És ha itt visszamegyünk alapító atyáinkhoz, akkor a lehető legszabadabb és tágabb értelembe a hagyományokhoz való tisztelet. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket, mint nem tudom én, műtárgyakat körbe kell táncolni, és minden nap leborulni előttük, hanem az eszenciát megérteni. Mi az, ami abba a korba adotta mondjuk az én szakmámba Kós Károlyt, mi az, amit a modernista Molnár Farkast, és egyáltalán mit gondoltak ezek az emberek a világban, mit tartottak fontosnak, és ebből mi az, ami kiállta az idők próbáját, és ami egy nemzetépítéshez kellő erőt tud adni. Hisz meggyőződésem, hogy a művészetnek az egyik lényege az egy életerőnek, egy mindent átható erőnek az elegáns közvetítése. Annak az erőnek, amiért érdemes reggel fölkelni. Hogy ma is lesz egy nap. Ma is lesz egy olyan nap, amiben ezt a zenét hallgatom. Ma is lesz olyan, ami kitölti a szívemet. Tehát ezeket a ilyen értelemben értem a hagyományéltetést. Nem mint múzeumi tárgy, hanem mint életadó erőt.
1: Ebbe ugyanakkor belefér és támogatandó is a kulturális sokszínűség és sokféleség is?
2: Természetesen. Tehát addig, amíg ez felépítő erő, addig ez mindenképpen. És természetesen a kritika is az, hisz az igazi kritika az mindig új impulzust ad. Ugye József Bajsz, a 20. század egyik legnagyobb európai művésze mondta, hogy senki nem mondhatja azt, hogy tökéletes vagyok, hanem azt tudom mondani, hogy nézzétek, legjobb akarattal eddig jutottam. Most leteszem elétek, és kérem a véleményeteket, hogy tovább tudjunk lépni. Én ezt gondolom ennek, tehát ezt gondolom értető erőnek. A másik nagyon nagy kérdés, és ez ebbe a szétszaladt világunkba, amelybe a föld túlsó oldalára is átláttunk a kütyeinkkel, és kitágult a világ, hogy nem vagyok benne, hogy az egész világot a keblére kell ölelni az embernek aktívan, mert ez lehetetlen. De meg kell nézni, hogy mi az a közösség, akivel még tudok segíteni, akivel tudok együtt élni. És próbáljuk meg annak konkrétan segíteni, próbáljunk meg ott tevékenynek lenni, és akkor abba bízni, hogy ennek a hatása majd sugárzik tovább, ennek majd kihat. És van egy harmadik, és ebben összefüggő dolog, az a hagyományozás képessége. Tehát persze gyakorlatilag követhetetlen sokszor, hogy egy művész mit gondolt, és miből jön ki ez a fajta alkotás, csak csodáljuk, hogyha megértjük, hogy ez mi. De nem árt, hogyha ezt tovább is tudjuk adni. Nem árt, hogyha ezek a gondolatok, ezek beágyazódnak, és erre van például az ösztöndíjrendszer, ahol akadémikusok, köztestületi tagok És az ösztöndíjasok tulajdonképpen ez egy műhely, egy alkotó műhely, amelyben együtt gondolkodnak, együtt dolgoznak, és olyan gondolatokat, impulzusokat tudnak átadni, amire önmagától az embernek nem biztos, hogy lehetősége lenne, nem biztos, hogy eszébe jutott volna. Makovec azt mondta mindig, hogy tudod, fiacskám, onnan lehet tudni, hogy egy ház jó, hogy az első mondatod az, hogy a csuda vigye el, hogy ez miért nem nekem jutott eszembe. Miért ő? Hát ezen gondolkoztam én is, csak nekem nem jutott eszembe.
1: Igen, hát egy jó könyvolvasás akkor is nagyjából ez az embernek
2: pontosan,
1: az eszébe.
2: Pontosan, fölépül egy világ, egy olyan helyen járkálok, amit el sem tudtam képzelni, hogy létezik.
1: Az, amit elmondott szempontrendszerként, vagy elvekként, az úgy látja, hogy akár mondjuk az elmúlt 3 éves ciklusban érvényesült, amikor pályázatokról, ösztöndíjakról, anyagi források elosztásáról volt szó, ez következetesen tudott érvényesülni az MMA-nál?
2: Azt kell, hogy mondjam.
1: Próbálták érvényesülni.
2: Természetesen, de azt kell, hogy mondjam, azért ezek elég mély elvek. Tehát ezt most konkrétan, hogy a nem tudom, XY nyert egy ösztöndíjat, és abban ezek az elvek benne vannak, hát ez elég tág dolog volt. Tehát az építészeti
1: hát
2: ösztöndíjaknál...
1: Nincs is ilyen egyenes megfeleltetése ennek a dolognak.
2: Nem is szabad,
1: inkább az, hogy minőség és érték szülessen.
2: Itt tisztelettel, tehát ez az ideákról ne mondjunk le, de a közvetlen megvalósításoktól tartózkodjunk típusú mondat. Tehát benne van a mélyébe ez a dolog, de nem csak a döntésbe. Ahogy mondtam, nekem ebben van az egyik problémám, hogy a döntésekről beszélgettünk, de és nem az eredményekről. Nem a folyamatokat, és nem vonjuk le azt a következtetést, hogy kicsit máshogy kéne az ösztöndíjunkon is, ez alatt a 8 év alatt azért mindig hajlítottunk egy picit. És én úgy gondolom, hogy jó a közösségalkotás felé hajlítottunk, a közösség kialakítás felé hajlítottunk. Igen, kell szépen lassan halljon.
1: Úgy érzi, hogy amikor mondjuk ezzel kapcsolatosan bírálatok vagy kritikák érték az MMA-t, akkor az arra vonatkozott, hogy kik, milyen körből, miért pont ők kaptak mondjuk anyagi forrásokat és lehetőséget, és nem azt nézték meg, hogy végülis mi született abból, milyen eredmény született abból?
2: Őszintén megmondom, és most itt ez egy coming out, én nem emlékszem arra, hogy konkrétan ilyenfajta kritikák vannak, tehát hogy XY miért, hanem úgy általánosságban, hogy
1: persze, bizonyos körből.
2: Tisztelettel, ezek olyan homályos beszédek, amelybe bármire rá tudom mondani azt, hogy bizonyos körből, és azért nem szeretem, mert mindent relativizál, és mindent... Igen, döntések vannak, ezeket a döntéseket részben akadémikusok, részben kívülről behívott emberek hozzák. Tehát bizottság hozza, nem csak akadémikusok, hanem más szakembereket is hívunk, és az egésznek az élete a legfontosabb is. Igen, bizonyára 100 kiválasztott emberből van 2, 3, 4, aki elhullik ilyen értelemben ebbe a folyamatba. Akár szerződésbontunk van, ilyen is, beszállnak helyette új emberek. Ez egy élet.
1: Nem akarok én nagyon rugózni ezen a bizonyos körön, amit itt emlegettünk, meg hát ugye a beszélgetés első felében már azt hiszem, hogy végigbeszéltük ezt a szekértáboros megosztottságot a kulturális vagy művészeti életben, de csak annyit, és ez nem is feltétlenül az MMA-hoz kötődik, csak számomra volt a napokban egy megdöbbentő interjú egy jeles erdélyi magyar drámaíróval, az egyik internetes portálon olvasható egy interjú, aki azt mondta, hogy az elmúlt években

0: Érzékelte mindezt azért az MMA, vagy érzékelhető volt az, hogy van a művész társadalomnak egy része, nevezhetjük ezt bizonyos körnek, akik bélyeget kaptak?
1: Természetesen az ember látja ezeket a megjelenéseket, és úgy viselkedünk ebbe, hogy ez a fajta fertőzés, ez ne terjedjen át az MMA-ra. Tehát amikor mi a tagfelvételenknél kifejezetten azt mondjuk, hogy tessék figyelni, kedves akadémikusok arra, hogy nincsenek oldalak, hanem művészeti teljesítmény van. Hogy az MMA-t nem érdekli az, hogy ki melyik szervezetnek a tagja, hanem az, hogy mit csinált, mit tett az asztalra, és mit tett a magyar, és így az európai kultúráért. Igen, látom, igen, nem értek vele egyet, mert ez mindig leegyszerűsített és primitivizált döntéseket jelent. Hisz a döntések ugye alapvetően bizalmon alapulnak minden. Egy társadalomban bizalmon alakul. De ha ennek a szintjét, a mérlegelésnek a szintjét leegyszerűsítjük, akkor abból ez lesz. Akkor lista lesz.
0: Igen.
1: Mert egyszerűbb aki nem fog engem bántani, egyszerűbb, aki engem erősíteni fog. Igen, csak ebben kiürül a kultúra, és megszűnnek az együttélésnek az alapjai.
0: Nem szeretnék azzal hosszan foglalkozni, de azért tegyünk egy rövid kitérőt a nemzeti kulturális alap, vagy az NK ügy irányába. Ez a 17 milliárdos támogatás elosztás, ami igencsak vihart kavarta az elmúlt hónapokban, azóta az előző kormány kulturális minisztere, államtitkára és az NK alelnöke előzetes letartóztatásban van, és hát az MMA-t is próbálták valamilyen formában ezzel összefüggésbe hozni, de hát ön is az MMA részéről, mások is hangsúlyozták, hogy az akadémia nem érintett semmilyen formában ebben a 17 milliárdos pénzosztásban. Nyilván most zajlik még a vizsgálat, zajlik majd egy eljárás, vagy akár büntető eljárás, de jelenleg mondhatjuk azt, hogy az MMA ezt a maga részéről lezártnak tekinti ezt a dolgot. Tehát itt ez nagyjából tiszta a képlet?
1: Én azt gondolom, hogy tiszta a képlet. Nyilván, hogyha ebből nem lesz nyomozás, így most van.
0: Hát,
1: így, ha ebben kapcsolatban a hatóságoknak kérdése van, akkor állunk rendelkezésre, de a tekintettel arra, hogy a NK-nak az iratai döntései, és minden ehhez kapcsolódó dolog az transzparens és nyilvános.
0: Ja, ugye a honlapon, sokat emlegetett ideiglenes bizottságban, ugye ha jól tudom, akkor az MMA
1: ideiglenes kollégium. Részt,
0: vagy ideiglenes kollégiumban.
1: Igen.
0: Nem vett részt, vagy nem volt
1: nem.
0: Delegáció.
1: Az egy háromfős kollégium volt, nincs. Oda nincs az MMA-nak delegálási joga.
0: Egyébként hogy néz ki a gyakorlatban az MMA-nak és az NK-nak a kapcsolata? Tehát delegált tagok vannak, és azoknak mi a szerepük, vagy a feladatuk? Most nem az ideiglenes bizottságban, hanem egyébként a nemzeti kulturális
1: alapban. Ugye az NKA lényegét tekintve a szakmai kollégiumok hozzák a döntéseket a támogatásokról, és ezen kívül van egy keret, ami egy miniszteri keret, és van az ideiglenes kollégiumnak a kerete. Két utóbbihoz nyilvánvalóan semmilyen fajta tudomása, információja, beleszólási joga, bármi egyéb ilyen nincs az MMA-nak. A szakkollégiumokba a törvény szerint az MMA adja a részvevők egyharmadát a független szakmai szervezetek, és egyharmadát pedig a miniszter nevezi ki. Hogy ez jó arány, vagy nem jó arány, ezt majd eldöntik az emberek, nyilván lehet más arányt is csinálni. És a bizottságba, amelynek 9 tagja van, abból is egyharmada az MMA-nak a delegáltja. Ezek a bizottsági tagoknak ki van címkézve egy-egy szakkollégium, amelyet felügyelni kell. Tehát például Rihli Gábor főtitkár úr, ő például pont az építészeti és műemlékvédelmi kollégiumnak a munkájáért felel. Míg mások másért. Az NKA alelnöke felelt egyébként az ideiglenes kollégiumnak a munkájáért. Erről, ezekről

0: szóló döntésekről semmit nem tudtunk, amikor ez a botrány kirobbant, akkor az MMA kérte, hogy azonnal kapjuk meg azokat a listákat, hogy mire lett költve ez a pénz. Megnéztük, innentől kezdve legyen ez a hatóságnak a dolga, hogy erre a vizsgálat, én nem akarom ezt a dolgot.
1: Ha már források és támogatások elosztása szóba került, nagyon sokan felvetik és felemlegetik, talán lehet, hogy az előző találkozásunkkor mi is beszélgettünk erről, hogy azért óhatatlanul vannak párhuzamosságok támogatások elosztásánál, ugye vannak központi költségvetési források, ilyen-olyan alapokból származó források, NKA, MMA források, pályázati lehetőségek, nehéz áttekinthetőnek mondani. Ezt kellene vajon ezen változtatni, magán ezen a támogatási szisztémán, szerkezeten, ha már nincs az a fajta mecenatúra nálunk, ami mondjuk hát nálunk szerencsésebb és polgári hagyományokkal rendelkező országokban megvan?
0: Itt álljunk meg. Tehát az egyik alapvető probléma, hogy ha bár Magyarország a GDP-jének elég komoly részét, ha jól tudom, 1% körüli részét, tehát európai viszonylatban komoly részét költi, de ugyanakkor mecenatúra pedig nagyon kevés
1: van. Azt láttam egyébként, hogy az állami szerepvállalás a kulturális területen az olyan 80% körüli.
0: Ez így van, tehát itt van egy aránytalanság, amit nagyon-nagyon lassú, szívós és bizalomra épülő munkával meg kell próbálni az ipar felé terelni. Ez egy kőkemény dolog. Jó sorsom elvitt Olaszországba, Modena környékén egy kerámia üzembe, ott minden évben új művészeti termékkel jönnek ki, elképesztő minőségben, egész egyszerűen, mert alapvetőnek tartják, hogy a művészetből tudnak inspirációt nyerni. Ha ők abban foglalkoznak csak, hogy mi a termékfejlesztés, meg mi a még gazdaságosabb, és nem tudom én, akkor ugye nem kell hozzá nagy tudomány, hogy rájöjjünk, hogy lefelé fog menni ez a minőség. Nem, ők olaszok, ők egy kultúrnemzet, tehát nekik innovációra van szükség. Az innováció viszont nem a saját területükről van. Mi ezért kötöttünk együttműködési megállapodást többek között a Magyar Ipar és Kereskedelmi Kamarával. Nyilván a művészet felé a mecenatúra, az ipar felé pedig az ötletek tudnak áramolni. Ezt kell tudni kidolgozni és szervezni. És azt gondolom, hogy igen, az, hogy túlzottan állami ez a dolog, ezen most egyelőre nem hiszem, hogy szabad változtatni. Az, hogy párhuzamosságok vannak, mondom, a művészeti életben, hogy párhuzamosság van, ebben semmifajta baj nincsen. Ez egy plusz szolgáltatásokat jelent a közönség számára. Az, hogy ezek mérhetőek legyenek, transzparensek legyenek, át tudjuk beszélni őket, na abba viszont van hiány szerintem. És tisztelettel jelzem, hogy ugye NK-ról beszéltünk, és ott egyharmados MMA, nem tudom én micsoda, súly, túlsúly, bármi, akinek ahogy tetszik nevezze. De ott is a kollégiumokban nagyon kevésszer hallottam olyat, hogy ellentét lett volna, igazán komoly ellentét lett volna. Volt ilyen, mindegy, nem rádió téma, tettem is, kaptam is érte, hogy ez, hogy mit tettem ebben kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy együttműködésre vagyunk ítélve, és azt szeretném még azért kifejteni, az MMA-nak a költségvetése, a kultúrára fordított költségvetésnek 3-3,5%-a. Ugye ezt nem nevezzük túlsúlynak. Igen. Legalábbis nem gondolnám, hogy ez így van.
1: Még a finanszírozásnál maradva egy kérdés elég, hogy volt egy terv, vagy hát egy szándék, hogy szülessen egy új kulturális törvény, ez több alkalommal is napirenden volt a Nemzeti Kulturális Tanácsban is, még talán, ha jól emlékszem, akkor Csák János miniszterségé idején. Végül ez lekerült napirendről, de akkor abban az hangsúlyos elem volt, ha jól emlékszem, hogy a kulturális támogatások terén kerüljön előtérbe a, hát úgymond a feladat alapú finanszírozás az intézményi helyet, vagyis hogy ne az legyen, hogy akkor is jön pénz, ha ott történetesen egy olyan területre, ahol ott mondjuk nincs olyan minőség vagy teljesítmény, miközben oda meg történetesen nem jut, ahol minőség és érték születhetne, csak azért, mert egy intézményi struktúrában finanszírozunk.
0: Ez egy nagyszerű elv, hisz az intézmények alapvetően, és ez persze most úgy tűnik, hogy magunkra is igaz lehetne, abba érdekeltek, hogy elköltsék a pénzt, és tulajdonképpen egy ilyen fiskális rendszer alakul ki, hogy hát meg erre mondom azt, hogy össze kell ülni, és az eredményeket végignézni, és szembe kell tudni nézni mindenkinek abban, hogy mit szolgáltatott a magyar társadalomnak, mit szolgáltatott a magyar kultúrának.
1: Ez az eredmény, amiről
0: beszéltünk. És ebbe nagyon nehéz, és az NKA Nemzeti Kulturális Tanács elnökeként ebben szembesültem, hogy itt 20 várúrral ülök szembe, aki mindenki a maga területét szépen körbebástyázza, udvariasan a másiknak azt mondja, hogy, de valójában kapargy magyar, az lesz a tied, alapon működik minden. Én megpróbáltam azt, hogy egy kulturális stratégiát dolgozzunk ki, és kiadtam
1: hát feladatként. Ezzel is készült, nem? 24-ben vagy 2 évvel ezelőtt a kulturális tárca számára.
0: Készültek ilyen anyagok, ebből meg kell, hogy mondjam, hogy viszonylag keveset kaptam olyat, ami használható. Ami igazán használható volt, az Cseri Miklós és Bot Miklósnak volt az anyaga, ami átfogó volt, ami arról szólt, hogy mi a szerepe az ő intézményüknek a magyar társadalomban, mit tudnak adni, és ehhez mire van szükség. És ezek rendkívül jó anyagok, ezekre lehet építeni.
1: De amikor ezek a dokumentumok készültek, akkor emlékszem, hogy adott is egy interjút, és ott valahogy úgy fogalmazott, hogy paradigmaváltásra van szükség a kulturális érdekben, a kulturális területen. Ez mit jelentene, vagy mik lennének itt a célok, hogyha ez így röviden összegezhető? Gondolom, hogy nehéz röviden összegezni.
0: Nagyon nehéz. Annyira én nem vagyok okos fiú, hogy ezt ilyen hirtelen mondjam. De amit eddig mondtam, tehát az eredményeinkre, most itt társadalmi értelemben, és kulturális értelemben, eredményeinkre építve, konkrétan megnézni, hogy melyik közösséget hogyan tudjuk éltetni, és ezekkel szembenézni, hogy sikerült, nem sikerült. Hogyan kell tovább lépnünk? És nem pedig ez a megszereztük a pénzt, el tudunk vele számolni, de hogy egyébként ennek mi volt a tétje, azért az NK-ba is, és az ösztöndíjánknál is, hogy mondjam, szembesülünk abban a dologgal, hogy vannak emberek, és persze nem kiváló emberek, de lényegét tekintve pályázatokból élő emberek. Ugyanaz a pályázat, kicsit más címkével, kicsit habosítva, kicsit nem tudom én micsoda. Nincs ebben elvben baj, mert csiszolódik, jobb lesz. De hogy a társadalmi haszna vajon ennek van-e? Mert én azt mondom, hogy nem biztos, hogy van. Nem használjuk az eredményeinket. Elképesztően tehetséges nemzet vagyunk, valószínűleg nyelvünkből adódóan egy sajátos gondolkodás miatt is.
1: De hogy lehet ennek csatornázzuk be. De hogy lehetne ennek visszajelzése a kulturális életben, hogy itt valóban egy eredmény született, hogy mondjuk az az épület, ami megszületett, az valóban olyan lett, és azt mindenki elfogadja, és mindenki szereti, és elcsodálkozik, hogy ahogy mondta, hogy nem nekem jutott eszembe, vagy
0: igen,
1: én nem.
0: Igen.
1: Vagy egy könyv, amiért mondjuk sorba állnak a könyvesboltba. Szóval mik lehetnek a visszajelzések, hogy itt valóban megszületett az eredmény?
0: Ha lejjebb tudnánk csavarni egy kicsit a gázlángot, és egy kicsit higgadtabban végigbeszélnénk azt, hogy mik ezek az eredmények. Hogy mondjuk egy építészet az pusztán szakmai kérdés, vagy ne talántán abban élünk, hogy egy településkép, egy települési környezet mennyire társadalmi dolog, és itt a gázláng visszacsavarására természetesen a közhang és a közhangulatra is értem a dolgot, tehát moderált beszélgetésekre van szükség, és nem pedig beszólásokra, és ez bármilyen területen igaz. És nem kell kimondani okvetlenül a tutit, nem kell megváltani okvetlenül a világot egy ilyen szembenézésnél, csak gondolkodni. csak, és ez a legnehezebb dolog, gondolkodni, higgadtan gondolkodni, azért nehéz, mert közben szembe is kell nézni magunkkal. Mert amikor a másik emberrel találkozunk, akkor az ő arcába látjuk meg a saját arcunkat, és ha ez nem így van, akkor ez nehéz. Ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat, és sok sikert kívánok az illetékeseknek erre, hisz a minisztériumnak a neve társadalmi kapcsolatokért benne van, ez egy rendkívül fontos dolog, ez a végső eredménye a dolognak, hogy kialakuljon egy ilyen társadalmi kapcsolat.
1: Legyen így, köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Október 17-ig még lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe. Mint korábban Lőrinc Viktória, a vidék és településfejlesztési miniszter kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A Szent István Vidékfejlesztési Program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található többek között Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szálláshelyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úti cél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hévíz és Debrecen követi. Megújítják a balatoni bringakörkerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény és felsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz Európai Uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a magyar közút beruházásában 4 szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el. Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások. A munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.
2: Az időjárásról.
3: A nap hátralévő részében csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában majd 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
2: Az Európa Rádió híreit hallották. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Krízishelyzetek a házasságban.
4: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást, de ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül.
3: A szentes nagy templomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért.
5: Nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hitelesen lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
3: Felfedezés két keréken. Ötödször is útra keltek a kerékpárosok Szilágy Sámson felfedezésére.
6: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és Ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a napnak a kitöltésében. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás, illetve ami még volt minden évben helytermelői vásár, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen a ugye helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egy házasságban sem mindig könnyű minden. Vannak időszakok, amikor a felek eltávolodnak egymástól, megszaporodnak a konfliktusok, vagy éppen egy nehéz élethelyzet állítja próba elé a kapcsolatot. De vajon mit tehetünk akkor, amikor úgy érezzük, válságba került a házasságunk? Van-e út vissza egymáshoz? És hogyan segíthet ebben a hit, a beszélgetés és a szakmai segítség? A házasságok krízis helyzeteiről beszélgetünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztorral, pasztorálpszichológiai szakreferenssel.
2: Házastársi krízis fogalmát hoztuk elő ebben a mai témaválasztásban, és tényleg azt látjuk, hogy nagyon sok esetben aktuális és nagyon mély kérdések ezek. A párkapcsolati a házastársi kríziseknek időpontjait, ha elkezdjük nézni a statisztikák szerint, akkor furcsa számokat látunk. 3 év, 7 év, 10 év, 20 év környékére tehető a legtöbb ilyen időszak, amelyben a statisztikák azt mutatják, hogy valóban csúnya döntés hozva megszakítják a házasság intézményét. Miket kell tudni ezekről az időpontokról, miért is jelennek meg pont ezek az évek?
3: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a 7-es szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön, például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást, de ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül. És ugye azt is kell látni, hogy olyankor maga az egyén is, aki benne van férfiként, nőként, egy hatalmas nagy változáson megy keresztül, elér egy bizonyos kort, és igazából ezzel a, szoktuk ezt mondani, kapuzárási pániknak, pedig már ugye ott van a házastárs, lenne kibe kapaszkodni, ez nincs kivel megbeszélni, nincs kivel megharcolni, és akkor ott olyan nagy problémák vannak. A 3 éves pedig az a legfurcsább talán, mert olyankor azt gondolom az ember, hogy még mindenki a varázs alatt van. Én azt szoktam látni, hogy legtöbbször ilyen esetben ott már rég elindult a bomlás, lehet, hogy még a házasság kötés előtt. Nekem volt egyszer egy ilyen beszélgetésem egy egyes oktatás címen, amikor eljöttek hozzám, és én megkértem őket egyébként, hogy ne csinálják ezt, hogy ne házasodjanak össze. Hát majdnem leharapták a fejem, mondták, hogy hát tudom-e én, hogy apuka mit fog mondani, mert hogy be van rendelve a kaja meg a süti, és én kértem, hogy vagy induljunk el a gyógyulás útján, vagy ne kezdjünk ebbe bele. Kinevettek egyébként, mondták, hogy nem, hogy működni fog, fél évet voltak együtt, fél év után kellett válni, elég csúnya válás volt, mert ott már réges-rég elhidegültek egymástól, és úgy gondolták, hogy majd az esküvő megoldja, majd az majd új kereteket ad, új látásmódot, és akkor megoldja, de nem oldja meg. Tehát, hogyha valahol probléma van, azt nem oldja meg sem az esküvő, sem a 3 év, sem a 7 év, sem a 20 év, mert olyan sokféle veszélynek van kitéve az ember, akár kísértés terén a házasságtörésre, akár ezekkel a változásokkal, amiken átmegy, hogy muszáj egy külső segítsége, vagy legalább annak a felismerése, hogy valami nincs rendben, és hogy muszáj, hogy megoldja. Találjak rá, és nem az a megoldás, ha kilépek, nem az a megoldás rögtön, természetesen, hogy máshol keressem, hanem hogy magamban megkérdezzem, magamtól megkérdezzem, hogy velem mi a baj, most én miben égtem ki itt a 20 év alatt.
2: Székely bácsi mondta, de nagyon sokszor átvesszük tőlük, hogy a boldog házasság titka két boldog ember, mert valóban nem attól leszünk boldogok, hogy majd házasságban élünk, és majd boldogítjuk egymást. És amikor a 20-25 év házassági időszakot van, akkor a gyerekek eltűnése a rendszerből, az is egyfajta, hát mondjuk így, hogy gyászfeldolgozási folyamat, aztán pedig megismerjük a saját biológiai korlátainkat, ahol az őszhajszálak aránya, az izomrostoknak az állaga teljesen átalakul. Ez a sok külső negatív hatás ráteszi a bélyegét erre az újabb nagyon durva időszakra?
3: Igen, mert hogyha megnézzük, amikor eljön például egy házaspár egy lelkigondozó beszélgetésre, akkor lehet látni azt, hogy mi a dinamikája annak a házasságnak. És legtöbbször a dinamikája nagyon nehéz felismerni, vagy nagyon nehéz beismerni egyébként. Felismerni talán könnyebb, beismerni nehezebb, hogy igazából ez egy munkakapcsolat. És a munkakapcsolatot ugye általában a gyerekek éltetik, őértük dolgoznak a párok, mindenkinek le van osztva a feladat, mindenki csinálja a dolgát, viszont nincs meg az intimitás. És amikor kirepülnek a gyerekek, már nincs miért, úgymond nincs az a fajta munkafolyamat, és akkor egymással kell foglalkozni. De hát egymással mit foglalkozzunk? Tehát, hogy már rég nem foglalkozunk egymással, a szent cél érdekében, mert neveltük a gyerekeinket, és akkor ilyenkor aztán beindul a folyamat, hogy az ember talál egy olyat, aki foglalkozni akar vele, ahol új érdeklődést mutatnak felé, és akkor nagyon sokszor a megoldás ez az ember számára, hogy kilépek ebből a házasságból, és nem veszi észre azt, hogy a másik statisztikát, hogy az újonnan kötött házasság, akinek a második házassága van, ott a válási aránya duplája azok között, akik először kötöttek házasságot, mert hogy újra belelép ezekbe a dolgokba, újra belemászik. Legtöbbször nincs meggyászolva, nincsenek ezek a dolgok végkísérve, és ezzel a dologgal lép bele, ott is előjönnek a gondok, a kérdések, a kihívások, eltűnik a rózsaszín költ, és akkor újra benne van. A másik pedig, ami nagyon sokszor egy ilyen bomlasztó tényező, amikor a munkakapcsolat mellett, ez a szenvedélybetegség, ez nagyon kínozza a házaspárokat, tehát hogy nem lehet egy életen át ezt így elviselni, mert abba bele fog rokkanni az ember, tehát ő személyesen, nem csak az, aki szenvedélybeteg, hanem aki mellette van. És ami még ott van, és erről nagyon nem szeretünk beszélni, mert annyira titkos, meg annyira rejtegetjük, ez az erőszak. Tehát, hogy rengeteg házasságban van jelen, rengeteg, hát többnyire az én nők, de van az erőszaknak egy másik formája is, amikor nem a fizikai erőszak, hanem a lelki bántalmazásokat látjuk, akkor általában ott a nők szoktak bántalmazók lenni, de rengetegen szenvednek ettől, tehát hogy nagyon sokan, és én tapasztaltam sajnos olyat is, hogy egyszerűen nem tudott mit csinálni a hölgy, nem tudott kilépni egy házasságból, nem tudott erre megoldást találni. Nagyon fájja ezt kimondani, de most ez a háborús helyzet oldotta meg a helyzetet, mert hogy rendőrt hívtak, ugye megtörtént a folyamat, mert annyira el volt keseredve, olyan sok fájdalmat élt át abban a házasságban, annyiszor verték meg. Ezek nagyon szétszedik a házasságokat.
2: Azt mondják egy a szakértők, hogy a krízis megléte ezekben az időszakokban nem egyenlő azzal, hogy itt véget ér a házasság, hanem lehet, hogy pont arra a lehetőség, egy alkalom arra, hogy finom hangoljuk a rendszert, és éppen egy idősebb barátommal beszélgettünk, aki egy gyermeket neveltek, és elment egyetemre a gyermekük, és azt mondta, hogy hát hazamentem, és ott volt egy nő, akit legutoljára igazán úgy, ahogy most nézek rá, vagy 22 évvel ezelőtt láttam, és most meg kell vele ismerkednem újra, és most nem is tudom, mit csináljunk egymásra, de nem adjuk fel, csak hogy egy új helyzetbe kerültünk. Ez lehetőség arra, hogy újra hangoljuk, elkezdjük egymásban a megoldást keresve újra szervezni a következő életszakaszunkat?
3: Igen, tehát a krízisben ez a szép, hogy nagyon félelmetes, de ugye a szó eredeti gyökere is azt mutatja, hogy itt valami fordulat van, tehát egy körforgás indul el, ahol, ahogy te is mondod, fel kell fedezni újra egymást, meg kell érteni újra a másikat, és közben ugye nagyon fontos, hogy saját magunkat is megértsük és helyre tegyük. Mindig amikor eljönnek, az első lépések igazából mindig afelé irányulnak, még a szenvedélybetegség is van. Bántalmazásnál ott nagyon nehéz, az egy teljesen más kategória, hogy ott a segítő az nagyon rövid ideig lehet ott úgy, hogy még a házasságot próbálja megmenteni, utána már nekünk azt kell megmenteni, aki éppen bántalmazott, aki szenved, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, mert itt tényleg volt rá tapasztalat, hogy könyörögtem kollégának, hogy hozzuk ki a hölgyet, mert baj lesz. Nem hitte el akkor, nyilván a házasság védelme mindenképpen fontos volt, és aztán szomorú volt, de neki kellett átmenni abba a családba, és ő a karjába hozta ki a gyereket, a feleség hozta ki a bántalmazott asszonyt, mert ez ilyen nyomorúságos. Ezt kivéve mindig azon vagyunk egyébként, hogy és a programok is erre irányulnak, hogy ezen a krízisen átlendüljünk, hogy nézzük meg újra, miért nem tudunk már kommunikálni, hol vesztettük el ezt, hol hiányzik az intimitás, ugye most több műsoridőben van, de intim együttlétnek a megváltozása, a hiánya, a mögötte lévő lelki tartalma, tehát ilyen mélységekbe is bele tudunk menni. Tehát mindig ez az első megoldás, hogy újra legyen kommunikáció, dolgozzuk fel a régi sebeket, nézzük meg a mintákat, amiket hoztunk otthonról, hogy hol hibáztunk, mi az, amit kimondunk, mi az, amit nem. Tehát mindig ez az első lépés, hogy a házasságot megpróbáljuk megmenteni, és hogyha sehogy sem sikerül, mert ugye ehhez azért két fél kell. Tehát, hogyha a másik végigülött, semmilyen módszerre nem lehet. És legtöbbször egyébként nem ő mondja ki a válást, mert annyira benne van abban a valóságban, hogy neki jól lesz így 40 éven keresztül is, és valamelyik pedig kimondja, általában az, aki segítséget kér, akkor nekünk pedig őt kell végig kísérnünk mutatni gyászában, mert elveszíteni valakit, egy házastársat, az igenis egy veszteség. Önmagam vesztesége is, önmagam kudarca is, önmagam harca is, ugyanakkor a másiknak a hiánya is. Mert nagyon sokszor, amikor már elvált emberekkel beszélgetek, akkor azért előjön, hogy hú, de lehet, hogy hiba volt, mert hogy nem sok mindent csinált, de a kereket lecserélte. Sosem ott állok, és nincs megoldás, és ugye ez is a gyász folyamatnak egyik lépés, hogy hogyan tanulom meg újra feladatokat, a szerepeket, mi az, amit vállalhatok, mi az, amit nem, hibázhatom magam vagy nem. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések, nagyon mély emberi kérdések ezek.
2: Aki ilyen helyzetben ébred, mert talán az ébred szó azért durva, mert sokszor nem veszük elő a tüneteket, nem akarjuk látni, vagy nem is akarjuk beazonosítani, hogy ez nekünk szól, vagy éppen látva a saját hiányosságaink, vagy a mi párkapcsolatunk betegségét, és aztán abban arra ébredsz, hogy jé, most minden rossz. Mik azok a hozzáállási kérdések, amelyeket el kell sajátítanunk? Mert akkor saját baráti körünkben találtunk olyat, hogy 25 év házasság után a világon a legjobban szerették egymást, elmondásuk szerint is aztán történt valamilyen kézzel foghatatlan, és aztán esély sincs a megmentés a házasságnak. Mit kell tudatosan követnünk, hogy mégiscsak keressünk megoldást ebben a helyzetben?
3: A legjobb, amit mondtál, hogy az éberség, az ébredés. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy, és ez azért tényleg rádöbben az ember arra, hogy kihűltünk, hogy nem működünk, hogy már csak veszekedünk, hogy már csak egymás hibáit soroljuk fel, na az az első nagy figyelmeztető. És ez most nyilván nem az, hogy most összevesztünk, hogy milyen színű legyen a tapéta, és akkor utána kibékültünk és élünk tovább együtt, nem ezek az állandó megjelenő előjövő konfliktusok, amit az ember tud kezelni, amikor azt érzed, hogy igazából az egész egy teher. Minden nap egy teher, minden nap egy teher, na akkor van az első lépés, felismerés, és a második lépés, és ezt nagyon sokszor nem azért, hogy reklámozzuk a lelki gondozói központot, vagy bármit, hanem egyszerűen olyan mélyen tudunk benne lenni, hogy kell egy külsős, aki megmutatja azt, hogy mi az irány, hogy mi az az az irány, ami már ott van, csak már annyira benne vagyunk egy másik útban, hogy nem tudunk kilépni belőle. Tehát a felébredés, a rádöbbenés, hogy baj van, nem szégyen ezzel segítséget kérni, és aztán végigmenni ezen az úton, és akkor meglátni azt, hogy lehet-e ebben változni. Ugye, ahogy mondtam az előbb is, ebben ott kell legyen a másik partnerként, anélkül nem fog menni.
1: Az elmúlt percekben Nagy Szabolccsal, református lelkipásztorral, pasztorál pszichológiai szakreferenssel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templom építés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a városi életében. Egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes nagy templomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Hegedűs Márk összeállítása következik.
2: Egy Ádám történésszel szinte közvetlenül azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres...
3: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
2: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
3: Ünnepségem vagy az istentiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. És a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
2: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
3: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. Például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés-bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
2: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
3: Igen, 200 évvel később én vagyok, igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
2: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a szentesi nagy templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a hálaadó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
3: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mi, hogy többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
2: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
3: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
2: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
3: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék, Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs, tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
2: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag, kalandos történethez elmesélnéd hallgatóinknak is?
3: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
2: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
4: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádám már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
2: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
4: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye Szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. Emiatt a történet miatt mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább, és hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
2: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét időben?
3: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most, ami az kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni, és ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk. Ha bontjátok, akkor is a miénk.
2: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
3: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
2: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgált, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
5: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra, kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szinte lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a unoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
2: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
5: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemes, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végülis miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyermezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert mint említettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
2: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak tehát, hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
5: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte Püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. Ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen.
1: Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták.

Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek,

0: és Boda Emőke tanítónőt, a ProSamson civil szervezet elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Kedves polgármester úr, akkor kezdjük is az alapoknál. Először is mit érdemes tudnia annak, aki még soha nem járt Szilágysámsonban, és miért éppen ezt a helyet választottátok a kerékpárverseny helyszínének?
2: Szilágysámson egy gyönyörű település, Szilágy megyében, Vila és Salmaság közt, valahol a középen, de igazából egy csendes kis település, ahol ugye egy hétvégén, vagy egy héten át a készülődéssel hangossá válik minden. Szilágysámson, illetve Mocsolyát választottuk a bicikli verseny helyszínének, hiszen olyan földrajzi adottságokkal rendelkezünk, ami lehetővé tették egy mountain bike kerékpár versenynek a megszervezését.
1: Ki volt a szervezője ennek az eseménynek? Ki az, aki segített ezt nektek megszervezni?
2: Nyilván a önkormányzatilag nagyon nehéz lenne ezt csak is a saját magunk megszervezők, ezért a Kolozsvári Hegyi Mentő Szövetség Egyesülete az, akivel közösen ezt megszervezzük. Most már az ötödik eseményen vagyunk túl, vagy az ötödik alkalommal szerveztük ezt meg. Ugye van egy kicsi tapasztalat már, és az, hogy hogyan működhet és hogyan nem. Igazából ők választottak minket, illetve egy barátság következtében lett az, hogy éppen Szilágysámsonban és éppen a Kolozsvári Szálvamont Egyesülettel tudtuk ezt megszervezni.
1: Látszott is a hatékony együttműködés, és aki nézte a képeket, vagy hallott az eseményről, az láthatta, hogy ez nem csak egy kerékpárverseny volt, hanem egy egésznapos közösségi esemény is. Hogyan kapcsolódott be a helyi közösség, és mit jelent egy ilyen jellegű rendezvény a falu életében?
2: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a napnak a kitöltésében, mert ugye reggel 10-kor elindult, 10-fél-10-kor elindult a verseny, és ugye még visszajöttek, és az eredményhirdetés az 3 óra után volt. Tehát volt egy 2-3 óra szabad idő, amikor különböző tevékenységekkel lehetett eltölteni az időt. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás és olyan dolgok, amik érdekesek voltak, illetve a gyerekeknek külön szerveztünk gyerekfoglalkozást is a helyi könyvtár, a megyei könyvtárral együtt a gyerekeknek gyerek tevékenységeket, rajzokat és ilyen arcfestéseket is biztosított, illetve ugráló vár nélkül nincs gyerekfoglalkozás, ezzel is lehetett. Illetve ami még volt minden évben helyi termelői vásár, egyre többen jelentkeznek helyi termelők, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen a helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
1: Látszott a képeken is, és így a hangulatból is kijött, hogy kicsit olyan nagyon mindenki élvezte ezt az eseményt, tehát hogy látszott a szervezésen, hogy minden korosztályt meg akartatok szólítani, és szerintem ez sikerült is. Egy ilyen nagyszabású esemény megszervezéséhez sok embernek az összehangolt munkája kell, hogy te is említetted, nőszervezet, helyiek, stb. Hogyan sikerült együttműködni az önkormányzatnak, az egyesületnek, a helyieknek és a többi partnernek, akik még segítettek a szervezésben?
2: Ugye, aki oda látogat, az csak azt az egy napot látja, illetve azt, ami ott van, de ez rengeteg munkával jár előtte, egyeztetésekkel, egyeztetések sorozatával, úgy a helyi termelők, úgy az egyesületvezetők, úgy a vadászás hegyi mentőkkel, de hál' Istennek megtaláltuk azt a közös hangot, ami ugye a képekből is, meg az egész napi eseményekből most már utána vagyunk, és rendben van, de volt elég álmatlan éjszakánk, tehát hogy szervezési kérdésekben való egyeztetések, hogy minden rendben legyen, és minden úgy történjen, ahogy szerettük volna, úgyhogy csak is együtt közösen sikerült ezt megoldani, és ez rengeteg munkával és természetesen összehangolással járt.
1: És akkor a következő kérdés, most egy olyan különös szituációval állunk szemben, hogy a riporter is Szilás Sámsoni lakos, és én erre a kérdésre már tudom a választ, viszont a kedves hallgatóknak teszek egy szívességet, és megkérdezem azt is, hogy más turisztikai rendezvények

0: Ket szoktatok-e rendezni még Szilágy Sámsonban?
1: Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát sok rendezvényünk és tevékenységünk van, mégis a két jellegzetes és kiemelkedő, ahol több száz vagy ezer ember fordul meg, az ugye ez a bicikli verseny, ahol most ez alkalommal több mint 350 versenyző, plusz ugye a hozzátartozók is mindenki, akik ott voltak, tehát hogy most is több mint ezer emberről beszélünk. De van a Szauna Fesztiválunk, az minden évben február közepén, február második hétvégén kerül megrendezésre. Hát ez is egy nagyon-nagyon érdekes és különleges kuriózumnak számít a környéken, ugyanis legutóbb több ezer ember látogatta meg a pintesorunkat, és amikor ezer ember, akkor 2-3-4 ezer emberre gondolok, ahol a helyi termelők ugyancsak ugye a portékáikat kiteszik, de van egy nagyon szép szőlős pincés hegyünk, ahol ugye kinyitják a kapuit a pince tulajdonosok, és minden szépet, jót lehet onnan vásárolni, enni, vagy akár italokat is elfogyasztani. Igazából az alapötlet az szalona verseny volt, és akkor azt mondtuk, hogy keressük a legfinomabb, legízletesebb szalonát a környéken, csak mi tovább gondoltuk arra, hogy akkor hát legyen egy kicsit több, és ezért lett most már Szalona Fesztivál, ahol több száz vagy ezer ember megfordul, és belekóstolhat a szilágysámsoni életbe. Igazából nem is, hát turisztikai, mert rengeteg ember megfordul, de gasztronómiai szempontból egy jelentős rendezvénye lett most már a megyének. Úgyhogy ez a második nagyon nagy rendezvény, ami a több apró rendezvény közül is kiemelhető.
0: Igen, ez egy olyan rendezvény, ami szerintem évről évre színvonalasabb lesz, és mégis megmarad a családias jellege, úgyhogy ide is várjuk szeretettel a kedves hallgatókat. És egy utolsó lezáró kérdés még, visszatérve egy kicsit a bicikli versenyre és Szilágy Sámsonra. Ha valaki most hallja először, hogy Szilágy Sámsonban ilyen jellegű eseményt szerveztek, mint a kerékpárverseny, mit mondanál neki, miért érdemes ide ellátogatni, nem csak egy verseny, hanem akár egy kirándulás alkalmával is?
1: Nyilván én mindenkinek azt mondom, aki Szilágy Sámsonba szeretne eljönni, vagy egyáltalán csak hallott róla is, hogy mi az, amiért eljönni Szilágy Sámsonba. Legelőször az, hogy egy különleges helyi adottsággal rendelkezünk, és egy családi kiruccanásnak a kellő helyszíne lehet. Ugye most már vannak szállásadóink is, és akkor el lehet tölteni egy hétvégét is, de meg lehet látogatni a borospincéinket is, meg lehet látogatni a középületeinket, van egy nagyon szépen berendezett falumúzeumunk is, vannak rendezvényeink, vannak egyházaink, templomaink, úgyhogy aki egy kicsit is vidéki életérzésre vágyik, azt gondolom, hogy Szilágy Sámsonban vagy Mocsolyán megtalálhatja ezeket.
0: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánnal, Szilágy Sámson polgármesterével beszélgettünk. A következőkben Boda Emőke tanítónénit, a Pro Sámson civil szervezet elnökét kérdezem. Kedves Emőke, kezdem is az első kérdéssel. A Pro Sámson civil szervezet is részt vett a rendezvény megszervezésében. Miben állt pontosan ennek a civil szervezetnek a szerepe, és milyen feladatokat vállaltatok a verseny előtt, valamint a rendezvény napján?
2: Hát a Pro Sámson egy civil szervezet, amelynek a tevékenysége ugye szorosan összefonódik a helyi tanács és polgármesteri hivatal munkájával, valamint rendezvényeikkel. Legyen az sport, kulturális, gasztronómiai, vagy akár egy egyházi rendezvény, ami az egész községünket érinti. Ott mindenhol jelen vagyunk, az előkészítésektől egészen a záró pillanatokig, hiszen mi vagyunk az a szervezet, amely pályázatokat nyújthat be, amelyek segítségével a rendezvények teljes vagy részleges anyagi hátterét ugye biztosítani tudjuk. A pályázatokon kívül a támogatók is, a szponzorok is e szervezeten keresztül tudják anyagilag segíteni a különböző rendezvényeinket. És ennek a rendezvénynek a kapcsán is két sikeres elbírálásban részesült pályázatunk volt, az egyik a Kommunitás Alapítványhoz volt benyújtva, a másik pedig a Szilágy megyei tanácsnál nyert kedvező elbírálást. És rajtuk kívül természetesen minden évben, így az idén is van több támogatónk, szponzorunk, akik mellettünk állnak ezeken a rendezvényeken. Tehát, amint mondtam, jelen vagyunk minden tervnek, minden gondolatnak a megszületésétől egészen a záró pillanatig, mikor mibe van ránk szükségük.
0: És körülbelül hány résztvevő regisztrált erre az eseményre, és mit lehet arról tudni, hogy milyen vidékekről, honnan érkeztek ezek a résztvevők?
2: Ebben az évben volt a legnagyobb a részvétel, több mint 350 versenyző jelentkezett, regisztrált erre az idei versenyre, és természetesen őket elkísérték családtagok, barátok, ismerősök, úgyhogy a jelenlévők száma ettől jóval nagyobb volt a versenyen. A versenyzők túlnyomó rész Szilágy megyéből érkeztek, de számos versenyző érkezett Szatmár megyéből, Arad megyéből, és Kolozs megyéből, pontosabban Kolozsvárról is, akiknek nagyon köszönjük, hogy időt szántak, energiát szántak erre a versenyre, és ellátogattak ide kis településünkre. Reméljük, amennyiben megrendezésre kerül az elkövetkező években is, szintén köszönhetjük itt őket a versenyzők soraiba.
0: Én is azt látom itt szilássámsoni lakosként, hogy ez az esemény egyre nagyobb és színvonalasabb lesz, egyre több résztvevő jelentkezik. Ugye a verseny mellett nagy hangsúlyt kapott a helyi vendégszeretet is, ami Szilássámsonban már elhíresült, a helyi termékek és a közösségi programok is. Miért volt fontos a ProSámson számára, hogy a résztvevők ne csak versenyezni érkezzenek Szilássámsonba, hanem egy kicsit a települést és a közösséget is jobban megismerjék?
2: Minden alkalommal és minden rendezvényünk keretén belül próbáljuk, és most már elmondhatjuk több év tapasztalata alapján, hogy sikerül, megmozgassuk a helyi közösség apraját, nagyját, és minden esetben fontosnak tartjuk, hogy a helyi gazdák és helyi kistermelők ezeken az alkalmakon bemutathassák és árulhassák terményeiket, házi készítésű, kézműves italaikat, édességeiket. Úgy érezzük, hogy a jelenlétük emeli is a rendezvények színvonalát, és ezáltal őket is motiváljuk, úgymond bátorítjuk, hogy munkájuk fontos a közösség és a máshonnan érkezők számára is természetesen. A kistermelőkön kívül még mindig jelen vannak a hántalék, fonó asszonyok, a szövőnők, a hímzéssel, horgolással, fafaragással foglalkozó helyi lakosok, és ők is természetesen bemutatják, népszerűsítik saját kézzel készített tárgyaikat.
0: Egy utolsó lezáró kérdést tennék még fel neked. A rendezvény neve is azt mondja, hogy fedez fel Szilássámsont. Ha valaki ezek után is a verseny miatt érkezik ide, de utána szeretné jobban megismerni a települést és a környéket, mit mondanátok neki? Mi az, amit ne hagyjon ki, mit nézzen meg, és mit próbáljon ki mindenképpen Szilássámsonban?
2: Aki ide érkezik, az mindig pozitívan távozik, legfőképpen az emberek vendégszeretetének köszönhetően, tehát az elmondásaik alapján az, amivel itt fogadják őket, és amilyen közvetlenek, barátságosak, segítőkészek az itt élők, az egy különlegesség, amivel nem mindenhol találkoznak a mai világba. De mindenképp, aki belép a falunkba, annak elsősorban ajánlanám a hegyen a sétát, a Pincesoron, ami most már egyre ismertebb, egyre híresebb lesz a különböző rendezvények kapcsán. És nyilván, ha a Pincesoron jár, akkor az is a sámsoni ember tulajdonsága, hogy aki a pincénél van, az behívja, és megkóstoltatja a vendéggel a különböző italait, amit érdemes megkóstolni. A Pincesoron kívül ajánljuk szeretettel a falumúzeumunkat, hogy megtekinthessék a szilássámsoni tiszta szobát, és egy kicsi rálátásuk legyen Szilássámsonnak a történelmére, és hogy egyáltalán ezt a hepehupás vén szilágyságot, ahogy Ady Endre is leírta, itt élvezze, megcsodálja a táj szépségét és a levegő tisztaságát. És én bízom benne, hogy úgy távozik akkor Szilássámsonból, hogy ide még visszajövünk.
3: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánt, Szilássámson község polgármesterét és Bodelmőke tanítónőt, a ProSámson civil szervezet elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
4: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszta-Edericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár hatodik alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve, Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi háladó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában majd 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Megsebeztek a gyülekezetben? Második rész. Én építem majd fel egyházamat. Máté evangélium a 16. fejezet 18-as vers. Sherry Surratt író megjegyzi, hogy amikor Jézus az egyháza felépítését ígérte, nem holmi téglákról vagy gerendákról beszélt, amelyekből egy épület összeáll, hanem arról, hogy ő hétköznapi, húsvér emberekből építi fel az egyházát, akik tökéletlenek, megtörtek, és akik a zűrös életükkel együtt lépnek be minden alkalommal a templom ajtaján. Ezért halt meg Krisztus, emberekért és a gyülekezetért, vagyis egy emberek alkotta és emberek vezette csoportért, akik között egyetlen tökéletes sincsen. Hibás bagázs vagyunk, és remélhetőleg felismerjük, hogy egyedül Jézus hozhat helyre minket. Bármennyi ideje legyünk is a gyülekezetben, sosem leszünk tökéletesek, de minden nap fejlődnünk kell. Felkelés után minden reggel szemben találjuk magunkat az emberi mi voltunkkal, és amikor egymásnak ütközünk, sebeket szerzünk. Természetes hajlamunk óckodni attól, ami fájdalmat okoz, ezért amikor rólunk szóló pletykák jutnak a fülünkbe, vagy gyűlöletet és képmutatást tapasztalunk akár a testvérek körében, akár a lelkészeink részéről, természetes, hogy megfordul a fejünkben, hogy odébb álljunk. Ám ha ezt tesszük, azzal elszakítjuk magunkat valamitől, amit Isten a javunkra szeretne használni. A Biblia sehol sem mondja, hogy nem fognak megsebezni bennünket. Azt viszont tanítja, hogy a megbántódás és az önsajnálat nem segít. Igéje óva int bennünket a megkeseredéstől. Ez távolról sem jelenti azt, hogy tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Azt jelenti ellenben, hogy legyünk őszinték, ismerjük el, ha összetörték a lelkünket, de hagyjuk Isten kezében a bosszúállást. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Stratégiai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Október 14-e szerda van, a Helének és a Líviák ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg a Svéd asztal kínálatát 16 óráig röviden. Több mint 200 a szociális ágazatban dolgozó szakember részvételével rendeztek konferenciát a függőségek megelőzéséről és a kortárs segítésről Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. A függőségek megelőzése, a fiatalok veszélyeztetettsége és a kortárs bántalmazás napjaink komoly társadalmi kihívásai. Az előadásokon többek között a fiatalok rizikómagatartásáról, az alkohol és drogfogyasztás következményeiről, valamint a megelőzés és a kortárs segítés lehetőségeiről esett szó.
2: A szakmai tanácskozásnak két célja volt. Egyrészt az, hogy legyen olyan szakmai program, ahol a szociális munkaterületein dolgozók továbbképzési pontot, kreditet tudnak szerezni. Ez nagyon lényeges, hiszen van egy ilyen kreditpontgyűjtő kötelezettsége a szakmában dolgozóknak, és mi megpályáztunk egy szabadon választható témakörben szakmai tanácskozást, és erre a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet elnyertük ezt a pályázatot, és 6 kreditpontot kaphattak mindazok a kollégák, szociális munkában dolgozók, akik eljöttek erre a szakmai tanácskozásra. Tehát ez volt az egyik célunk vele. A másik pedig az, hogy ezt a problémakört, ami a függőségek, szerhasználat és kortárs bántalmazás jelenti, ezekről hangozzanak el előadások, illetve a szekciókban tudjunk ezekről a témákról beszélgetni.
1: Horváth László, a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum matematika testnevelés szakos tanára. Pedagógusi munkássága közvetlenül összekapcsolódik az iskola aktív diáksportjával és mindennapi sport életével.
3: Azért nagyon különleges ez a Fehérgyarmati Futsalkupa számunkra, hiszen ez az a rendezvény, ahova minden fehérgyarmati iskolát, legyen az általános iskola és középiskola, most már harmadik éve tényleg vendégül láthatunk, és nagy öröm számunkra, hogy mindig minden iskola képviseltette magát a kis futsal csapatával, úgyhogy tényleg hagyománnyá vált, és örülünk neki. Én úgy látom, hogy a testnevelő kollégák és a gyerekek is szeretnek egy ilyen kis városi közösségben megmérkőzni, jó hangulatban szoktak telni a mérkőzések. Az idei év azért volt különleges, mert egy kis meglepetés mérkőzéssel mi is készültünk a gyerekeknek, ugyanis a csoportfordulók után, amelyek úgy zajlanak, hogy young és old, azaz általános iskolás és középiskolások versengenek egymással. A körmérkőzések után tehát egy meglepetés mérkőzés volt a fehérgyarmati pedagógusok csapata, illetve a Petőfis apukák.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata 16 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Több mint 200 a szociális ágazatban dolgozó szakember részvételével rendeztek konferenciát a függőségek megelőzéséről és a kórtás segítésről Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. A függőségek megelőzése, a fiatalok veszélyeztetettsége és a kórtás bántalmazás napjaink komoly társadalmi kihívásai. Az előadásokon többek között a fiatalok rizikó magatartásáról, az alkohol és drogfogyasztás következményeiről, valamint a megelőzés és a kórtás segítés lehetőségeiről esett szó. A konferencia céljairól és a szakemberek számára hasznosítható tapasztalatokról dr. Habil Szoboszlai Katalint, a Debreceni Egyetem egészségtudományi kar szociális és társadalomtudományi intézetének tanszékvezetőjét Bekfi Mária kérdezte.
2: Mi hívta életre ezt a szakmai tanácskozást, és miért éppen most volt fontos ezekről a témákról beszélni?
3: A szakmai tanácskozásnak két célja volt. Egyrészt az, hogy legyen olyan szakmai program, ahol a szociális munkaterületein dolgozók továbbképzési pontot, kreditet tudnak szerezni. Ez nagyon lényeges, hiszen van egy ilyen kreditpontgyűjtő kötelezettsége a szakmában dolgozóknak, és mi megpályáztunk egy szabadon választható témakörben szakmai tanácskozást, és erre a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet elnyertük ezt a pályázatot, és 6 kreditpontot kaphattak mindazok a kollégák, szociális munkában dolgozók, akik eljöttek erre a szakmai tanácskozásra. Tehát ez volt az egyik célunk vele. A másik pedig az, hogy ezt a problémakört, ami a függőségek, szerhasználat és kórtásbántalmazás jelenti, ezekről hangozzanak el előadások, illetve a szekciókban tudjunk ezekről a témákról beszélgetni. Hiszen mindegyik egyébként így a napi munkavégzésben, akárha családsegítés, gyermekjóléti területeket, akárha az iskolai szociális munkát nézzük, illetve minden olyan közegben, ahol akár felnőtt szerhasználók, akár gyermek szerhasználók, vagy csak azok, akiknek a közvetlen környezetében ott van a kábítószer, és ők még nem szerhasználók, de veszélyeztetve vannak vele, mindenképpen fontos, hogy legyenek olyan használható szakmai tudások, amikkel dolgozni tudnak a gyakorlatban.
2: A nyíregyházi tanácskozás résztvevői szakmai előadásokat hallhattak, ugye a fiatalok rizikó magatartásának jellemzőiről, illetve az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarokról, de hogyan épült fel ez az egésznapos program, hogyan képzelhetjük el?
3: Így, tehát az elején volt egy dékáni köszöntő, azt követően a vendégünk volt dr. Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium, szociális, családügyi és idős ügyekkel foglalkozó államtitkára. Az ő előadása azért volt nagyon hasznos, mert hogy a kormányváltás után a szociális területnek önálló minisztériuma lett, és ebből az előadásból már láthattuk, hallhattuk azt, hogy hogyan épül fel a minisztérium, illetve melyek azok a stratégiai célok és elképzelések, amelyek mentén a minisztérium és kifejezetten a Szociális, Családügyi és Idősügyi Államtitkárság elkezdett foglalkozni. Ezt így egyben látni és hallani fontos volt, így a szakemberek első kézből tájékozódtak arról, hogy a minisztérium hogyan indult el a munkájában, és hogy mi várható a következő hetekben és a hónapokban. Ezt követően két tudományos előadás hangzott el. Az egyik Rusinné professzor dr. Fedor Anita egyetemi tanártól, aki egy közelmúltban lezajlott kutatásnak az eredményeit hozta. Ez még nem egy teljesen kiértékelt, és még nem publikált kutatás, viszont már láthatóak azok az eredmények, amelyek felhívhatják a szakemberek figyelmét arra, hogy vegyük észre, hogy jelezzünk, illetve hogy tegyünk a megelőzés érdekében. A következő előadás az dr. Habil Fábián Gergely főiskolai tanártól hangzott el. Ez egy korábbi közös kutatásunknak a az eredményeit mutatta be. Még 2017-ben végeztünk egy kutatást Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több járásában, ahol a gyerekek, fiatalok rizikumagatartását és közte a droghoz való viszonyát és a drog használatát mérte föl két célcsoportnál. Az egyik a nagyon nehéz körülmények között, ám de családban élő, szegregátumi területen élő, családban élő gyerekek, fiatalok voltak, a másik pedig a családjukból kikerült és gyermekvédelmi szakellátásban, gyermekotthonban, illetve nevelőszülőknél élők voltak. És igaz, hogy ez 2017-es kutatás, viszont az eredményei ma is nagyon aktuálisak, mert nagyon jól megmutatja azokat a rizikófaktorokat, amelyek a gyerekeket droghasználatba viheti, és nagyon jól megmutatja azokat a protektív, támogató tényezőket, amelyekkel és szereplőket, amelyekkel el lehet kerülni a droghoz való közelséget, illetve a droghasználatot. És ezt követően pedig két szekcióban folyt a munka, és mind a kettő szekcióban volt egy-egy felvezető előadás. Az első szekcióban különösen így a kortárs bántalmazáshoz kapcsolódóan Lengyelné Pogácsás Mária, nyíregyházi család és gyermekjóléti központ vezetője tartott egy felvezető előadást. A másik szekcióban pedig kifejezetten a kortárs segítésről, ami ugye a megelőzésnek egy lehetséges programja, és Nyíregyházán egy nagyon jól működő programja a Család és Gyermekjóléti Központban, és erről tartott egy felvezető előadást Kovácsné Kecsmár Tímea, az iskolai szociális munkások csoport vezetője, és ugye mindkét szekcióban az előadásokat követően pedig beszélgetések folytak ezekről a témákról, úgyhogy egy igen jó hangulatú és nagyon tartalmas konferencián vagyunk túl.
2: Hát csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt, és ugye, ahogy ön is említett, itt fontos volt a tapasztalatcsere. Uh-huh. Ez mennyire tudott megvalósulni a délután folyamán a csoportos beszélgetésekben? Mennyire tudták megosztani a szakemberek akár a bennük felmerülő kérdéseket, tapasztalatokat? Mennyire tudták bemutatni?
3: Igen, tehát elég élénk beszélgetések folytak, így gyakorlatilag a felvezető előadás sok azok hívó gondolatok is voltak a résztvevők számára, és igen, élénk beszélgetések voltak. Sokfelől jöttek a szakemberek, ezt még szeretném kiemelni, mert hogy azt kell mondjam, hogy Budapesttől Kelet-Magyarország irányába, és gyakorlatilag több megyét lefedve voltak résztvevők. Csak kiemelem a miskolci, debreceni, nyíregyházi, tehát a megyeszékhelyeken működő család és gyermekjóléti központok, és az ő munkatársaikat, viszont kisvárosokból, és nem csak család és gyermekjóléti területekről, hanem más szakmai területekről is jöttek, sőt más szakmákból is, mert például iskolavédőnők is voltak a szakmai tanácskozáson. Az ő érdeklődésüket is felkeltette, hiszen iskolai környezetben dolgoznak, és hát igen, ők is találkoznak akár a szerhasználat, akár a kortárs bántalmazás problémájával, és a megelőzés érdekében ők is szeretnének tenni.
2: Mennyire látják súlyosnak ma a fiatalok körében a függőségek problémáját? Mit mutatott például ez a konferencia?
3: A statisztikai, mint a kutatási adatok szerencsére azt mutatják, hogy nem olyan nagy a probléma. Viszont amit mutatnak, az a százalék, az a tudom én 20-25 százaléka mindig a mintának, amivel dolgozunk. Ott viszont igen. És ha csak ezt a 20-25 százalékot nézzük, akik érintettek. Tehát, hogy már a közelükben volt a drog, esetleg egyszer-kétszer kipróbálták, vagy rendszeresebb fogyasztói a használói a drognak, tehát, hogy ha csak őket nézzük, akkor viszont nagy a probléma. Tehát, hogy soha nem jó ezt a kérdést a teljes gyerekpopulációra nézve végig gondolni, vagy értelmezni, mert hogy akkor azt mondjuk, hogy hát így mondjuk a minta egynegyede érintett, de az az egynegyed viszont igen, és a szakembereknek őket kell elérniük, számukra kell olyan programokat, segítő programokat, akár szociális vagy más szakmákkal együtt, interprofessionális programokat gondolok, és szociális munkás, pszichológus, védőnő, egészségügyi szakemberek olyan programokat, segítő programokat vinni, amelyek elérik őket, és amelyek ténylegesen segítik, és még egy fontos dolog, olyan programokat is, amelyekkel megelőzhetővé válik az, hogy hogy a szerekhez, kábítószerekhez hozzányúljanak, de nyilván soha nem, és ez a szociális munkában egy alap, hogy az embereket soha nem önmagukban nézzük, hiszen mindenki egy környezeti rendszernek a része, és itt ugye a gyerekek, fiatalok esetében ez az elsődleges környezet, ez maga a család, illetve hát azok az iskolai közegek, amelyekben ők napközben vannak, tanulnak, és nyilván ezek a környezetek, a bennük lévők, a szereplők, a velük való társas kapcsolati viszonyok, ez mind-mind hatással van arra, hogy mondjuk valaki választja a droghasználatot, vagy éppen elkerüli, illetve az, hogy mennyire segítő, támogató az a közeg az ő életében, vagy mennyire ellenséges, elutasító, és mennyire hagyja őt magára.
2: Hogyha a függőségekről beszélünk, sokaknak elsőként talán csak az alkohol, vagy ahogy ön is említette, a drog jut eszébe, de azért számos más veszély is leselkedik a fiatalokra, hogyha akár az online teret is nézzük, hogy a játékfüggőség, milyen veszélyek vannak még, amelyekre oda kell figyelnünk, és amelyek érinthetik a mai fiatalokat?
3: Igen, nagyon jó, hogy ez a kérdés is bejött, hiszen ugye nem csak az offline térben, amiről most azt érjük, hogy azt értem, hogy a mindennapi természetes közegeinkben, környezetünkben kapcsolódhat valaki mondjuk szerhasználathoz, vagy függőség veszélye elérheti, hanem az online térben is, és itt nem csak a játékszenvedélyről beszélünk, hanem arról is, hogy gyakorlatilag az online térben különböző digitális tartalmakkal, platformokon eltöltött idő azért az hát egyre inkább növekszik. A mi kutatásunk azt is megmutatta, hogy így, és ezt Fedor Anita ki is emelte, hogy a gyerekek és a szülők naponta 7 percet beszélgetnek egymásról. Ez a 7 perc, ez egy ilyen tartalmas idő. Mármint ami nem csak arról szól, hogy ki hogy van és mit szeretne mondjuk reggelizni vagy vacsorázni, hanem ami ugye a valódi beszélgetést jelenti. Viszont az online térben órákat is el tudnak tölteni, nem tudom, ami appok pörgetésével, és nagyon be tudnak vonódni, és a bevonódásnak azért ott vannak a veszélyei, mert időnként nem lehet tudni, hogy ki van a profil mögött, vagy mi van a profil mögött, és mondjuk mire szeretnék rávenni azt a gyermeket, vagy azt a fiatalt, és akkor itt ugye már bejöhetnek olyan rizikótényezők is, amelyek mondjuk valamiféle devianciához vezetnek el.
2: Nagyon lesújtóak ezek a statisztikai adatok, mindössze 7 perc. Milyen jelre figyelhet fel egy szülő, vagy akár egy pedagógus is egy fiatalnál? Mi tűnhet ki, amikor valaki valóban bajban van?
3: Mondjuk, ahogy megváltozott a viselkedése. Tehát, hogyha addig, nem tudom én, egy jó társasági személy volt, kapcsolódott másokhoz, és akkor ennek az ellenkezőjét lehet látni. Vagy megváltozik a tanulmányi eredménye, mert hogy kevesebb időt tölt már a tanulással, és mondjuk többet az online térben, vagy többet olyan kortársakkal, akár online, akár offline térben, akikkel valami más csinál, ami nem a tanulás. Illetve, hogy kikkel barátkozik, akár online, akár offline térben, kik a barátai, és mit szoktak iskolán túl, iskolai időn túl, jó esetben, vagy esetleg iskolai időben, ugye ez már kevésbé jó, mert hogy akkor a tanulás helyett valami mással foglalkoznak, és valahol máshol vannak, szóval a változás, és itt most tényleg a negatív irányú részét emelném ki, tehát, hogy úgy változik meg a gyermek, a kamasz, amiben észrevehető az, hogy valahol hogyan más lett, és hogy ez kedvezőtlen a korábbihoz képest, szóval oda kell figyelni rájuk.
2: Kihez fordulhatnak? Akár a szülők, hogyha már valóban észrevették, hogy megváltozott a gyermek viselkedésében, magatartásában, iskolai eredményekben, akkor fontos, hogy tudjunk segítséget is kérni, de ez hogyan valósulhat meg? Ugye itt 200 szociális ágazatban dolgozó szakemberről beszélünk, tehát van kihez fordulni.
3: Igen, nyilván a szociális rendszerben a családsegítő szolgálat az az első intézmény, ahova önkéntesen is lehet fordulni, segítséget kérni, hol olyan szakemberrel lehet találkozni, aki meghallgatja segítséget kérőt, és ez nyilván lehet a szülő is, de lehet maga a gyermek és a kamaszkorú, vagy akár fiatal felnőtt is, hiszen a családsegítő szolgálatok gyakorlatilag a születéstől a halálig minden életkori csoport számára nyitva vannak, és akár prevencióban, akár problémakezelésben részt vesznek. Tehát, hogy a családsegítő szolgálatok munkatársai, szociális munkásai felé legyen annyi bizalma az embereknek, a lakosságnak, a szülőnek, hogy egyszerűen csak elmondja. És aztán nyilván a szakemberrel való konzultációkon, beszélgetéseken, majd kiderül az, hogy hogyan tudnak tovább menni. Nyilván, hogyha a probléma jellege dönti el azt, hogy ez maradhat családsegítésben, vagy is a szociális munkással, vagy pedig bevonnak más szakembert, mondjuk pszichológusra lenne szükség, és akkor az intézmény pszichológusa jelenti majd a segítséget, vagy speciálisabb esetben gyermekpszichológusra, esetleg más szakembernek a bevonására. Tehát a családsegítő szolgálat az egy ilyen első lépcsős intézmény lehet. Nyilván, hogyha már konkrétabb a probléma, és mondjuk már van olyan, és látszik olyan helyzet, ami veszélyeztető a gyermek számára, akkor ott már gyermekjóléti szakemberek is bekapcsolódnak a munkába, illetve az iskolai környezetben az iskolai szociális munkások azok, akikhez lehet fordulni, és akik segítőbeszélgetést visznek a gyerekekkel, és a pedagógusokat is bekapcsolják, iskolapszichológusokat is bekapcsolják a segítségnyújtásba, és ugye náluk van ez a kortárs segítő program, ami pedig arra is hasznos lehet, hogyha egy gyermek itt nem találja a helyét, nincsenek jó kapcsolódásai, ezen változtatni szeretne, kortárs segítők kell tud beszélgetni, és ennek meg az a hasznossága, hogy gyakorlatilag a korosztályában lévőkkel tud számára fontos dolgokról beszélni, és ők bevonják olyan csoport és közösségi programokban, ahol tud kapcsolódni másokhoz, és meg tudja tapasztalni azt, hogy mit tud adni egy közösség.
2: Ez a konferencia fontos témája is volt, a kortárs segítés. Ezt a gyakorlatban hogyan képzelhetjük el? Tehát kimondottan már vannak olyan fiatalok, akik mondjuk szeretnének ebben részt venni, és akár valamilyen képzést is elvégeznek, vagy ezt hogyan képzelhetjük el, ezt a kortárs segítést?
3: A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ indított néhány évvel ezelőtt egy programot, ahol az iskolai szociális munkások szólították meg azokban az iskolákban, azokban a középiskolákban, ahol ők dolgoznak, a fiatalokat, és kerestek olyanokat, akik szívesen lennének segítők, akik szívesen megtanulnák azt, hogy hogyan lehet jól kapcsolódni a kortársaikhoz, és hogyan lehet mondjuk észlelni olyan problémákat, amelyek náluk jelentkeznek. Persze ők nem professzionális szociális szakemberek és segítők, viszont laikusként megtanulhatnak és felismerhetnek és kapcsolódhatnak kortársaikhoz. És igen, ők részt vettek, a program része volt az is, hogy képzést kaptak, és így önkéntes segítővé válhattak. És Nyíregyházán közel 400 középiskolás fiatal van már benne a kortárs segítő programban, és számukra folyamatosan biztosítják az újabb és újabb képzéseket, illetve ennek a közösségnek a működését. Úgyhogy így szerintem ez egy nagyon jó gyakorlat, és mások számára is hasznosítható, hogy a gyerekek és a fiatalok köré egy olyan természetes védőháló kerüljön, ami viszonylag könnyen, gyorsan elérhető számukra, hiszen ott van a közvetlen környezetükben, és akiket megszólíthatnak, és akikkel mondjuk leülhetnek szünetbe beszélgetni, és elmondhatják azt, hogy éppen mi foglalkoztatja őket. Nyilván a kortárs segítőnek az a feladata, azt is megtanulja, hogy ezt jelezze mondjuk az iskolai szociális munkásnak, aki aztán majd később megkeresi ezt a gyermeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Habész Szoboszlai Katalint, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézetének tanszékvezetőjét, Bekfi Mária kérdezte.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Horváth László, a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum matematika testnevelés szakos tanára. Pedagógusi munkássága közvetlenül összekapcsolódik az iskola aktív diáksportjával és mindennapi sport életével. Feladatvállalásairól Széles Szabolcs beszélgetett Horváth Lászlóval.
2: A Kisvárdai SC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban vannak hagyományőrző rendezvények, és egy ilyen hagyományőrző rendezvénynek tekinthető most már szerintem a Fehérgyarmati Futsal Kupa, amely ebben a tanévben a harmadik alkalmához érkezett. A következő percekben Horváth László tanárúrral, mint főszervezővel fogok beszélgetni, aki az intézményben a természettudományos munkaközösségnek is a vezetője, testnevelő és matematika szakos pedagógus, és ha már a futball, akkor az ő életét teljesen átitatta ez a sport, és ha most éppen nem focizik, akkor szervezi ezeket a tornákat. Tanár úr, mit tudhatunk meg erről a futsalkupáról, hogy ennek is egy ilyen hagyománya lett az intézményben?
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Azért nagyon különleges ez a Fehérgyarmati futsalkupa számunkra, hiszen ez az a rendezvény, ahova minden fehérgyarmati iskolát, legyen az általános iskola és középiskola, most már harmadik éve tényleg vendégül láthatunk, és nagy öröm számunkra, hogy mindig minden iskola képviseltet magát a kis futsal csapatával, úgyhogy tényleg hagyománnyá vált, és örülünk neki. Én úgy látom, hogy a testnevelő kollégák és a gyerekek is szeretnek egy ilyen kis városi közösségben megmérkőzni, jó hangulatban szoktak telni a mérkőzések. Az idei év azért volt különleges, mert egy kis meglepetés mérkőzéssel mi is készültünk a gyerekeknek, ugyanis a csoportfordulók után, amelyek úgy zajlanak, hogy young és old, azaz általános iskolás és közép iskolások versengenek egymással. A körmérkőzések után tehát egy meglepetés mérkőzés volt a fehérgyarmati pedagógusok csapata, illetve a petőfis apukák, és meg kell, hogy valljam, nagyon jól sikerült a szervezés, hiszen itt olyan megye egyes, vagy volt megye egyes, megye kettes játékosok gyűltek össze, hogy csak pislogtunk a nevek láttán, hogy hogyan is fogunk mi pedagógusok helytállni, hiszen itt is szerettünk volna példát mutatni, de hál' Istennek sikerült. Maga a rendezvény pedig, és ez az esemény is annyira jól sikerült, hogy viszont az apukák mondták, hogy revansot szeretnének venni, úgyhogy úgy látszik, hogy egy újabb hagyomány alakult ki ezzel is.
2: Ki lett a tornának a győztese?
3: A torna győztese általános iskolás kategóriában a Deák Ferenc Gimnázium nyerte, illetve középiskolában pedig most első alkalommal sikerült nekünk megnyernünk ezt a tornát. Egy góllal múltuk felül a Móricz csapatát és a Deák csapatát is, így sikerült elhódítani az első helyet a középiskolás kategóriában.
2: Az intézmény joggal büszke az eredményeire, nem csak tanulmányi versenyeredmények vannak országos szintűek, hanem sporteredmények is. Tanár úr, mit tudhatunk meg először is a sport életről az intézményben? Milyen sportágakban jeleskednek a tanulók? Futballban ezek szerint igen?
3: Így van. Én 13. éve vagyok itt a Petőfiben testnevelő tanárként, és úgy, ahogy említetted, a múltam miatt a focit azt megörököltem, és én a focit, illetve most már a jobban kedvelt újabb modern verzióját, a futsalt oktatom a srácoknak, sőt idén a lányok is kedvet kaptak hozzá, úgyhogy lány labdarúgó csapatunk is van. Én azért tartom szerencsés embernek magam a saját munkaközösségemen belül, hiszen sokrétű az a pedagógus, én úgy mondanám, hogy a legszínesebb munkaközösség a miénk, hiszen a matematikától, a biológiától, földrajzon keresztül, fizika, testnevelés, tényleg nagyon sokszínű a mi munkaközösségünk, és ezen belül a testnevelést is valahogy ilyen kis szimbiózisban élve tökéletesen kiegészítjük egymást a másik két testnevelő kollégámmal, hiszen Póti Tamás kollega, a lány röplabda, ugye ő a röplabdában szoktak jeleskedni, számtalan meghívásos tornát nyertek már itt Fehérgyarmaton is az elmúlt években, és a diákolimpián is szép eredményeket értek el, megyei 5. helyezést a tavalyi évben is, illetve Szélesné Komárimi Valéria, másik testnevelő kollégám, ő pedig a lány kézi labdát, és ő most ugyanúgy, mint én a lány focival, ő is elcsábult, úgyhogy lehet, hogy lesz fiú kézilabda csapatunk is az iskolában, és még emellett ugye övé a gyújtestnevelés, és még a pomponos lányok, akik az előbb említett futsal kupa megnyitóján felléptek.
2: Ugye itt hallottunk a csapat sportokról,

0: és valóban nem csak az OSTV, illetve az OKTV-n értek el diákjaink kimagasló eredményeket, hanem most már sportban is kiemelkedő egyéni eredményeket tudunk felmutatni. A tavalyi évben a diákolimpián díjugratásban Simon Regina országos harmadik helyezést ért el. Hát nem kell szerintem megemlíteni, hogy Hortobágyi elődöntő után fent a Kincsem lovardában volt ugye az országos döntő, úgyhogy Budapesten, úgyhogy egy hatalmas eredmény ez Regina számára, illetve szintén országos második helyezést ért el súlyemelésben Tóth Benji, ő is egy végzős diákunk.
1: Tehát ezek szerint nagyon gondosan odafigyelnek a sportolókra és a tehetséges fiatalokra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a minősített tehetséggondozó műhely címet megkaphatta az intézmény. Maga a természettudományos munkaközösség viszont nem csak a sport életért felel, hanem itt azért elég komoly tanulmány eredmények is vannak. Itt is lehet említeni büszkeségeket?
0: Természetesen, és meg kell, hogy említsem Kövesligeti Artúr kollégámnak a nevét, aki a felkészítője volt Sallai Máténak, aki szintén országos eredményt ért el, ugye matematikából az OKTV versenyen. Ez egy hatalmas eredmény, szerintem példaértékű, hogy innen, a mi megyénkből, ahol valljuk meg őszintén, hogy nagyon nehéz akármilyen eredményt elérni a nagy neves iskolákkal szembe, de mégis ezzel az eredménnyel szerintem megmutattuk, hogy igenis tehetségek itt is vannak, nálunk is vannak, figyelnünk kell rájuk, és megpróbálunk velük külön-külön fejleszteni, foglalkozni őket úgy, hogy valóban ezeket a tehetséges területeket, amik bennük vannak ezekben a diákokban, ki tudják bontakoztatni, és egy személyes dolgot hadd áruljak el, ez áldozattal jár a pedagógus részéről, ugyanis én is nem egyszer láttam, hogy a kollégám lyukas órában kint a folyosón foglalkozott pluszba a diákkal, hogy valóban felkészült legyen, és ilyen szép eredményt érjen el. Azt hiszem, hogy ez példaértékű és ritka manapság.
1: Gondolom a természettudományos munkaközösségnek is összeállt az éves munkaterve, és elkezdődött a 2026-27-es tanév. Nagyon sok program, rendezvény és alkalom lesz, tanár úr, hogyan látja?
0: Igen, amikor évelején megírom ugye a határidős feladatokat a munkatervben, hát akkor egy A4-es oldal nem elég ahhoz, hogy felsoroljam, és ez csak a határidős feladatok felsorolása. Emellett ugye a sok-sok meghívásos, illetve időközben meghirdetett helyi meghívásos, vagy tényleg országos rendszerű csapatversenyek, egyéni versenyek, amiknek még nem tudjuk az időpontját, az még benne sincs, tehát ezen felül még pluszba kell nekünk plusz feladatokat ellátni, amit szívesen végzünk, mert motivál minket is tényleg ezek a nagyon szép eredmények.
1: Ebben a tanévben tanárul nem kapott még osztályt, előző tanévben sikerült ballaktatni, de viszont testnevelést és matematikát tanítva, meg munkaközösség vezetőként van rálátása, van sok tehetséges diák még a Petőfi.
0: Természetesen, és próbáljuk már 9-ben kiszűrni, hogy még diákunk, még területen a tehetséges. Igen, ahogy említetted, most nekem egy kicsit ilyen fáj a szívem, hiszen tavaly ballagott el az osztályom, a 13. B, hát a fiúkkal, 5 év alatt összenőtt az ember. Sokszor egy nézésemből tudták, hogy mit akarok, és rengeteg olyan esemény volt, legyen az informatika, legyen az egy matematika verseny szervezése, vagy egy az említett kupáknak a szervezése, amit a tornatermünkben szoktunk megrendezni. Hát a fiúk egy nézésemből tudták, hogy hogyan kell hangosítani, vagy hogyan kell kivetíteni akár eredményjelzőt, hogy mire gondolok, és tényleg a kezem alá dolgoztak. Nem csak ezért, hanem egyébként is emberileg is nagyon sok közös programunk volt, viszont a másik szemem pedig nevet, hiszen ők már azt mondom, hogy 70-80%-ban Debrecen és Pesti egyetemeken vannak, úgyhogy ez meg figyelhető, hogy emelkedik most már a tőlünk elballagó, kikerülő diákoknak a száma is, akik a továbbtanulás mellett döntenek, nagyon sokan a szakmába természetesen, de vannak olyan egyéni tanulók is, akik más úton indulnak el. Úgyhogy visszatérve a kérdés elejére, igen, a tavalyi év egy kicsit húzós volt végzős osztályfőnökként, most egy kicsit úgy mondom, hogy pihenő év van, de természetesen mellette, amit említettél, a két tantárgyam tanítása, illetve a munkaközösség vezetőség elegendő feladattal lát el, hogy ez is egy jó kis aktív tanév legyen.
1: Erre az évre, erre a tanévre van valami álom cél, amit jó lenne megvalósítani? Akár program tekintetében, versenyeredményben, nem tudom, hogy hogyan indult a tanév, milyen gondolatokkal.
0: Ha testnevelőként gondolkozok, szeretnénk megcélozni, az most már mindenféleképpen országos csapat.

0: eredmény, ugye gondolok itt elsősorban a diákolimpiára, hiszen az előbb említett egyéni versenyzőnk is többletpontokat kapnak a továbbtanuláshoz a szép eredményeik miatt, és most már nagyon-nagyon szeretnénk az, hogy csapatszinten is, és tényleg sportáktól, labdajátéktól függetlenül legyen az a röplabda, legyen az a kézilabda, vagy legyen az tényleg a foci, a futszál, nagyon szeretnék most már egy csapat eredményt.
1: Végezetül pedig egy személyes kérdés, tanár úr, focizik-e még, vagy most éppen ott is egy kicsit pihenőidő van?
0: Az, hogy egy kicsit pihenőidő van, azt egy picit átfogalmazok, most már a végleges pihenőidő van, ugyanis 2 éve most már én is befejeztem az aktív labdarúgást, előtte aktív voltam kispályán is, illetve még a nagypályás labdarúgásban is aktív szerepet vállaltam, de úgy érzem, hogy 43 évesen most pihenjek, és most már a fiataloké a jövő, úgyhogy átadva a stafétát, én már sajnos nem vagyok aktív. Ami aktívvá tesz, az az otthoni munka, a ház körüli kertben való munka, illetve a saját gyermekeimnek a elkísérése, vagy a sportági támogatása, ennyiben merül ki most már az én sportteljesítményem.
2: Horváth László, a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum matematika testnevelés szakos tanára. Pedagógusi munkássága közvetlenül összekapcsolódik az iskola aktív diáksportjával és mindennapi sportéletével. Feladatvállalásairól Széles Szabolcs beszélgetett Horváth Lászlóval.

0: vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt. Itt maradunk.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszta-Edericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a református ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzővesennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában majd 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora. A szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Hallgassák meg kínálatunkat 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy hamarosan megjelenik az idén 300 éves debreceni református kistemplomról szóló első kötet. A témában Veres Dániel muzeológus társszerzőt kérdezzük majd fél öt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Október 14-e van a Helének és a Domonkosok névnapja, Isten éltesse az ünnepelteket, és természetesen azokat is, akik ezen a napon születtek. 1235-ben Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárot magyar királlyá koronázta Béla királyfit, negyedik Béla néven. 1604-ben Bocskai István erdélyi fejedelem győzelmet aratott Álmosd és Diószeg között a császári seregek fölött. 1763-ban Eszterházy Károly megalapította az Egri Líceumot. 1883-ban nyílt meg Szeged első állandó színháza. 1889-ben ezen a napon Szili Kálmán személyében először választott természettudóst főtitkárává a Magyar Tudományos Akadémia. 1911-ben Budapesten bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1914-ben pedig átadták a Csepeli szikratáviró állomást. 1923-ban az 1912-ben Pozsonyban alapított és ott működő Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Magyarországra, Pécsre költözött. 1923. október 14-én nyitotta meg Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, egykori pozsonyi protektor. És 1964-ben e napon kapott Nobel békedíjat Martin Luther King. 1783. október 14-én született Palóci László, liberális reformpolitikus, Borsod vármegye országgyűlési követe. Palóci a reformkor országgyűlésein különösen a vallásszabadság kérdésével foglalkozott, ő javasolta, hogy magyar nyelven vezessék az országgyűlés jegyzőkönyveit. 1839-től volt Borsod vármegye másodalispánja. 1827-ben e napon született gróf Zichy Mihály, festőművész, grafikus, 1846-ban Sikedanc Albert műépítész festő, az eklektikus építészet jeles képviselője, a Millenniumi Emlékmű, a Műcsarnok és a Szép Művészeti Múzeum tervezője. E napon hunyt el 1981-ben Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus művész, Balázs Béla díjas, érdemes művész. 1983-ban Ranódi László Kossuth díjas filmrendező hunyt el, 1985-ben Emil Gilels ukrán zongoraművész, 1990-ben pedig e napon hunyt el Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. Az október 14-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Fényes öntudat, ideális világ. Fejben kavargó gondolatok, napi teendők fenyegető listája, szüntelen késés és rohanás, állandó készenlét, kinek lenne ismerős ez a néhány gondolat. Maximális teljesítményt nyújtani otthon és a munkahelyen már az is kihívást jelent, hogy valaki a kettőt ügyesen egyeztesse. Ha mégsem sikerül, általában az otthon, a magánélet szenvedi meg a kárát. A munkahely frusztrált, hajszolt munkaerőt kap, a család pedig egy mindig fáradt, ideges apát, anyát, gyermeket. Gyakran tesszük fel a kérdést, kik és mikor gondolták úgy, hogy az emberi léleknek szüksége van egy ideára, amibe folyton menekülhet. Már az időszámítás előtt is tudták, hogy az ideák világa olyan kecsegtető álomkép, amihez jó néha visszanyúlni. Platón jól ismert barlang hasonlata is valami ilyesmiről szól, a megbékőzött embernek föl kell szabadulnia és kilépnie a fényre, öntudatra ébrednie ahhoz, hogy egy ideális világot teremthessen magának. Ha a Plátont ledobnák ma, és lenne két órácskája, hogy beszélgessen néhány éppen rohanó nővel, jó eséllyel elképedne, hogy mind ideál képeket kergetnek. Kifogástalan külső, páratlan karrier, példaértékű magánélet, na meg persze a tökéletes férfi. Ha őt sikerült megtalálni, akkor válik minden teljessé. Olyan kár, hogy ez mégsem ennyire egyszerű. Az ideák olyanok, mint a távolban feltűnő hegy. Ahogyan haladunk felé, velünk együtt halad. Ma már, ha valakinek nem jön össze valami, nem keresi annak az okait, hanem gondolkodás nélkül rávágja, magánéleti probléma volt az akadály. És ez valóban így van. A magánélet döntően meghatározza munkáját, sikereit, vagy sikertelenségeit, karrierjét, minden pillanatát. Akinek zűrök vannak a magánéletében, nehézségek adódnak a munkájában is. Éppen ezért kell megtanulni, hogy a magánélet csak akkor lesz rózsás, ha nem ideákra, hanem valóságra épül.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. október 14-én szerdán 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Az Európai Unió általános ügyek tanácsa is támogatja a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok újbóli elérhetővé tételét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András arról írt, 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás szabadul fel azzal, hogy a tanács is jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó pozitív értékelését. Feloldják továbbá a magyar egyetemek Erasmusból és a Horizontból való kizárását. A pozitív értékeléshez többek között helyre kellett állítani Magyarországon a jogállamot, fel kellett számolni a korrupciót, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, nagyobb hatásköröket kellett biztosítani az integritás hatóságnak, fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és szigorúbbá kellett tenni a vagyonnyilatkozati rendszert, emlékeztetett a pénzügyminiszter. Több mint 200 a szociális ágazatban dolgozó szakember részvételével rendeztek konferenciát a függőségek megelőzéséről és a kortárs segítésről Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. A függőségek megelőzése, a fiatalok veszélyeztetettsége és a kortárs bántalmazás napjaink komoly társadalmi kihívásai. Az előadásokon többek között a fiatalok rizikó magatartásáról, az alkohol és drogfogyasztás következményeiről, valamint a megelőzés és a kortárs segítés lehetőségeiről esett szó. Dr. Szoboszlai Katalin, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézetének tanszékvezetőjét hallják.
2: A szakmai tanácskozásnak két célja volt. Egyrészt az, hogy legyen olyan szakmai program, ahol a szociális munkaterületein dolgozók továbbképzési pontot, kreditet tudnak szerezni. Ez nagyon lényeges, hiszen van egy ilyen kreditpontgyűjtő kötelezettsége a szakmában dolgozóknak, és mi megpályáztunk egy szabadon választható témakörben szakmai tanácskozást, és erre a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet től elnyertük ezt a pályázatot, és 6 kreditpontot kaphattak mindazok a kollégák, szociális munkában dolgozók, akik eljöttek erre a szakmai tanácskozásra. Tehát ez volt az egyik célunk vele. A másik pedig az, hogy ezt a problémakört, ami a függőségek, szerhasználat és kortárs bántalmazás jelenti, ezekről hangozzanak el előadások, illetve a szekciókban tudjunk ezekről a témákról beszélgetni. Hiszen mindegyik egyébként így a napi munka végzésben, akárha családsegítés, gyermekjóléti területeket, akárha az iskolai szociális munkát nézzük, illetve minden olyan közegben, ahol akár felnőtt szerhasználók, akár gyermek szerhasználók, vagy csak azok, akiknek a közvetlen környezetében ott van a kábítószer, és ők még nem szerhasználók, de veszélyeztetve vannak vele, mindenképpen fontos, hogy legyenek olyan használható szakmai tudások, amikkel dolgozni tudnak a gyakorlatban. A vendégünk volt dr. Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium, szociális, családügyi és idős ügyekkel foglalkozó államtitkára. Az ő előadása azért volt nagyon hasznos, mert hogy a kormányváltás után a szociális területnek önálló minisztériuma lett, és ebből az előadásból már láthattuk, hallhattuk azt, hogy hogyan épül fel a minisztérium, illetve melyek azok a stratégiai célok és elképzelések, amelyek mentén a minisztérium és kifejezetten a Szociális Családügyi és Idősügyi Államtitkárság elkezdett foglalkozni.
1: Az építőipari vállalkozásoknál idén fizetett bruttó átlagbérek alapján Magyarország a régió középmezőnyének felső részében helyezkedik el, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Rámutattak, hogy a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben, például projektmenedzserek, építésvezetők esetében meghaladja a szlovák szinteket, egyes kategóriákban, mint a cégvezetőknél, szakmunkásoknál megközelíti a lengyel és cseh béreket, ugyanakkor jelentősen elmarad a német építőiparban alkalmazott bérektől. Megállapították, hogy a vezetői munkakörökben a magyar átlagos személyi alapbér havonta 1.700.000 forint, vagyis 4.580 euró, mely gyakorlatilag megegyezik a lengyel vezetői bérsáv alsó határával, ugyanakkor elmarad a német vezetői és projektvezetői kategóriákban jellemző havi 6-7-8.000 euró közötti bérektől. A szakmunkás kategóriában a magyar átlagos alapbér havonta 635.000 forint, vagyis több mint 1.700 euró. Ez gyakorlatilag eléri a lengyel szakmunkásbérek alsó tartományát. Ugyanakkor 37-42%-át teszi ki a német szakmunkásbéreknek, melyek értéke havonta 4.000-4.500 euró között mozog. A testnevelő tanárok kulcs szerepet vállalnak a tanulók fizikai nevelésében, az egészséges életmódra való ösztönzésben és a mindennapos testnevelés órák koordinálásában. Ilyen szakember a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum Matematika Testnevelés szakos tanára Horváth László. Pedagógusi munkássága közvetlenül összekapcsolódik az iskola aktív diák sportjával és mindennapi sportéletével. A technikumban a diákok rendszeresen részt vesznek a különböző szintű diákolimpiai megmérettetéseken, teremlabdarúgó tornákon és atlétikai versenyeken, mondta Horváth László.
3: Én 13. éve vagyok itt a Petőfiben testnevelő tanárként, és úgy, ahogy említetted, a múltam miatt a focit azt megörököltem, és én a focit, illetve most már a jobban kedvelt újabb modernebb verzióját, a futszált oktatom a srácoknak, sőt idén a lányok is kedvet kaptak hozzá, úgyhogy lány labdarúgó csapatunk is van. Én azért tartom szerencsés embernek magam a saját munkaközösségemen belül, hiszen sokrétű az a pedagógus, én úgy mondanám, hogy a legszínesebb munkaközösség a miénk, hiszen a matematikától, a biológiától, földrajzon keresztül, fizika, testnevelés, tényleg nagyon sokszínű a mi munkaközösségünk, és ezen belül a testnevelést is valahogy ilyen kis szimbiózisban élve tökéletesen kiegészítjük egymást a másik két testnevelő kollégámmal, hiszen Póti Tamás kollega, a lány röplabda, ugye ő a röplabdában szoktak jeleskedni, számtalan meghívásos tornát nyertek már itt Fehérgyarmaton is az elmúlt években, és a diák olimpián is szép eredményeket értek el, megyei 5. helyezést a tavalyi évben is, illetve Szélesné Komárimi Valéria, másik testnevelő kollégám, ő pedig a lány kézilabdát, és ő most ugyanúgy, mint én a lány focival, ő is elcsábult, úgyhogy lehet, hogy lesz fiú kézilabda csapatunk is az iskolában, és még emellett ugye ővé a gyújtestnevelés, és még a pomponos lányok, akik az előbb említett futszál kupa megnyitóján felléptek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi évben felkértek minket a minősített tehetséggondozó műhely címére. Ez egy olyan program, ahova nem belépni kell, hanem a hazai kiemelt intézmények foglalkoznak tehetséges gyerekekkel, és ide csak ha beválasztanak lehet bekerülni, és minket a tavalyi év során beválasztottak ebbe a közel 60 intézménybe, és nagyon büszkék vagyunk rá, és valóban nem csak az OSTV, illetve az OKTV-n értek el diákjaink kimagasló eredményeket, hanem most már sportban is.
1: Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es év rovara címért, írta a Magyar Rovartani Társaság Facebook oldalán. A szavazás december 6-án éjfélig tart az interneten. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt faj ebből a bogár családból olvasható. A futóbogarak a bogarak egyik leggazdagabb családját alkotják. Világszerte több mint 40.000 fajuk ismert. Európában mintegy 2700, Magyarországon pedig majdnem 540 képviselőjük él. A sarkvidékek kivételével szinte valamennyi élőhelyen megtalálhatók és fontos szerepet töltenek be a természetes ökológiai folyamatokban. Többségük ragadozó, ezért a kártevők természetes szabályozásában is jelentős szerepet játszanak. Számos faj zsákmányol más rovarokat, csigákat és egyéb kisebb állatokat, míg egyes futóbogarak a gyomok visszaszorításához is hozzájárulhatnak, áll a közleményben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Hamarosan megjelenik az idén 300 éves debreceni református kis templomról szóló első kötet. A kiadványban építészet, város, harang és orgona történeti írások szerepelnek, olyan szerzők munkái, mint Fekete Károly, Szabó Balázs, Szabó Anna Viola, Horváth Péter, Hegedűs Gyöngyi és Veres Dániel. A legátfogóbb tanulmány 100 évvel ezelőtt jelent meg Zoltai Lajos tollából, ezt is tartalmazza majd a könyv, amelynek bemutatóját december 5-én kire tervezik, ugyanis 1726-ban ezen a napon fejezték be a kis templom építését. Veres Dániel muzeológus társszerzőt Tóth Emese kérdezte.
2: Készül a kis templom 300 éves jubileuma kapcsán egy, illetve kettő kiadvány, mert két kötetről beszélünk. Hogy áll az első? Milyen fázisban van?
3: Ja, az első kötetet pontosan a 300. évfordulóra szeretnénk megjelentetni. December 5-én lesz 300 éve, hogy befejezték a kis templom építését 1726-ban.
2: Addigra a könyv is megjelenik.
3: Addigra jó reménység szerint a könyv is megjelenik. És ebben az első kötetben építészettörténeti, várostörténeti, illetve harang és orgona történeti dolgozatok fognak megjelenni. A második kötetben pedig a klenódiumokkal, urasztali textíliákkal, úrvacsorai keresztelőjedényekkel fogunk majd foglalkozni.
2: Hány szerzője van, mert tudom, hogy több szerzőről beszélünk, az egyik te vagy, Dániel.
3: Igen, én az építészettörténeti részt írom, az orgonákról ír Fekete Károly püspök úr, illetve Szabó Balázs, aki vezette is ennek az Auer orgonának a felújítását, amire most különösen büszke a kis templom az utóbbi években. A Déri Múzeum fotótárának a vezetője Szabó Anna Viola írt arról, hogy hogyan jelenik meg a kis templom a városban készített fényképeken. Horváth Péter, a Városháza tertárának a vezetője pedig tulajdonképpen ennek az előzményeit írta meg, tehát hogy a fametszeteken, a fotográfia feltalálása előtti debreceni ábrázolásokon hogyan jelenik meg a kis templom. És Hegedűs Gyöngyi kolléganőm, aki szintén itt dolgozik a Református Múzeumban, ő pedig a kis templom harangjairól írt egy dolgozatot.
2: Mikor jelent meg korábban valamilyen hasonló kiadvány, ha nem is ilyen átfogó?
3: A legátfogóbb, legérettebb dolgozat a kis templomról majdnem 100 évvel ezelőtt jelent meg, amikor 1928-ban befejezték az utolsó nagy felújítását a kis templomnak, akkor Zoltai Lajos a levéltári források alapján összefoglalta a történetét. Egyébként ezt a tanulmányt most közöljük is az első kötetben. Lesz egy
2: De teljes egészében?
3: Igen, lesz egy újraközlés Zoltaitól. Ez tényleg egy tanulmány, tehát nem kell egy nagyon hosszú szövegre gondolni, de ez volt az egyedüli, amilyen monografikus igényel szólt a kis templomról. Egyébként az orgonákról született

0: és a kis templomot. 2 év különbséggel épült a két templom, rengeteg szempontból lehet amellett érvelni, hogy ezek testvértemplomok. Persze a 18. században ezt nem feltétlenül gondolták így a katolikusok meg a debreceni reformátusok, de ez egy izgalmas megközelítés volt, és ennek apropóján is megjelent egy füzetkatalógus.
1: Akkor ez egy vaskosabb kötet lesz, úgy számítsunk?
0: Igen, ez most mindenképpen egy vastagabb könyv lesz. Ugye most 6 dolgozatot fogunk közölni, és a jövő évre ütemezett második kötetben pedig egy hosszabb katalógus szeretnénk megjelentetni, amiben minden olyan klenúdiumról, egyháztörténeti, egyházművészeti emlékről lesz egy külön cikk, ami valaha szerepelt a kis templomnak a lajstromaiban.
1: Akkor gondolom Pészalai Emőke munkásságát is felhasználjátok hozzá.
0: Sőt, szerzőtársunk Pészalai Emőke a második kötetben rá, illetve Szakács Györgyre, a kis templom korábbi lelkipásztorára és kutatójára fog igazán jutni a munka dandárja, és ők majd a második kötetben jelentetik meg az újabb eredményeiket.
1: Mennyire lesz folytatása, vagy kiegészítése, vagy tovább gondolása az első kötetnek a második, mert úgy tematikája akkor helyezzük már el a kettőt, hogy az első egy ilyen átfogó, mindenre kiterjedő, és akkor a második az mennyiben, hogyan folytatja, belemegy a legapróbb részletekbe, mint például a klenódiumok?
0: A kulturális örökség szempontjából, az egyházművészet szempontjából ez a két kötet fog kiadni egy egységet. De hogyha a kis templomra, mint egy istentiszteleti helyre tekintünk, akkor nagyon oda kívánkozik még egy harmadik kötet emellé a kettő mellé, ez pedig a kis templomi gyülekezetnek a történetéről szólna. Ez inkább egy egyháztörténeti téma. Nagyon hasznos lett volna nekünk művészettörténészeknek, egyházművészettel foglalkozóknak is, hogyha már forgathatnánk ezt a könyvet, de ezt a könyvet egyelőre még senki nem írta meg, és ez a reménységünk, hogy a következő években azzal a lendülettel, amivel mi elkezdtük ezt a munkát, majd egy egyháztörténész átveszi tőlünk a stafétát, és megírják végre a gyülekezet történetét is. Ez egy összetett téma, mert Debrecenben nagyjából a II. Világháborúig hivatalosan egy gyülekezet volt, egy egyházközség volt, a debreceni református egyházközség, de valójában ennek 3 gyülekezete működött, a nagytemplomi, a kistemplomi és az ispotái. És pont azért, mert azonos volt a presbitérium és azonos volt az egyházkormányzat, nehéz megkülönböztetni az iratokban is, hogy mi szól a kistemplomról, mi szól a nagytemplomról, szóval ez egy nagy feladat, de nagyon időszerű lenne már, hogy valaki kibogozza ezeket a szálakat és megírja a kistemplomnak meg az ispotáinak is a gyülekezet történetét.
1: Tehát lesz egy harmadik kötet is.
0: Jó reménység szerint lesz.
1: Egyébként az, hogy most mi már is október elején beszélünk erről a még meg nem jelent kiadványról, ami egyébként majd decemberben jelenik meg az első kötet, azt is jelenti, hogy amúgy várják, forszírozzák ezt a témát, nem csak mi az Európa Rádióban, hanem, hogy vannak, akik ezt ugye várják, mert kik fogják ezt hasznosítani, vagy kik fogják használni ezt, kiknek szánjátok?
0: Ezt örömmel hallom, kicsit meglepetten is. A szakmabelieknek írjuk elsősorban. Tehát olyan művészettörténészeknek, harangtörténészeknek, várostörténészeknek, igen, vannak.
1: Vannak harangtörténészek.
0: A kampanisták. Vannak.
1: Igen.
0: Olyan bölcsészeknek írjuk mindenek előtt ezt a könyvet, akik 18. 19. századi templomokkal, egyházművészettel foglalkoznak. Nagyon számítunk még olyan olvasókra, akik Debrecen történetével foglalkoznak, vagy fokozottan érdeklődnek a helytörténet iránt itt a városban. De el tudom képzelni, hogy sok presbiternek, lelkésznek a könyves polcára is fölkerül ez a könyv, még hogyha nem is fogják egytől egyig elolvasni ezeket a cikkeket, mert mégiscsak a város legöregebb templomáról van szó, ami többször fontos szerepet játszott az egyház köztörténetében is. Mindenkinek van egy története a kis templommal, mindannyian elmegyünk mellette naponta vagy heti rendszerességgel. De szerintem tényleg szélesebb körben is közérdeklődése fog számot tartani. Igazság szerint a legjobb az lenne, hogyha ennek a szélesebb értelemben vett református közönségnek, mondjuk úgy, hogy a presbitereknek, a mindenkori presbitereknek egy ismeretterjesztő képes album is készülne, ami néhány éjszaka alatt vagy néhány este alatt elolvasható, és ugyanúgy összefoglalja a kis templomnak a történetét és az örökségét.
1: Felmerül a kérdés egyébként, hogy vannak ilyen régi templomok azért az országban, és hogy mindegyikről megjelenik egy ilyen szép kiadvány, mint amit most itt terveztek, tehát, hogy a kis templom az miért élvez ilyen kiemelt figyelmet?
0: Nem, sajnos nem. Talán azt lehet mondani, hogy a gótikus templomok, meg a románkori, tehát a középkori templomok megkapják azt a figyelmet, amit megérdemelnek, legalábbis a kutatók részéről. Monografikus feldolgozása

0: Minden komolyabb középkori templomunknak, templomromunknak van, de a török kiűzése utáni időszakban annyira sok barokk templom épült, hogy ezekre már nem jut elég kutató, meg nem jut elég figyelem sem. Nem jut annyi figyelem, mint amennyit megérdemelnének. És ez a református barokk templomokra szerintem különösen igaz. A kis templom is eddig árnyékos területen volt, kevesen figyeltek fel igazán az értékeire. Ez is a célunk ezzel a mostani jubileummal, meg ezekkel a kötetekkel, hogy közmondásosan szólva fölrakjuk a magyar barokk templomépítészet térképére a kis templomot. Elég sok katolikus kutatótárs is meglepődik, hogy itt ennyire forszírozzuk azt, hogy itt van egy szép református barokk templom. Még mindig él ez a sztereotípia, hogy a barokk az a katolikusok stílusa volt, pedig valójában a reformátusok is ugyanabban a században éltek, és ugyanaz a kor stílus vette őket körül, és ezt a divatot követték ők is annak idején.
1: Akkor lehet, hogy ez egy olyan példa lesz, amin majd kapva kapnak mások is, és lehet, hogy készül más templomokról is egy ilyen szép kiadvány, nem? Tehát ez azért egy példamutató történet.
0: Szívemből szóltál, nagyon jó lenne. Leginkább a debreceni első világháború előtt épült templomok járnak a fejemben, amikor erről gondolkodok, hogy hogyan lehetne ezt folytatni. Minden templom megérdemli a figyelmet, de Debrecenben egészen izgalmas történetet tudnak felmutatni ezek az istentiszteleti helyek, és ehhez képest a monografikus feldolgozás még csak a nagy templomról készült.
1: Visszatérve a kis templom 300 jubileumi kiadvány első kötetére, akkor, ha jól számolom, durván még van 2 hónap a tervezett megjelenésig. Akkor milyen állapotban van, tehát most már ilyen nyomda közeli állapotot kell elképzelni, vagy laikusként kérdezem?
0: A tördelésnél járunk, megérkeztek a kéziratok, a szerkesztőtársaimmal, Fazekas Gergellyel és Árosi Danival dolgozunk a szövegeken, és Mikácó Kamilla pedig tördeli a már tördeléskész kéziratokat. November elején kell nyomdába adnunk a kötetet, mert hogy tényleg nagyon szeretnénk megjelentetni december elejére. Egyrészt azért, mert advent idején valahogy mindenkiből előbújik nem csak a gyermek, hanem az olvasó is, tehát hogy nagyobb az érdeklődés a könyvek iránt, olvasóként is, meg könyvvásárlóként is, és szeretnénk még a karácsonyi időszak elején kijönni ezzel a könyvvel. Másrészt pedig azért, mert a nagyon kerek évforduló, az igazi 300. évforduló, amiről annyit beszéltünk az idén már, az majd december 5-én következik.
2: Hamarosan megjelenik az idén 300 éves debreceni református kistemplomról szóló első kötet. Veres Dániel muzeológus társszerzőt Tóth Emese kérdezte.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Kétség és bizalom. Rossz hallani, de ki kell mondjam, hogy minden hívőben ott kavarog-e 2 dolog. Igen, a kétség is. Bevallani is nehéz, mégis így van. Akkor lennénk hiával a kétségnek, vagyis akkor nem lenne bennünk egy szemernyi kétség sem, ha 100%-ban megbíznánk az Úrban. Csak hogy erre senki nem képes. Az Istenbe vetett bizalom és a bennünk lévő kétség fordítottan arányos. Minél inkább bízunk az Úrban, annál kisebb a kétség a szívünkben. Minél nagyobb a kétség bennünk, annál kevésbé bízunk az Úrban. Amikor azt mondom, hiszek Istenben, akkor azzal azt állítom, hogy bízom benne. De mennyire? Érdemes tükörbe néznünk ezen a téren is. Ismerjük Pál apostol sorait, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Állítjuk magunkról, hogy szeretjük az Urat, hiszünk benne, és mégis mennyi kétség van bennünk. Hol bicsaklik meg az Isten iránti bizalmunk? Ott, hogy nekünk is vannak szándékaink, akaratunk, célunk. S mi ezeket szeretnénk letolni az Úr torkán. Vagy mondhatom szebben is, szeretnénk, ha az Úr azokat valósítaná meg az életünkben, amiket mi elképzelünk. Közben pedig rendszeresen ezt imádkozzuk, legyen meg a te akaratod. Nézzük meg az imáinkat. Tele vagyunk kérésekkel. Ezt, meg ezt, add meg, Uram. Sokszor néznek ki így az imáink. Ahogyan ima nélkül is ezt gondoljuk, az Úr tegye meg, amit én szeretnék. Közben ismerünk három igét, mely helyre tesz bennünket. Az első így hangzik. A ti gondolataitok nem az én gondolataim, így szól az Úr. A második, csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. A harmadikat Jézus mondta, tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Ezek az igék, a törtető, akarnok, erős vágyakkal rendelkező énünket helyre kellene tegyék. Vajon helyre teszik-e? Nekem az Isten sem mondja meg, hogy mit tegyek. Ilyet soha nem szokott mondani a hívő ember, de sajnos gyakran cselekszünk így. Nem mondjuk ezt, de a tetteink erről árulkodnak, ezen mondat kimondása nélkül is. Ez súlyos kritika a hívő létünk irányába, és igazán valós képet ad arról, hogy mennyire bízunk mi az Úrban. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Október 17-ig még lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe. Mint korábban Lőrinc Viktória, a vidék és településfejlesztési miniszter kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A Szent István Vidékfejlesztési Program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd a rendelkezésre. A kísérleti térségek között található többek között Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki-pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szálláshelyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úticél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hévíz és Debrecen követi. Megújítják a balatoni bringakörkerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,5 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény és felsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz európai uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a magyar közút beruházásában 4 szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el. Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások. A munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában majd 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a történelmi Békés-bánáti Református Egyházmegye találkozójára utazunk el Szentesre. Hallhatják majd Hegyi Ádám történészt.
2: És ezt a területet nevezték el egészen a trianoni időszakig Békés-bánáti Református Egyházmegyének, ami a Maros és a Körös közötti kezdeti területeket a Bánátra kiterjesztve és magába olvasztotta, és valóban földrajzilag egy óriási egység, olyan Belgium nagyságú egység jött itt létre.
1: Beszélgetünk Fekete Károly tiszántúli püspökkel.
3: A lélek munkáit tapasztalni, az mindannyiunkat megörvendeztet. És már nem figyelünk arra, hogy most fogytunk, vagy mi a statisztika, mert az élet valósága adja azt a jó ízt, amelyik tovább lendít és biztat, hogy ha utoljára maradok egyedül református, de azt megélem azt a hitet, az is nagyon fontos, és nem csak a létszám.
1: És résztvevőket is megszólaltatunk.
4: Mindenki kitart a hit mellett, hogy meg akikkel már többször találkoztunk, egymásra nézünk, és köszönünk, hogy tavaly is voltak, akkor is voltak, és hogy egyszerűen, nem tudom, de annyi olyan érzés van bennem, amit nehéz, hogy egyszerűen jó velük, hogy ennyien vagyunk, akik még az Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez nekünk fontos.
1: Ma tehát a történelmi Békés-bánáti Református Egyházmegye találkozójáról számolunk be önöknek. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint 600 református gyűlt össze három országból és 5 egyházmegyéből Szentesen, hogy találkozhassanak egymással. Az aradi, temesvári, bánáti, békési és csongrádi reformátusokat közös múltjuk köti össze, ugyanis a trianoni békeszerződésig egy közös egyházmegyéhez tartoztak, ez volt a Békés-bánáti Református Egyházmegye. Ráadásul ez volt a történelmi Magyarország legnagyobb kiterjedésű református egyházmegyéje. Az első találkozót Makón 2013-ban szervezték meg. Azóta, bár volt olyan év, hogy nem szervezték meg a találkozót például a Covid-járvány miatt, ezúttal 11. alkalommal találkoztak Szentesen. Összeállításunkat hallják most a helyszínről, kezdésként egy történészt kérdezek az egyházmegye múltjáról. Hegyi Ádám történésszel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, presbiterrel beszélgetek. Valószínűleg Ádám, te vagy, aki a legtöbbet tudsz ennek az egyházmegyének a történetéről, akinek most az utód megyék gyülekezeteinek tagjai találkoznak Szentesen. Mit lehet néhány fő vonalban tudni erről az egyházmegyéről? Azt mondjuk szoktuk róla mondani, hogy ez a történelmi Magyarország legnagyobb református egyházmegyéje volt.
2: Igen, kiterjedését tekintve valóban egy óriási területről beszélünk. A Békés-bánáti egyházmegye egyidős a reformációval, tehát körülbelül amikor itt a Dél-Alföldön a helvét hitvallás megszilárdult és létrejöttek azok az egyházközségek, amelyek már reformátusnak voltak mondhatók, azok egy önálló egyháztestet, egy egyházigazgatási egységet hoztak létre. Kezdetben Körös-Maros Közi Szent Társaságnak nevezték, ez volt az egyházmegye első megnevezése, ez a 16. század vége. Nagyjából ez a struktúra állt fent az oszmán hódoltság ideje alatt, majd a török megszállás utáni időszakot tekintve egy újabb fordulat következett be, amikor a Körös és a Maros közötti területen tovább működött ez az egyházmegye, viszont akkor már Békési egyházmegyének kezdték el hívni, majd kicsit később, a 19. század elején, a 1820-as években területe valóban megnövekedett, mert a Marostól délre eső területek is ehhez a területhez tartoztak, azért, mert a Marostól délre eső területeken nagyon sokáig nem tudott a református egyház megtelepedni. Igaz, 16. század végén vannak adataink arra, hogy például a Nagybecskereken is működik valamilyen protestáns gyülekezet, de hát a oszmán hódoltság miatt ezek nem tudtak fennmaradni. És 1800-as évek elején missziós szándékkal különböző gyülekezetek jönnek létre a Bánátban, ezt mondtam, hogy a Marostól délre, és ezt a területet nevezték el egészen a trianoni időszakig másik Békés-bánáti református egyházmegyének, ami a Maros és a Körös közötti kezdeti területeket a Bánátra kiterjesztve és magába olvasztotta, és valóban földrajzilag egy óriási egység, olyan Belgium nagyságú egység jött itt létre.
1: Lélekszámban, gyülekezeti tagságszámban van adat, ami elmondható?
2: Persze, sok-sok adatunk van, ugye azért ezt tudni kell, hogy a történeti források azért sporadikusak, tehát nem lehet mindig mindenről egyértelműen beszélni. Tehát mondjuk, ha Szatmárral összehasonlítjuk, itt mindig ritkábban helyezkednek el a gyülekezetek. Mondjuk, amikor maga a Békés-bánáti elnevezésű egyház ugye létrejön, akkor olyan 31-néhány anyaegyházközségről beszélhetünk. Ezt 1920-ig körülbelül olyan felmegy olyan 50 anyaegyházközségre, és hogy ez lélekszámban ténylegesen mekkora, úgy érzékeltetném, hogy az itteni lakosságon belül szinte mindig a kisebbség. Egy-két terület van, ahol többségben voltak. Tehát például, hogy Szentesen vagyunk, nagyon sokáig Szentes homogén református közösség, vagy Békésbe, ha megyünk, Békésben Gyoma, vagy Körös Tarcsa, Körös Ladány, ezek többségi református települések, de általában az van jellemző, hogy ez egy kisebbségi kultúra, a reformátusok vallásilag és nyelvileg is kisebbségben voltak.
1: Rátérek arra, amiről beszéltél ezen a találkozón, a bibliaolvasásról beszéltél. Kezdjük egy picit messzebbről, ahogy te is kezdted. Mennyire tekinthető általánosnak az a Békés-bánáti egyházmegyében, vagy a korábbi elnevezésű időszakban, hogy egyáltalán olvasták az emberek a Bibliát? Tudtak-e olvasni a 16.-7. században az emberek egy átlagos ember?
2: Valójában ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, mert az olvasást úgy tudom történeti adatokkal igazolni, hogy annak van valamilyen írásos lenyomata. De hát, ha én most olvasok egy regényt, akkor annak miért lenne írásos lenyomata, hogy én elolvastam Jókai Mór Kőszívű ember fiai című regényét. Az bennem egy élményt alakít ki, de nem biztos, hogy van ennek lenyomata. De a történetkutatásban van erre lehetőség. Például a több száz évvel ezelőtt élt emberek is írhattak olvasó naplót. Aláhúzták a könyveiket, esetleg még egy szél jegyzetet is készítettek a lap szélére, amikor valami nagyon kiváltott belőlük valamilyen érzelmet, és odaértak, hogy igaz, nem igaz, és így tovább. Tehát vannak erre utaló adataink. Na most a Biblia olvasás a református egyház hitvallásából és kultúrájából levezethető. Ugye a sola scriptura elve gyakorlatilag azt a mozgalmat, vagy azt a igényt hozza létre a református egyházon belül, hogy olvasni kell a Szent Írást. Márpedig, ha olvasni kell a Szentírást, ahhoz kell iskolázás. Az iskolában meg kell tanítani a gyerekeket írni, olvasni, és akkor fogják tudni értelmezni a Bibliát. Ez egy hosszú folyamat, tehát ha a reformáció időszakát nézzük, a 16. századot, ott még olyan adataink vannak, hogy még Mátyás király ugyan tudott írni, olvasni, de például a helyettese, a nádor, az már nem tudott. Tehát az ország második embere 1490-ben nem tudott írni, olvasni. Ilyen helyzetből kell elindítani a reformációt, tehát azért ez egy mégis több száz éves folyamat, mire általánossá válik az írni, olvasni tudás. És hát ezen belül aztán a bibliaolvasás az egy óriási kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt hitelesen igazolni. Hát az biztos, hogy nincs is annyi bibliánk, kezdetben nyomtatott biblia, hogy minden gyülekezetben legyen. Tehát vannak ilyen adataink, hogy az a lelkész, akinek van prém bőrös subája, de nincs bibliája, attól vegyék el a prém kabátot, és vegyen az árából egy bibliát, mert hogy nincs bibliája, szóval ez egy eléggé kellemetlen helyzet, de hát ez hosszú szabályozások és hosszú normaalkotás, mire eljutnak arra az igényre, hogy a biblia meglegyen a családban. A református paraszt családoknál például a 18. század végére válik szokássá, hogy van egy nagy bibliájuk, amit a tiszta szobába felraknak látható helyre. Tehát, hogy az identitásukat is meghatározza.
1: Ezek azok a családi bibliák, amikor bevezetik az anyakönyvadatokat?
2: Igen, ezek a tipikus családi bibliák. Most is vannak, én úgy tudom, tehát, hogy ennek van most is gyakorlata. Igen, beírják a születést, halált, keresztelőt, házasságot, ilyen, sőt, még időjárási megfigyeléseket is beírnak ezekbe.
1: És akkor van egy szentesi példa, ami ugye kapcsolódik az egyházmegye történetéhez, amit itt elmeséltél. Az érdekesség az, hogy a forrás ráadásul valamilyen bírósági adatból van. Mi ez a történet?
2: Igen, ugye mondtam, hogy viszonylag nehéz az olvasás történetét rekonstruálni. Na most Szentes esetében szerencsés helyzetben vagyunk, mert a városban 1747-től, illetve 1750-től kezdve fennmaradt két olyan szöveg is, amelyeket szinte napról napra vezettek, a város eseményeit rögzítették ebben. Az egyik a Ecclesia matrikulája, a másik a Petrál krónika. És ezekben a iratokban maradt fent egy tanítónak az emléke, egy Csó István István nevű tanító, aki valamikor az 1790-es években azt jegyezték fel róla, hogy mint tanító kötelessége volt a templomban rendszeresen a Bibliát fennhangon olvasni a gyülekezetnek. Ez nem istentisztelet, ez csak bibliaolvasás, tehát fennhangon olvasás. 12-szer olvasta végig a Bibliát a szolgálat évei alatt itt Szentesen, és a családjában, meg mint családfő, 44-szer olvasta fel hangosan a Bibliát a családtagjainak. De amire utaltál, hogy milyen iratunk van, fennmaradt egy tanúkihallgatási jegyzőkönyv, egy egyház fegyelmi ügy esetén őt tanúként hallgatták meg a lelkésszel szemben, és mint tanút értelemszerűen neki alá kellett írni a tanúkihallgatási jegyzőkönyvet. Ez nem sikerült neki, nem tudta leírni a nevét, csak egy X-et tett a neve mellé. Most ugye azt mondtam, hogy végigolvasta 12-szer és 44-szer a Bibliát, és nem tudta leírni a nevét. Ez azért van, mert ahogy lassú volt ez a folyamat, ahogy az olvasás tanulás eljutott egy bizonyos norma szintre, ezt úgy egészítette ki az egyház, hogy olvasni megtanította a gyerekeket, írni nem, mert nem volt annyi ideje, és nagyon valószínű, hogy ez az ember tanító létére szinte fejből megtanulta a Bibliát, és el tudott mondani ige szakaszokat egész hosszan, anélkül, hogy tudta volna mi az. Valószínűleg tudott olvasni, tehát hogy nem volt teljesen ismeretlen számára a betű, de már ránézett és tudta, ja igen, ez most így következik. Mindenki tudja azt, hogy például a homéroszi Iliász és Odüsszeia az egy óriási mű, ugye a görög irodalomnak a, meg a mitológiának egyik legfontosabb műve, és az ember mindig elcsodálkozik, hogy ezt soha senki sem írta le. Tehát amikor ez keletkezett, az egy szóbeli eposz volt, és 300 évvel a keletkezés után írják le. Tehát, hogyha valaki tud Iliászt mesélni fejből, akkor miért ne sikerült volna Csónak, Csó Istvánnak Bibliát mesélni fejből?
1: Ugye te kutatod a Békés-bánáti Egyházmegye történetét, van olyan friss adat, történet, esemény, ami elmesélhető az adatokból?
2: Igen, mindig sok ilyen jön elő. Most amivel legújabban foglalkoztam, vagy foglalkozom, az az egyházon belüli információ áramlás, vagy információ, informális tudásnak az átadása. Mind a mai napig létezik az egyházban a körlevélnek, vagy a körrendeletnek a műfaja. Például az esperes körlevélben értesíti a gyülekezeti lelki pásztorokat a legújabb szabályokról, hírekről, határozatokról. Most ez a folyamat megvan több száz éve az egyházon belül, csak az az érdekes benne, hogy ez bizonyos esetekben sérül. Ma azt mondanánk, hogy a zsinattól indul el valami, akkor a püspöktől indult el egy utasítás, vagy egy leírat, vagy egy támogató kérés, és akkor ennek hivatalos úton el kellett jutni az espereshez, az esperesnek meg értesítenie kellett az egyházközségeket. Na most az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy itt ilyen elhallgatásokra bukkan az ember, hogy mit lehet mondani, és mit nem. A feudális világban a lelkész nem csak egyházügyekkel foglalkozott, hanem például az istentisztelet után a hirdetésekben világi eseményeket is hirdetnie kellett. És a tiszántúli püspöktől érkezett egy körlevél az esperesekhez, hogy mindenről beszélhetnek, de arról nem, hogy a só ára emelkedni fog. Ez egy hivatalos értesítés. Tehát a magyar állam értesített, hogy ekkortól ennyi a só ára. És a püspök utasítja, hogy igen, de ezt ki ne hirdesse a lelkész, mert bepánikolnak az emberek a istentisztelet után, és elkezdenek felvásárolni. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen felemás helyzet, hogy aztán meg ha kiderül, hogy mert kiderült, hogy emelkedett a sóára, akkor a lelkészen ezt számon kérhetik, hogy ezt maga nem tudta, vagy elhallgatta előlünk, szóval ez egy elég érdekes helyzet.
1: Folytatod ezt a kutatást?
2: Igen, igyekszem. Meg lehet ezt fogni világiratokon belül is, és a korabeli ember az ugyanúgy, mint most, azért nem hagyta magát. Tehát ha nem hangzott el a templomban, akkor megkérdezte a kisbírót, vagy megkérdezte a jegyzőt, vagy bárkit, aki erről tudhatott, és megvan ennek a információ átadásnak a világi útvonala is, az uralkodótól egészen a jobbágyig végig lehet kötni, hogy milyen információ juthat el az átlag emberhez, és ezt össze lehet vetni, hogy na akkor a kisbíró vajon elmondta ezt a só ár emelkedési ügyet. Úgy tűnik, hogy igen. Tehát amit én találtam, nem sokkal az istentisztelet után a kisbíró az kidobolta a híreket, úgyhogy ez az információ visszatartás nem volt túl hatékony, de megpróbálták.
1: Gyerkó Attila Leventével, a Szentes Nagy Templomi Református Egyházközség főgondnokával beszélgetek. Mit jelent önnek az, hogy itt van ez a találkozó most már második alkalommal?
5: Nagy öröm számunkra, hogy ismét a gyülekezetünk adhat otthont ennek a nagy rendezvénynek. 2018-ban volt legutóbb itt nálunk a Békés-bánáti Történelmi Egyházmegye találkozója. Azért is nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy ismét itt Szentesen a Nagy templomad otthont, hiszen nagy templomunk az idén ünnepelte 200 éves jubileumát, és ennek a záró alkalmaként kerül sor most a történelmi egyházmegye találkozóra, megemlékezve a 200 éves jubileumról is, és Kis Bálint egykori esperes templomépítő lelkipásztorunkról.
1: Akinek az emlékére szobrot is avattak itt két héttel ezelőtt, most az a különleges dolog, hogy akár megtekinthető nyilván a szobor, meg közösen itt majd meg is koszorúzzák ezt. Miért volt fontos önöknek a szobor állítás?
5: Ez egy úgy tartozás is, amelyet úgy gondoljuk, hogy most sikerült pótolni, hiszen Kis Bálint egy jelentős lelkipásztora volt a gyülekezetnek, de nem csak lelkipásztor volt, hanem ahogy említettem, az egyházmegye esperese is volt, táblabíró is volt, tehát egy polisztor volt, és nem csak a gyülekezet élete szempontjából volt jelentős az ő jelenléte, hanem a város szempontjából is, a város életében is jelentős volt az ő itteni szolgálata szentesen.
1: És önnek mit jelent ez a találkozó, akár a Kis Bálint szemüvegén keresztül nézve, hogy egy mekkora egyházmegyét vezetett a néhai lelkészük, ugye ma 5 egyházmegye 3 ország területénél ez a sok-sok református.
5: Felemelő érzés, hogy igen, ahogy ön is említette, hogy 3 országból vannak most itt a reformátusok, és lehetünk együtt, élhetjük meg együtt Isten kegyelmét, áldását. Azt gondolom, hogy ez egy ritka pillanat, és nagyon nagy dolog, hogy ez évente megszervezésre kerül. Úgyhogy most nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy most itt szentesen tudunk így együtt lenni a reformátusság ilyen nagy létszámban.
1: És még Kis Bálinthoz egy gyakorlati megjegyzés, hogy tulajdonképpen az egykori esperesnek köszönhető az, hogy elfér ez a közösség ezen a találkozón itt, mert akkor a templom épült itt, ahova kényelmesen befér ez a sok ember. Vannak olyan helyszínek, ahol nyilván nem tudna ennyi ember elmenni, mert kicsi a templom, és nem praktikus egy szervezési szempontból. Tulajdonképpen ez is utólagosan neki köszönhető.
5: Igen. Hálásak vagyunk, hogy egy ilyen templomban lehetünk jelen. Valóban felemelő.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk az összeállítást a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozójáról, amelyet most hétvégén szerveztek meg Szentesen. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Pusztaedericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomagértékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat a hétvégi történelmi békésbánáti református egyházmegyei találkozóról, amelyet Szentesen tartottak. Itt a történelmi Magyarország egykori legnagyobb egyházmegyeinek utód egyházmegyei találkoztak, így az aradi, a temesvári, a bánáti, a békési és a csongrádi reformátusok. Kezdésként néhány résztvevővel beszélgetünk.
2: Hamzáné pap Katalint kérdezem, mert Zsadányból érkezett a Békés Egyházmegyéből, és itt a ismerősei azt mondták, hogy ön a szóvivője ennek a csapatnak. Miért jöttek el erre a találkozóra?
3: Mert ez már a harmadik alkalommal, hogy eljövünk, és épülünk. Tehát nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon sok olyan dolgot kapunk, ami meg találkozunk olyan emberekkel, akikkel nagyon jó találkozni velük. Ismerősökkel is, meg amit kapunk a lelkészek, amit elmondják, mind építő nekünk. Tehát egyszerűen nagyon jó eljönni. Testünk, lelkünk töltődik.
2: Átlépek önhöz is. Nincs kitűzője, de árulj el, hogy kivel beszélgetek.
4: Huszár Benedekné, Zsadány. Én minden vasárnap elmegyünk a templomba, Isten tiszteletet meghallgassuk. Az az igazság, mikor megyünk, egy új feltöltés. A nekünk, amikor oda vagyunk a templomba, mint most is, hogy eljöttünk, ez is nekünk egy feltöltés. Mert ugye szeretet van, úgy van, az Isten azt mondja, hogy úgy van bele, hogy az én tanítványom, vagytok, hogy egymás a szeretetet tudjuk egymás iránt kimutatni. Tehát azért mondom, ide is elmentünk, nagyon sok feltöltést kaptunk, megint egy más-más szöveg van mindig, és odafigyelünk, és ezt egymást között elmondjuk. Tehát ennyit igen, tudok mondani.
2: Esetleg bemutatkozik?
5: Misszál Lászlónő vagyok.
2: És akkor ő miért jött el Zsadányból?
5: Ugyanezért jöttünk minden, olyan megnyugvás, amikor megyünk, vagy jövünk a templom, mintha megújulnánk, úgyhogy olyan nyugodtság vesz elő, amikor kijövünk a templomból.
2: És az, hogy itt az egykori egyházmegyéből találkozhatnak olyanokkal, akik akár más országban élő magyar reformátusok, ez mit jelent önnek?
3: Mindenki kitart a hit mellett, hogy meg akikkel már többször találkoztunk, egymásra nézünk, és köszönünk, hogy tavaly is voltak, akkor is voltak is, hogy egyszerűen nem tudom, de azt annyi olyan érzés van bennem, amit nehéz, hogy egyszerűen jó velük, hogy ennyien vagyunk, akik még az Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez nekünk fontos.
2: És a hétköznapokban szokta úgy érezni Zsadányban, hogy kevesen vannak, és emiatt jó, hogy látni, hogy milyen sokan vannak? Tiltakoznak a hölgyek, sokan vannak Zsadányban.
4: Igen, még van, amikor 120-an is vagyunk a templomba. Meg többen, meg 200-an is. Sokan vagyunk, sok iskolás, és annak a szülei is eljönnek.
3: Az iskolánk az egyházi iskola, idősek otthona, anya otthonunk van.
2: És Szögi László Krisztián Orosházáról Békési Egyházmegye, és csak nem a felesége, Szöginé Boros címe a Gabriella, szintén Orosházáról. Miért jöttetek el erre a találkozóra?
6: Én még akkor az új templomi gyülekezetbe jöttem Vásárhelyről, amikor először voltunk ugyanígy Szentesen, és az már azt hiszem ilyen 10 éve lehetett, hogy Szentesen volt itt, és akkor egy nagyon jó hangulatú volt a közösség, és úgy gondoltam, hogy most még itt a közelben van a egyházmegyét találkozó, akkor szeretnék még ne eljönni. Barátom biztatott még egyébként, ő most lelkésznek tanul, ő is mondta, hogy akkor most itt akár össze is futhatunk majd, mert őt a kötelesség ide hívja majd.
2: Végül is erről szól ez a hely, hogy lehet találkozni ismerősökkel, ismeretlenekkel. És te miért jöttél el, vagy mit jelent neked ez a találkozó?
7: Hát igazából én a férjem miatt jöttem. Ő hozott meg, ő az, aki igazából ebbe a református életbe úgymond engem behívott. Ő általa ismerkedtem meg így a vallással is, mikor abban nem voltunk egyáltalán vallásosak, úgyhogy igazából miatta meg a kisfiam miatt jöttünk el.
2: Valószínűleg ő a legfiatalabb jelenlévő. Hány éves?
7: Ő most jelenleg 15 hónapos, úgyhogy még nagyon kicsi, igen.
2: És arról mit gondoltok, hogy ugye ez a találkozó, ez az egykori nagy egyházmegyének az utód találkozója, tehát ugye ez ma 3 ország, 5 egyházmegyéje, és sok száz ember találkozik itt a határ különböző oldalairól.
6: Szerintem nagyon kevés olyan lehetőség van, ahol már csak így gyülekezetek tudnak találkozni egymással. Mert minden gyülekezet szervezi a maga kis programjait, és az még pláne nagyon ritka, hogy így több országból össze tudjunk gyűlni, és utána ez mindig olyan jó látni most a kis csoportos beszélgetésen is, hogy annyi helyről jöttünk, mindannyian egy kicsit mások vagyunk, de a legfontosabb dolgokban, hogy Jézus szeretetében, meg a református hitben viszont így közösek vagyunk. És ez szerintem egy nagyon sokat mondó dolog, vagy hogy is mondjam, pláne utána nekem az előző alkalommal, most is várom az ebédet, de az előző alkalmon nagyon jó volt, én akkor aradiakkal tudtam együtt ebédelni, és olyan dolgokról tudtunk beszélni, olyan őszintén, ami másunk tényleg nem lenne rá lehetőség. Én így gondolom.
2: Hát ezek szerint van lehetőség ismerkedni a saját közegen túl is.
6: Igen, ráadásul olyan emberekkel, akik ez mondjuk most, ha nem lenne ez a találkozó, akkor lehet, hogy nem, most így nem beszélgetnék vele mondjuk az utcán, de hogy ez egy olyan közösség tud itt kialakulni, vagy olyan közösség, ami viszont ilyen egyedülálló ebből a szempontból. És hogy mégis sokfélék vagyunk, de ha belegondolok, akkor valójában meg igazából nem.
2: Hanem, hogy sok a hasonlóság?
6: Igen, sok a hasonlóság, és tényleg hogy is mondjam, a legfontosabb dolgokban, a hitbe, a vallásunkba, a szeretetbe ilyenkor összetudunk kapcsolódni, egymáshoz kapcsolódni tudunk.
7: Itt a kiscsoportos beszélgetésen voltak többen, akik Szerbiából jöttek, de nehezen beszélték a magyart, és nehezen is értették, hogy néha miről van szó. Viszont ennek ellenére nem féltek megnyilvánulni, mert tudták azt, hogy mi úgyis elfogadjuk őket, hisz a hitben testvérek vagyunk. Szóval ez a része meg szerintem egy nagyon szép.
2: Jók ezek a névtáblák, mert itt azonnal el tudom mondani, hogy Kerbel Dániellel beszélgetek, aki a debreceni teológián teológus. Hanyad éven?
8: Harmadéves vagyok.
2: És itt az előbb a Szögi család említette, hogy részben te is motiváltad őket, hogy jöjjenek. Hogy volt ez?
8: Hát igazából már nagyon régóta barátaim. A édesapa, Szögi László Krisztián, még együtt kezdtünk el templomba járni, még 2012. március 15-én, eléggé pontosan emlékszem erre az alkalomra, és utána szépen hát ott maradtunk a gyülekezetnél, és mindenki ment a maga Isten által elhívott útjára, de tartjuk a kapcsolatot, és ezek jó alkalmak arra, hogy tényleg találkozzunk.

0: kritikája a csoportnak, mindenki a saját élethelyzetéhez kapcsolódó dolgokat, mindazt, amit az előadásokból kapott, meg tudta osztani, úgyhogy igazából én csak kaptam, és nagyon kevés koordinációra volt szükség.
1: Mondjuk, ha egy gondolatot kiemelsz, amit elviszel magaddal, akár a kis csoportból, akár a találkozó eddig elhangzott gondolatai közül, az mi lenne?
0: Talán az, ami a kis csoporton elhangzott elég sokat, ez az Istenbe vett bizalom és a hozzávaló fordulás.
2: Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét kérdezem. Számon tudja még tartani, hogy hanyadik alkalommal van itt a békésbánáti találkozón?
3: Ez a 11. alkalom a békésbánáti találkozók sorában, de volt egy covidos év, amikor kimaradt, és volt egy év, amikor meg elmaradt, de ami a 2015-től volt, azon mindegyiken itt tudtam lenni, illetve mindig más helyszínen, mert ugye vándorol az 5 egyházmegye területén valahol vannak ezek a találkozók, most is Szentesen már másodszor van ilyen alkalom, és mindig nagy öröm együtt lenni azokkal, akik 3 országba, 5 egyházmegyébe szakadtak, de régen egy nagy, szinte püspökségnyi egyházmegyét alkottak, a békésbánátit.
2: Bogdán Szabolcs János királyhegó melléki püspökkel beszélgettem az előbb, és valahol ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy jó értelemben rutinná váltak ezek a találkozók a 11-es szám miatt is. Természetes lett, inkább így mondom akkor, hogy természetes lett, hogy találkozunk. Ön mit gondol arról, hogy miért kell még ezeket a találkozókat megszervezni 11 alkalom után is?
3: Nagyon jó példa erre az a néhány perces lehetőség, hogy az 5 egyházmegye esperese bemutatta, hogy mi történt egy esztendő alatt náluk. Nem csak egy általános bemutatást tartott, volt, aki fényképet hozott, vagy kisfilmet, és a egy év alatti történésekről való számadás, megosztani azokat az örömöket, hálaadást, ami ott helyben megvan, de mégis a térséget is gazdagítja, ez már önmagában megérné, nem esperesi jelentés hangzik el, hanem olyan eseménytörténet, amiben a missziói tevékenységek, a korosztályoknak az egyházhoz kötődése bizonyítottan fotókkal azt mutatja a többi négynek, melyik éppen nem számol be, hogy máshol is van élet. És talán ötleteket is lehet meríteni egymástól, és azzal a jó érzéssel állhatnak föl, hogy nem csak találkozók vannak évente egyszer, hanem két találkozó között is zajlik az élet. Mégpedig az a református módon megélt kereszténység, ami minden egyházmegyében egy kicsit más. A lelkület miatt is, a történelmi hagyományok miatt is, a létszámok miatt, a lehetőségek miatt, és ez, hogyha összeadódik, akkor ráérezhetünk arra, hogy bár ez egy nagy tájegység volt valamikor, azért ebben a sokféleségben lehet gyönyörködni. És ha egyik helyen van fogyás, a másik oldalon látszik, hogy előjönnek olyanok, a fogyó nemzet és a fogyó reformátusság közül is előjönnek olyanok, akik mégiscsak pótolják a létszámot. És ezek addig is ott éltek, de valami megérintette, valami új dolog behozta őket, és ezek az életjelek, ezek nagyon biztatóak. Akkor is, hogyha tudjuk, hogy igen, van fogyás, mert van elvándorlás, van boldoguláskeresés más égtájak felé, de az Úristen újra és újra megmutatja, hogy az ő szent lelkével tud munkálkodni. És nekem is az a fontos, hogy nem csak a mennyiségi kereszténység az izgalmas, hanem az a minőségi kereszténység, amikor a kisközösségben, a szórványban derűs, a hitüket teljesen megélő, akár idősebbek, vagy fiatalabbak vannak, mert az Úristen tisztelete, az hiszem, hogy nem mennyiségi kérdés. Nem sokaság, hanem lélek tesz csoda dolgokat, mondta valamikor Berzsényi. És ez a lélek munkáit tapasztalni, az mindannyiunkat megörvendeztet. És már nem figyelünk arra, hogy most fogytunk, vagy mi a statisztika, mert az élet valósága adja azt a jó ízt, amelyik tovább lendít és biztat, hogy ha utoljára maradok egyedül református, de azt megélem, azt a hitet, az is nagyon fontos, és nem csak a létszám.
2: Ez jó zárszó lenne, de még egy más témát szeretnék behozni. Kíváncsi vagyok, hogy milyennek látja ennek az egyházmegyének, ha egy belepróbál helyezkedni az egykori vezetők helyzetébe, mondjuk Kis Bálint, akinek ugye 2 héttel ezelőtt szobra lett itt a Szentesi Nagy Templom előtt, de akár az előtte-utána lévő esperesek munkája, ha belegondolunk abba, hogy ez fizikailag egy mekkora egyházmegye, milyen területeket kellett áthidalni, nem volt autója, nem volt telefonja, nem volt e-mail lehetősége, tehát hogy most átrakja a saját kerülete vezetési dinamikáját abban, hogy milyen lehetett egy ekkora egyházmegyét egy esperesnek vezetni, fizikailag, összefogni, lelkileg, mit gondol erről?
3: Mivel ez a nagyformátumú esperes előd a 18.-19. század fordulóján működött ezen a tájon, azért akkor más volt a tehetetlenségi nyomaték. Más volt az a történelmi kor, korszak, amelyikben természetes volt, hogy ezen a tájon reformátusok vannak. Persze akkor is több nem

0: nemzetiségű vidék volt ez, de az élni akarásnak a megmutatása az könnyebb volt a létszám miatt is, meg amiatt is, hogy azt nézték ki, aki nem ment templomba, és az volt a ritka, aki nem kereste a gyülekezet közösségét. Most megfordítva van. Nem is vágynék vissza abba a korszakba, megmondom őszintén, nagyon furcsa lenne, és szerintem ők se éreznék magukat ebben a korszakban jól. A történelem ura tudja, hogy melyik korszakban hol kell megnyitni az ajtókat, ahol be lehet menni, és nagy áldás, hogyha bemerünk rajta menni, és hol vannak azok az ajtók, amelyek lezáratnak, majdnem a történelmi helyzetektől függetlenül. Ezt az ajtótárást akkor is föl kellett fedezni, és a kis Bálint élettörténetét ismerve, hiszen 2 héttel ezelőtt én is itt voltam a szoboravatáskor, és szolgálhattam, és hallhattam az ő életpályáját, megnyitott a tudományos irányba, iskola alapítás irányába, a történettudomány művelésébe. Egy olyan formátumú és olyan szellemiségű ember volt, aki abban az időben tudta kamatoztatni a talentumait, mert a feladatokat nem csak ráruházták, hanem ő meg is találta, és meg is oldotta a saját feladatát. És ez engem arra tanít, hogy a mai időben a rám rótt feladatok ne csak megtaláljanak, hanem azok úgy oldódjanak meg, hogy abból ajtót áruljon a jövendőre. Ez mindig annak a kornak a felelőssége, és annak a vezetőnek a felelőssége, aki éppen benne van az Isten kegyelméből ebben a vezetői pozícióban. Kis Bálintnak volt szeme, érzéke, és meg tudta cselekedni azt, amiről beszélt. Egy koherens egyéniség volt, ezért is méltán kapott szobrot, mert 200 év után is ez a koherencia, ez tiszteletre méltó, sőt, hatása van. Hogy mi a jelenben hogy tudunk koherensek lenni, és nem csak szépeket mondani a szószékről, hanem szépen élni, megcselekedni, engedelmességre váltani az Isten igéjét, hát ez egy mai feladvány. És ezt már nem tudja helyettünk csinálni se Kis Bálint, se a Nagy Békés Bánáti Egyházmegye, ezt nekünk kell 3 országban, 5 egyházmegyében és a helyi gyülekezetben megbizonyítani. Ehhez töltekezünk most együtt.
1: És hogy lehet így koherensen élni ezek mentén, amiket most felvetett?
0: Az Isten igéje két élő éles kard. Mi nagyon sokszor szeretnénk csak az egyik élét használni, a másik felé eső élét. A kijelentés feltétele alá állni, ahogy azt a Barthi teológia nagyon szépen megfogalmazta. A kijelentés feltétele alatt állni azt jelenti, hogy ki van élezve felém is az a kard, amely ki akarja vágni azokat a részeket, amelyek nem méltók, meg akar metszeni olyan dolgoktól, amik csak elviszik az energiát, és nem a növekedést szolgálják, és ebben a két élőségben a másik él is egészen mássá válik, szelidül, meglátja a másikban a jót, próbálja felfedezni úgy a másikat, hogy teret adjon a szolgálatának, és afelé hajt, hogy mi együtt érünk valamit. Az, aki az igére akar tanítani, annak először az igét meg kellene élni. És ez a legnehezebb, hogy ez a koherencia, ez a együttállás meglegyen, hogy amit szólunk, azt úgy tudjuk megtenni, hogy az igaz cselekedet legyen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozóján jártunk Szentesen, onnan hallották helyszíni riportunkat, legutóbb Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét hallották, előtte pedig résztvevőkkel beszélgettem. Az összeállításunk mai napra véget ért, de folytatjuk holnap ugyanebben az időpontban, hiszen még rengeteg emberrel beszélgettem, így legközelebb hallhatják még például az aradi esperest, Tóbiás Tibort, hallhatják majd a temesvári esperest, Bódis Ferencet, és beszélgetek majd a Királyhágó melléki egyházkerület püspökével, Bogdán Szabolcs Jánossal, és a délvidéki reformátusok lelki vezetőjével, Harangozó László püspökkel is. Holnap ugyanebben az időben, tehát tartsanak majd velünk.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszta-Edericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomagértékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját. Idén a felsőbarcikai református egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi háladó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a magazinműsor minden hallgatóját, Béli Katalin szerkesztő riporter vagyok. A keresztény orvosok 29. konferenciáját Miskolcon a református püspöki hivatal nagy termében tartották október 9-e és 11-e között. A társaság célja összefogni, bátorítani és képezni a keresztény egészségügyieket, végzetteket és hallgatókat Magyarországon és határainkon túl. Szeretnének élő közösséget létrehozva növekedni hitükben, hogy Jézus Krisztus tanújaként végezhessék munkájukat. Szándékuk az, hogy bátran képviseljék a keresztény értékeket társadalmunkban a hit és a szakma szabályai szerint. A háromnapos rendezvényen szakmai előadások, bizonyságtételek, kerekasztal beszélgetések hangzottak el, például súlyos beteg a családban, szabadulása digitális függőségből, beszámoló Kárpátaljáról vagy nigériai misszióról. A programot irodalmi est, koncert, templomséta kísérte. A konferenciáról elsőként dr. Győri Gábor, a Keresztény Orvosok Társaságának vezetőségi tagja beszélt. Talán tisztázzuk a hallgatók előtt, hogy a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága milyen céllal, milyen üzenettel működik, mi az, amit át kell adni egymásnak, a társadalomnak.
2: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, röviden KOMT, az egyik legelső civil szervezet volt közvetlenül a rendszerváltozás környékén, ami megalakulhatott. De ennek az előzménye már korábbra évtizedekre nyúlt vissza, olyan keresztény hitvalló egészségügyiek, orvosok és más egészségügyi szakmákba tartozó testvéreknek a mondjuk így illegalitásban való közössége, ami lelkészek köré, külföldről jött misszionáriusok segítségével és hűséges közösségekben zajlott. Az egyik ilyen közösség egy belső számüzetésben létrejött kis imakör volt a Nyíregyházi Kórházban még a 60-as évek legelején, ahova a hitük és származásuk miatt rendszeridegen fiatal orvosok kerültek az ország minden részéből, és az ő testi, lelki, szellemi túlélésüket segítette egy olyan igei ima közösség, ami talán tekinthető a KOMT egyik csírájának. És amikor lehetőség volt már persze hivatalossá is tenni ezt a szervezetet, akkor több mint 400 kollega jelentkezett egészen rövid idő alatt, ami minden képzeletet felülmúlt akkor a 90-es évek legelején. Hát, hogy mi a küldetésünk? A küldetésünk nagyon egyszerű, hogy a Krisztus evangéliumát megéljük, és ebben egymás felé is segítséget nyújtsunk, hogy a pácienseink, a betegek és azok családtagjai felé reménységet tudjunk adni. Tehát azt hiszem, hogy ennyi, és ez egy általános és örök küldetése a szervezetünknek.
1: Hadd mutassam be a vezetőség másik tagját.
3: Dr. Fischl Anna Tuovi.
1: Hogyan kapcsolódik az általános egészségügyi körforgásba ez a társaság? Tehát milyen szerepet töltenek be a magyar egészségügyi palettán?
3: Én úgy látom, hogy alapvetően olyan orvosokból állunk, akiknek nagyon fontos mindennapjaikban megélt Isten hite, és így keressük egymást is, mert azért a most szekolozált világunkban eléggé furcsán néznek egyik másik kolléga, amikor előhozzuk, hogy hát Istennek legyen hála, sikerült ez vagy az a egyik vagy másik beteggel kapcsolatban. Úgyhogy igazániból én azt gondolom, hogy a keresztény egészségügyek mindig is keresték egymást, és mi egy ilyen sziget akarunk lenni ebben a társadalomban, hogyha valaki hozzánk fordul, akkor itt biztosan talál olyan kollégákat, akikkel meg tudja osztani nem csak a szakmai élményeit, hanem a szakmájában megélt Isten élményeit is.
1: Ez a miskolci konferencia 29. milyen gyakorisággal évente rendezik ezt?
3: évente rendezzük meg. Ebből is lehet sejteni, hogy azért már több mint 30 éve jelen vagyunk a Magyarországon, de nyilván nem voltunk. Tehát az a 400 fő, aki az elején csatlakozott, ő belőlük most már azért fogytunk. Hát változott a világ, és körülöttünk egy generáció, az most már hagyja el a társaságot. A Covid alatt volt egy alkalom, amikor kimaradt.
1: Hogyan alakul egy ilyen konferenciának a tematikája? Milyen elvek mentén?
2: Alapja a társaságunknak a imaközösség, és minden dolgot, amit tervezünk, azt igyekszünk ebben a közösségben megimádkozva, megbeszélve elvenni, úgymond, hogy Isten vezethessen minket, és általában egy téma, egy ige az, ami kialakul leghamarabb, ahogy összejövünk. Így például erre az idei konferenciánkra ezt az igét kaptuk, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangélium 8. rész 36. vers. És ennek a relevanciája, a valóság tartalma az egészségügyön belül azt gondolom, hogy nagyon tetten érhető. És akkor ezt meghirdetve keressük azokat a testvéreket, akik szakmailag is hiteles módon, és nyilván hitbeli meggyőződéssel is hiteles tanúságot téve tudnak valamilyen részletéről ennek a nagy témának elmondani nekünk. Ezek lehetnek személyes bizonyságtételek, vagy pedig szakmai előadások is. Vegyesen van a témában, illetve vannak szemináriumok, amik akár korosztályos jelleggel, vagy szintén tematikusan vonzák a hallgatókat, illetve lesz kerekasztal beszélgetés is a témában. Előadóink között vannak orvosok, egészségügyi dolgozók, lelkipásztorok, szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek, úgyhogy egy nagyon széles és színes programnak nézünk elébe.
1: Említette az imént, hogy ugye szakmai része is van ezeknek a konferenciáknak, most megint doktornőhöz fordulok, hogy szakmailag mit jelentenek ezek a konferenciák? Tehát van ennek utóélete, van-e lenyomata, megjelenik-e írásban, hogyan működik a dolog?
3: Van rendszeres újságunk, a Tál és Kendő, ezekben szoktunk összefoglalókat közé tenni, de igazándiból én azt gondolom, hogy minden előadásnak az utóélete az a jelenlévőknek, akik végighallgatták, az életében és a munkájában mutatkozik meg, de hogyha kézzelfoghatóbbat szeretnénk, akkor a honlapunkon elérhető YouTube videók vannak évekre visszamenőleg, talán a 16-os évektől folyamatosan minden év konferenciájának az összes felvétele megtalálható a Keresztény Orvosok honlapján.
1: Vajon a hit a gyógyításban milyen súllyal szerepel? Aki ateista, az is a jó Istenhez imádkozik, amikor nagyon beteg lesz.
2: Hát azt mondják, hogy legalább 3 olyan hely van, ahol nincsenek ateisták. Az egyik a zuhanó repülőgép, a másik a lövészárok és az intenzív osztály. Tehát ez talán olyan fekete humornak tűnhet, de igen, amikor szüleim mesélték, nagyszüleim mesélték, hogy amikor a szovjet katonák haldokoltak a világháborúban, vagy az 56-os forradalomban, akkor azt mondták, hogy Bozse moly. Mi úgy tekintettünk rájuk, mint az ateista kommunistákra, de az ő szavuk is a jaj Istenem volt. De talán személyesebbé téve a dolgot, nekünk hívő egészségügyieknek a saját mentál higiénés működésünk szempontjából nagyon fontos, hogy ne kapcsoljuk ki a hitünket, és ne kapcsoljuk be a tudós ember szerepét, hanem hogy ezt integrálva együtt tudjuk megélni, és nincs ellentétben. A betegeink számára pedig még fontosabb, hiszen felmérések is bizonyítják, hogy aki hívő, az gyorsabban és jobban gyógyul, és hogyha ebben támogatást tud adni az egészségügyi ellátórendszer, az pedig nagyon ideális. Más tanulmányok azt mondják, hogy egy átlag ember az nem különíti el önmagában a testet, a lelket, a szellemet, hanem úgy egységben él, és nagyon idegen számára az orvosi vagy egészségügyi ellátás, ahol ezt szétszedjük. Nyilvánvalóan tudni kell a határainkat, és jól integrálva alkalmazni. Hagy osszak meg egy személyes példát. Volt egy, én körzeti orvosként dolgoztam, és egy háznál történt sikeres újjáélesztés, újraélesztés eseményével a nővér is, a körzeti nővér, én is végig imádkoztuk, amíg dolgoztunk, és elláttuk a klinikai halálban levő páciensemet, és megkértük a feleségét, hogy ő menjen be a másik szobába, és ott imádkozzon. És aztán ezt előadhattuk, ezt az esetet a Semmelweis Egyetem klinikáján, és az akkori professzor úr, aki hát annak a tudományos ülésnek az elnöke volt, az egy kicsit olyan viccesen, amikor ezt mondtam, hogy megkértem a feleséget, hogy ő imádkozzon, mi meg ugye végeztük a dolgunkat, azt mondta, hát Gábor, azért örülök, hogy nem te imádkoztál, és ő próbálta újraéleszteni a férjét. Ebből is látszik, hogy a szerepekben helyt kell állnunk, de én magamban végig imádkoztam. És amikor az amúgy szintén testvérünk, nőtestvérünk, ápolónő vagy körzeti nővér, visszamentünk a rendelőbe, és a mentő elvitte az élő embert, akkor azt mondta, hogy olyan jó volt, Gábor, hogy tudtam, hogy amíg dolgozunk, te is és én is imádkozunk. Hát nekem talán ez egy ilyen személyes élmény, ami erről a kérdéséről eszembe jutott.
1: Történnek csodák? Rendelőben, műtőasztalon?
3: Biztos vagyok benne. Nyilván a mindennapjainkban nem feltétlen vesszük észre, mindig csak utólag tudatosul, hogy ez nem feltétlen volt előre látható, hogy minden jól alakul, hanem olyan sok buktató lett volna menet közben. És erre ez a válaszom.
1: Elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy milyen tematikában épül fel ez a 29. konferencia? Talán idézzük meg ezt a három napot.
3: Hát, ugye az első nap az mindig a megérkezésről szokott szólni, inkább csak úgy élvezzük egymás jelenlétét, meg köszönjük a helyszínnek, hogy befogadott bennünket, és utána mindig igyekszünk az előadók, nem feltétlen van az egész fölfűzve egy fűzérre, hanem kinek mikor, hogyan van ideje eljönni eleve az eseményünkre, nem mindenki tud egész idő alatt maradni, és így a felfűzés, hogyha úgy akarjuk, akkor ugye az elején az inkább a mottónkat próbáljuk követni, hogyha a fiú megszabadított titeket, akkor valóban szabadok lesznek, hogy először ugye arról szólunk, hogy Krisztusban szabadulunk meg, és nem másban. Második napot igyekszünk általában a családi foglalkozás, vagy a gyerekeket is jobban elfogadni, hogy az a korosztály, aki most ilyenkor fiatal felnőttként családalapítással, kicsi gyerekekkel van otthon, vagy megy jár el dolgozni, akkor ne kelljen a hétvégéjét is feláldoznia. Megint egy következő műsora, hogy hadd hozhassa magával a családját, hogy ilyenkor a szombati napon mindig szervezünk valamilyen gyermekfoglalkozást, aztán egyik évben vannak gyermekek, a másik évben nem jönnek, ez mindig attól is függ, hogy éppen a kollégák mennyire elfoglaltak, vagy mennyire azért is igyekszünk most már így az iskola kezdésre időzíteni az eseményeket, hogy jobban a családok egybe tudjanak lenni, és nem mindenki nyaralgasson. És utána vasárnap pedig egy közös Isten tisztelettel, misével búcsúzunk, zárjuk az együtt töltött időt, és összefoglaljuk egy kis mózsaszedéssel, hogy mi történt. Ott szokott lenni kerekasztal beszélgetés, ahol többen kifejtik nem csak orvosok, nővérek, hanem az egyéb szektorban dolgozók is, lelkészek, lelki gondozók az ő álláspontjukat az éppen megadott témáról.
1: Végül megtudhatjuk, hogy hol praktizálnak.
2: Én családorvosként dolgoztam közel 20 évig, és most pedig az IHS Global nevű missziós szervezetnek vagyok az ügyvezető igazgatója, és egészségügyi dolgozóknak a továbbképzését, hitelvű, a hit és az egészség kapcsolatáról való továbbképzését végezzük 134 országban.
3: Én azt mondom, hogy gyerekorvos.
1: Nagyon szépen köszönjük, és hát áldott együttlétet, ahogy Isten tisztelet, vagy mi se előtt szoktuk kívánni, nyugodtan kívánhatjuk önöknek is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Dr. Fis Anna Tuovit és dr. Győri Gábort, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának vezetőségi tagjait hallották. Rövidesen folytatjuk a konferencián készült összeállításunkat.

0: Dr. Sólya Menikő főorvosasszony az életéről beszélt itt ezen az előadáson, arról a több évtizedről, amelyet úgy jellemzett, hogy miskolci munkáját a szeretet kísérte végig.
1: Ez valóban így van, ez volt a kulcs szó az életemben, attól a perctől kezdve, hogy Miskolcra jöttem, és itt alapítottam családot, meg itt voltam gyerekgyógyász.
0: Itt tulajdonképpen a gyermekegészségügyi központ kialakításában, fejlesztésében, az orvosok erbuválásában, tehát itt egy nagyon nagy munkát lehetett elkezdeni, és aminek országos hírű végeredménye is lett, hiszen ön a vezetője, igazgató főorvosa is volt ennek az egészségügyi központnak.
1: Elég hosszan voltam az igazgatója, tulajdonképpen ezt az egész fejlesztést Kostyár László professzor úr kezdte el, aki megalapította itt a megyei gyerekosztályt még a Semmelweis kórházban, az ő utóda Verkei László, aki kiteljesítette ezt. Amikor én idejöttem Miskolcra, akkor már tulajdonképpen megvolt a épülő gyerekegészségügyi központ terve, talán még nem volt engedélyezve, tehát én fiatal orvoskoromként, már szakorvosként kerültem a gyekbe. És az ő szellemét vittem tovább aztán, amikor megkaptam a vezetői pozíciót, és barátok vettek körül egy életen át. A gyekből indultunk, de a Petőfi utcai gyerek kórház orvosai, vagy a gyereksebészet orvosai is valahogy úgy átvették ezt a mentalitást, amit a két alapító meg létrehozott, és nekem könnyű dolgom volt. És tényleg a szeretet jegyében dolgoztunk, és amikor most 2023-ban visszahívtak másfél évre, mert egy válsághelyzet alakult ki, akkor is ez volt a kulcs szó.
0: Nagyon sok minden változott közben, változott az orvoslás, változott a technika. Nyilván, hogy a fiatal kollégák egy másféle szempontból közelítenek talán az orvosláshoz is, de az alap mindenféleképpen, főleg egy gyermekorvosnál, az a fantasztikus odafigyelés és aggódás a beteg gyermekért és a szeretet.
1: Igen, valami közös van bennünk. Tehát amikor visszamentem a gyekbe, akkor is azt tapasztaltam, hogy mindenki alapvető elhivatottságát tekintve teljesen egy platformon áll velem. Az egészen más, hogy az életem során a gyerekgyógyászat magyarországi, meg világviszonylatban is óriási fejlődésen esett át. Tehát ők már egy más feladattömeggel találkoznak, más munkastílusba dolgoznak, de az alapvetés, hogy a beteg jólétének elsődlegessége a döntő, ez fontos, ő számukra is fontos, és mindig is az volt az alapelvem, hogy ezt nem lehet egyedül csinálni, tehát kell hozzá a hit és egy család, egy jó család, de ezekből az előadásokból is kibontakozott, hogy a család nélkül, a segítő család nélkül azért az ember nem tud jó orvossá válni, mert nekünk ha még most is, ha valamelyik betegem telefonál, én azonnal felveszem a telefont, néha férjem rám szól, hogy miért. Hát mondom, azért, mert még mindig orvos vagyok valahol.
0: És a gyermekorvosnak a kis betegei családjával is tartani kell a kapcsolatot, ez egy külön empatikus feladat.
1: Ez egy külön nagyon fontos feladat, de én általában úgy vettem észre, hogy a családhoz a gyereken átvezet az út. Tehát ha egy embernek szimpatikus a kezelő orvos, vagy egy gyereknek, egy kisgyereknek, akár egy csecsemőnek is szimpatikus a kezelő orvos, akkor előbb-utóbb az édesanyja meg a család is megszereti.
0: Akkor, amikor a Keresztény Orvosok Társasága felkérte erre az előadásra, milyen szívvel készült, hiszen ez egy olyan csoport, akiket a hit tart össze.
1: A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának alapításától kezdve tagja vagyok, és már két alkalommal beszéltem Miskolcon rendezett konferencián, de akkor mindig a gyógyításról, a gyerekorvoslásról, a gyekről, a gyógyításról. És ez, hogy egy tanúságtételt tegyek, lehet, hogy nem is volt igazi tanúságtétel, mert én egy kicsit mindig olyan, tehát van egy magánszférám, amit nem szívesen osztok meg, és azért, hát így sikerült, azért is mondtam, hogy ez az én két fillérem, mert én a hivatásomról másként beszélek, mint ahogy a belső énemről, ami még mindig egy olyan gyereki én, aki a harang, tényleg láttam gyerekkorban elsuhanni az angyalokat karácsony előtt a ház felett, és komolyan láttam, tehát, hogy így beleértem magamat az Isten hitbe már pici gyerekként. és az egész életemben átvezetett ez, hogy a Jóisten segít engem. Nem véletlenül kértem a támogatását minden reggel, és minden este beszámoltam, hogy mit tettem a családomban, a hivatásom során, elpanasoltam a gondjaimat. Nem akartam itt mondani, de az, hogy a rosszul lévő gyerek mellett imádkozunk, azt én egy volt apáca nővértől tanultam meg, még a gyekindulás akkor, amikor az onkohematológiai osztályon dolgoztam, és ő, amikor azt mondta nekem, hogy doktornő, itt a rózsafüzér, imádkozunk, akkor tudtam, hogy ő már tudja, és a gyerek is tudta. És oda tett egy kis szentképet, akár ott volt a szülő, akár nem, de ha ott volt a szülő, ő is csatlakozott, de ha nem volt ott, akkor annál inkább is mi imádkoztunk a gyerekért.
0: A betegségek gyógyításában segítette a hit. Történtek-e csodák? Ott volt-e mindig a Jóisten maguk mellett?
1: Azt nem lehet várni, hogy a Jóisten mindig velünk van, mert végül is az kiszámíthatatlan a sors. Tehát éppen azt lehet, hogy a diákomon rajta volt, hogy nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy az ember szeretné és elvárja, de én azt tanultam meg, hogy mindig úgy van jól, ahogy történik, és el kell fogadni, ami történt, és próbálni kell alkalmazkodni, és megtalálni a tovább lépés útját. Tehát ha meghalt egy gyerek például az intenzíves ügyeletemben, nem tudtam átadni az intenzíves stábnak, nekem akkor is mosolyogva kellett a osztályon beteg gyerekei közé, meg a szülők közé oda mennem, és ez is a hit segített, hogy tovább lépjél. Ez így történt, majd este még foglalkozunk a gondolattal, vagy ha a szülő bejön, akkor gondolálunk, közösen kísérjük egymás vállán a bánatunkat, de a napi munkát ez nem befolyásolhatta.
0: Hogyan értékeli így visszanézve az életpályáját, hogy mi volt az a legnagyobb dolog, amit elért? Mert hogy a városi kitüntetések, a szakmai díjak, de emberileg mi a legnagyobb az életében?
1: Apró dolgok, hogy most is ide jönnek, és azt mondják, hogy a gyerekbe tanulták azt, ami a később életükben a gyógyítás terén jó volt. Tehát az apró jó cselekedetek, a magatartás, az nyomot hagy, a szavak és a cselekedetek. Amikor apró kis szívességet vagy szeretettel közelít az ember valakihez, valaki felé, az mindig a legnagyobb jó, mert gyümölcsöző példa. És a gyerekeimmel kapcsolatban is ezt láttam, mert sokszor kérdezgetem tőlük utólag is, hogy milyen gyerekkoruk volt két orvos szülő mellett. Felváltva ügyeltünk, hogy bár itt volt mind a két nagyszülő, ez segítségünkre volt, vagy Miskolcon éltek, és csak azt említik, hogy nem engedtem, hogy betegek legyenek hétvégek. Meggyógyítottam őket. Tehát ezt jól érezték magukat közöttünk. Hol a férjem volt velük, hol én. És ilyen apróságokból, hogy vidámak voltunk otthon, mindig a jó oldalát néztük a dolgoknak, ha valami összetört, vagy nem sikerült, akkor lépünk egyet tovább, majd jobb lesz holnap. Tehát ilyen mentalitás. A nagy dolgok, én nem hiszem, hogy nem voltak nagy dolgok az életemben. Úgy, így összeállt. És szerencsém van. Mert hát a férjem még él, a gyerekeim megvannak, jól vannak az unokáim, sikeresek. Szeretnek minket. Szóval ez tényleg egy én nem tudom, hogy megérdem, ez komoly kérdés számomra, hogy megérdemeltem-e.
0: Életút a Krisztus megszabadít ige segítségével. Ez volt a címe, dr. Sólyom Enikő gyermekorvos, a Gyermekegészségügyi Központ igazgató főorvosa előadásának a címe.

0: 8 év gyermekorvosi misszióban Kárpátalján, ez már Zonda Igor gyermekorvos előadásának címe.
1: Hát igen, nehéz terepen töltött 8 évet. 8 év volt ez?
2: Igen, hát most már 8 és fél, tehát 2018 áprilisában kezdtem, és ez most már 8 és fél év, igen.
1: Zonda Igor gyermekorvos, 8 év gyermekorvosi misszióban Kárpátalján címmel tartotta meg az előadását. Míg a háború előtt kezdődött ez a folyamat, de hát akkor is nehéz körülmények voltak, hogy emlékszik rá.
2: Hát igen, nagyon nehéz volt. Az egészségügyi állapotok azért akkor is nagyon, nagyon nehezek voltak. Nagy szükség volt akkor is a segítségre.
1: Hogyan sikerült kijutni? Hogyan lehetett ezt a folyamatot elindítani? Hiszen magyar orvost biztos, hogy szívesen látnak. Hogyan tudták meg, és hogyan jöttek a betegek?
2: Hát a kezdetekben ez végülis nagyon egyszerűen, egész egyszerűen én kimentem egy kis faluban, egy Gút nevezetű kis faluban, és ott kezdtem el. Előtte én megbeszéltem az ottani lelkésszel, illetve iskolaigazgatóval, és megbeszéltük a... És egész egyszerűen kimentem, és megvizsgáltam a gyerekeket, és elkezdtem ott oltani. Aztán jöttek sorba a falvak, Barkaszó, Balazsér, Bene, Csongor, körülbelül olyan 10-12 faluba sikerült így eljutnom a 2 év alatt, és aztán ezek után mindezek megkoronázásaként ajánlották föl a Taraszközi Ferenc vezető beregszászi lelkész, hogy bevihetem ezt az orvosi vizsgálatot Beregszász városba.
1: És itt most már egy rendelőjük van, milyen időközönként mennek ki?
2: Ez a rendelő ez úgy néz ki, hogy egy gyülekezeti termet alakítanak át akkor, amikor kimegyünk, 2 havonta szoktunk kijárni, és körülbelül egy olyan kétnapos akció ez. Ezen kívül most Nagy Dolgomba is kaptam egy megbízást, és azt is most már másfél éve ellátom. Nagy Dobronyba a gyerek otthonban van rengeteg gyerek, akiknek nagyon soknak hiányoznak az oltásra, és ezeket pótolom.
1: Itt mondta az előadásában, hogy tulajdonképpen olyan életkörülmények vannak, olyan viszonyok vannak, amit mi el sem tudunk képzelni, és gondolom, hogy a háború miatt ez még csak fokozódik.
2: Hát igen, ez a Nagydobroni gyerek otthonban tényleg olyan fantasztikus munkát végeznek egyébként az ott dolgozók, de azok a gyerekek, akik oda kerülnek, tényleg nagyon nagy részt szörnyű körülmények közül kerülnek oda, és most nagyon egyre többen vannak, nyilván a háború ez erre nagyon rátesz.
1: Hány vizsgálat és hány adag oltás volt ebben az időszakban?
2: Hát 5600 gyerekorvosi vizsgálat történt ebben a 8 és fél évben, és hát közel 10 000 adag vakcinát sikerült beadnunk.
1: Az orvosok nem kérnek juttatást, nem kérnek pénzt ezért a vizsgálatért, illetve ezért a sok éves kezelésért, de vajon honnan kell elindítani a gyermekeknek a ápolását? Szóval átoltottság, kötelező oltások, nálunk még a fejlődést is vizsgálják, ott van-e valamilyen?
2: Hát az igazság, hogy amit én végzek, az azért elsősorban az oltások pótlása, mert egész egyszerűen nincsen rá energia és idő több mindenre. Nagyon sok mindenre lenne szükség egyébként, és vannak kollégáim, akik egyébként ezt megpróbálják valamilyen szinten pótolni, de nyilván azért ezt nem lehet. Tehát nem lehet kívülről. Én, amit tudok, az elsősorban a védőoltások beadása. De vannak betegségek, amiket ki tudunk szűrni a gyerek orvosi vizsgálatok során. Ezeknek egy részét lehet kezelni ott kint, ezeknek egy részét van, akiket át kell hozni Magyarországra, de van, akiket hát nem tudjuk megoldani a kezelést. Sajnos.
1: Van olyan tapasztalata, hogy nehezítik az önök munkáját?
2: Tulajdonképpen nincs. Tehát most már egyáltalán nincs. Ami problémás, az a határon való átjutás. Ebben volt egy segítség. Nekem volt egy diplomata útlevelem, amit most sajnos most nincsen, de nagyon remélem, hogy meg fogják hosszabbítani, illetve újra fogok kapni. Azzal nagyon könnyű volt az átjutás, de alapvetően nem akadályozták a munkámat.
1: teljesen egyedül végzi ezt a munkát?
2: Igen, tehát orvosként egyedül vagyok. Volt egy idő, amikor volt kintről Kárpátaljáról két kollégám is, aki segített, de ők mind a háború alatt átjöttek. Tehát ők most már itt élnek Magyarországon, és ők nem tudnak átjönni, mert az egészségügyi embereket, főleg orvosokat, ott akkor nem engednék őket vissza Magyarországra. Én megyek egyedül orvos, és egy asszisztensnőt szoktam magammal vinni, aki szintén Kárpátaljáról, ő is áttelepült, de őt nem fenyegeti a retorzió. Tehát
1: félelem nincs magában?
2: Egyáltalán nincs, nincs. Igazából nem is volt soha.
1: Na akkor most forduljunk rá arra, amiért most itt vagyunk, a Keresztény Orvosok Konferenciájára. Ebben a folyamatban, ebben a misszióban az egész dolognak a hit az alapja, én szerintem.
2: Igen, így van, így van. Tehát alapvetően van egy szakmai indítatás is. Eredetileg egy szakmai indítatás volt, ami miatt én ezt elkezdtem, de rögtön már a kezdetek kezdetétől nagyon-nagyon erősen megvolt ennek a spirituális oka is, és igazából teljesen összefonódik a kettő. Tehát az egész tevékenység minden estül, tehát egy gyülekezeti teremben oltunk, úgyhogy igék vannak a falon, a köszöntésekben az egészet teljes mértékben áthatja a misszió. És igazából nekem az a mottom, hogy a Szentírásból, hogy látva a ti cselekedeteiteket,

0: vége. Tehát igazából ez a legkevésbé se zavarja, sőt, lelkileg feltölt. És egyébként ami érdekes az az, hogy szakmailag, noha papíron ugyanazt csinálom, mint itthon Magyarországon, mégis hihetetlenül más. Tehát annyira más kihívások, annyira más problémákkal kell ott szembesülni, és nagyon jó, mert valahogy ez a szakmailag is azt is mondhatom, hogy még akár kiégés ellen is jó pszichológiailag, mert egy nagyon más dolog, és egy más változatos.
1: Megtudhatjuk, hogy hol praktizál?
0: Én a 3. kerületben Budapesten, ott van ez egy gyerekorvosi praxisom, és egyébként én még allergológiát is rendelek a 12. kerületben.
1: Emberi történetek, emberi sorsok, amiket lát, nyilván, hogy ennyi idő alatt már emberi kapcsolatok is kialakulnak, milyen visszajelzések jutnak el önhöz?
0: Hát rengeteg, tehát egyrészt nagyon sok úgymond szakmai kapcsolatom alakult ki azokkal az emberek, akik segítenek, akik ott támogatják a munkám, akik szervezik az ottani betegeket, az egész betegellátást. Ebben a oroszlen része a tarackközi házaspárnak van, aki a vezetőlelkész Beregszászon, illetve felesége, Pocsai Marian, ők hihetetlen nagy energiával, kezdve azon, hogy náluk szoktam lakni, ott Beregszászon, hihetetlen szervező munkát, fantasztikus teljesítmény nyújtanak, de ugyanakkor rengeteg emberrel ismerkedtem meg, orvosokkal, a betegek is nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, hát rengetegen, akik a háború miatt áttelepültek, azok itt is Budapesten megkeresnek, és jönnek hozzám, nagyon sok pozitív visszajelzés, tényleg, nagy öröm ott dolgozni, mindig feltöltek ezzel jövök haza.
1: És keresztülők is lettek ott.
0: Igen, van egy nagyon kedves guti házaspár, akikkel most már komatársak lettünk, úgyhogy ott a harmadik kisgyerekük, a Attilának a keresztülei, a feleségemmel mi lettünk, igen.
1: Hogy egy is el ne vesszen a kicsinyek közül, ennek az ige idézetnek a jegyében tartotta előadását Zonda Igor gyermekorvos.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáján készült, amelyet Miskolcon a Református Püspöki Hivatal nagytermében tartottak. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
1: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották.

Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: az értékek hullámhosszán. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Pusztaerdericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A vallásturisztikai tevékenységek tapasztalatok bemutatására, a jó gyakorlatok átadására örökségakadémiát szervez a Tiszántúli Református Egyházkerület. A fórumon az eddigi projektekről, elsősorban a most futó Róhús román-magyar határmenti programról számolnak be a szakemberek, amit a Királyhágó melléki Református Egyházkerülettel közösen valósítanak meg, és amelynek a célja a középkori templomok útja tematikus hálózat fejlesztése, kibővítése. Október 15-én csütörtökön Csarodán a középkori templomok útja látogatóközpontban várják az érintett települések lelkészeit, valamint turisztikai szakembereket, partnerszervezetek képviselőit. Részletek Deák Attilától, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési csoport vezetőjétől.
2: Úgy neveztük el, hogy Örökség Akadémia. Tulajdonképpen ez egy ilyen tudás megosztó fórumnak tekinthető. Korábban is voltak már ilyen kezdeményezéseink több évvel ezelőtt. Kifejezetten törekszünk arra, hogy jó gyakorlatokat mutassunk be. Csarodán a középkori templomok útja látogatóközpontban fogjuk tartani október 15-én, amelyre nagy szeretettel várunk egyházközségeket, a középkori templomok útja mentén lévő egyházközségeket elsősorban. Azon túl nagyon szeretnénk, hogyha a túravezetők, szakvezetők, idegenvezetők is tudnának csatlakozni, tehát olyan szereplők, akik mutatják ezeket az értékeket, és most a turisztikai együttműködésekre szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Szóval teljes mértékben látjuk, hogy a turizmus együttműködés nélkül, hálózatok nélkül nem működik. Ugye a tematikus utaknak ez egy borzasztó nagy nehézség, a monotonitása, és mi ezt mindig próbáltuk oldani az úgynevezett örökségtúrákkal, ami nem csak a tematikának a vezéralakjait tartalmazza, hanem minden mást, ami egy adott területen megtalálható és látható. És egyébként például ez egy olyan innováció volt, vagy egy olyan megközelítés volt az elmúlt évekből, ami nagyon-nagyon jól működik. És hát ez egy több állomásból álló, vagy több részes rendezvénysorozat lesz, ez most az első alkalom, de valójában tényleg az lesz a célunk, hogy ezt az úgynevezett örökség disszeminációt ilyen csúnyán fejezem ki, tehát az örökségértékek bemutatását minél hatékonyabbá és minél szakszerűbbé tegyük.
1: Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve, Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szállás helyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úti cél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hévíz és Debrecen követi.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgató testvéreket, Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok, Alsóvadászról. Istennek szent ígéjét olvasom közöttetek, ahogy írva található János első levelében, a 4. fejezetben, 11. verstől egészen a 16. versig eképpen. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete lesz teljessé bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk. Ő maga lelkéből adott nekünk, és mi láttuk, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben. És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét, Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Kedves testvérek, János apostol az előző versekben arról beszél, hogy miben mutatta meg Isten az irántunk való szeretetét. Elküldte egyszülött fiát a világba, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, most pedig egy nagyon egyszerű következtetést von le ebből, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Figyeljük meg, milyen sorrendben mondja ezt, nem azzal kezdi, hogy nekünk jobban kellene szeretnünk egymást, nem azzal, hogy próbáljunk meg türelmesebbek, kedvesebbek, megértőbbek lenni, hanem azzal, hogy Isten szeretett minket. A mi szeretetünk mindig válasz arra a szeretetre, amelyet előbb kaptunk tőle. Mert szeretni nem könnyű. Könnyű szeretni azt, aki szeretetre méltó, aki kedves hozzánk, aki megbecsül bennünket, de mi van azzal, aki megbántott, aki csalódást okozott, akinek talán már sokszor megbocsátottunk, és ő mégis ugyanazt tette? Éppen ezekben a helyzetekben derül ki, hogy a szeretetünk csupán emberi érzése, vagy valóban Isten szeretetéből táplálkozik. János nem azt mondja, hogy a másik ember mindig méltó lesz a szeretetünkre. Azt mondja, hogy nézd meg, hogyan szeretett téged Isten, és ha ő így szeretett téged, akkor te sem zárhatod be a szívedet a másik ember előtt. Ezután egy különös mondat következik, Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Istent nem láthatjuk a szemünkkel, mégis láthatóvá lehet valamit belőle tenni ebben a világban. Hol? Éppen azoknak az életében, akik hozzátartoznak. Amikor valaki megbocsát ott, ahol emberileg inkább visszaütne, amikor lehajol ahhoz, akit mások észre sem vesznek, amikor türelmes marad ahhoz, akiből már mindenkinek elege van. Na ott valami láthatóvá válik az Isten szeretetéből. Kedves testvérem, milyen nagy felelősség ez. Talán vannak emberek körülöttünk, akik nem olvasnak Bibliát, nem járnak templomba, és alig tudnak valamit Istenről. De bennünket látnak. Látják, hogyan beszélünk egymással, hogyan bánunk azzal, akik gyengébbek nálunk, hogyan viselkedünk akkor, amikor megbántanak bennünket, és lehet, hogy éppen rajtunk keresztül találkoznak először valamivel abból a szeretetből, amellyel Isten szereti az embert. De János ennél is tovább megy. Nem csak arról beszél, hogy nekünk szeretnünk kell, hanem arról is, hogy Isten maga marad meg bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy maga a lelkéből adott nekünk. Vagyis ezt a szeretetet nem nekünk kell saját erőnkből előállítanunk, hanem Isten lelke munkája bennünk. Ő az, aki újra megtanít szeretni, amikor mi már elfáradunk benne. Ő az, aki képessé tesz megbocsátani, amikor mi már csak a sérelmeinket látjuk. És ennek a szeretetnek ismét Jézus Krisztus a középpontja. János azt mondja, mi láttuk a bizonyságot, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Ez a keresztény ember bizonyságtétele. Nem egyszerűen arról beszélünk, hogy szeretni jó, ennél sokkal többet hirdetünk. Isten elküldte a világ üdvözítőjéül, Jézus Krisztusban megmutatta, milyen az ő szeretete, benne utat nyitott számunkra, önmagához. Ezért mondhatja végül János, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét, talán éppen itt kell ma nekünk is megállnunk. Nem csak tudni, hogy Isten szeret, nem csak beszélni róla, hanem megismerni és hinni, elhinni, akkor is, amikor nem értem az életemet, elhinni akkor is, amikor nehézségeken megyek keresztül, elhinni akkor is, amikor önmagamat sem érzem szeretetre méltónak. Mert Isten szeretete nem a mi érzéseinken nyugszik, hanem Jézus Krisztuson. És aki ezt a szeretetet megismerte és elhitte, annak az élete sem maradhat ugyanaz, mert aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Ezért szeressük egymást, nem azért, mert mindig könnyű, nem azért, mert mindenki megérdemli, hanem azért, mert Isten előbb így szeretett bennünket. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad irántunk való szeretetedet. Add lelkedet, hogy szeretetben maradjunk, és életünkön keresztül mások is megláthassanak valamit belőled.

Aranyosi Ervin, a szeretet nagy kincs. A szeretet nagy kincs, észre kéne venni. Az éhes szíveket meg kéne eltetni. Aki adni képes, az is gazdagodna, mert szíve a jóból soha ki nem fogyna. Tudod, a szeretet nem egy raktárkészlet, s nem tudod eldugni önzőn az egészet. Mert a szeretet, ha van, a szívből árad. S aki adni képes, bele sosem fárad. Ha adsz, a jó érzés benned fokozódik, bánat s szomorúság benne feloldódik, és ha szeretettel jól lakik a lélek, akkor elmondhatod: gazdagabban élek.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Lázár Ervin, virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos hát, ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz. A karcsú sisakvirág igen szép, senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatak színeddel, Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na, lett erre riadalom, zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtől lekölcsönözte a színét Julcsa szeme. Az ibolya a hasát fogta nevetében. Még hogy azt képzelitek, és én. Az erdei gyöngyköles erre lelilázta az ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila, vegyétek tudomásul. Kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni? Nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába. Ennek aztán nekiestek mind a hatan. Tömöz közben szólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett itt igazságot. Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te Úr Isten, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok. És? Most meg 7 vöröset látok. Hopp! Egymásra néztek a virágok. Hát bizony, nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, de oktondiak vagytok, hát ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki a legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta is boldogan kékelnek, virítanak.
1: Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virrasszon fölöttem gondvisel,

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Október 17-ig még lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe. Mint korábban Lőrinc Viktória, a vidék és településfejlesztési miniszter kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A Szent István Vidékfejlesztési Program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található többek között Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szállás helyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úticél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hévíz és Debrecen követi. Megújítják a balatoni bringakör kerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény és felsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz Európai Uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a magyar közút beruházásában 4 szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el. Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztés fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások, a munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával beszélgetünk. A szerte ágazó tevékenység hosszú évek alatt épült egymásra, és nem külön-külön létező területet foglal el a három gyermekes édesanyai életében, hivatásában. Gimnáziumi éveiben még orvosnak készült, aztán valahogy megszólította a feljebb való, és annak ellenére, hogy a lelkipásztori szolgálatot nem tartotta a nőnek való feladatnak, mégis belevágott, és mára, ha nem is orvosként, de gyógyít, méghozzá lelkeket. Tartsanak velünk, és ismerjék meg Berényiné Csinádi Melindát, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Belinda, hogy mutatnád be magad?
1: Ez egy jó kérdés. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze vallástanára vagyok, illetve mentálhigiénés szakember, valamint gyakorlatilag a végzés szélén álló pár és családterapeuta.
0: Jó szerte ágazó a feladatod, és ezt mindet használod is.
1: Igen, jelen pillanatban mindet használom. Természetesen a lelkészséget és a tanítást a gimnáziumban, a mentálhigiénét és a családterápiát, az pedig a Nagyerdei Református gyülekezetben, mint gyakorlatilag segítő szakember, ahol fogadok segítségre szorulókat. De egyébként a mentálhigiénét a gimnáziumban is használom, hiszen a gyerekek között is folyamatosan szükség van arra, hogy a kis lelkükkel foglalkozzunk, így hát mindent mindenhol használok, hiszen a gyülekezetben azért lelkész is vagyok a terápia közben, minden össze mosódik egy kicsit.
0: Nem lehet külön választani a kettőt?
1: Nem, azt gondolom nem. Hivatalosan lehet, hogy kellene. Különösképpen, amikor az ember terapeutaként van, akkor elvileg háttérbe kellene szorítani a lelkipásztort, és ott gyakorlatilag a mentálhigiénés szakmára és a terápiás folyamatra teljesen objektív, kicsit távolabbról tekintő módon kellene tekinteni. Azonban nekem ez nem megy. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a terápia során én bibliai igéket hoznék, hiszen az a lelki gondozás, hanem sokkal inkább a személyemben jelenik meg, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban. Tehát, hogy én mindenképpen egy keresztény segítő vagyok. Akkor is, hogyha erről nem beszélek egyértelműen.
0: Jó, de az iskola a munkahelyed, és akkor szolgálatot teljesítesz a Nagyerdei gyülekezetben, és akkor kikkel foglalkozol egyébként többet, kiknek a lelkével, a felnőttekével, a családokével, vagy inkább itt a fiatalságnak a lelkét pátyolgatod?
1: Hát abszolút a gyerekekkel.
0: Ugye?
1: Tehát azért itt vagyok teljes állásban. A gyerekekkel foglalkozni pedig hát órán is foglalkozik az ember. Egyrészt a rendes vallástanári folyamatokban és oktatás során, aztán ott vannak a helyettesítős órák, amiket én folyamatosan önismeret fejlesztésre és játékokra használok, közösségépítő játékok használatát próbálom megcélozni, hogy minél inkább fejlesszük a közösséget, illetve empátiás készségüket, önismeretüket, szóval ott is mindig megjelenik a mentálhigiéne, meg hát a egyéni beszélgetésekben.
0: Hogy lettél te lelkipásztor?
1: Ez egy vicces történet, hiszen én valaha orvosnak indultam. Én szívvel, lélekkel orvos szerettem volna lenni, hiszen a családomban édesapám is orvos, a nagybátyám is orvos, a nővérem is orvos, és hát én mindig is annak készültem, hogy majd gyógyítani fogok.
0: Aztán... gyógyítasz most is.
1: Így van, és ez a történetnek a szépsége és a vége, szóval, hogy én gyógyítani akartam. Aztán jött ez a fránya kémia, és akkor kiderült, hogy az bizony kifog rajtam, akkor elhatároztam, hogy tanár leszek. Mert hogy én nevelni szeretnék, és értékeket átadni, és középiskolásokkal foglalkozni, mert én tanítani fogom az embereket, és valamilyen értéket közvetíteni. Aztán utána 10-es voltam, amikor az Úristen megszólított, de hát én nagyon nem akartam meghallani, mert azért női lelkipásztorság az egy kicsit nehezített pálya, még azért mindig nagyon férfi központú ez a pálya, és hát én azt láttam, hogy azok a barátnőim, akik a teológián vannak, azért küzdenek magánélet egyensúlya, meg a hivatás egyensúlya, szerepek, szóval nem olyan könnyű, így hát én azt mondtam, hogy egy biztos nem leszek lelkipásztor nőként, mert én ezt köszönöm szépen, ebből én nem kérek, megyek tanárnak. Na de hát az Úristen nem hagyott békén, és hát folyamatosan szólt a különböző ige hirdetések és áhítatók és könyvek által, hogy de Melinda, gyere és szolgálj engem.
0: Jó, de bocsánat, ez hogy történt?
1: A lelkemben...
0: Azt mondod, az Úristen megszólít.
1: Igen.
0: Tehát ezt hogy kell elképzelni nekünk egyszerű halandóknak?
1: Egyszerű halandónak nem tudom megmondani pontosan, ez valahol a szent lélek, amikor az embernek van egyfajta spirituális Isten élménye. Nem tudom neked jobban megmondani. Ott ülsz és érzed a lelkedben, hogy az a csendes szelíd hang megszólít, és nem hagy békén. És te próbálod ugye ezt mondani, nem, ezt csak én mondom magamnak, ezt bebeszélem magamnak, ez csak egy gondolat, és nem hagy békén. És érzed azt, hogy ez valahol rajtad túlmutató, és érzed, ahogy kimunkálódik a lelkedben, és elindul egy folyamat. Nem egy monológ az Úristennel, hanem egy dialógus, és ez egy küzdelem volt. Hosszú ideig tartott, nem tudom jobban elmondani, hónapokig tartó küzdelem volt, amíg azt nem tudtam mondani, hogy rendben van, Uram, te akarod, akkor követlek téged, és nagyon izgalmas volt, mert utána nem csak az, hogy békességem volt benne, hanem minthogyha a tenyerén hordozott volna. A teológiára az egész felvételi folyamat. Egy ilyen döbbenetes élmény volt a számomra. Akkor még másképp ment, több napon keresztül tartó felvételi volt. Még akkor nem pontokat vittünk, hanem tényleg felvételiztünk magyarból, történelemből, egyházismeretből. Volt egy műveltségi teszt, volt egy diákfelvételi elbeszélgetés, volt egy lelki alkalmassági, kvázi pszichológiai alkalmassági, és egy szóbeli. És az Úristen ezen úgy vitt keresztül, hogy így többenetes volt a számomra, és megerősítő volt.
0: És azt a félelmedet is sikerült leküzdeni, hogy nőként ezen a még mindig férfias pályán?
1: Nem, én ettől kezdve csak azt tudtam, hogy nőként, ha az Úristennek terve van velem, akkor majd lesz feladatom, és ő vezetni fog. Ennyit tudtam. Tehát azt pontosan tudtam, hogy ettől nem lesz könnyebb az utam. Nem is lett.
0: És a család mit szólt hozzá, az orvos családod?
1: Akkor még élt az édesapám. Ő őrült neki, hogy lelkészek is vannak a családban. Tehát,
0: na, ezt nem mondtad.
1: Lelkészek is vannak. Tehát például az én dédnagyapám Karcagon volt lelkipásztor, aztán az én nagymamámnak a testvére, dr. Török István volt a dogmatika etika professzor itt sokáig a debreceni teológián, egy komoly hitvalló lelkipásztor volt, és teológiai tanár. Többen is voltak, akik lelkipásztorok. Tehát a hit az nagyon komoly örökségem és a hitgyakorlás, így hát nem jelenkezett a család, kicsit meglepődtek, de benne volt ez már addigra valahol a levegőben. Mondom, ez egy folyamat vége volt, több hónapig tartott. Hát refis diák voltam.
0: Tehát így kötőz Debrecenhez, vagy itt is születtél, vagy itt nőttél fel, vagy milyen kötődéseid vannak?
1: Hát a család Debrecenben élt, illetve hát eredetileg az apai ágon Marosvásárhely mellől származik a család.
0: Egyik ága.
1: Egyik ága, illetve egész pontosan végül a Nyárászárad a környékéről. Az én nagyapám jött el Trianon után először Karcagra, ahol beleszeretett a lelkipásztor lányába, őt feleségül vette, egy darabig ott volt tanár, aztán utána az egyetemre jött oktatónak, a földrajztanszékre, és akkor költözött a család Debrecenbe. A másik ágon a anyai nagyapám családja élt itt Debrecenben. Ők egy kereskedő család voltak, több üzlettel voltak, és hát ők is itt éltek. A szüleim itt találkoztak, azonban édesapám, aki orvos volt, őt az élet a Dunántúlra szólította, és akkor Tatabányára került a mi kis családunk, de én akkor még nem éltem. Így hát én már Tatabányán születtem, utána az édesapám Nyíregyházára került megyei főorvosnak. Többek között akkor már benne volt a családban a vágy, hogy közeledjünk Debrecenhez, a gyökerekhez, a itt lévő családtagokhoz, és aztán utána, amikor édesapámról kiderült 2,5 évvel később, hogy beteg, akkor a család visszaköltözött Debrecenbe. És azóta, hosszú évtizedek óta itt élünk. Tehát kvázi lehet azt mondani, hogy debreceni vagyok, de nem Debrecenben, hanem Tatabányán születtem. De hát debreceni alapvetően a család identitása.
0: Mikor végeztél a teológián, és amikor végeztél, akkor elkezdtél szolgálni valahol?
1: Hú, nagyon-nagyon régen végeztem a teológián 2005-ben. Segédlelkészként hosszú pályában voltam, ami azért volt nagyon izgalmas, mert hogy a nagyvárosi lány, aki panel házban nőtt fel a 9. emeleten, kikerült, hát egy kis településre, ami teljesen más világot jelentett. Eleinte nem volt könnyű, meg kellett tanulni, hogy például az ottani gyerekek között nagyon másképp kell forgolódni a kicsik között a hitoktatásban. Sok volt a hátrányos helyzetű gyerkőc, őket hogyan lehet megszólítani. Nagyon sok hányatott sorsú emberrel találkoztam azon a vidéken, és nagyon sokat tanultam abból, hogy mondjuk hogyan lehet őket az Isten igéjével megszólítani. Nem volt könnyű év, de nagyon sokat profitáltam belőle. Tőle, és hát utána kaptam egy lehetőséget, hogy a Nagyerdei Református Gyülekezetnek legyek a beosztott lelkésze, és ott szolgáltam 5 éven keresztül, mint beosztott lelkész, valamint ifjúsági lelkész, meg hát természetesen ott is hitoktattam, ahogy ez mindig lenni szokott. Tehát a fiatalok ott voltak az életemben folyamatosan, és hát az ifjúsági csoportok vezetése. Az egy rendkívüli 5 év volt, amit ott eltöltöttem. Nagyon jó visszaemlékezni ezekre az időkre. Különösképpen azért, mert az ott a feladatom, hogy akkor nagyjából 10 ifjúsági csoport munkáját és a vezetőkkel való munkát kellett összehangolni.
0: De szerinted az életkorodból fakadt ez, hogy inkább az ifjúság felé orientálódtál, vagy leginkább velük tudtad megtalálni a közös hangot?
1: Nem tudom igazán, hogy miért. Mondjuk talán inkább azért, mert 16 éves koromtól kezdve úgy hozta az élet, hogy ifjúsági csoportokat vezettem. Tehát olyan redes anyagyülekezetemben, a Mester utcai gyülekezetben volt egy pár olyan év, amikor nem volt olyan lelkipásztor vagy ifjúsági vezető, aki tudta volna vinni az ifi csoportot, és én 16 évesen, ha nem akartuk, hogy megszűnjön az ifink, el kellett kezdjen vezetni. Idéglenesen, de el kellett kezdeni. És akkor ott valahogy rám ragadt ez a terület.
0: De már akkor te tudtad, hogy lelkipásztor szeretnél lenni?
1: Nem, ez még előtte volt, közvetlenül. Mondom, az ott egy folyamat volt, ez is talán belejátszott. Azért, mert amikor az ember elkezd szolgálni, és elkezdi az Isten igéjét boncolgatni, már pedig egy ifi készülésre erre szükség van, akkor elkezd mélyülni a hite. Elkezd az Istennel való kapcsolat mélyülni. Mert hogy az igével foglalkozik, és hát megszólítja az embert, formálódik. És akkor valahogy nyitottabbá váltam én is az Úristennel való kapcsolatra. Ez volt az a nyár, amikor én magam is megtértem, és akkor kialakult egy valóban személyes kapcsolat az Úristennel. És hát ennek lett a része az, hogy utána elhívott lelki pásztornak. Tehát volt ez az Isten élmény ott, az oratóriumban csücsülve.

0: Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával folytatjuk beszélgetésünket.
1: És meddig voltál Hosszúpályiban?
2: Hosszúpály egy év volt, a 6. éven volt csak.
1: Honnan, hova kerültél?
2: A Nagyerdei Református
1: Gyülekezetbe. És onnan, hogy kerültél ide, ahol most vagy?
2: Oda úgy kerültem, hogy férjhez mentem. Mert a gyülekezetbe besídált egy fiatalember, és utána megismerkedtünk, és ő elvett engem feleségül. Férjhez mentem, és született 3 gyerkőcünk. 3 fiú, 2 évente egymás után, és akkor 7 évet otthon töltöttem a fiúkkal.
1: Már közben nem is hívtak sehová, hogy egy-egy istentisztelet, vagy egy-egy szolgálat?
2: Hát nagyon volt jellemző. Egy-egy esküvő úgy ismerősöknek, vagy temetés, amikor ismerős megkért, hogy ugyan már végezzek el egy-egy szolgálatot, de nem. Abban az időszakban tényleg a gyerekeken volt a fókusz, és akkor a 7. év volt az, amikor már a legkisebb gyerkőc is 2 éves volt, hogy na akkor keresett meg Győri József igazgató úr a refiből, hogy nagyon kellene 4 darab órára egy vallástanár, mert úgy hiával vannak a vallástanárnak, de nincs teljes státusz.
1: Egy református gimnáziumban, ugye?
2: Hát igen, mert ez mindig bonyolult, tehát hogy azért ez nem olyan egyszerű, hiszen az óraháló főleg 2 szakosoknál. Tehát volt vallástanár, csak volt, akinek az ének volt a másik szakja, a média, vagy az angol, és akkor volt egy év, amikor pont úgy adta ki az óraháló, hogy 4 órára, tehát 2 osztályhoz kellett volna egy tanár, illetve igazgatónak a távlatos célja volt a csoportbontás. Régen, amikor még én gimis voltam, akkor fiú-lány bontásban tanultuk a hittant.
1: De miért kellett külön választani a fiúkat meg a lányokat?
2: Az egy nagyon jó dolog volt. Másképp lehet beszélgetni egy fiú meg egy lány csapatban.
1: Tényleg?
2: Igen. Mondjuk abban az időben úgy volt, hogy 2 osztályonként voltunk, tehát hogy igazából is nagy volt a létszám, és akkor amíg mondjuk a lányok hittanon voltak, a fiúk azok tornáztak, aztán fordítva, tehát a testneveléssel voltunk bontásban, de aztán utána megváltozott a törvény, mások lettek az óraszámok, és akkor megint megszűnt a csoportbontás, de igazgató úr pontosan látta, hogy a lányok más igényekkel, másképp érnek, máshol tartanak, más az érdeklődési köre, mint a fiúknak, illetve azt is látta, hogy a lányoknak szükségük van arra, hogy olyan beszélgetések legyenek, ami a női voltukról szól, hiszen 10 évesen egy nagyon érzékeny korszakot élnek meg, ezt a fiúkkal együtt nem nagyon lehet. És hát férfi lelkész vallástanár volt az iskolában, és akkor 2 lánycsoportot kaptam. És akkor valahol innen indult.
1: Nő a nővel.
2: Igen, nő a nővel. Ez nagyon furcsa volt egy ideig, mármint nem nekem, hanem az iskolán belül, hiszen a Debreceni Református Kollégium gimnáziumban tradicionálisan férfi vallástanárok voltak, nagy nevű férfi vallástanárok.
1: Na és megnyíltak a hölgyek?
2: Jaj, persze, természetesen, főleg hát akkor még én is jóval fiatalabb voltam, ez 10 évvel ezelőtt volt nagyjából, és kisgyerekek voltak, szóval, hogy azért az ott nagyon jól működött, és hát utána kaptam a lehetőséget, mivel nem volt teljes státusz, ugyanakkor a Dóczi gimnáziumban is volt egy nagy váltás, mivel ott az egyik vallástanár kiment gyülekezetbe, hogy szükség volt ott is egy vallástanárra, és akkor 1/3 óraszámban dolgoztam a Dóciban, 2/3 státuszban pedig a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában.
1: De most már csak itt vagy?
2: Igen, igen, azért, mert itt közben megtörtént egy kis átalakulás, volt, aki nyugdíjba ment, az egyik kollégám, illetve megváltozott a iskola lelkészi státusz is, tehát hogy az óraszámok változtak, és akkor most én vagyok az iskola lelkész.
1: Iskola lelkészként egyébként a hittanórák, a vallásórák mellett még mi a feladatod? Tehát mit várnak el tőled?
2: Iskola lelkészként a törvény is kimondja, hogy a szervezői munka, a lelki vezetés, tehát gyakorlatilag az iskola lelki arculatának a formálása.
1: Évnyitókon felszólalsz, tehát őt mondasz áhítatot, vagy valamit, tehát ezt szoktál, ugye?
2: Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy a kollégámmal együtt felváltva, tehát éves bontásba szoktuk csinálni, ő is lelkipásztor, annak idején fele-fele arányban szolgáltunk. Ő azonban azt választotta, hogy inkább ő szeretne a tanításra fókuszálni. Ő nagyon szereti a tanórai munkát, így hát a fakultációkat viszi, és a magasabb óraszámban tanít, tehát ő rá az oktatási feladatok hárulnak jobban, én rám pedig a lelki munka. De az évnyitókon, ballagáson felváltva, évzárón felváltva szoktunk szolgálni, pont azért, mert mind a ketten lelkipásztorok vagyunk.
1: Én úgy képzelem, hogy ez az óra ott a diákság számára a nyugalom szigete.
2: Ezt én is szeretném hinni, remélem, hogy ez a tapasztalat. Én igyekszek velük nagyon sokat beszélgetni. Az a tanárias politikám része, hogy beszélgetni. beszélgetés, a történetek, megérteni a saját életünket. Természetesen a teológia, mint tudomány, az egy exakt kutatásokkal bíró tudomány. És a vallásórának van egy objektív, tanítható része. Ezt kérjük számon. Azonban az egésznek akkor lesz értelme, hogyha ez életszagúvá válik, ez pedig a beszélgetésekben lehetséges. Tehát, hogy akkor van értelme mindannak, amit tanítunk, hogyha megértik azt, hogy annak a több ezer éves történetnek, ami a Szentírásban van, annak mi a mondani valója a mai ember számára, az ő számukra. Így hát remélem, hogy a nyugalom szigete, igyekszünk sokat beszélgetni, mondjuk ettől aztán néha kicsit zajossá válik az óra, meg hát vannak mindenféle gyakorlatok, játékok, képek, ehhez hasonló dolgok, szóval azért a csend az távoli az óráktól.
1: Igaz az, hogy a vallástanár tud a legtöbbet a diákjairól?
2: Hát a vallástanár biztos, hogy sokat tud a diákjairól, de azért én azt látom, hogy mondjuk például a nyelvórák is nagyon nagy teret engednek arra, hogy beszélgetnek a különböző témák kapcsán a diákok, és ott is elmondják azt, hogy mi van velük. Én azt gondolom, hogy azok a tanárok tudnak sokat a diákjaikról, akik beszélgetnek velük.
1: Hát ez most függetlenül a tantárgytól.
2: Igen.
1: Na most ez a terápiás, lelki segítői vonal, ez mikor és hogyan lépett be az életedbe, tevékenységedbe, a szolgálatodba? Mert ugye ez is egy szolgálat.
2: Valahol mindig benne volt. A segítségnyújtás és a beszélgetés az mindig a része volt. Valahol talán onnan indult, hogy én magam is átéltem, hogy milyen nagy jelentősége van, mikor nekem segítenek. Ezért már utaltam rá, nekem édesapám beteg volt, neki szklerózis multiplexe volt, ami nagyon sok hitkérdést vetett fel bennem. Ez a miért pont ő, miért van szenvedés a világban, mi az élet értelme, mi az élet célja, mi miért történik, mit jelent az, hogy eleve elrendelés, mi a mozgásterem. Szóval nekem nagyon-nagyon sok kérdésem volt, már 10 éves koromban. És az Úristen mindig adott mellém olyan segítőket, olyan lelkipásztorokat, akik leültek velem beszélgetni, és kigubancoltuk ezeket az elakadásokat, sokat, meg nagy kérdéseket. És volt egy lelkipásztorom, aki azt mondta, hogy az a jó, hogyha vannak kérdőjelek az ember életében, mert abból előbb-utóbb pontok lesznek. És nekem mindig voltak olyanok az életemben, akik elindítottak, hogy ezekből a kérdőjelekből pontok legyenek. Aztán, amikor teológus voltam, akkor halt meg az édesapám, és akkor is voltak olyanok, akik mellém álltak, a tanáraim között is. Tehát az egyetemi tanáraim között is volt olyan, aki megállított, aki leült velem, aki érzékeny volt arra, hogy egy 20 éves lánynak azért ez egy nehéz időszak. És ez nagyon komoly hatással volt rám. Hogy mit jelent az, hogy ha úgy segítenek, és úgy kérdeznek, és úgy kísérnek, hogy én abból tudok vigaszt meríteni, tudok növekedni. Igen ám, csak hogy azt érzékeltem, hogy a teológián el nincs idő. Tehát már mint hogy nem arra, hogy ezt én megkapjam, hanem hogy megtanuljam, hogy ezt hogy is kell jól csinálni.
1: Mármint a terápiát?
2: Igen, magát a terápiát. Igen, a lelki segítést, hiszen hát ott rengeteg óránk volt. Mindenféle szerteágazó dolgot kellett, és természetesen volt úgynevezett poimenika, ami a lelki gondozás tudományával foglalkozó tárgy. Na de hát az a éves szintű néhány óra, ott 5. év tájékán azért az nagyon-nagyon kevés volt. És hát lelkipásztorként az ember gyászolókkal találkozik, házasulandókkal találkozik, krízisben lévőkkel találkozik, olyanokkal találkozik, akiknek mondjuk az életében változások vannak, tehát nagyon-nagyon sok mindennel. És én azt éreztem, hogy nincsenek eszközeim. Tehát tudok nagyon okosakat mondani, na de hát nem biztos, hogy az én okoskodásom a legjobb.
1: Hogy a Biblia nem volt elég? Tehát a bibliai vezetés az kevés?
2: Azért a Biblia nem úgy működik, hogy receptes könyv. Tehát fellapozom, oké, akkor mit tudom én, hiszt is a gyereked, na akkor ez a Zsoltár részlet majd segít neked. Jó, hát a 127. Zsoltár sok mindenben eligazítás, vagy az is, amikor a ifjú királynak tanácsot ad a tanítója, mondjuk a példabeszédek könyvéből, na de hát azért ez nem receptes könyv. Tehát, hogy ezt apró pénzre kell váltani, pont amiről az előbb is beszéltem a vallásoktatás kapcsán, ez nem úgy működik, hogy na, akkor két igét olvasok, és ott ültek előttem, és volt, hogy azt mondtam, hogy te jó ég, Úristen segíts, mert hogy én most mit mondjak? Ha itt elkezdek okoskodni, mi van, ha ártok? Hát nem vagyok az ő cipőjükben. Itt vagyok 20 évesként, és akkor ott ül előttem valaki, aki mondjuk az 50-es éveiben vagy 60-as éveiben van, mondjuk egy diagnózissal. Mit okoskodok én itt? Ha csendben maradok, rendben van, de nem azért jött. hanem ő segítséget vár. Élettapasztalatom még nem volt, vagy hát nagyon kevés. És ott volt bennem, hogy csak ártani ne, csak ne romboljak. De ugyanakkor segíteni is kellett volna, hát én voltam a lelkipásztor. És akkor döntöttem úgy, amikor elindulok mentálhigiénét tanulni. Ami azért is egy izgalmas történet volt, mert hogy választhattam volna a pásztorál pszichológiát, abban az időben még volt pásztorál pszichológiás képzés a teológián, de én úgy voltam vele, hogy megmérettettek az egyházon kívül. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen egy olyan egyetemi képzés, ami egy világi, és ez is izgalmas volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, kikerültem a zárt burokból, be a Nagy Debreceni Egyetem forgatagába és a tanulmányosztály harcaiba, meg hát egyébként is teljesen más volt a szemlélet, nagyon másfajta oktatók voltak, és ez is egy izgalmas tanulási folyamat volt. Mert kikerültem jobban a világba, és ott kellett megálljak. Szakmailag, emberként, nem egy nyelvet beszéltünk sokszor, rá kellett döbbenjek, hogy nincs csak azok az emberek, akik nem az egyházban szocializálódtak, ugyanarról beszélnek, de másképp. És akkor azt is megtanultam. És nagyon izgalmas volt, hogy ők meg úgy tekintettek rám, mint csodabogárra. Mert hogy azért nem általános, hogy egy 20 éves lány lelkipásztor. És ez egy nagyon izgalmas folyamat volt, ez a tanulási folyamat is, és nagyon sokat tanultam, szakmailag is, és hát elkezdtem ebbe az irányba haladni. Na de hát utána jöttek a gyerekek, így hát volt 7 év szünet, amikor igyekeztem édesanyának lenni, és helytállni otthon a fogzás, a hisztik, a logisztika, a játszótér és lecke, mindenféle kihívásai között egyensúlyozva, és az is izgalmas volt, nagyon szerettem a gyerekekkel lenni. Életem egyik legjobb időszaka volt a kicsikkel együtt töltött időszak.

0: Azt mondtad, hogy nem választható szét a kettő, és nem is választott szét a nem. teológiát és a lelki segítést, akkor hogyan vegyített, hogyan erősíti, hogyan segíti egymást a két oldal?
1: Hát úgy, hogy egyik nincs a másik nélkül.
0: De hát csak van, mert vannak külön mentálhigiénis.
1: Jó, de bennem nincs.
0: Nálad nincs.
1: Nálam nincs. Az én lelkemben mondom, hogy különböző szerepeink vannak, de azért ez bennem összefügg. Én ha terápiát is végzek, én mindig egy hívő ember leszek és egy lelkipásztor. Akkor is, hogyha nem kerül szóba még Isten neve sem. De a személyiségemben, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban ott lesz. És ugyanúgy az órai tevékenységemben is. Tehát én tanítok, ugyanúgy megvannak az óravázlataim, a PPT-im, megvan a tananyag, megvannak a központi fogalmak, ugyanúgy iratok dolgozatokat, de én mindig egy mentálhigiénés segítő szakember is leszek, egy terapeuta, aki igyekszik a gyerekekre érzékenyen reagálni, és igyekszem úgy beszélgetni velük, hogy ez a lelkükre hasson.
0: Van úgy, hogy konkrétan nem fordul hozzád valaki, de a környezetedben van, akár tanítványként, akár gyülekezeti tagként, és meglátod, hogy most más, nem olyan, mint szokott lenni, és te lépsz oda hozzá. Lehet ilyet?
1: Persze, természetesen lehet. Egyik legfájóbb pont volt az életemben, amikor 12-ben a végzősökkel az egyik utolsó órán írattam egy olyan kis cetlit, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi az, amit kapott, mi az, amit nem kapott. Ez még valahol sok évvel ezelőtt volt, valahol még a vallástanári pályám kezdetén, és ott egy lány leírta, hogy neki volt egy nagyon nehéz szakasz az életében. Egy introvertált lány volt. És neki olyan jól esett volna, hogyha valaki megkérdezi, mi van vele. És ez a lány segített nekem abban, hogy megértsem, hogy igen, az osztályra úgy tekintünk, mint osztály. De ott egyének vannak. És nagyon komoly feladat, tudatos feladat kell legyen, hogy észrevegyük az egyént. Aztán persze nehéz, mert hogy nem biztos, hogy el akarja mondani, meg nem biztos, hogy tényleg van gubanc, meg van, aki tolakodásnak érzi, de azért, amikor látom a gyerekeket mondjuk feküdni az asztalon, például ma reggel is volt ilyen, akkor azért eszembe jut, hogy mi van, hogyha nem csak simán fáradt, mert hogy mondjuk reggel 8 óra van, és hát kamaszként reggel a 8 óra az nagyon korai, hanem felvetődik bennem, hogy mi van, hogyha valami terhet hordoz. Aztán van, hogy megkérdezem, igen, tehát úgy figyelgetem őket. Csak hát azért nehéz, mert hogy senkinek nincs a homlokára írva, és hát sokan vannak, azért 400 diák. De igen, előfordul, hogy a folyosón valakit megállítok, vagy óra után megkérdezem, hogy mi van veled.
0: Mondhatom, hogy ki vagy erre élezve?
1: Hát remélem, de nem merem ezt kimondani, mert azt gondolom, hogy sokkal többet kellene tenni, mint amire képes vagyok.
0: A másik. Akárhányszor látlak, mindig mosolyogsz, energikus vagy, jössz, teszed a dolgod, és soha semmikor nem láttalak fáradtnak, szomorúnak, levertnek. Honnan szerzed ezeket az energiákat, ezt a töltést, hogy mindig tudj adni? Mert ugye ez egy nagyon nehéz feladata és szolgálata az életnek, amit te felvállaltál.
1: Én is el szoktam fáradni. Csak amennyire lehet, azért az ember ezt próbálja házon belül megoldani. Tehát mondjuk nekem nagyon sokat ad a családommal való kapcsolatom. A férjem nagyon komoly hátterem. Az, hogy azért vele mindent meg tudok beszélni. Azért ez nekem nagyon sokat jelent. Megkább azért az Istennel való kapcsolat. Tehát, hogy azért igenis ott van, hogy azért vele megbeszélgetem a dolgaimat. Máshogy nem megy, muszáj újra és újra erőt meríteni, meg hát azért nekem is vannak olyanok, akikkel át tudok beszélni egy-egy élethelyzetet.
0: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy a lelkipásztor fordul lelkipásztor kollégához időként?
1: Nem biztos, hogy lelkipásztorhoz. Vannak embereim, akikhez bármikor fordulhatok. De van, hogy ezek egyébként nem is ilyen tudatos, na akkor üljünk le, és akkor én most elmondom, és boncoljuk és terápia, hanem csak beszélgetünk. Tehát a hétköznapok során egy kávé mellett. Vannak olyan régi kapcsolataim, például gimnázium, teológia, van olyan barátnőm, aki lelkipásztor, és vele úgy tudok leülni, beszélgetni, hogy bele teljes mértékben megbízhatok. És akkor egy-egy élethelyzetet átbeszélgetünk, mint két barátnő, de olyan barátnő, akik hívő emberek és szakemberek. Vannak a környezetemben jó páran, akinek azért hozzám is van egy jó szava. És akkor az elég.
0: Hogyan, milyen úton, módon képzed magad tovább, mert ha jól sejtem, akkor ez pont az a terület, amikor folyamatosan folyamatos impulzusokra, újabb és újabb információkra van szüksége az embernek, ugye?
1: Hát igen, folyamatosan igyekszem olvasni. Ott van a rengeteg könyvem, én nagyon szeretek olvasni, a gyerekeim mindig nevetnek is rajtam, hogy engem legjobban a könyvek hoznak lázba. Ilyet ott sorakozik a polcon sok-sok szakirodalom, teológiai és pszichológiai egyaránt, meg hát azért vannak távlatos célok és álmok, hogy mi mindenben lehetne fejlődni. Mindig van hova. Az eszköztárat lehet gyarapítani, nagy álmom az, hogy a Szentírás történeteit feldolgozni. Már annak is erre nézve kísérletek, és már próbálkoztam is, például csoportban. Ami nem kimondottan bibliodráma, hanem egy kicsit ilyen önismeret, feladatok, kicsit olyan, mint a meseterápia, de ez nem mese, mert hogy Szentírás, hanem egy-egy történet mélyére látni.
0: Ezt már elkezdted írni?
1: Vannak, igen. Ilyesmiket szoktam csinálni, a gimisek között is szoktam, meg gyülekezetbe is.
0: De még könyvben nem jelent meg.
1: Jaj, nem, dehogy.
0: De ez a cél, nem?
1: Nem feltétlenül könyv a cél, hanem használni. Tehát én azt gondolom, akkor írjon az ember könyvet, amikor már tényleg van tapasztalata.
0: Akkor egy ilyen kis füzet, amit az iskolában is lapozgathatnak, vagy használhatnak a diákok akár?
1: Ezek órai anyagok. Tehát, hogy ezek például pályorientáción volt ilyen jellegű alkalom, amikor kilencedikeseknek a pályaválasztás van segítő alkalom volt, akkor az osztályomnak csináltam rendszeresen ilyen anyagokat, például mikor elmentünk osztály kirándulni végzősként, és hát ott álltak a gyereklét és a felnőtt lét küszöbén. És akkor számukra is voltak ilyen történetek a Bibliából, mert keresztény iskola vagyunk, ami által segíteni próbáltam nekik átzsilipelni a gyereklétből a felnőtt létbe. De a gyülekezetben most is volt a gyülekezeti táborban, ahol a tematikához illeszkedve csináltam önismereti foglalkozást felnőtteknek.
0: Nemrég beszélgettünk, amikor Angliában voltál, egy ilyen konferencia volt, hogy azért megfordulsz ilyen rendezvényeken is.
1: Igen, most Írországba készülök.
0: Most Írországba készülsz, tehát az is hasonló lesz?
1: Most annyi lesz a különbség, hogy ott gyülekezetekbe és iskolákba fogunk ellátogatni. Iskola lelkészek fogunk néhányan, az ifjúsági irodának köszönhetően Írországba menni október végén, pont azért, hogy szakmailag fejlődjünk. Így hát most gyülekezetek és iskolák kerülnek terítékre. Az előző az egy nagy ifjúsági konferencia volt, szakmai anyagokat hoztunk, a találkozás lehetősége volt, az egy másfajta terület volt, az is nagyon izgalmas volt, ez pedig megint másfajta impulzusokat fog jelenteni a szolgálatomra nézve.
0: Melinda, mennyire érzed, hogy a helyeden vagy, hogy azt csinálod, amire születtél?
1: Én nagyon szeretem, amit csinálok. Mindent, a legapróbb részletekig. Tehát ez egy nagyon sok színű munka. Nagyon sok szervezés van benne, az előbb kérdezted, hogy iskola lelkészként mit csinálok. Folyamatosan szervezhetek, nagyon kreatív. A fiatalok állandó kihívást jelentenek. Hogy lehet őket megszólítani, hogy lehet a közömbösség falán áthatolni, milyen módszerekkel. Most például nagyon élveztem a csendes nap szervezését. Az imádság éve van, a egyház tematikája az imádság, ehhez kapcsolódtunk, és hát szerettem volna, hogy a diákok jobban megértsék, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat. Így hát nagyon sok anyag született, ahol sétálva kinn a nagy erdőn, a kiszáradt nagy erdőn, kvázi lelki sétát tett két osztály, annak az anyagát kidolgozni. Akkor önismereti beszélgetés, bevontam a fiatal kollégákat. Nagyon szép feladat volt, és nagyon lelkesítő feladat volt a fiatal kollégákkal együtt dolgozni. Fantasztikus élmény volt, hogy ilyen területen is kollégáimmá váltak. Ott volt a dicsőítő csapat, csináltam egy imaszobát, ahol szintén volt egyfajta lelki vezetett imádság, és ezek olyan jó kihívások, hogy lehet a fiatalokat megszólítani, ezt én nagyon-nagyon élvezem. És hát ott van a gyerekek mellett a felnőttek területe, így a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Fiatalok is vannak, meg felnőttek is.
0: Azért a család is profitál ebből a szolgálatból, nem? Tehát könnyebben tudsz a fiúknak is segíteni, a férjeddel is másképp tudod átbeszélni a dolgokat ezzel a látásmóddal, nem?
1: Hát azt nem tudom, hogy a gyerekeim mennyire örülnek neki. Őtőlük azért megszoktam néha kapni, anya, ez pszichológiai kérdés volt. Szóval azért a fiúk annyira nem biztos, hogy lelkesednek ezért.
0: Hány évesek?
1: Jaj, nagyok, borzasztó nagyok most már. 12, 14 és 16 évesek. Iskolában is kamaszok, otthon is kamaszok, kritikusak. Nem olyan egyszerű ez mindig, mint ahogy tűnik, de egy nagyon édes csapat, és nagyon jó velük lenni, de mondjuk nem biztos, hogy ők mindig a lelki segítő szakembert várják az anyjuktól.
0: Egy vasárnapi ebéd hogy zajlik nálatok?
1: Mint minden családban szerintem.
0: Főzött a húslevest.
1: Reggel igyekszem gyorsan főzni, mert megyünk gyülekezetbe, aztán utána van egy normális vasárnapi ebédünk, húsleves, vagy valamilyen leves, második, és hát beszélgetünk. Azért ott mindig előkerül az, hogy mi volt a gyülekezetben, az Isten tiszteleten, egy teljesen hétköznapi. De reménykedek abban, hogy a legtöbb családban így zajlik egy vasárnapi ebéd. Nekem fix a ideám az, hogy közös étkezések. A mi családunkban ez nagyon-nagyon fontos. Ezt én otthonról hozom, hogy amikor csak lehet, együtt kell étkezni. Tehát nálunk a beszélgetés itt is megjelenik. Amikor csak lehet, minden étkezés együtt zajlik. Nyáron, amikor a gyerekek otthon vannak, akkor reggeli ebéd vacsora.
0: Hiszel a beszélgetés erejében?
1: Igen, abszolút. Emberi történetekben is a beszélgetésben, igen.
0: És a szavak gyógyító erejében?
1: Hát abban mindenképpen. Tehát gyakorlatilag erről szól az összes munkám és az összes terület.
0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint Végzős Pár és családterapeutával beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket köszönjük Tóth Emese, viszonthallásra!

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán Facebook bejegyzésében felidézte, a források korlátozását 2022-ben vezették be, korrupciós kockázatok és közbeszerzési hiányosságok miatt. A miniszter kiemelte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium számára különösen fontos, hogy a magyar kutatók, egyetemek és fiatal tehetségek ne maradjanak ki Európa tudományos vérkeringéséből. A Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja, olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek. A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. A Horizon Europe lehetőség arra, hogy a ma még laboratóriumban vagy egyetemi műhelyben megszülető ötletekből holnap a mindennapjainkat segítő megoldások legyenek. A magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkó és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben csak nem 27 ezer lakó ingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázishatás. 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthonstart program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Rámutattak, hogy a vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapest és vidéken is 39%-ot tett ki, a befektetők viszont visszahúzódtak. Biometángyártó egységet adtak át szerdán a MOL csoport szarvasi biogáz üzemében, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól, az így előálló biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. Az igazságügyi palota átadásának 130. évfordulója alkalmából október 20-ai és 23-a között ingyenesen látogatható lesz a megújuló történelmi épület, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A parlamenttel szemben álló 1896-ban átadott műemlék felújítása még zajlik, de már közeledik a befejezéséhez. A Steindl Imre program non-profit ZRT munkájának köszönhetően az épület legfontosabb történelmi terei ismét eredeti pompájukban mutatkozhatnak meg, emelte ki a miniszter. Tájékoztatása szerint a vezetett sétákon megtekinthető lesz a monumentális központi csarnok Lac Károly mennyezetképével, Strobl Alajos Justícia szobra, amely 70 év után került vissza eredeti helyére, a dísztelem rekonstruált történelmi bútorzatával, két műemléki tárgyalóterem, valamint egy új korszerű tárgyalóterem. A látogatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A körülbelül 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek majd részt.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: De alig telt el a nap, s virrat helyette másik, már újra bezörgetett egy őrjárat Mózsihoz a házba. Hé, maga az a táncos csuda Mózes? Úgy ismernek. De fene zsidó neve van, hallja. Erre már megnézte Mózsi is jobban a katonát. Egyke képű, három csillagos legényke volt. Olyan vékonyra volt nyesve a bajusza, mint a cérna szál. Megnézte jól, aztán csak ennyit felelte ki. Krisztus is zsidó volt. Nevettek a katonák ezen, nevetett a három csillagos is. Aztán csak előhangoskodott a jövetelével. Magánál lőfegyver van. Nálam-e? Csodálkodott Mózsi. Magánál hát, elő vele. S minek köllene? A hadapród úr parancsára. Hát az ki? Az olyan őrmester, aki civilben is úr. Aha, bólogatott rá Mózsi. S annak köllene a puska? A három csillagos úgy nézett rá, mint gyerekre a tanító. Dehogy is, minden nemű lőfegyvert be kell szolgáltatni, az a parancs, nem hallott róla? Hát, hallani hallottam, vallotta be Mózsi, de az már régecském volt, fél esztendeje annak. Az más, legyintett a keskeny bajuszú, az a románok dolga volt, most újra be kell szolgáltatni. És most is csak a magyaroktól veszik el, kíváncsiskodott Mózsi. Mindenkitől egyformán. Na, hát az szép. Aztán csak álltak az ajtóban. Na, apafej, hát hol az a fegyver, türelmetlenkedett a három csillagos. Miféle fegyver, kapta föl a fejét Mózsi. Ne tökéletlenkedjék, fölmett rá szigorúan a katona. Hát, ami magánál van. Ami nálam van. Na, olyan fegyver nincsen, rázta meg Mózsi konokul a fejét. Hát nem maga a vadőr itten? Vaj én? Aztán micsoda vadőr maga, hogy puskája sincsen? Székely! Részvétel nézett rá a három csillagos. Aztán mi lett a puskájával? Elvitték a románok? Mond, azt alig hinném, húzta be Mózsi a nyakát. Nem adta be nekik? Nem ettem gombát. Hát mit csinált vele? Eltettem. Hova? Tovani, az erdőbe. De már erre elveresedett a katona ábrázata. Ajja, mit komédiázik itt, s akkor van puskája magának? Vanni van, vallotta be Mózsi ezek után. Mi mondta akkor, hogy nincs, dühösködött a másik. Én kérem, olyan nem mondtam. Ne beszéljen, ordított a három csillagos, s az előbb tagadta le. Én, berzenkedett neki Mózsi is, tőlem csak azt kérdezte, hogy van-e nálam fegyver. Hát nálam aztán nincs, az szent igaz. Jól van, apám, nevetett a három csillagos. Látom, hogy megszokta a románoknál a csavarosságot, hanem most egy-kettő elé azt a fegyvert. Megvakarta Mózsi a fejét. Hát az nem olyan egyszerű, mondotta. Miért nem egyszerű, ütődött meg a katona. Mert fönn vagyon az, messze, a hegyem. Hát akkor jöjjön, menjünk érette. Azt lehet, sóhajtotta Mózsi. Aztán csak éppen kalapot vett, botot, s elindultak. Elől Mózsi, mögötte a katonák. A három csillagos még vigasztalgatta is, mert nagyon látszott rajta a szomorkodás. Ne búsuljon semmit, ha vadőr marad, visszakapja. Vissza-e? Virágzott ki Mózsi szemlátomást. Ez biztos. Akkor hiba nincsen. Mentek. Meredek csapásokon fölfele, sűrű nagy erdők között. Egy idő múltával újra megszólalt a katona. Aztán mióta van elrejtve az a puska? Tova tavasztól, vallotta be Gózsi. Mióta a románok még a serétes puskától is félteni kezdték az országukat. Nevettek ezen a katonák vidáman. Aztán csak mentek, mentek. Sok van még odáig? Kérdezte újra egy idő múlva a főkatona, mikor már alig győzte a szuszogást. Csak most kezdődik, vigasztalta Mózsi. Hát, kezdődött is. Akkora csúnya sziklák meredeztek mindenfele, hogy nézni is alig győzték őket. Meg is állott a három csillagos minden percben, és törülgette magáról az izzadságot. Maga hova valósi? Kérdezte meg tőle egy ilyen megállásnál Mózsi. Budapesti vagyok, felelte az büszkén. Az nagy dolog, ismerte el Mózsi is. De ilyen sziklák még a Gellért hegyen sincsenek hallja, borzolódott szegény. Azt is elhiszem. Fújtak a katonák, erős, nehezükre esett a mászás. Csak éppen az egyik egy kis tömzsi barna képű bírta valahogy. De annak aztán úgy járt a szeme a fák között, mint a gyík. S ha valami nyomot látott, majd, hogy meg nem szagolta, annyira megörvendett neki. Látta Mózsi mindjárt, hogy rendes ember lehet. Hát maga, honnan gyűjt? Kérdezte meg tőle. Én, a Bakonyból, felelte az. Hát az mi? Az, hegy, meg erdő. Na-na, akkor jó. Medve van-e sok? Az nincsen, de szarvas annál több. Az is valami, ismerte el Mózsi, és attól kezdve egészen másképpen nézett a tömzsire. Alig értek végére a sziklának, olyan boróka sűrűség következett, hogy csak kínlódás volt megmozdulni benne. Nem is állotta meg a budapesti káromkodás nélkül. De a búbánatát maga aztán jól elrakta azt a puskát. Ásze, jól, hagyta rá Mózsi is. Végül nagy kínlódások árán megérkeztek egy fához. Vénséges vén bükkfa volt ez, s jó magosan rajta akkora lyuk, hogy egy ember is belefért volna kényelmesen. Na, állott meg Mózsi a fa alatt. Ez az. Megnézték a katonák nagy fürkészve a fát. Hát ilyent lentebb nem kaphatott volna, bosszankodott még egyre a csillagos. Ilyet aztán nem, vallotta Mózsi meggyőződéssel. Na, akkor szedje csak elé gyorsan, s menjünk, mert dél lesz mindjárt. Jó, jó, bóklázta körül Mózsi a bükkfát, de föl is kell mászni reá. Hát mászék! Mászom, mászom, de tartsa a vállát valaki. A három csillagos rámutatott a barna képűre, de Mózsi megrázta a fejét. Igen, kicsiny, még a másik sem elég. Ejszem, maga a leghosszabb. Minek is tiszteljem? Szakaszvezető, húzta ki magát a három csillagos. Hát, ha az, akkor ejszem, maga álljon ide, hadd szállhassak a hátára, különben nem érjük föl soha. Morgott a szakaszvezető, de azért csak odaállt a fa alá. Mózsi meg fölhágott a hátára, s onnan a vállaira. Szöges bakancsaival meg is dömöckölte tisztességesen. Ne topogjon már annyit ember, sziszegett szegény feje odalent. Szel, nem topogok én, de hogy ellenezte Mózsi. Csak fene magosan van az a nyílás itt, tudja. Azért valahogy csak elérte. Elérte, s belenézett. Forgatta a fejét. Siessen már, sürgette lent a szakaszvezető. Széttöri a vállamat. Megdöngette Mózsi a fát. Szólott, mint az üres hordó. De a következő pillanatban már szökött is le a szakaszvezető válláról. Hí, a kutyateremtésit. Na, mi a? Megvan a puska? Megvanni megvan az bizonyára, vélte Mózsi, de egyéb is van. S az mi? Nézett rá a szakaszvezető, bosszúsan, s a vállait tapogatta.
3: Az vadmé.
2: Hol? Ott mi? A likban. S biza, rajzottak is kifele nagy döngve a méhek a likon, de olyan zummogással, hogy hallani is rossz volt. Hú, hát most mi lesz? Nézett a szakaszvezető fancsali képpel a fára és a méhekre. Én nem tudom, búsult Mózsi. Pedig a puskát csak ki kell vegyük. Vegye bizaszt, javalta Mózsi, de vigyázzék, mert 20 ilyen méh, ha megszúrja, belépusztul még a biva is, nem egy szakaszvezető. Nézték a katonák tanácstalanul a fát, meg is rugdosták, hogy hadlám, mennyi a méh benne. Hát, volt ott elég, sokkal több 20-nál. Csak úgy nyüzsögtek a lik szájánál, nagy haragosan. Egyikük ki is vágódott sebesen a többi közül, és egyenes bele a szakaszvezető arcába. Ki a ménykőbe, kapott az arcához szegény, de megszúrt. Gyerünk innél sebesen, emberek! Mentek is, nem kellett mondani kétszer. Mózsi búsan kullogott utánuk. Na, szegény, drága puskám, kesergett. Lépes méz lesz belőle, csúfolódott az egyik katona. Mózsi megnézte csúnyán, de nem szólt. A szakaszvezető az arcát tapogatta, amelyik dagadozni is kezdett már ügyesen. Nem baj, vigasztalta azért lefele menet Mózsit. Majd úgy jelentjük, hogy ellopták a fegyvert. Úgy se jön ide föl senki, hogy utána nézzen. Nagyot sóhajtott Mózsi szíve legmélyéből. Hát ez igaz. Nem tehetünk egyebet, nem biza. Ahogy lefele haladtak, szótlanul a kis tömzsi lassan Mózsi mellé is ündörgött. Nézte a szemes arkából egy darabig, aztán csak odasúgta halkon, hogy meg ne hallja a többi. Hát, ezekkel a méhekkel szerencséje volt, földi. Mózsi is visszanézett rá, aztán bólintott. Hát, tiszta igaz. Nekem is van ám puskám odahaza, súgta tovább a Bakonyi. Épp meg egy ilyen fában. Akkor jó helyt vagyom. Mentek egy darabig, kissé el is maradtak a többitől. Újra a Bakonyi szólalt meg elsőnek. De hallja, én nem vittem volna őket ahhoz a fához, amelyikben a puskám van. Vittem volna egy másikhoz, és azt mondtam volna, hogy nicsak, ellopták. És még vigyorgott is, hogy lám ő, milyen ügyes ravasz ember. De már erre Mózsi is elmosolyodott a maga módján, és csak ennyit szólott. A vadméh az figurásabb. A Bakonyi csóvágatta a fejét, hogy éppen oda költöztek, mintha előre kiszámította volna. Ránézett Mózsi. Kiszámítottam én ezt már pendelyes koromban. Hogy? Hát csak úgy, hogy ma akkor is vadméhek voltak ebben a fában. Erre már a Bakonyi is elámult. Úgy nézte Mózsit, mint Pilátus a feltámadást. De akkor hogy tehette oda a puskát? A puskát csillant föl Mózsiban a lélek. Azt maga ne féltse. Van itt odvasfa annyi, mint pap a pápa temetésin. Ettől már kedvre derült a Bakonyi is. Vidáman kuncogott Mózsi mellett, ahogy lefele másztak a meredek sziklákon. De csak fúrhatta valami még az oldalát, mert később újra megkérdezte. Aztán vad mi? Csak ez az egy van? Nem, villant rá vissza Mózsi. De ez volt a legmesszibb, tudja. Ettől aztán a Bakonyinak olyan jó kedve lett, hogy még fütyörészni is elkezdett hamarjában. Nekem ez nem jutott volna az eszembe, hallja, vallotta be becsületesen. Tetszett Mózsinak az egyenes beszéd. Meg is jegyezte rá a vigasztaló jó indulattal. Ja, attól még élhetnek emberek a Bakonyban is. Csak a szakaszvezető fogta ott elő nagy szomorúan a dagadt képit. A Gellért hegyen nincsenek méhek, ugye? Kíváncsiskodott Mózsi, mikor az erdőből kiértek, de nem is felelt rá szegény. Hát az almafák dolga így végződött abban az első termő esztendőben. Rájövő tavaszon egyszeribe úgy kivirágoztak, mintha csak akkor értették volna meg a kommandói felszabadulást. még azok is, melyek odaát maradtak a cöveken, úgy megtöltötték magukat virággal, hogy csoda volt nézni. A hadapród úr, aki odalenn a fekete ügy hídjánál uralkodott a katonák fölött, még a menyasszonyát is felhozta egy napon almafát csudálni. A kisasszony úgy odalett a gyönyörűségtől, hogy menten le is törött néhányat a legvirágosabb ágak közül. Akkor jött le éppen Mózsi az erdőről, puskával a hátán, most már, mint társulati vadőr. Adjon Isten, köszönt illendőleg. Jó napot, Mózsi, fogadta a hadapród úr a köszöntést, kitavaszodott kedvel. Szépen virágoznak az almafái, hallja-e? Joguk van hozzá, jelentette ki Mózsi. Miért? Nézett az idegen kisasszony csodálkozva Mózsira. Először is, mert tavasz van, fejtegette ez a természet igazságait. Másodszor, mivel hogy két ország határát kell nekik díszíteniük egy akarattal. Nevetett a kisasszony a furcsa beszéden, a hadapród úr meg feléje billentett a kezével. A menyasszonyom, mondta, mihez tartás véget, Budapestről érkezett szabadságra. Isten tartsa meg, emelt egyet Mózsi a kalapján. Messzire együtt virágot szedni? A fiatalok összenevettek, ahogy az fiatalokhoz illett, aztán a kisasszony elővett a kézitáskájából egy kis fekete könyvecskét, meg egy plajbász hozzá, és úgy fordult Mózsihoz, mint aki valami fontosat akar. Újságíró vagyok, mondotta, és szeretnék egy interjút magától, jó ember. Mindig szívemen viseltem a föld népének sorsát. Azt bizony, szépen tetszik cselekedni, hagyta rá Mózsi. Csak tessék azért még egyszer elmondani, hogy nekem mi legyen a dolgom? Interjú, jó ember, nem tudja mi az? Tudni tudom én, óvatoskodott Mózsi, csak éppen, hogy másképpen beszélnek magyarul Budapesten, mint nálunk. Hát én kérdezni fogok, s maga feleljen szépen, jó? Szíveskedett a kisasszony. Cikket akar írni magáról az újságba, dicsekedett a hadapród is. Nocsak, mondotta Mózsi, és megszegte a nyakát hozzá. Megpróbálhassuk. A kisasszony megnyálaszta a ceruzát, aztán kirukkolt az első kérdésével. Mi a foglalkozása, atyafi? Mózsi önérzetesen düllesztette neki a mellét a kérdésnek. Erdőpásztor és vadőr. A kisasszony beírta serényen a könyvecskébe. Földje nincs, ugye? Hogy az ántiba ne volna, veresedett el Mózsi. Hát ez itt kereken micsoda? Csalódott arccal nézett rá a kisasszony. Mennyi van? 6 hold szántó, 8 hold kaszáló a hegymeget, s 23 hold erdő. Igaz, hogy még apám nevén van, aki meghót, tette hozzá csöndesebben, de hát ez az adó miatt történt. Keserű szájjal jegyezte a kisasszony a mondottakat, és gyorsan áttért egyébre. Sokat szenvedett a 22 év alatt, ugye? Nem többet, mint más, vallotta be Mózsi szerényen. De a magyaroknak rosszul ment itt, adta szájába a szót a hadapródi menyasszony. Nem örventek nekünk, az biztos. Bántalmazták és sokszor. Engemet élj, horkant föl Mózsi. Magát, bácsikám. Kettőről tudok, vallotta be Mózsi kelletlenül. Nagyon megverték, nézett rá részvéttel a kisasszony. Erre már Mózsi is kihúzta a derekát. Nem ajánlottam volna, így is kinyitottam egynek a hasát. Az hogy volt? Csillant föl a kisasszonyban a kíváncsiság. Az úgy, hogy engem szépen bézárának miatta 6 egész hónapig. Biztos kikezdtek magával, mert magyar volt. Hát úgy is történt az valahogy, kezdte Mózsi a mesét. Mert 3-szor, ha elénekelhettem a kocsmában, azt, hogy Isten áld meg a magyart, s már ott állott előttem a verespataki Mónár, s azt mondja: fogd be a szádat! Fogd be te, ha mered, mondom neki én, mert én lám nem bírok vele. Emeli is a nagy mocskos mancsát a Mónár, hogy beletegye az arcomba, de én csak kirúgom magam alól a széket, és úgy vágom mellybe, hogy menten hanyat tesik. Volt néhány deszi pálinka bennem is, mit tagadjam. Ott ültek vala Mónár nyámjai a falmentiben. Fölszögdösnek erre, s nekem. No, Mózsi, mondom, én nem tudom, hogy Traján mit tanított az övéinek, de Attillát megmutassuk ezeknek. Azzal ki a bicskát, én is, és rikkanték akkorát, hogy a zsidó menten besúvadt a pult alá akár egy egér. Na aztán, hogy a Mónár sógora elkapá a nyakamat, én belé is ereszém a bicskát tövig. Meggyőzének a Mónárék ugyan a végin, s megcsúfolának a csenderek is kissé, de a sógor hasát mégis 3 hétig fótozták a doktorok Brassóban. Hát, így esett ez, installom. A hadapródnak tetszett a történet, mert egyre a bajuszkáját pödörgette hozzá, de a kisasszonyka igen elkedvetlenedett. Persze, ha valaki magyarnak mutatta magát, az főben járó bűn volt, próbálkozott menteni a helyzetem valamit. Aza, bizonygatta Mózsi is, a bicskát nem kedvelték. Nehéz volt megőrizni a magyarságot, tudom én azt, bólogatott a kisasszony. Hát, könnyű dolguk nem volt velünk, a szent igaz, ismerte be Mózsi is. Minden jegyző megkopaszodott, aki ide került. De a legtöbb bajt mégis az urak okozták, próbált téríteni a beszéd útján a budapesti újság kisasszonya, és Mózsi bele is állott menten a friss nyomba. Haj, de még mennyit? Itt van, teszem azt, az árkosi báró. Az a szakállas, tudja. Nagy birtokos, persze, vágott közbe gonoszul a kisasszony. Hát, hagyta rá Mózsi is, 200 holdja van neki. Na hát, ezt hallgassák meg. Kimegyen egyszer a préfektus vadászni a báróhoz. Persze, a híres arisztokrácia mind renegát lett, szúrta közben nagy boldogan a kisasszony. Az hát, ismerte be Mózsi is. Akkor állíták föl, tudja, a magyar iskolát ott a bárónál. Maga pénzén fogadott tanítót is hozzá. Aztán kellett tojtatni egy kissé az olyan préfektus féléket. Elég az hozzá, hogy éppen ülnének föl a szánokra, hogy az erdőre menjenek, mikor csak kihallik a nagyszobából, amit iskolának rendezett volt Béja báró, a gyermekek danázása. Na, mondja a préfektus, megnézem már magam is ezt az új iskolát. Azzal B. A báró megette. Fölállanak a gyerekek mind, és úgy kiáltsák, hogy éljen! Oda megyen a prefektus az elől ülőkhöz, és megkérdez egy legénykét. Mit énekeltetek te? Fut az olá, Brassó felé! Jelenti ki a gyerek. Hát ez, miféle nóta? Kérdi a prefektus. Az biza, székely, feleli a gyerek. Néz körül a prefektus az iskolaszobában, hát mit lát a falon? Magyarország térképit, de a régit, tudja, az igazit. Hát maguk erről tanulnak? Kérdi a tanítót. Nem kaptunk még mást, mondja az ügyesen, s a mi megyénk ezen is rajta vagyon. Aztán csak elkezdi a préfektus kérdezni a gyerekeket. Na mondd meg, fiam, hol vagyunk mostan, kérdi. Árkoson, kapja elé magát az egyik gyerek. Nagyon jó, mondja a préfektus. S hát, Árkos, hol van? Háromszékben. Így a gyerek. Ez is jó, bólint a préfektus. S hát, Háromszék hol van? Erdélyben, feleli erre a gyerek. Nagyon helyes, egyezik bele a préfektus is. De hát, Erdély hol van? Magyarországon, vágja ki ügyesen a legényke. No, ijedezik a préfektusunk erre, talán Romániában lenne, édes fiam. Azt csak a románok mondják, feleli erre a gyerek. Ebből aztán elég volt a préfektusnak is. Béhúzta a nyakát a bundagallérba, s iszkiri kifele. Ott kint aztán kezdi mondani a bárónak, hogy így, meg amúgy. De az csak nevet a szakállába, és veszi elő a pálinkás kulacsot nyomban. Látta a préfektus, hogy nincs kivel beszélni, hát hagyta. De vadászat után bément a jegyzőhöz. Tud maga erről, meg erről? Tudni tudok, mondotta a jegyző. Akkor aztán miért engedi? Förmet rá a csúnyán. Akármikor jöhet egy tanfelügyelő, s bajba keveredünk mind a ketten. Vonogatja a vállát a jegyző, hogy hát így a báró, meg úgy a báró. Bétéved éppen a csendőrőrmester. Leteremtettézi azt is kegyetlenül, hogy így, meg amúgy. Ez így nem mehet, mert mindkettőjüket kiteszi a faluból, meg mi a fene. Jól lebitangolta őket egy szóval, és aztán ment vissza a szakállas báróhoz vacsorálni. Na, összeütötték fejüket a jegyző, meg a csöndér. Hogy most mi legyen? Mert a báróhoz egyik sem mert elmenni a dologgal. Féltette mindennik a maga konvencióját, ünnepi lisztet, hízó disznót, tűzifát, hordóbort, meg mi isten csodáját, amit az udvarból kapott. Elmenének hát ügyesen a tanítóhoz.
3: Én nem tehetek semmiről, mondotta az. A báró parancsolja így, s engem ő fizet.
2: Na aztán addig mind tanakodtak, amíg nem tudtak egyebet kieszelni, mint hogy meghirdették a tífusz járványt. Ezzel aztán két esztendeig távol is tartottak mindenféle tanfelügyelőt a községtől. Hát bizony, lássák, éppen merő igaza volt a kisasszonykának, mert sok bajlódás volt itt az urakkal, mindig. Elmondotta Mózsi egy szuszra az egészet. Vihorászott a hadaplód úr, s még a pesti kisasszony se állotta meg, hogy el ne mosolyodjék nagy savanyúan. Uram, bátyám, virtus, jegyezte meg csípősen, mint a paprika. De azt mondja meg, hogy magukkal törődtek-e ezek az urak valamit? Segítették-e? Oktatták-e?
3: Hát, ami igaz, az igaz, ismerte be Mózsi is erre, engem megoktatott egyszer ez az árkosi báró süvölvénykoromban, mikor almát loptam a kertjéből, olyan két derék pofonnal, hogy a szemem majd kiszökött.
2: Hát, ez jellemző rájuk, szusszant egyet örömében az újságos kisasszony, és gyorsan jegyzett valamit a könyvében.
3: Jellemzetes is volt, bólintott Mózsi engedelmesen, mert minek utána majd leverte a fejemet a nyakamról, megtöltetett egy egész zsákot almával, hogy vigyem haza, s máskor meg kérjek, ha kell.
2: Ez sem tetszhetett eléggé a kisasszonykának, mert csak összecsapta a fekete könyveskét, és visszatette a táskájába. Teljesen hiányzik a kultúra magukból, atyafi, mondotta Mózsinak nagy elszomorodással, amire aztán Mózsi is meg kellett lógassa a fejét az illendőség miatt, mint a halottas ház gazdája, akinél részvétet nyilvánítanak. Bizony, sóhajtotta. Hiányosság az akad mindig. Nincsen ház egérlik nélkül. Maga még talán azt se tudja, mi a szocializmus, firtatta tovább a kisasszony. Erre aztán össze kellett szedje Mózsi is az eszét, hogy szégyenben ne maradjon az idegenek előtt.
3: Petőfi volt a magyar nemzet legnagyobb költője, jelentette ki ünnepélyesen.
2: Furmány úr pedig, a brassói Schuster, tudják, aki felkötötte volt magát 10 évvel ezelőtt, arról meg azt beszélték, hogy cucilista volt. Hát ilyen az emberi élet, mondta meg a vállát. Senki se tudhassa, mire végzi. Erre aztán már a kisasszony se tehetett egyebet, mint hogy szorosan megmarkolta az almavirág bukétot, biccentett a fejével Mózsi felé, és azzal uzsgyi lefele a fekete ügynek.
3: A vőlegény hadapród alig győzött a nyomában maradni. Így kerültek össze Mózsi és az almafák első ízben a társadalom politikával.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Pusztaedericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomagértékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár hatodik alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a felsőbarcikai református egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi háladó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor. Nos hát ez alkalommal a Panthalassa, The Music of Miles Davis 1969-1974 remix albumát fogom megosztani a kedves hallgatókkal. Már is első hallásra meglepőnek hangzik a dolog, hogy remix album Miles Davis zenéjéből. Nos hát igen, Bill Wasswell volt az a basszusgitáros, aki hozzányúlhatott a eredeti master anyagokhoz, amelyek a stúdiótól, a Sony Recordstól ugye lettek biztosítva a számára. Miles Davis Davistől sem volt idegen a zenéhez való hozzányúlás. Nem tekintette véglegesnek soha azt, amit megalkotott, és amit mások alkottak, az sem. Ilyen módon talán a szentségtörés vágyát levehetjük Bill Wasswellről, akinek bár erős kritikákat kapott, de mindenki elismerte, hogy rendkívül nagy tisztelettel bánt a zene eredeti, úgymond üzenetével, tehát nem írta felül. Ezzel együtt ő az, aki hangszerelte, keverte. Itt ugye a komputertechnikát, loopokat kell elképzelni, húrkokat, ez a zenei húrkokat, ugye. A négy felvétel, amely az ambient és a kicsit időnként a free jazzre emlékeztető furcsa egyveleg, és közben benne van az elektronika bőven, inkább odafigyelést igényel, és talán abban az értelemben veszélyes lehet, hogyha valaki vezetés közben hallgatja, akkor esetleg elnaludjon a hosszú-hosszú, csöndes, úszós részeken. Hát ez egy izgalman van, más tekintetben szerintem remekül fogunk szórakozni. Indian négy felvétel sorban, In a Silent Way, Peaceful, ez a It's About the Time, ugye hármas, ez követi a Black Satin, a What If és a Akarta Prelude Dub, a hármas a Rated X, Bill Preston, és a négyes lesz a He Left Him Medley. A négy felvétel kitölti a műsorodőt, olyannyira le is lesz keverve a vége. Induljon 1998-ban egy olyan remix album, ami a maga módján rendkívüli ritkaságnak számít.

0: az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban a Pantalassa, The Music of Miles Davis 1969-1974 albumát hallgathatták meg. Az album gazdája Bill Wastwell és a Sony Recordsnál jelent meg ez a kiadvány 1998-ban. Miles Davis zenéjét keverte újra, értelmezte át a basszusgitáros producer Bill Wastwell. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Október 17-ig még lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe. Mint korábban Lőrinc Viktória, a vidék és településfejlesztési miniszter kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A Szent István Vidékfejlesztési Program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található többek között Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szálláshelyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úticél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hévíz és Debrecen követi. Megújítják a balatoni bringakörkerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény és felsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz Európai Uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a magyar közút beruházásában 4 szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el. Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások. A munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Krízishelyzetek a házasságban.
2: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autó körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást, de ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül.
1: A szentes nagy templomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért.
3: Nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
1: Felfedezés két keréken. Ötötször is útra keltek a kerékpárosok Szilágy Sámson felfedezésére.
4: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a NAT-nak a kitöltésében. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás, illetve ami még volt minden évben helytermelői vásár, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen ugye a helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egy házasságban sem mindig könnyű minden. Vannak időszakok, amikor a felek eltávolodnak egymástól, megszaporodnak a konfliktusok, vagy éppen egy nehéz élethelyzet állítja próba elé a kapcsolatot. De vajon mit tehetünk akkor, amikor úgy érezzük, válságba került a házasságunk? Van-e út vissza egymáshoz? És hogyan segíthet ebben a hit, a beszélgetés és a szakmai segítség? A házasságok krízishelyzeteiről beszélgetünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztorral, pasztorál pszichológiával. Szakreferenssel.
5: Házastársi krízis fogalmát hoztuk elő ebben a mai témaválasztásban, és tényleg azt látjuk, hogy nagyon sok esetben aktuális és nagyon mély kérdések ezek. A párkapcsolati kríziseknél, a házastársi kríziseknek időpontjait, ha elkezdjük nézni a statisztikák szerint, akkor furcsa számokat látunk. 3 év, 7 év, 10 év, 20 év környékére tehető a legtöbb ilyen időszak, amelyben a statisztikák azt mutatják, hogy valóban csúnya döntés hozva megszakítják a házasság intézményét. Kell tudni ezekről az időpontokról, miért is jelennek meg pont ezek az évek?
2: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást, de ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül. És ugye azt is kell látni, hogy olyankor maga az egyén is, aki benne van férfiként, nőként, egy hatalmas nagy változáson megy keresztül, elér egy bizonyos kort, és igazából ezzel a, szoktuk ezt mondani, kapuzárási pániknak, pedig már ugye ott van a házastárs, lenne ki bekapaszkodni, ez nincs kivel megbeszélni, nincs kivel megharcolni, és akkor ott olyan nagy problémák vannak. A 3 éves pedig az a legfurcsább talán, mert olyankor azt gondol az ember, hogy még mindenki a varázsa alatt van. Én azt szoktam látni, hogy legtöbbször ilyen esetben ott már réges-rég elindult a bomlás, lehet, hogy még a házasság kötés előtt. Nekem volt egyszer egy ilyen beszélgetésem, egy egyes oktatás címen, amikor eljöttek hozzám, és én megkértem őket egyébként, hogy ne csinálják ezt, hogy ne házasodjanak össze. Hát majdnem leharapták a fejem, mondták, hogy hát tudom-e én, hogy apuka mit fog mondani, mert hogy be van rendelve a kaja meg a süti, és én kértem, hogy vagy induljunk el a gyógyulás útján, vagy ne kezdjünk ebbe bele. Kinevettek egyébként, mondták, hogy nem, hogy működni fog, fél évet voltak együtt, fél év után kellett válni, elég csúnya válás volt, mert ott már réges-rég elhidegültek egymástól, és úgy gondolták, hogy majd az esküvő megoldja, majd az majd új kereteket ad, új látásunkat, és akkor megoldja, de nem oldja meg. Tehát, hogyha valahol probléma van, azt nem oldja meg sem az esküvő, sem a 3 év, sem a 7 év, sem a 20 év, mert olyan sokféle veszélynek van kitéve az ember, akár kísértés terén, a házasságtörésre, akár ezekkel a változásokkal, amiken átmegy, hogy muszáj egy külső segítsége, vagy legalább annak a felismerése, hogy valami nincs rendben, és hogy muszáj, hogy megoldást találjak rá, és nem az a megoldás, ha kilépek, nem az a megoldás rögtön, természetesen, hogy máshol keressem, hanem hogy magamban megkérdezzem, magamtól megkérdezzem, hogy velem mi a baj, most én miben égtem ki itt a 20 év alatt.
5: Székely bácsi mondta, de nagyon sokszor átvesszük tőlük, hogy a boldog házasság titka 2 boldog ember, mert valóban nem attól leszünk boldogok, hogy majd házasságban élünk, és majd boldogítjuk egymást. És amikor a 20-25 év házassági időszakot van, akkor a gyerekek eltűnés a rendszerből, az is egyfajta, hát mondjuk így, hogy gyászfeldolgozási folyamat, aztán pedig megismerjük a saját biológiai korlátainkat, ahol az őszhajszálak aránya, az izomrostoknak az állaga teljesen átalakul. Ez a sok külső negatív hatás ráteszi a bélyegét erre az újabb nagyon durva időszakra?
2: Igen, mert hogyha megnézzük, amikor eljön például egy házaspár egy lelkigondozó beszélgetésre, akkor lehet látni azt, hogy mi a dinamikája annak a házasságnak. És legtöbbször a dinamikája nagyon nehéz felismerni, vagy nagyon nehéz beismerni egyébként. Felismerni talán könnyebb, beismerni nehezebb, hogy igazából ez egy munkakapcsolat. És a munkakapcsolatot ugye általában a gyerekek éltetik, őértük dolgoznak a párok, mindenkinek le van osztva a feladat, mindenki csinálja a dolgát, viszont nincs meg az intimitás. És amikor kirepülnek a gyerekek, már nincs miért, úgymond nincs az a fajta munkafolyamat, és akkor egymással kell foglalkozni. De hát egymással mit foglalkozzunk? Tehát, hogy már rég nem foglalkozunk egymással, a szent cél érdekében, mert neveltük a gyerekeinket, és akkor ilyenkor aztán beindul a folyamat, hogy az ember talál egy olyat, aki foglalkozni akar vele, ahol új érdeklődést mutatnak felé, és akkor nagyon sokszor a megoldás ez az ember számára, hogy kilépek ebből a házasságból, és nem veszi észre azt, hogy a másik statisztikát, hogy az újonnan kötött házasság, akinek a második házassága van, ott a válási aránya duplája azok között, akik először kötöttek házasságot, mert hogy újra belelép ezekbe a dolgokba, újra belemászik. Legtöbbször nincs meggyászolva, nincsenek ezek a dolgok végkísérve, és ezzel a dologgal lép bele, ott is előjönnek a gondok, a kérdések, a kihívások, eltűnik a rózsaszín költ, és akkor újra benne van. A másik pedig, ami nagyon sokszor egy ilyen bomlasztó tényező, amikor a munkakapcsolat mellett, ez a szenvedélybetegség, ez nagyon kínozza a házaspárokat, tehát hogy nem lehet egy életen át ezt így elviselni, mert abba bele fog rokkanni az ember, tehát ő személyesen, nem csak az, aki szenvedélybeteg, hanem aki mellette van. És ami még ott van, és erről nagyon nem szeretünk beszélni, mert annyira titkos, meg annyira rejtegetjük, ez az erőszak. Tehát, hogy rengeteg házasságban van jelen, rengeteg, hát többnyire azért nők, de van az erőszaknak egy másik formája is, amikor nem a fizikai erőszak, hanem a lelki bántalmazásokat látjuk, akkor általában ott a nők szoktak bántalmazók lenni, de rengetegen szenvednek ettől, tehát hogy nagyon sokan, és én tapasztaltam sajnos olyat is, hogy egyszerűen nem tudod mit csinálni a hölgy, nem tudod kilépni egy házasságból, nem tudod erre megoldást találni, nagyon fájja ezt kimondani, de most ez a háborús helyzet oldotta meg a helyzetet, mert hogy rendőrt hívtak, ugye megtörtént a folyamat, mert annyira el volt keseredve, olyan sok fájdalmat élt át abban a házasságban, annyiszor verték meg. Ezek nagyon szétszedik a házasságokat.
5: Azt mondják egy a szakértők, hogy a krízis megléte ezekben az időszakokban nem egyenlő azzal, hogy itt véget ér a házasság, hanem lehet, hogy pont arra a lehetőség, egy alkalom arra, hogy finom hangoljuk a rendszert, és éppen egy idősebb barátommal beszélgettünk, aki egy gyermeket neveltek, és elment egyetemre a gyermekük, és azt mondta, hogy hát hazamentem, és ott volt egy nő, akit legutoljára igazán úgy, ahogy most nézek rám, vagy 22 évvel ezelőtt láttam, és most meg kell vele ismerkednem újra, és most nem is tudom, mit csináljunk egymásra, de nem adjuk fel, csak hogy egy új helyzetbe kerültünk. Ez lehetőség arra, hogy újra hangoljuk, elkezdjük egymásban a megoldást keresve újra szervezni a következő életszakaszunkat?
2: Igen, tehát a krízisben ez a szép, hogy nagyon félelmetes, de ugye a szó eredeti gyökere is azt mutatja, hogy itt valami fordulat van, tehát egy körforgás indul el, ahol, ahogy te is mondod, fel kell fedezni újra egymást, meg kell érteni újra a másikat, és közben ugye nagyon fontos, hogy saját magunkat is megértsük és helyre tegyük. Mindig amikor eljönnek, az első lépések igazából mindig afelé irányulnak, még a szenvedélybetegség is van. Bántalmazásnál ott nagyon nehéz, az egy teljesen más kategória, hogy ott a segítő az nagyon rövid ideig lehet ott úgy, hogy még a házasságot próbálja megmenteni, utána már nekünk az kell megmenteni, aki éppen bántalmazott, aki szenved, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, mert itt tényleg volt rá tapasztalat, hogy könyörögtem kollégának, hogy hozzuk ki a hölgyet, mert baj lesz. Nem hitte el akkor, nyilván a házasság védelme mindenképpen fontos volt, és aztán szomorú volt, de neki kellett átmenni abba a családba, és ő a karjába hozta ki a gyereket, a feleség hozta ki a bántalmazott asszonyt, mert ez ilyen nyomorúságos. Ezt kivéve mindig azon vagyunk egyébként, hogy és a programok is erre irányulnak, hogy ezen a krízisen átlendüljünk, hogy nézzük meg újra, miért nem tudunk már kommunikálni, hol vesztettük el ezt, hol hiányzik az intimitás, ugye most ő műsoridőben van, de intim együttlétnek a megváltozása, a hiánya, a mögötte lévő lelki tartalma, tehát ilyen mélységekbe is bele tudunk menni. Tehát mindig ez az első megoldás, hogy újra legyen kommunikáció, dolgozzuk fel a régi sebeket, nézzük meg a mintákat, amiket hoztunk otthonról, hogy hol hibáztunk, mi az, amit kimondunk, mi az, amit nem. Tehát mindig ez az első lépés, hogy a házasságot megpróbáljuk megmenteni, és hogyha sehogy sem sikerül, mert ugye ehhez azért két fél kell. Tehát, hogyha a másik végigülött, semmilyen módszerre nem lehet. És legtöbbször egyébként nem ő mondja ki a válást, mert annyira benne van abban a valóságban, hogy neki jó lesz így 40 éven keresztül is, és valamelyik pedig kimondja, általában az, aki segítséget kér, akkor nekünk pedig őt kell végig kísérnünk mondhatni gyászában, mert elveszíteni valakit, egy házastársat, az igenis egy veszteség. Önmagam vesztesége is, önmagam kudarca is, önmagam harca is, ugyanakkor a másiknak a hiánya is. Mert nagyon sokszor, amikor már elvált emberekkel beszélgetek, akkor azért előjön, hogy hú, de lehet, hogy hiba volt, mert hogy nem sok mindent csinált, de a kereket lecserélte. Sosem ott állok, és nincs megoldás, és ugye ez is a gyász folyamatnak egyik lépés, hogy hogyan tanulom meg újra feladatokat, a szerepeket, mi az, amit vállalhatok, mi az, amit nem, hibázhatom magam vagy nem. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések, nagyon mély emberi kérdések ezek.
5: Aki ilyen helyzetben ébred, mert talán az ébred szó azért durva, mert sokszor nem veszük elő tüneteket, nem akarjuk látni, vagy nem is akarjuk beazonosítani, hogy ez nekünk szól, vagy éppen látva a saját hiányosságaink, vagy a mi párkapcsolatunk betegségét, és aztán arra ébredsz, hogy jé, most minden rossz. Mik azok a hozzáállási kérdések, amelyeket el kell sajátítanunk? Mert akkor saját baráti körünkben találtunk olyat, hogy 25 év házasság után a világon a legjobban szerették egymást, elmondásuk szerint is aztán történt valamilyen kézzelfoghatatlan, és aztán esély sincs a megmentés a házasságnak. Mit kell tudatosan követnünk, hogy mégiscsak keressünk megoldást ebben a helyzetben?
2: Ahogy azt mondtál, hogy az éberség, az ébredés. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy, és ezt azért tényleg rádöbben az ember arra, hogy kihűltünk, hogy nem működünk, hogy már csak veszekedünk, hogy már csak egymás hibáit soroljuk fel, na az első nagy figyelmeztető. És ez most nyilván nem az, hogy most összevesztünk, hogy milyen színű legyen a tapéta, és akkor utána kibékültünk és élünk tovább együtt, nem ezek a állandó megjelenő előjövő konfliktusok, amit az ember tud kezelni, amikor azt érzed, hogy igazából az egész egy teher. Minden nap egy teher, minden nap egy teher, na akkor van az első lépés, felismerés, és a második lépés, és ezt nagyon sokszor nem azért, hogy reklámozzuk a lelki gondozói központot, vagy bármit, hanem egyszerűen olyan mélyen tudunk benne lenni, hogy kell egy külsős, aki megmutatja azt, hogy mi az irány, hogy mi az az az irány, ami már ott van, csak már annyira benne vagyunk egy másik útban, hogy nem tudunk kilépni belőle. Tehát a felébredés, a rádöbbenés, hogy baj van, nem szégyen ezzel segítséget kérni, és aztán végigmenni ezen az úton, és akkor meglátni azt, hogy lehet-e ebben változni. Ugye, ahogy mondtam az előbb is, ebben ott kell legyen a másik partnerként, anélkül nem fog menni.
1: Az elmúlt percekben Nagy Szabolccsal, református lelkipásztorral, pasztorál pszichológiai szakreferenssel beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templom építés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében. Egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diákok részére. A Szentes nagy templomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. Hegedűs Márk összeállítása következik.
2: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlen azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres.
3: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
2: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
3: Ünnepségen vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. És a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
2: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
3: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt, például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés-bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
2: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
3: Igen, 200 évvel később én vagyok igen hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
2: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a szentesi nagy templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a hálaadó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
3: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és ez azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen istentiszteletet tartani.
2: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
3: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
2: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
3: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék, Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
2: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
3: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
2: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
4: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádámmal már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
2: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
4: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye Szentesről tovább állt, tovább kellett állnia emiatt a történet miatt. Mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
2: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét időben?
3: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most, ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni. És ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk, ha bontjátok, akkor is a miénk.
2: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
3: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük felül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
2: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgál, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
5: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szinte lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a unoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
2: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
5: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végig is miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyérmezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert mint említettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjaimban.
2: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen. megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen. hallották igen, az ön ők nagyapját.
5: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. Ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történet úgy valahogy végigment a szívemen.
1: Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Mozgás, közösségi élmények és változatos programok várták mindazokat, akik részt vettek az 5. alkalommal megrendezett Fedezd fel Szilágy Sámsont kerékpárversenyen, amelyet Szilágy Sámson önkormányzata, a ProSámson civil szervezet és a kolozsvári Szálvamont Vlödjesze civil szervezet közösen szervezett meg. A sport mellett a helyi termelők és a családok is fontos szerepet kaptak. A rendezvényen termelői vásárral, gyermekprogramokkal és felnőtteknek szóló előadásokkal várták az érdeklődőket. Az eseményről Bántó Zoltánt, Szilágy Sámson község polgármesterét és Boda Emőke tanítónőt, a ProSámson civil szervezet elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Kedves polgármester úr, akkor kezdjük is az alapoknál. Először is mit érdemes tudnia annak, aki még soha nem járt Szilágy Sámsonban, és miért éppen ezt a helyet választottátok a kerékpárverseny helyszínének?
3: Szilágy Sámson egy gyönyörű település, Szilágy megyében, Vila és Salmaság közt, valahol a középen, de igazából egy csendes kis település, ahol ugye egy hétvégén, vagy egy héten át a készülődéssel hangossá válik minden. Szilágy Sámson, illetve Mocsolyát választottuk a bicikli verseny helyszínének, hiszen olyan földrajzi adottságokkal rendelkezünk, ami lehetővé tették egy mountain bike kerékpár versenynek a megszervezését.
2: Ki volt a szervezője ennek az eseménynek? Ki az, aki segített ezt nektek megszervezni?
3: Nyilván a önkormányzatilag nagyon nehéz lenne ezt csak is a saját magunk megszervezők, ezért a Kolozsvári Hegyi Mentő Szövetség Egyesülete az, akivel közösen ezt megszervezzük. Most már az 5. eseményen vagyunk túl, vagy az 5. alkalommal szerveztük ezt meg. Ugye van egy kicsi tapasztalat már, és az, hogy hogyan működhet és hogyan nem. Igazából ők választottak minket, illetve egy barátság következtében lett az, hogy éppen Szilágy Sámsonban és éppen a kolozsvári Szálvamont Egyesülettel tudtuk ezt megszervezni.
2: Látszott is a hatékony együttműködés, és aki nézte a képeket, vagy hallott az eseményről, az láthatta, hogy ez nem csak egy kerékpárverseny volt, hanem egy egésznapos közösségi esemény is. Hogyan kapcsolódott be a helyi közösség, és mit jelent egy ilyen jellegű rendezvény a falu életében?
3: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és azért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a napnak a kitöltésében, mert ugye reggel 10-kor elindult, 10-15-kor elindult a verseny, és ugye még visszaértek, és az eredményhirdetés az 3 óra után volt. Tehát volt egy 2-3 óra szabad idő, amikor különböző tevékenységekkel lehetett eltölteni az időt. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás és olyan dolgok, amik érdekesek voltak, illetve a gyerekeknek külön szerveztünk gyerekfoglalkozást is a helyi könyvtár, a megyei könyvtárral együtt a gyerekeknek gyerek tevékenységeket, rajzokat és ilyen arcfestéseket is biztosított, illetve ugráló vár nélkül nincs gyerekfoglalkozás, ezzel is lehetett. Illetve ami még volt minden évben helyi termelői vásár, egyre többen jelentkeznek helyi termelők, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen a ugye helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
2: Látszott a képeken is, és így a hangulatból is kijött, hogy kicsit olyan nagyon mindenki élvezte ezt az eseményt, tehát hogy látszott a szervezésen, hogy minden korosztályt meg akartatok szólítani, és szerintem ez sikerült is. Egy ilyen nagyszabású esemény megszervezéséhez sok embernek az összehangolt munkája kell, hogy te is említetted, nőszervezet, helyiek, stb. Hogyan sikerült együttműködni az önkormányzatnak, az egyesületnek, a helyieknek és a többi partnernek, akik még segítettek a szervezésben?

0: ezt megoldani, és ez rengeteg munkával és természetesen összehangolással járt.
1: És akkor a következő kérdés, most egy olyan különös szituációval állunk szemben, hogy a riporter is Szilás Sámsoni lakos, és én erre a kérdésre már tudom a választ, viszont a kedves hallgatóknak teszek egy szívességet, és megkérdezem azt is, hogy más turisztikai rendezvényeket szoktatok-e rendezni még Szilás Sámsonban?
0: Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát sok rendezvényünk és tevékenységünk van, mégis a két jellegzetes és kiemelkedő, ahol több száz vagy ezer ember fordul meg, az ugye ez a bicikli verseny, ahol most ez alkalommal több mint 350 versenyző, plusz ugye a hozzátartozók és mindenki, akik ott voltak, tehát hogy most is több mint ezer emberről beszélünk. De van a Szalonna Fesztiválunk, az minden évben február közepén, február második hétvégén kerül megrendezésre. Hát ez is egy nagyon-nagyon érdekes és különleges kuriózumnak számít a környéken, ugyanis legutóbb több ezer ember látogatta meg a pintesorunkat, és amikor ezer ember, akkor 2-3-4 ezer emberre gondolok, ahol a helyi termelők ugyancsak ugye a portékáikat kiteszik, de van egy nagyon szép szőlős pincés hegyünk, ahol ugye kinyitják a kapuit a pince tulajdonosok, és minden szépet, jót lehet onnan vásárolni, enni, vagy akár italokat is elfogyasztani. Igazából az alapötlet az szalonna verseny volt, és akkor azt mondtuk, hogy keressük a legfinomabb, legízletesebb szalonát a környéken, csak mi tovább gondoltuk arra, hogy akkor hát legyen egy kicsit több, és ezért lett most már Szalonna Fesztivál, ahol több száz vagy ezer ember megfordul, és belekóstolhat a Szilás Sámsoni életbe. Igazából nem is hát turisztikai, mert rengeteg ember megfordul, de gasztronómiai szempontból egy jelentős rendezvénye lett most már a megyének. Úgyhogy ez a második nagyon nagy rendezvény, ami a több apró rendezvény közül is kiemelhető.
1: Igen, ez egy olyan rendezvény, ami szerintem évről évre színvonalasabb lesz, és mégis megmarad a családias jellege, úgyhogy ide is várjuk szeretettel a kedves hallgatókat. És egy utolsó lezáró kérdés még, visszatérve egy kicsit a bicikliversenyre és Szilás Sámsonra. Ha valaki most hallja először, hogy Szilás Sámsonban ilyen jellegű eseményt szerveztek, mint a kerékpárverseny, mit mondanál neki, miért érdemes ide ellátogatni, nem csak egy verseny, hanem akár egy kirándulás alkalmával is?
0: Nyilván én mindenkinek azt mondom, aki Szilás Sámsonba szeretne eljönni, vagy egyáltalán csak hallott róla is, hogy mi az, amiért eljönni Szilás Sámsonba. Legelőször az, hogy egy különleges helyi adottsággal rendelkezünk, és egy családi kiruconásnak a kellő helyszíne lehet. Ugye most már vannak szállásadóink is, és akkor el lehet tölteni egy hétvégét is, de meg lehet látogatni a borospincéinket is, meg lehet látogatni a középületeinket, van egy nagyon szépen berendezett falumúzeumunk is, vannak rendezvényeink, vannak egyházaink, templomaink, úgyhogy aki egy kicsit is vidéki életérzésre vágyik, azt gondolom, hogy Szilás Sámsonban vagy Mocsolyán megtalálhatja ezeket.
1: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánnal, Szilás Sámson polgármesterével beszélgettünk. A következőkben Boda Emőke tanítónénit, a ProSámson civil szervezet elnökét kérdezem. Kedves Emőke, kezdem is az első kérdéssel. A ProSámson civil szervezet is részt vett a rendezvény megszervezésében. Miben állt pontosan ennek a civil szervezetnek a szerepe, és milyen feladatokat vállaltatok a verseny előtt, valamint a rendezvény napján?
2: Hát a ProSámson egy civil szervezet, amelynek a tevékenysége ugye szorosan összefonódik a helyi tanács és polgármesteri hivatal munkájával, valamint rendezvényeikkel. Legyen az sport, kulturális, gasztronómiai, vagy akár egy egyházi rendezvény, ami az egész községünket érinti. Ott mindenhol jelen vagyunk, az előkészítésektől egészen a záró pillanatokig, hiszen mi vagyunk az a szervezet, amely pályázatokat nyújthat be, amelyek segítségével a rendezvények teljes vagy részleges anyagi hátterét ugye biztosítani tudjuk. A pályázatokon kívül a támogatók is, a szponzorok is e szervezeten keresztül tudják anyagilag segíteni a különböző rendezvényeinket. És ennek a rendezvénynek a kapcsán is két sikeres elbírálásban részesült pályázatunk volt, az egyik a Kommunitás Alapítványhoz volt benyújtva, a másik pedig a Szilágy megyei tanácsnál nyert kedvező elbírálást. És rajtuk kívül természetesen minden évben, így az idén is van több támogatónk, szponzorunk, akik mellettünk állnak ezeken a rendezvényeken.

0: Amint mondtam, jelen vagyunk minden tervnek, minden gondolatnak a megszületésétől egészen a záró pillanatig, mikor mibe van ránk szükségük.
1: És körülbelül hány résztvevő regisztrált erre az eseményre, és mit lehet arról tudni, hogy milyen vidékekről, honnan érkeztek ezek a résztvevők?
0: Ebben az évben volt a legnagyobb a részvétel, több mint 350 versenyző jelentkezett, regisztrált erre az idei versenyre, és természetesen őket elkísérték családtagok, barátok, ismerősök, úgyhogy a jelenlévők száma ettől jóval nagyobb volt a versenyen. A versenyzők túlnyomó rész Szilágy megyéből érkeztek, de számos versenyző érkezett Szatmár megyéből, Arad megyéből, és Kolozs megyéből, pontosabban Kolozsvárról is, akiknek nagyon köszönjük, hogy időt szántak, energiát szántak erre a versenyre, és ellátogattak ide kis településünkre. Reméljük, amennyiben megrendezésre kerül az elkövetkező években is, szintén köszönhetjük itt őket a versenyzők soraiba.
1: Én is azt látom itt Szilás Ámsoni lakosként, hogy ez az esemény egyre nagyobb és színvonalasabb lesz, egyre több résztvevő jelentkezik. Ugye a verseny mellett nagy hangsúlyt kapott a helyi vendégszeretet is, ami Szilás Ámsonban már elhíresült, a helyi termékek és a közösségi programok is. Miért volt fontos a ProSámson számára, hogy a résztvevők ne csak versenyezni érkezzenek Szilás Ámsonba, hanem egy kicsit a települést és a közösséget is jobban megismerjék?
0: Minden alkalommal és minden rendezvényünk keretén belül próbáljuk, és most már elmondhatjuk több év tapasztalata alapján, hogy sikerül megmozgassuk a helyi közösség apraját, nagyját, és minden esetben fontosnak tartjuk, hogy a helyi gazdák és helyi kistermelők ezeken az alkalmakon bemutathassák és árulhassák terményeiket, házi készítésű, kézműves italaikat, édességeiket. Úgy érezzük, hogy a jelenlétük emeli is a rendezvények színvonalát, és ezáltal őket is motiváljuk, úgymond bátorítjuk, hogy munkájuk fontos a közösség és a máshonnan érkezők számára is természetesen. A kistermelőkön kívül még mindig jelen vannak a hántalék, fonó asszonyok, a szövőnők, a hímzéssel, horgolással, fafaragással foglalkozó helyi lakosok, és ők is természetesen bemutatják, népszerűsítik saját kézzel készített tárgyaikat.
1: Egy utolsó lezáró kérdést tennék még fel neked. A rendezvény neve is azt mondja, hogy fedez fel Szilágy Sámsont. Ha valaki ezek után is a verseny miatt érkezik ide, de utána szeretné jobban megismerni a települést és a környéket, mit mondanátok neki? Mi az, amit ne hagyjon ki, mit nézzen meg, és mit próbáljon ki mindenképpen Szilágy Sámsonban?
0: Aki ide érkezik, az mindig pozitívan távozik, legfőképpen az emberek vendégszeretetének köszönhetően, tehát az elmondásaik alapján az, amivel itt fogadják őket, és amilyen közvetlenek, barátságosak, segítőkészek az itt élők, az egy különlegesség, amivel nem mindenhol találkoznak a mai világban. De mindenképp, aki belép a falunkba, annak elsősorban ajánlanám a hegyen a sétát, a Pince soron, ami most már egyre ismertebb, egyre híresebb lesz a különböző rendezvények kapcsán. És nyilván, ha a Pince soron jár, akkor az is a sámsoni ember tulajdonsága, hogy aki a pincénél van, az behívja, és megkóstoltatja a vendéggel a különböző italait, amit érdemes megkóstolni. A Pince soron kívül ajánljuk szeretettel a falumúzeumunkat, hogy megtekinthessék a Szilágy Sámsoni tiszta szobát, és egy kicsi rálátásuk legyen Szilágy Sámsonnak a történelmére, és hogy egyáltalán ezt a hepehopás vén szilágyságot, ahogy Ady Endre is leírta, itt élvezze, megcsodálja a táj szépségét, a levegő tisztaságát. És én bízom benne, hogy úgy távozik akkor Szilágy Sámsonból, hogy ide még visszajövünk.
2: Az elmúlt percekben Bándó Zoltánt, Szilágy Sámson község polgármesterét és Boda Emőket tanítónőt, a ProSámson civil szervezet elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. fél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán Facebook bejegyzésében felidézte, a források korlátozását 2022-ben vezették be, korrupciós kockázatok és közbeszerzési hiányosságok miatt. A miniszter kiemelte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium számára különösen fontos, hogy a magyar kutatók, egyetemek és fiatal tehetségek ne maradjanak ki Európa tudományos vérkeringéséből. A Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja, olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek. A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. A Horizon Europe lehetőség arra, hogy a ma még laboratóriumban vagy egyetemi műhelyben megszülető ötletekből holnap a mindennapjainkat segítő megoldások legyenek. A magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkó és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben csak nem 27 ezer lakó ingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázishatás. 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthonstart program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Rámutattak, hogy a vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapest és vidéken is 39%-ot tett ki, a befektetők viszont visszahúzódtak. Biometángyártó egységet adtak át szerdán a MOL csoport szarvasi biogáz üzemében, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól, az így előálló biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. Az igazságügyi palota átadásának 130. évfordulója alkalmából október 20-a és 23-a között ingyenesen látogatható lesz a megújuló történelmi épület, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A parlamenttel szemben álló 1896-ban átadott műemlék felújítása még zajlik, de már közeledik a befejezéséhez. A Steindl Imre program non-profit ZRT munkájának köszönhetően az épület legfontosabb történelmi terei ismét eredeti pompájukban mutatkozhatnak meg, emelte ki a miniszter. Tájékoztatása szerint a vezetett sétákon megtekinthető lesz a monumentális központi csarnok Lac Károly mennyezetképével, Strobl Alajos Justícia szobra, amely 70 év után került vissza eredeti helyére, a dísztelem rekonstruált történelmi bútorzatával, két műemléki tárgyalóterem, valamint egy új korszerű tárgyalóterem. A látogatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A körülbelül 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek majd részt.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról szól a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát Jászter Beáta kérdezi.
2: Nagy kedvencünk következik a legendás miskolci színészek sorozatban, a nemzet csalogánya, egy kiváló magyar színésznő, Blaha Lujza. Hát én elindítom a gondolatokat, és Gábor, megbízlak azzal, hogy te urald és vezesd ezt az interjút, hogy ne legyünk egy medréből kilépő folyó, hisz annyi mindenről lehet Blaha Lujza kapcsán beszélni, hogy talán szétfeszíti nem egy, de két-három interjúnak a kereteit is. Hát nézzük akkor, hogy ez a csodálatos nő, aki színész családba született, tulajdonképpen mint gyerekszínészről is beszélhetünk róla, hisz 5 évesen már színpadon volt, és azt írták róla, 13 éves korára kész színésznő volt. Így volt-e?
3: Valóban beleszületett egy színész családban, és teljesen jogos, hogy bizony rengeteg dolgot lehetne Blaha Lujzáról mesélni. Rögtön az elején, hogy kicsit felkeltsem az érdeklődést, bár nem hiszem, hogy iránta nagyon kellene, hiszen megvan az érdeklődés. Azt kell mondjam, hogy ha azt mondjuk, hogy Blaha Lujza, akkor úgy egy polcra betesszük Déri nével, Fedákkal, Jászaival, tehát ugye a nagy színésznők között ott van az egyik ő. De ha valaki áttanulmányozza az ő életútját, akkor rá kell jönnie, hogy a legdiadalmasabb, a legsikeresebb magyar színésznőről beszélünk. Tehát senki nem mondhat el a pályája kapcsán annyi extremitást, annyi elismerést, olyan különleges tiszteletet, mint amennyit Blaha Lujza mondhat. Tehát az én szememben ő a magyar színészek között a legdiadalmasabb. Ez egyértelmű. Hát ebben nyilvánvalóan ugye belejátszott a kezdés is az, hogy valóban színész csapatban nőtt fel. Igazából az édesanyja volt, aki eredendően színésznő volt. Az édesapa kényszerpályára került a színházi világban, mert ő egyébként katonatiszt, huszártiszt volt, és a szabadságharc leverése után, hogy mentse az életét, azt tette, amit egyébként nagyon sokan, hogy beállt színésznek, és így elrejtőzött a civil világból. Felvett egy színész nevet is, ugye a Váradi nevet, és akkor így ő el tudott bujdokolni. Ráadásul nagyon szép hangja volt, nagyon jó hangja volt, tehát abszolút színpadra is termett ebből a szempontból, és valóban abszolút színházi közegben nőtt fel a kislány. Ugye leírták azt is, mesélt, hogy például pici gyerekként a Priel Cornélia, a híres színésznő ringatta, és valószínű, hogy ahogy kellett egy icipici kisgyerek a színpadra, őt már bevitték. Tehát azt hiszem, ilyen 4 éves korára teszi, hogy az első emlékképe, ami a színházhoz, a színpadra lépéshez köti, az akkori lehet. És megint csak ez is már önmagában egy különleges legdolog, bár Latabár Rezső már 2 évesen színpadon volt, de a 4 évesrel is listavezető Blaha Lujza, és 8 éves volt, amikor már az első kritika név szerint megjelent, és ugye nagy jövőt jósolnak neki, tehát ez megint egy különlegesség, hogy valakiről ilyen kicsi lányként már kritikát írjanak. Ez így önmagában meg kell mondjam, hogy egyébként nagyon szépnek, meg nagyon romantikusnak tűnik, de egy helyen leírja Blaha Lujza, hogy bizony, ha ő rontott, vagy hibázott, vagy nem jutott eszébe a szöveg kisgyerekként, azért neki büntetés járt. Tehát ha nem volt jó az alakítás, úgymond, akkor nem volt vacsora. Tehát ez egy nagyon ellentmondásos dolog is volt. Ugye az is nehezítette a dolgot, hogy az édesapa nagyon váratlanul, fiatalon meghalt. A gyámapa, vagy a mostohaapa szintén színházi ember volt, tehát így tovább maradt a színházi közegben, de nyilvánvalóan azért hozzá olyan érzelmi kötődés talán nem lehetett kölcsönösen, mint mondjuk az édesapjával lett volna. Tehát valóban színpadon nevelkedett, színházi közegben nevelkedett, pici gyerekként mondhatni, a magába szívta ezt a világot.
2: Aztán 16 évesen férhez ment, és egy olyan férjet kapott, aki bizony elkezdte egyengetni a karrierjét, és kölcsönösen tanították egymást. Aztán meg nagyon hamar özvegy is lett.
3: Igen, Blaha Jánosként szoktuk emlegetni, igazából Jan Blaha nem is nagyon tudott magyarul, tehát a kommunikáció is nehezen mehetett, aki felfedezte, hogy ebben a lányban nagyon sok tehetség van, egy fantasztikus hangi adottságokkal rendelkezik, és elkezdte tanítani, és elkezdte, mondhatni, mecénásként is egyengetni az útját, tehát vitte például Bécsbe, hogy esetleg ott csináljon karriert, tehát nagyon-nagyon tudatosan formálta nem csak a hangját, de a pályájának az ívét is. Ez megint egy nagyon érdekes történet, ugye, az idősebb férfinek férfi szemmel is megtetszett a kislány, mint mindenkinek egyébként, hiszen egy nagyon mutató, szép lányka volt. Luisa pedig ugye naív kislányként hozzáment ehhez az idősebb férfi, ez nyilvánvalóan le is írja a naplójában, hogy nem volt ez szerelem, egyszerűen szerette ezt az idős férfit, tisztelte, és már a házasság után is Ján bácsinak nevezte egyébként, mondta is neki egyszer a férfi, vagy többször is, hogy ne bácsizzál már, ne bácsizzál, de nyilvánvalóan ez nem egy egyenrangú igazításos kapcsolat volt, de egyértelmű, hogy a színésznő pályaívében nagyon-nagyon nagy jelentőségű volt az a zenei képzés, az a biztatás, az az elindítás, hogy haladjon, fejlődjön, amit ettől a férfi kapott. És hát nem véletlen, hogy élete végéig Blahánéként, illetve Blaha Luisaként írta ki magát a színpadra, és megőrizte ezt az elnevezést. Ugye abban az időben az volt a szokás, a kezdetektől fogva, hogy egy színésznő, ha férjhez ment, akkor mindig úgy került ki a színpadra, hogy a férjezett nevével. Dériné Róza, Blaháné Luisa, stb. Lehetne a sort folytatni. Tehát ezzel jelezte egy nő, hogy ő férjezett, ez egy védettséget is jelentett a számukra, és hát Blaha Luisát is ugye mindenféle névváltozattal találjuk, anyakönyvileg egyébként Rei Ludovika, ebből lett aztán ugye a mostoha apá után Kölesi Luisika, majd jött ugye a Blaháné Luisa, aztán jött a következő férj, a Zsoldos, a nemes ember, akivel nem volt egy boldog házasság, színpadot is el kellett volna hagynia, és aztán ugye Sprényi Ödön Báró, aki megengedte, hogy folytassa a karriert. Ez egyébként, ez is a Blaha Luisa nagyságát jelzi, és mutatja, hogy ezt talán már lehet, hogy beszéltük együtt is, hogy az 1940-es évek végéig, szocializmus időszakáig, ugye színésznőnek lenni a polgári körökben az nem volt egy elfogadott dolog. Tehát, hogyha valaki hozzáment egy nemes emberhez, hozzáment egy jó pozícióban levő polgáremberhez, ügyvéd, rendőrkapitány, stb., akkor abba kellett hagyni a színészetet. Ugye ezt követelte volna Blaha után a második férj, Soldos is, és a harmadik férjnél el tudta érni azt a színésznő, hogy játszhatott tovább. Nagyobb eseményeknél, vendégjátékoknál azt is kiírták a plakátra, hogy Báros Plényin Ödönné, illetve azt is, hogy Blaha Luisa.
2: Amikor meghalt az első férje, akkor elszerződött Budapestre, a Nemzetibe, és ugye azt írták róla, hogy operában, operetben, népszínműben egyforma sikerrel játszott. Állítólag még a Velszi herceg is a Páholyból kihajolva nézte őt, és ugye említetted, hogy Bécsbe is leszerződött vendégjátékra, és hogy ott is azt akarták, hogy ott maradjon. És milyen csoda, hogy azt mondta, hogy nem, én magyar színésznő vagyok.
3: Igen, valóban, hogy a Dériné ebben a tekintetben is követte egy kicsit, hogy ragaszkodott a magyar színpadokhoz, és valóban el szoktam mondani, ugye, hogy ha pontosan rendbe akarjuk rakni a kifejezéseket, akkor ugye van a prima donna, amit két szóba írunk, ez ugye az opera színpadon jelent meg, az első számú opera főszereplőnőnek a megnevezése volt. Na most Dériné Széppad, aki Róza még prima donna volt. És aztán ez ugye az operett műfajban egy szóba került írva, hogy prima donna. Na hát az első jelentős primadonna pedig Blaha Lujza volt. A francia operetteknek ő volt az első nagy sztárja, ő volt az első legendás hírű operett primadonnánk, és emellett ugye valóban próbálkozott operával is, de tisztában volt az értékeivel, a helyével, illetve nagyon ambiciózus volt. Tehát leírta azt, hogy hiába kapott opera a szerepeket, nem érezte magát jól az opera színpadon, megfelelő volt ugyan a hangja, de azt érezte, hogy nem tud az átlagon felülemelkedni az opera színpadon, és ezért ért vissza a klasszikus operetthez, illetve a népszínműhöz. Zárójelben jegyzem meg, egy klasszikus operettet elénekelni, egy Offenbachot, egy Millökert, az ugyanolyan, de akár egy Lehárt is, az ugyanolyan énekesi teljesítményt és hangot igényel, mint az opera. Tehát amikor azt mondom, hogy visszatért a klasszikus operetbe, és Millökert énekelt, meg Plankettet énekelt, akkor zeneileg, énekesileg ugyanúgy kellett teljesíteni, mint mondjuk az opera színpadon, de ott talán egy erőteljesebb hangi anyagot igényeltek volna tőle. Ő nagyon okosan tudta, hogy az ő műfaja az micsoda, és mi az, amiben szárnyalni tud, és nem csak megfelelni.
2: Mindenki a profizmusáról írt, hogy mind a hangja, mind a beszéde milyen gyönyörű, milyen magyaros, milyen ékesen tudja magát kifejezni. Tehát tényleg egy állócsillag volt a magyar színművészetnek az egén.
3: Akik általában énekes színészként aratnak sikereket, az irigyek, a rosszindulatúak, stb. Szeretik, hogy azt mondja, hogy hát énekesnek jó volt, színésznek nem annyira. Ezt mindenkiről elmondják, ugye, akiről lehet, tehát az összes énekes színésznőről hallottam már ilyet, nyilvánvalóan Blaháról is. Na most ezt száfolják a kortársak. Megjegyzem, ha valaki csak az énekével, meg az énekhangjával varázsolja el a közösséget, hát mondjuk az se egy kis dolog, és nem levecsülendő, tehát aki ilyen negatív véleményt tesz, az mondjuk önmagát minősíti, de ráadásul Blahánál még csak ez nem is igaz. Ugye az egyik klasszikus, ugye Jókai Mór például, aki ugye leírja, hogy a feleségével, Laborfalvi Róza színésznővel, aki ugye a nemzeti tragikája volt, egy véleményen voltak abban a tekintetben, hogy Blaha Lujza az ország egyik legjobb drámai színésznője is. Tehát nem lehet csak énekes színészként számon tartani, a csakot megint idézőjelbe téve. Na most, ha valaki, akinek nem lett volna érdeke vagy szempontja, hogy dicsérjen egy színésznőt, egy színésznő feleséggel, az Jókai. Tehát ha ő leírta ezt, és a felesége véleményét, hogy az egyik legnagyobb prózai színésznőnek, drámai színésznőnek tartják, akkor arra a véleményre lehet adni. De olvastam olyan véleményt is, amikor egyik színi tanár írta a növendékének, hogy Blaha Lujza attól a legjobb színésznő, szó szerint így írva, hogy úgymond mindent kétszer mond el a színpadon. Na most ezt a kétszer mondott, ezt úgy értelmezte, és aztán ki is derül a következő mondatba, hogy a szövegmondása és az éneklése mellett rendkívül erőteljes mimikával, gesztusrendszerrel, mozdulatsorral is eljátsza azt, amiről éppen beszél, vagy amit mond. Tehát egy nagyon intenzív színészi jelenléttel volt a színpadon. Ez nekünk ma természetes, de a maga korában ez nem volt az, de inkább a hangjával játszotta. Színész felvett egy jellegzetes pózt, beállt abba a pózba is, álló pozícióba mondta a szöveget. Blaha viszont egy nagyon intenzív mimikával bírt. Ráadásul azt is tudjuk, ez egy másik helyről derül ki, másik írásból, hogy egy nagyon természetes játékmódot folytatott. Fontos hangsúlyozni, hogy az éneklés és a színpadi jelenlét és a színpadi játék az a hármasság, ami az ő esetében hatott. Azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy a hangjának valamilyen fantasztikus varázsa volt. És ugye ezt megint csak hangsúlyozni szoktam, hogyha ő operát is énekelt, akkor ez a hang nem csak egyszerűen egy kellemes, szép hangocska volt, de egy nagyon erőteljes, és főleg mondjuk a népszínművilágban. van a nótáknak a világában egy nagyon erőteljes énekesi jelenlétet is feltételez.
2: Ó, be nagyon kellett ez a csoda asszony, hogy ebből a földből életet fakasszon, s magyar legyen értünk, szépséges nagyasszony. Hát Adi így írt Blaha Lujzáról, és azt mondják róla, hogy ennek ellenére, hogy ennyire szerették és ünnepelték, őt soha nem ragadta el a siker. Mindig nagyon egyszerű, erős és egyenes asszony maradt.
3: Nagyon örülök, hogy elhangzott néhány sor Adi verséből. Ez egyik legszebb Adi verse. Én nagyon szeretem ezt a verset. A Színész Múzeum falán olvasható is teljes egészében. De hát van egy kötetem, ami a Blaha Lujzáról szóló írásokat tartalmazza. Sorolhatnám az összes magyar írót, szinte mindenki írt Blaha Lujzáról, vagy életében, vagy halálában. Fantasztikus olvasnivaló, és mindenki óriási rajongással ír róla, tehát ez megint egy egyedi dolog. Tehát nem tudunk egyetlen olyan magyar színész vagy színésznőt sem felmutatni, akiről mindenki írt volna, vagy verset, vagy egy újságcikket, vagy egy kis prózai írást. Ugye Kródi Gyula írta például, hogy Jászai Mari sírni tanította meg a magyar asszonyokat, a pesti asszonyokat, Blaha Lujza pedig nevetni, mosolyogni. Hát ez is egy milyen nagy dolog. Megjegyzem, Blaha Lujza nem csak mosolyogni tanította meg a pestieket, de magyar nyelvre is megtanította őket. Magyar embernek is megtanította őket. Amikor meghalt, akkor a kultuszminiszter a nekrológiában szó szerint tényként közölte, és mindenki, aki írt róla ezt egy tényként, és nem egy túlzásként írt arra, hogy ő tette Pestet magyarrá. Tehát addig Pest alapvetően egy német ajkú és egy német identitású város volt, és Blahának a működése alatt fordult ez meg. És akkor lett Pest magyar városa, és mondom, nem túlzásként, hanem egy alaptényként írta le mindenki ezt az információt róla.
2: Nézzük akkor Blaha Lujza és Miskolc, hogyan kötődik ő Miskolchoz, a magyar színjátszás bölcsőjéhez.
3: Állandó fellépője, vendége volt a városnak. Ugye ebben a korszakban természetes volt, hogy színészek, ugye vendégként, országos hírű színészek vendégként fellépnek a vidéki városokban. Közöttük Blaha Lujza az egyik rendszeres visszatérője volt Miskolcnak, és ezek között az egyik kiemelkedő pillanat volt az, amikor volt egy nagy színház felújításunk 1903-ban, és akkor a nyitó előadásra, az új színpadnak az átadására Blaha Lujzát kérték fel. Tehát az egy nagyon fontos ünnepi pillanat volt, és ugye el szoktam mondani, hogy ugye az elődök, akiktől ő átvette a stafétát, Déri nép, Laborfalvi Róza, ők hozzájuk szintén kötődik egy miskolci színpadnak az átadása. Hát ebben a tekintetben is folytatója lett az elődöknek, hogy ezt a színpadot, a legújabb színpadot a század elején, amikor megújult a színház technikailag, akkor ő adta át a nagy közönség számára, és a legnagyobb szerepeit itt eljátszotta Miskolcon, láthatta a miskolci közönség is. Kötődik hozzá anekdota is, mert bizony megtörtént az elég meglepő módon, hogy az egyik fellépésekor nem kapott virágot, elfelejtették köszönteni, és hát ez rokon vette. Hát eleve ugye színésznők, most mondhatjuk azt, hogy hiú volt, de hát a színésznő az egy érzékeny lélek, az állandóan várja a megerősítést, a szeretetet, ebből táplálkoznak, ebből élnek, ebből merítik az erőt. Tehát lehet mondani, hogy persze hiú színésznő, de ha egy dolgok mélyére nézünk, akkor tudjuk, hogy a visszajelzés, az elismerés, a taps, az nekik egy lelki táplálék. Azt gondolnánk, én magam is nagyon sokáig azt hittem egyébként, az, hogy a színész a tapsért él, és hogy az előadás végén a taps az mennyire fontos. Azt gondoltam, hogy hát ez egy ilyen kis színházi közhely. De aztán rá kellett jönnöm a közelmúltban, hogy nem, valóban a színészeknek nagyon-nagyon fontos az előadás végén taps. És bizony elmaradt a taps, ebben, és hát ez eleve meglepő volt, hiszen nem ehhez volt szokva ez a színésznő, és a Három Rózsa fogadóban szállt meg Miskolcon, és rögtön a színház mellett van ugye a villanyrendőrnél, akik ismerik Miskolcon, ott állt a Három Rózsa vendégfogadó, és ugye kért egy pohár vizet, és hozta neki a pincér a pohár vizet, és akkor az volt a reakció, hogy jaj, ez olyan hideg, mint a miskolci közönség. És ugye, hogy a Blaha Lujza azért egy okos asszony volt, a történet folytatása, ez egymástól független a két történet, csak aztán én raktam össze, hogy később megtörtént az, hogy vendéglőben Miskolcon előadás után hozták számára a levest, és akkor erre mondta, hogy jaj, ez a leves olyan forró, mint a miskolci közönség. Tehát van egy gyanúm, hogy ugye miután elterjedt ez, hogy a miskolci közönség ugye milyen hideg, szerintem az ő fülébe is vissza mehetett az, hogy hát a közönséget nem szabad leszólni, és lehet, hogy így próbálta ezt a mondatát helyre igazítani, hogy aztán később már a forróságát dicsérte a közönségnek, de azt gondolom, hogy ez is jellemző dolog, hogy tudok esetleg egy hibámon kicsit javítani. De egyébként valóban mindenütt azt találjuk, vagy azt látjuk, hogy egy nagyon barátságos, közvetlen asszony volt, nyilvánvalóan tisztában volt a saját értékével, de miért ne lett volna tisztában.
1: Kedves hallgatóink, Blaha Lujzáról, a Nemzet csalogányáról szólt a miskolci színész legendák életét bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történészt, a Miskolci Színész Múzeum múzeológusát Jászter Beáta kérdezte.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon, a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárában. Az eseményen az utolsó még élő alapító tag, dr. Hörcsik Rihárd emlékezett a társaság alapításának előzményeire, körülményeire, az alapítókra. A következő percekben őt hallják.
2: A Comenius Társaság létrehozásában sokan közreműködtek és közreműködtünk. De úgy érzem, hogy elsőként Kardos Béla nevét kell megemlíteni, aki 23-ban kapta a diplomáját a prepában, a tanítóképzőben, és ekkor kötött örök barátságot Szászi Kálmánnal és Sárospatakkal, aki Comeniussal már korábban is sokat foglalkozott a 60-as, 70-es években, és olyannyira, hogy a 80-as években, 83-ban egy Comenius film forgatókönyvét is megírta. Nos, hát az ő ötlete volt gyakorlatilag, hogy itt egy egyesületet kéne létrehozni. Ő volt, aki ráérzett arra, hogy itt egy óriási hiátus van. Már Németországban, Csehországban, Szlovákiában, mindenütt van, Hollandiában Comenius Társaság, csak Magyarországon nem volt. És ő ráérzett erre, és hát ez volt az egyik indító oka annak, hogy itt foglalkozni kell Comenius örökségének ápolásával. És hol másütt, mint Sárospatakon, hiszen itt töltött 4 évet, legtermékenyebb 4 éve volt, olyan alkotások születtek, ami meghatározta a pedagógiai munkásságát, és éppen ezért 83-tól gyakran jött Sárospatakra. A figyelmét neki is a 81-es 450 éves kollégiumi ünnepség keltette föl. Úgy az egyház, mint az állam is megünnepelte, és akkor országos közvélemény is Patak mellett volt, hogy igen, milyen jó lenne visszaállítani a kollégiumot, a régi református kollégiumot, mert Pataknak a régi fénye ismét itt lenne közöttünk, a diákváros. Nos, tehát Kardos Béla az egyik olyan személy, aki nevét meg kell említeni. És hát ő volt a kezdeményező, állandóan ő rágta a fülünket, és 2 összekötő kapocs volt a tudományos gyűjteményekben Újszászi Kálmán bácsi, illetve a tanítóképző főiskolán Kördöbec József, aki nyugalmazott igazgató volt, főigazgató, és hát barátja Kardos Bélának, és természetesen fiatalok is ott voltunk, hát én, mint levéltár igazgató, fiatal történész, lelkész, levéltáros, részt vettem ezekben a munkálatokba, jó barátságot kötöttem Kardos Bélával, és hát egy kicsit rám ragadt a Comenius tisztelete, a Comenius örökségének az ápolása, hiszen 84-ben az ő kezdeményezésükre kezdtem el foglalkozni Comeniusszal, és tartottam életem első nemzetközi előadását Berlinbe, a Franz-Josef Friedrichstrasse-n Comenius örökségével kapcsolatban, Comenius és a csemorva exulánsok Sárospatakon. Ez akkor nagyon nagy szám volt, legalábbis az én életemben, nem is voltam 30 éves, és akkor indult el a történészi pályafutásom. Tehát jól jelzi azt, hogy ekkor már itt Sárospatakon is az itt lévő értelmiségi kör, így mondjam, akár egyházi, akár állami vonatkozásban egyfajta erjedés indult el, ez a perestroika időszaka egyébként, és itt láttam azt, hogy különböző lehetőségeinket érdemes kihasználni, és hát ennek köszönhetően 86-ban megalakult a Comenius Társaság. Ez is érdekes, hogy hogyan. Amikor itt, hál' Istennek, 2 év után megjött a belügyminisztériumnak az engedélye, és akkor kerestünk egy időpontot, hogy ahol mégiscsak, hát mondjuk tisztában voltunk azzal, hogy ugyan kit érdekel egy Comenius Társaság létrehozása, hogy adjunk ennek egy olyan teret. És az apropót a tanítóképző főiskola évzárója jelentett, ahol tömeg volt, 8-900 ember mindig összejött, hiszen a végzős hallgatóknak a hozzátartozói, tehát ez egy népünnepi Patakon. Ehhez sikerült hozzászervezni a Somogyi József szobrásmester Rákóczi szobrának a felavatását a Várkertben. Köpeci Béla miniszter adta át, és ennek a napnak a megkoronázása volt a Comenius Társaság létrehozása a főiskolán, ahol megint csak pártunk és kormányunk idézőbe téve nagyjai jelentek meg, mert különben el se jöttek volna szerintem, de ez a három apropó alkalmat adott arra, hogy tényleg legyen hallgatóság, legyen tömeg, és ekkor alakult meg. És hát ennek a célja elsősorban az volt, ennek a társaságnak, hogy Magyarország közvéleményét fölrázzuk, hogy Közép-Európában a Comenius társaságok, különböző szervezetek, szobrok hirdették Comeniusnak a nagyságát, Patakon pontosabban Magyarországon nem volt ilyen társaság. Tehát erre érzett rá egyébként Kardos Béla bácsi, amikor ezt forszírozta. Tehát ezzel a magyar művelődés történet folyamatában mi egy fontos szerepet vállaltunk ezzel, hogy legyen egy magyar országos hatáskörű társaság, aki Comenius örökségét ápolja, összefogja a kutatásokat, és itt kiállításokat szervez, kiadványokat szervez, stb. És hát ha más nem, akkor a Comenius társaság megalakulásának az óriási eredménye az volt, hogy 86-tól indul meg a magyarországi Comenius kutatásnak a reneszánsza. Ez egy óriási eredmény, és köszönhetően annak, hogy kiadványok jelentek meg, konferenciák, sokan én is részt vettem, több konferencián, tehát mind-mind azt mutatja, hogy igenis betöltötte a szerepét a Comenius társaság már azzal is, hogy Comenius örökségét ápoltuk, elvittük a hírét a nagyvilágba, közönösen Közép-Európában, hogy Magyarországnak, a rákóczyaknak milyen szerepe volt, meg Sárospataknak, hogy Comenius élete legszebb 4 évét töltötte itt a országunkban, Sárospatakon, tehát 120-nak is egy a vége. Én úgy hiszem, hogy a Comenius társaság megalakítása történelmi tett volt, és azóta is betölti ezt a óriási szerepét, ami a magyar művelődés történet egészében látszik, hiszen Comenius egy meghatározó személyisége az európai művelődés történetnek, amiben helye van Sárospataknak és Magyarországnak. Hát ezért örülök annak, és hálát adok a mindenhatónak, hogy én, mint egykori alapító, még élő személy itt részt vehettem, és elmondhattam a visszaemlékezésemet. Emlékeztünk a régi professzor kollégákra, akiktől nagyon sokat tanultam, és tisztelet az ő munkájuk iránt, és különösen Kardos Béla személye iránt tisztelet, aki már betegsége miatt 86-ban nem tudott itt lenni, ugyanakkor meg sem említették a nevét, de épp itt az ideje, hogy 40 év után adjuk a tiszteletét, hálával áldozunk az ő emlékének.
1: A Comenius társaság elnöke, dr. Bolvári Takács Gábor először az évfordulós esemény programjairól beszélt az Európa Rádiónak.
3: Az emlékezés egyik része a közösségi program, ami azt jelenti, hogy akik ma társaság tagjai, meg azok az értelmiségek Sárospatakról és bárhonnan az országból, akik kötődnek ez a társasághoz, ők találkozzanak és beszélgessenek. A másik része kifejezett emlékezés, amelyben segítséget nyújt a korábbi évek felidézéséhez a korábbi tagoknak, jelesül például Hörcsik Riád alapító tagnak a kifejezetten informatív és nagyon szép személyeket és eseményeket felidéző előadása. És van egy harmadik része az ilyen típusú emlékezéseknek, amikor tudományos szempontból is közelítünk magához a tárgyhoz, tudnéli Comenius életművéhez, és ebben Csorba Dávid és Monok István professzor urak előadásai nagyon szép alapokat is szempontokat szolgáltattak.
1: Ahogy hallottuk, komoly életművel rendelkező emberek alapították ezt a társaságot, és hallottunk eredeti célokról is. Ma milyen célokat tud megfogalmazni ez a szervezet?
3: Comenius életmű az azért kortalan, mert az általa lefektetett didaktikai alapelveket visszaigazolta az élet. Ami azt jelenti, hogy a mai oktatási rendszer szerintem sokkal jobban támaszkodhatna bizonyos meglátásaira, és egyébként az eredeti bázisintézménye a társaságnak a tanítóképző főiskola, amelynek jogutódama a Tokaj-hegyalja egyetem, ezt a pedagógus képzésébe igyekszik is beépíteni. Vagyis a mai feladatok és szempontok egyik dimenziója az mindenképpen ezen fiatal pedagógus jelölteknek a bevonása, az velük való megismertetése ennek az életműnek. A másik pedig egy olyasfajta klasszikus tudományos értelmiségi szerep, mint a konferencia szervezés és a kiadványok fölvállalása. A Bibliotéka Coméniának kiadványsorozat, mint egyfajta tudományos évkönyv, most már 25 kötetet számlál, és ez azt jelenti, hogy helye van a magyar tudományos életben ennek a társaságnak.
1: Ha helye van, ahhoz ugye kell tagság. manapság. Manapság egészen komoly szervezetek nagyon gyakran küzdködnek azzal, hogy hát akkora tagságot nem tudnak felmutatni, mint évtizedekkel ezelőtt. Ez egy kortünet, ezt hosszan lehetne boncolgatni. Önök hogyan próbálják megszólítani a főként kutatók, professzorok generációit, hogy vállalják föl ezt a szervezetet, jöjjenek, és tegyék hozzá maguk értékeit ahhoz a elmúlt évtizedek közösségéhez, amelyet sikerült felmutatni ez idő alatt.
3: Ugye annak idén a társaság, ugye a 10 alapítótag kezdeményezése nyomán végül is 176 fővel alakult meg, ha jól emlékszem, de az a nagyságrend, ez biztos, hogy így van. Most a társaságnak körülbelül 70 tagja van, ami azt jelenti, hogy ezt vehetnénk úgy is, hogy csökken, de hát persze 40 év alatt jelentősen átalakult, és az nagyon igaz, hogy a mai világban egészen más jelent egy egyesületi tagság, mint jelentett mondjuk a 80-as évek második felében végén, amikor az egyfajta civil ellenállásnak a jelképe is volt, és az ellenállás nem feltétlenül politikai értelemben kell gondolnunk, sőt kifejezetten nem, hanem egyszerűen a közösség szervezés, az önálló entitás fölmutatása, ott akkor az egyesületi tagságnak volt egy ilyen üzenete is. Ma már bárki bárminek tagja lehet, sőt, olyan közösségi hálózatok vannak, ahol nem is kell tulajdonképpen formális tagság, mert egyszerűen az ember csatlakozik, aztán utána meg leíratja magát a levelező listáról. Mi ezt két módon próbáljuk erősíteni ezt a bázist. Egyrészt olyan módon, hogy fiataloknak fölkínáljuk a tagságot, meghívjuk őket, másrészt pedig örömmel fogadjuk azokat a korban talán idősebb kutatókat, akik valahogy hirtelen ráébrednek, hogy ők ide szeretnének tartozni. Lehet, hogy csak azért, mert eljönnek egy konferenciára, és akkor ott előadnak, és aztán azt mondja, hogy tényleg, hát itt nekem helyem van. Mind a két irány vállalható, de és azt hiszem, hogy ezt sok más szervezet is ugyanezt gondolja, ezeket soha nem szabad erőltetni, mechanikusan nincs értelme a tagság gyarapításnak csak azért, hogy bármilyen ok miatt föl tudjunk mutatni nagyobb létszámot. Akit el tudunk érni, az meg fogja találni azt a formát, ahogy neki kényelmes és komfortos.
1: Milyen eseményeket, milyen programokat szervez egy évben a szervezet, és hogy ugye hallottuk azt, hogy gyakorlatilag kiadványok összeállításával, szerkesztésével is foglalkoznak.
3: Így van, a társaságnak visszatérő rendezvénye az minden év őszén, tághatárok között mozog október-november folyamán, egy tudományos konferencia, ugye idén a 34-et rendeztük már meg, ez lényegében nagyon könnyű kiszámolni, 40 év alatt majdnem minden évben volt egy ilyen. Ezek hosszabb, rövidebb ideig tartó van, hogy kétnapos van, hogy egynapos programok. Általában ilyenkor van az évi rendes közgyűlés. Tavasszal szokott lenni valami fajta művészetpedagógiai program, amely kifejezetten társasági szervezés, és évközben több olyan alkalom, amikor a társaság, ugye ez a helyes kifejezés, szakmai támogatóként csatlakozik valamilyen más szervezet programjához. Ez lehet mondjuk a Teleki József Akadémiai Klub, vagy az Emplini Múzsa folyóirat. Tehát ugye a szinergia kihasználása az hasznos lehet. És ezen kívül vannak olyan iskolai programok, egyetemi alkalmak, ahol a társaság szintén meg tudja jeleníteni magát, de miután civil szervezet, ugye itt nincsenek fizetett alkalmazottak, mindenki társadalmi munkába végzi a tevékenységét, ez nagyjából összefonódik azzal az általános pedagógus értelmiségi léttel, amelyet egyébként is az emberek végeznek.
1: Az emlékülés a Comenius látogató központ létrehozására irányuló szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírásával zárult. A Magyar Comenius Társaság elnöke dr. Bolvári Takács Gábor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora dr. Engi Sándor, a Tokaj-hegyalja Egyetem rektora dr. Kéri Szabolcs és a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója dr. DNS Dénes által aláírt együttműködési megállapodás Comenius szellemi örökségének új formában történő Sárospataki bemutatására irányul. A látogatóközpont céljára a Tokaj-hegyalja Egyetem felajánlotta a tulajdonát képező egykori tanítóképző igazgatói lakás Comenius utca felé nyíló helyiségeit. A felek a látogató központ szakmai céljainak, kiállítási tervének, kommunikációs elemeinek és működési modelljének kialakítására közös koncepciót dolgoznak ki. Kedves hallgatóink, a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendezte

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszta-Edericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazinc-Barcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzővesennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor. Nos hát ez alkalommal a Panthalassa, The Music of Miles Davis 1969-1974, a The Music of Miles Davis 1969-1974 remix albumát fogom megosztani a kedves hallgatókkal. Már is első hallásra meglepőnek hangzik a dolog, hogy remix album Miles Davis zenéjéből. Nos hát igen, Bill Wasswell volt az a basszusgitáros, aki hozzányúlhatott a eredeti master anyagokhoz, amelyek a stúdiótól, a Sony Recordstól úgy lettek biztosítva a számára. Miles Davis-től sem volt idegen a zenéhez való hozzányúlás. Nem tekintette véglegesnek soha azt, amit megalkotott, és amit mások alkottak, az sem. Ilyen módon talán a szentségtörés vágyát levehetjük Bill Wasswellről, akinek bár erős kritikákat kapott, de mindenki elismerte, hogy rendkívül nagy tisztelettel bánt a zene eredeti, úgymond üzenetével, tehát nem írta felül. Ezzel együtt ő az, aki hangszerelte, keverte. Itt ugye a komputertechnikát, loopokat kell elképzelni, húrkokat, ez a zenei húrkokat, ugye. A négy felvétel, amely az ambient és a kicsit időnként a free jazzre emlékeztető furcsa egyveleg, és közben benne van az elektronika bőven, inkább odafigyelést igényel, és talán abban az értelemben veszélyes lehet, hogyha valaki vezetés közben hallgatja, akkor esetleg elnaludjon a hosszú-hosszú, csöndes, úszós részeken. Hát ez egy izgalman van, más tekintetben szerintem remekül fogunk szórakozni. Indian négy felvétel sorban, In a Silent Way, Peaceful, ez a It's About the Time, ugye hármas, ez követi a Black Satin, a What If és a Akarta Prelude Dub, a hármas a Rated X, Bill Preston, és a négyes lesz a He Left Him Medley. A négy felvétel kitölti a műsorodőt, olyannyira le is lesz keverve a vége. Induljon 1998-ból egy olyan remix album, ami a maga módján rendkívüli ritkaságnak számít.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Pantalassa, The Music of Miles Davis 1969-1974 albumát hallgathatták meg. Az album gazdája Bill Wastwell és a Sony Recordsnál jelent meg ez a kiadvány 1998-ban. Miles Davis zenéjét keverte újra, értelmezte át a basszusgitáros producer Bill Wastwell. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország